0: botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András hívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolása az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johan Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Széki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az Egri zsidó hitközség elnökéről. Tartsanak velünk!

0: 31. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A helyszín ezúttal a Hung Expo lesz. A szakma él és meg akarja mutatni magát, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk, hogy Magyarországon évente mintegy 14 000 könyv jelenik meg. Dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgetünk.
1: 30 év tapasztalat van a rendezvény háta mögött. Honnan, hova jutott el a fesztivál a kezdetektől a 31. rendezvényig?
2: Szerintem egyre bővült, egyre többen jöttek el. Mindig kinőjük a rendelkezésünkre álló területet, ez abból is látszik. Ugye annak idején a Budapest Kongresszusi Központban voltunk ott a Bak csomópontnál. Azt jó sokáig ott voltunk. Szerintem ott is nagyon színes, nagyon jó program volt, nagyon sok oldalú volt, mindazok a Budapest Nagy Díj is létezett, a díszvendégség is létezett. Onnan kerültünk át a millenárisra, kinőve azt, aztán egyre több külföldi vendég jött. Tulajdonképpen most a közép-európai régióban ez a legjelentősebb könyves esemény. Ez tükrözi azt, hogy az is, hogy a frankfurti könyvvásár is, ugye, mint résztvevőként részben a németekkel támogatja itt, meg kifejezi azt, hogy valójában mi a frankfurti könyvvásárnak vagyunk egy közép-európai lerakata. Úgyhogy ez utána kényszerből elkerültünk ugye a millenárisról, mert ott profilváltás volt, és egy tavaly a Bálnába voltunk, ott elég szűk volt a hely számunkra, de a programok, a vendégsereg az mérhetetlenül sok volt, és most először kijutunk a Hung Expo-ra, és remélem, hogy itt is meg fognak találni minket a közönségünk.
1: Hogyan választották ki a díszvendég profilt?
2: Van ugye a díszvendég ország és a Budapest Nagy Díj. Az nem ugyan, nem nincs mindig átfedésben, sőt legtöbbször egyáltalán nincs. A német irodalom már nagyon kéreckedett, hogy ugye az angolon kívül németből van a legtöbb fordítás magyarra. És hát népszerűek, eléggé együtt fut a magyar irodalom a német irodalommal, ha csak azt nézzük, hogy a Nádas, vagy a Krasznahorkai, vagy a Kertész, ezeknek mind a német kiadóik által váltak világhírűvé. Tehát, hogy a németre lefordították, és tulajdonképpen ez egy híd is a világra szóló deszkákra, és ők mondták, hogy nagyon szívesen összeállnának a német nyelvterületek, és csinálnának egy német irodalmi díszvendégséget. A Tojmit meg úgy jön, hogy mindig kinézünk több díszvendégnek valót, beadják a kiadók, megnézzük, hogy kinek lesz friss könyve idénre, és utána elkezdjük őket megszólítani. Legtöbbször már az 2 évvel előbb kell, mert nagyon elfoglaltá válnak ezek az írók, és így most a Tojbin maradt fenn a szűrőn, aki ugye az új művével, a Varázslóval, meg a kapcsolat az, hogy Thomas Mann életrajz, tehát úgy be lehetett forgatni az egész dologba, és lelkes kiadója van, aki intenzív kapcsolatban áll a szerzővel, garantálja azt, hogy jó program fog köré szerveződni. Tehát valahogy így tervező, így alakul a dolog.
1: A fesztivál programja nagyon színes, túlmutat azon, hogy köteteket ismerhetnek meg a látogatók. Egy kis ízelítőt adjunk ebből még.
2: Hát én nem nagyon mondok nem neveket, de ami még újszerű itt a képregényzóna, amivel beszeretnénk, ugye hát a vizuális kultúrával be lehet húzni a képregényt, meg az lehet még egy kapudrog is a tartalmasabb olvasáshoz is. Nagyon népszerű az ifjúság körében is, és tulajdonképpen szinte minden műfajban van. Tehát a képzőművészettől kezdve a krimiig, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szóló képregények vannak szerte a világban, és itt is olyan lesz, hogy lesz egy rész, ahol bepillantást nyerünk a magyar képregény kiadók készletébe, vagy meg a külföldiekébe is, és ott is workshopok lesznek, hogy akár gyerekeknek képregényrajzoló program, meg ilyesmi is, tehát úgy színesítjük, próbáljuk feldobni a nem szintiszta desztillált irodalomnak szentelni a dolgot, hanem ugye van tudomány, van tényirodalom, és hát a gyerekirodalom, és ami a gyerekbirodalomban van, az is mindig kap új színezetet, amit, ahogy említettem, itt a sajtótájékoztatón is, hogy meg szeretnénk nyitni egy olyan profillal a gyermekbirodalmat, hogy elérhetővé váljon a könyvkultúra, a könyv, a egyáltalán, ami a mesék birodalma, olyan gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak abban, hogy a simán tudjanak hozzájutni egy könyvhöz, és ehhez most azt csináljuk, hogy ne ők alkalmazkodjanak mi hozzánk, hanem alkalmazkodjon a társadalom, a környezet ahhoz, hogy őnekik is legyen olvasás élményük, könyvkultúrájuk, hozzáférésük azokon az utakon, amelyek nem olyan egyszerűek az ő számukra. Ezt még azzal is megtetézzük, hogy itt ebben a különleges részlegben, ez természetesen része a nagynak, és nem elkülönítve van, hanem hozzá együtt van. A szülők számára is szakemberek fognak előadásokat tartani, bemutató foglalkozásokat, ilyen face-to-face megbeszéléseket, workshopokat. Tehát szeretnénk integrálni minél több embert, minél több gyereket is az irodalom világának megismeréséhez.
1: Akkor ez egyértelmű cáfolat akar lenni arra, hogy a könyv, a nyomtatott betű az a feledés homályába fog merülni?
2: Szerintem ez a könyv, az a papíralapú könyv egy nagy túlélő. Ugye legalább 500 éves a nyomtatás is Magyarországon. Igaz, hogy Krakkóban nyomták az elsőt, meg kezdetben természetesen latinul, majd később meg németül történt ez, de a magyar könyvszakma az ahhoz képest, hogy ahányan beszélik a magyar, nagyon-nagyon virulens és nagyon jól teljesítő szakma, nagyon jól teljesítő kulturális terület, és tulajdonképpen a könyv bármilyen drága is most, mert hiszen minden drága, minden egyre többe kerül, a könyv szerintem az mindig is, amint kultúra hordozó, a zászlós hajó lesz, mert az az a dolog, ami leginkább elérhető a legtöbb ember számára, egy könyv.
1: Könyvnek a minősége is fontos, és itt nem a fizikai minőségre gondolok, hanem a tartalmi minőségre. Ezt hogyan lehet, hogyan kell szűrni mondjuk egy ilyen fesztivál esetében?
2: Igazán mi nem szűrünk, mi örülünk mindennek, kivéve persze szélsőséges politikai, meg egyéb témákban, tehát mi nem szűrünk, a kiadók maguk döntik el, hogy mit hoznak oda. Egyébként a minőség, meg ugye mondjuk van ez a young adult korszak, amikor már a gyerek nem gyerek, hanem fiatal felnőtté válik, az egy nagyon népszerű ága a könyvkiadásnak, ahol az úgynevezett szórakoztató irodalom különböző válfajai vannak, amit szerintem ma abból a szempontból nem szabad lebecsülni, hogy ez is út a minőségi olvasás felé, és az értő olvasás felé, mert most nem szeretnék kitérni a PISA értékhez, hogy ez bizony más az értő olvasás, és más a olvasás. Ugye itt mi van a kötelező irodalom, ami már ha kimondják abban a pillanatban, eltaszaltja a gyereket a könyv közeléből, de egyre inkább látom az ajánlott saját unokáim révén is, az ajánlott olvasmányok között ma élő kortárs íróknak a műveit, mind a gyerekek számára, de a későbbi korosztály számára is. Úgyhogy szerintem itt az olvasással igazán nem az a probléma, amit mondanak, hogy kevesen olvasnak, meg nem. Olvasnak elegen, csak szembe kell néznünk azzal, hogy máshogy olvasnak, máson olvasnak, más hordozón nézik, nem feltétlenül az első a papírkönyv után való nyúlás, hanem ugye betelik néha otthon a szekrény, és akkor e-könyvformába veszik meg, de nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott könyv még nyomtatva is több verzió verzióban van egy háztartásban, de ez már csatlakozik hozzá a hangos könyv, ami egy-egy hosszabb úton a gyerekeknek is jó, felnőtteknek is jó, meg az e-könyv, ami ugye szintén egy digitális eszközön olvasható tartalomról szól. Tehát szerintem, ha valaki olvasni akar, az most tud. A mi feladatunk, hogy olyan táplálékot, olvasnivalót adjunk a közönség elé, és olyan úton, hogy minél többek számára hozzáférhető legyen.
1: Ilyenkor egy rendezvény sorozatnál már a jövőbe is tekintenek, és a következő, a 32. program is már minden bizonnyal egyes elemeibe szervezés alatt van. Mit lehet tudni arról, ki lesz ott például a díszvendég?
2: Amit tudok, hogy a díszvendég országra tudom tutira, a Finnország irodalma, aminek nagyon örülök egyébként. Feltűnően sok skandináv irodalom van magyarra lefordítva, és ugye ott az északi országok, azok olyan átjárhatók egymásba, és a finnek jelentkeztek szintén, hogy ők szeretnék elhozni. Nagyon sok kapcsolatuk van a magyar kiadókkal. Ennek a szervezése már megkezdődött.
0: A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról, a könyves szakmáról dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnökével beszélgettünk.

0: Most következő riportunkban egy nemrégiben megjelent kötetről fogunk szót ejteni, melyet a Bródy Sándor könyvtárban mutattak be. A kérdező Drimba Miranda.
1: Magyarok a vadnyugaton címmel jelent meg Sziki Károly kötete. A kötet bemutató rendezvény megkezdése előtt ültem lebeszélgetni a műszerzőjével. Miért fontos, hogy a Magyar Dráma Napját követően történik meg a kötet bemutató?
2: Tulajdonképpen ez egy nem magyar örömóda, hanem inkább egy magyar dráma, magyar kivándorlás. Ehhez a naphoz kötvén pontosan tudom szemléltetni a kivándorlás korszakaival, a 6-7 kivándorlási korszakkal, és az ott élő magyarok küzdelmes drámai, sokszor drámai életével.
1: A forradalom 70. valamint az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulóján íródott meg a kötet. Kérem, hangsúlyozza ki, milyen szerepet töltenek be az ön életében ezek az évfordulók?
2: A 56-os forradalommal én igen régóta foglalkozom. Kezdtem az amerikai magyarok, kivándorolt magyarok forradalmárok életével, élettörténetével, interjúk és könyv szeretek formájában. Az egdi forradalom feldolgozása következett már 96-ban, és nekem folyamatosan ez a feladat jutott Istentől elrendelt küldetésem, ha mondhatom ilyet, és nem tűnik nagyképűnek, egy küldetésem, hogy az 56-os forradalmat dokumentáljam, a forradalmárok életével egybekötötten és annak feldolgozásával, és az 1956-os forradalmárok kintlétét, itthonlétét most 70. évfordulóra összegezzem. 40 év munkája van ebben, ami azt jelenti, hogy amikor elkezdtem 1986-ban, akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, hogy miért van ez a vándorlás, ez a kivándorlás, az önmagamból való kitántorgás is, de visszatérés, és mostanra, erre az évre megértettem, hogy ez volt a feladatom, most összegezni egy emléktábla formájában, összegezni az életüket, emléktáblát állítani a kint élőknek, a kint alkotóknak, nagyszerű személyiségeknek, de változóknak is, meg művészeknek is. A 250. évforduló pedig azért, mert Amerika rendkívüli szinten izgatott és érdekelt, hogy mi is ez az Amerika, hogy is épült fel ez az Amerika, és akik ott élnek, azok kik voltak, és kik leszármazottai lettek. Így az indiánok és a kabolyok történetét is feldolgozom 19 város életében.
1: A mostani kötet milyen formában íródott? Ez inkább regény, vagy inkább egy történelmi regény?
2: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean-t akarsz játszani, még akkor is, mikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni.
1: Kik azok a személyek, akiket kiemelne a könyvében, valamint ezek a személyek milyen értéket képviselnek?
2: Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keret nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon megjelennek, akik a dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta, például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula Alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek majd, is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül is, megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan Dr. Szabó Gyulának, akin miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette. Majd Oaklandbe ment, San Franciscói közeli város, Oaklandbe ment, ott maradt haláláig, Kodály Zoltán meglátogatta egy alkalommal, és azt mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha itt is lenne San Franciscóban, mondta Dr. Szabó Gyula, itt is egy Kodály intézet, és létrehozták a Kodály intézetet. Ez az, ami kívánná azt, hogy végre Egerben legyen egy márványtáblája, hogy posztumusz elismerése, díszpolgársága, hiszen itt van eltemetve Egerben, 60-i temetőben.
1: Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink hogyan emlékeztek meg a magyar hagyományokról, a magyar történelemről?
2: Mindenkor és minden esetben igyekeztek, és nem csak igyekeztek, hanem megvalósították a tervüket a főbb forradalmi évfordulókkal kapcsolatosan, 48-56, más történelmi eseményekkel, augusztus 20-a, Trianon, és a többi magyar emlékezések is ott voltak a műsortervükben. Nagyon-nagyon igyekeztek. Amikor 1985-ben először mentem hozzájuk, akkor fergeteges nagy összefogást láttam. Ez a fergeteges nagy összefogás már elkezd elkopni, vannak városok, ahol már teljesen megszűnőben van az egyház és a közéleti munka is, és vannak városok, ahol még lélegeznek a magyarok, de az az új kivándorlási hullám van. A 7. ponton jelöltem meg, hogy a mai időkben is az a legtragikusabb kivándorlás Magyarországról, hogy elmennek és már nem kapaszkodnak bele a magyar ismeretekbe, de a magyar egyházok, magyar kultúrát nem szívesen látogatják, megélhetésű gazdasági kivándorlóknak számítanak számomra. Így tűnik, hogy az emigráció az utolsó végóráit éli. Ez a végóra el szokott tartani, mondják, hogy Amerika már az utolsókat rúgja. Hát ezt mondták 40 évvel ezelőtt is, de még mindig eléjük grundossa magát.
1: A könyve megírása során kik nyújtottak segítséget?
2: Legfőképpen, aki nekem, aki segítette a könyvet kiadni, az volt a legfőbb segítő, mert én nem tudtam volna egy 500 oldalas könyvet, aminek a kiadási költsége, mivel nem magas példányszámban jelent meg, nem tudtam volna magam előteremteni. Őt Jackovics Tamásnak hívják, aki éppen annak az asszonynak a férje, aki Szabó Gyulának a lánya. Ő volt az első számú segítőm, szponzorom, és másodszorban, aki nekem ugye mindig rendben aki az írásomat, mert sok henyeség és hiba is van az írásokban. Bodor Sarolta, aki lektorálja a könyvet, és szellemi társaim pedig, akik adták a nevüket és adták az interjúkat 9 kanadai és 10 amerikai nagyvárosban.
1: A Vadnyugat egy olyan helyszín, ahol harcolni kell, és az embernek meg kell védenie magát és családját. Ez azt szeretné sugallni, hogy a magyarok bátrak, vakmerőek, rátermettek?
2: A magyar az hihetetlen fajta. Hogyha ezt be lehetett volna fogni valamikor igazán, egy Isten adta nagy kelepce legyen idézőjel, keterezbe bezárni őket, akkor itt hatalmas alkotások lettek volna Magyarországon. És amikor kimentek, ezt az energiát vitték el a bányákba, a vasgyárokba, és vitték a szellemi életbe, és hát hatalmas tudós áradat gazdagította Amerikát, és hatalmas művész áradat Los Angeles-t ők alapították, és Johnny Weissmüllerig vagy Peter Falkig, bezárólag rengeteg színész, színművész és rendező, színház alapító építette Amerikát. Amerikának alapvető feltétele volt, hogy legyenek forradalmak Európában, legyenek kivándorlási hullámok, mert semmiből épült fel Amerika azok által, akik elhagyták a szülőföldjüket.
1: Kiknek ajánlaná a könyvét?
2: A végén leírom zárszóként, hogy én nem azért írtam, hogy nem abban a hitben írtam, hogy ez könyves polcokat fogja díszíteni, de valószínűség szerint ez csak olyan, szoktam viccesen mondani, hogyha nagyot biccen a székláb, akkor alá teszik. Írtam volna azoknak, akik benne vannak természetesen, de ennél többre vágyom, és többet akartam. Legyen egy tananyag, egy olyan anyag, egy olyan összegzés, mondani, egy olyan emléktábla, amit elolvasnak, hogy kik is voltak ezek az emberek, miért is kell rájuk emlékezni. Írtam volna az utókornak, akik majd valamikor levennék a könyves polcról, hiszen ilyen összegzés a mai amerikai kivándorlók világából, ilyenről nem tudok. Vannak régi kivándorlási emlékeket feltáró kötetek, de ilyen értelemben, hogy Amerika történelme és Magyarország kivándorlásának összevonása, a Kossuth kivándorlás hatalmasságának felmutatása és tragikumának bemutatása, ilyen nincsen. Ezért aki történelmet szeretne első kézből megismerni, hitelesen írtam, mert ebben nincs semmi mese, nincs kitaláció benne, nem igyekeztem, hanem meg is teremtettem, hogy valóságot írjak meg, akár a novellában, akár pedig a történelmi folytonosságban.
1: Hogyan látja, a mai felgyorsult technológia világában milyen szerepet tölt be a magyarsággal kapcsolatos könyvek?
2: Sajnos azt látom, hogy inkább mindenki a mesterséges intelligenciának a gombját üti be, és azt hiszi, hogy benne van. Dolgoztam vele én is ebben a kötetben. Annyi tévedés van benne, annyi hiba van, annyiszor kellett rákérdeznem, kijavítanom, hogy annak a megbízhatósága, mindenkit intek, hogy vigyázzon, elképesztő sok tévedés van benne, elírások, egy név alatt mást szerepeltetnek, vagy egy eseményben egészen furcsákat írnak meg. Jó, ott van, hogy igazság rendkívül sok, de mondjuk, hogy ez a 20% tévedés, ez nem helyén való. Ezért kellene olvasni, az olvasás háttérbe szorult, én látom, hogy nagy bajban vannak a könyvtárak és a könyvkiadók is nagy bajban vannak, de ezzel nekem nincs mit keresnem, ha van egy küldetés az emberek, és ebből küldetés tudatba beleáll, akkor el kellett végezni azt a feladatot.
1: Hol lehet beszerezni a könyvét?
2: Ez csak az én saját területem. Nem bocsátom sosem könyvtárakba, mert egyrészt bátortalan vagyok, hogy óriási példányszám, vagy akármennyi példányszám, és akkor onnan majd visszavegyem a könyveimet. Másrészt pedig nem is írok olyan nagy példányszámban, hogy ez ellephetné a könyves polcokat, és valahol a nem láthatók között szerepelje. Úgyhogy nálam lehet csak megkapni ezt.
1: Hány példányszámban jelent meg?
2: 150 példányszámban jelent meg, és nekem az a tapasztalatom, hogy a sziki könyvek szűken szépen, de ilyen számban megfelelőek.
1: Továbbá utolsó kérdésként, a könyvbemutató során kik fognak közreműködni, továbbá nekik mi a szerepük?
2: Legfőképpen olyan emberek, akik ennek a témának szakértői, szakismerői, és hangulatában is segítséget nyújtanak, hogy az emberekhez eljusson, ami egy ilyen bemutató, ez legalább 2-2,5 órát venni igénybe, de szűkösségében segítsenek hangulatot énekekkel. Például a Széchenyi Orsoly a Székely kivándorlóknál énekel egy dalt, mert hiszen azok is ellepték Amerikát a kiüzetésük során. Daragó Károly, aki zeneművész, és ő is a kivándorlás részleteiben vesz részt, például ott van az Én hazám című dalt énekli. Rubocki Éva és Patkós Attila előadó művészként. A Ungvári Tamás is segít, és Dudás Mária is. Meghoztam egy olyan vendéget, aki maga is aranyat ásott, és a Vadnyugaton ásott aranyat. Ez most pontosan Ausztráliában van, de hogy tudjuk, lássunk egy valódi aranyásút, 97 éves Kovács Istvánt, valamint megkértem, hogy jöjjön el dr. Szabó Gyula rokona, ő pedig Jackovics Tamás, és Bodor Sarolta koordinálja az egészet.

0: A közelmúltban elhunyt Székely Gábor, az EGRI zsidó hitközség elnöke. Egy februárban készült beszélgetés részletével emlékezünk rá, melyben az EGRI zsidóság történetéről mesél.
1: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az EGRI zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Úgy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jómódú, nem gazdag, csak jómódú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan az az alakuló EGRI közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Kár utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapban egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg parasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertész hóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebben az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reformas szóba sem keveredett. De a két hitközség jól megvolt egymással, egy temetőjük van, ami ma is az Attila út vagy Deméndi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés. Egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól ki voltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfi, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusában elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 főt vittek el, az részben EGRI volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben politikai okokból, kiszálltak a hitközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a Szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment Egerből a jesiva is. Onnét tudom egyébként, hogy nekem a keresztelőm, hogy közfelelő legyen, a zsidó fiúknak szánt keresztelő, ami egy kicsit véres történet, de a 8 napos gyerek jól el van vele. Akkor még az egri jesiva Egerbe volt, mert ezután lévő étkezésen, vacsorán, mit tudom én, ebéden, ezen még az egri jesiva ott volt. Tehát ők valamikor 48 és 50 közül mentek el. 50-ig még elég jelentős disszidálások voltak Egerbe. Ennek megvan a maga története, hogy kellett eljutni Csehszlovákiába, Csehszlovákiában belül Pozsonyból meg már Asztria felé rakták ki az illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologba, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben úgy volt szokás, zsidó templom volt, és akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keresünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk, de egy pap testvérünk így mondta: testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymásra, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, ide jöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez úgy, hogy közelebb ülni a szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmisékkel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető: hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt: igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként
ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus te

pap által mondott rész, hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szent szék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank Alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András elhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az

egyes törvényeknek a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Bak András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és különös tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt, a rádió elnökét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Akivel természetesen folytatjuk tovább az egri püspökök történetét bemutató sorozatunkat, és ez már immáron a harmadik adás, ami Olá Miklósról, egri püspökről, majd, mint ahogy láthatják a hallgatók, már esztergomi érsekről beszélünk, hiszen ő 1552 után egy évvel később, 53-ban már esztergomi érsek lett, és körülbelül ott hagytuk abba az előző adást, hogy milyen jövedelmekre tettő szert, és megszerezte ezt az úgynevezett bizétum jogot.
2: Visszaszerezte.
1: Visszaszerezte egészen pontosan, de akkor ne én mondjam el, te mondd el, Péter, hogy mit is jelent ez pontosan. Megbeszéltük már, de elevenítsük fel.
2: Jó, tehát a bizétum jog az a királyi pénzverdékből kibocsátott aranyag egy 1/48-át jelentette, tehát 48 vert aranyból egy az esztergomi érseket illetett meg, mivel hogy a korábban, a középkorban az esztergomi érsek volt megbízva azzal a feladattal, hogy ellenőrizze a királyi pénzverdékben használt pénzverő eszközöknek a hitelességét. Ugye korábban ez már elveszett, talán az esztergomi érsekek sem forszírozták annyira, meg hát ugye eléggé zűrzavaros időszakok volt az 1400-as években is a királyságban, úgyhogy most ő úgy gondolta, hogy ez egy biztos pénzforrás lehet, amiből ő tudja finanszírozni az egyház megyében szükséges dolgoknak a megvalósítását.
1: Esztergomi érseki éveiről van-e még fontosabb információ, amit mindenképpen érdemes megosztanunk a hallgatókkal?
2: Nagyon fontos dolgok történnek az ő idejében, hiszen ő az első főpásztor a magyar egyház történetében, aki tudatosan elindítja, mondjuk így, hogy a rekatolizációt, illetve hát az ellenreformációnak is az első harcosa. Most talán ezt a két fogalmat kellene tisztázni, esetleg hozzávéve a reformációnak a fogalmát is, ugye, mert hogy egy ilyen időszak van most az egyház történet, az 1500-as évek, ez a reformációnak az időszaka, amely ugye a Luther Márton, Calvin, és sorolhatnánk tovább ezeket a hitújítókat, ugye az ő oldalukról ez reformáció, ami azt jelentette, hogy a katolikus egyháznak egy olyan megújítását hozza magával, aminek a vége az lesz, hogy önálló egyházak születnek, amelyek elszakadnak a katolikus egyháztól, nem csak jogilag, hanem teológiai tanításukat nézve is. Na most ugye erre mondtam, hogy a rekatolizációt indítja el Olá Miklós. A rekatolizáció, ez azt jelenti, hogy a már protestantizmusba esett híveknek, lelkipásztoroknak a visszaterelése a katolikus egyházba, illetve ezt a kifejezést is használtam, hogy ellenreformáció, ugye, aminek a lényege az, hogy az a rekatolizáció esetleg hatalmi eszközökkel történik, akár erőszak alkalmazásával is. Tehát mondhatjuk így, hogy a rekatolizáció az a békés módon visszacsábítása, mondjuk így, a
1: katolikus
2: hit felé, így van, a katolikus egyházba. Az ellenreformáció, az pedig már úgy kimondottan a reformáció és az általa megnyert hívek ellen irányul, és mondom, sokszor itt már erőszak is megjelenik, legalább olyan szinten, hogy királyi rendeletek, tehát parancs, illetve hát ténylegesen akár mondjuk katonaság alkalmazása, templomok visszafoglalása, protestáns lelkipásztoroknak az elfogása, elítélése és így tovább. Tehát ő az első, aki ezen a téren tevékenykedik. Láthattuk már azt, hogy voltak próbálkozások, tehát a korábbi egri püspökök is, tehát például Frangepán Ferencnél is láttuk, Szalaházi Tamásnál is láttuk, hogy az egyház megyében megjelenő protestáns lelkipásztorok ellen föllépnek elűzik őket, börtönbe csukatják őket, és így tovább. Viszont mindez, mondhatjuk így, hogy alkalmi akciók a részükről. Ezzel szemben Olá Miklósnál már megjelenik egy koncepció, tehát egy perspektív, hogy noh, az egészet elsősorban a saját egyházmegyében, illetve a többi egyházmegyében is, mint Magyarország primása, hogyan tudna ezt megvalósítani. Természetesen ugye ebből kiesnek azok a területek, amelyek ekkor már a török megszállás alatt vannak, oda már nem jut el a püspököknek a hatalma, a kezük nem ér el odáig. Igaz, hogy ők közben megszerzi a felügyeletet például a kalocsai egyházmegye fölött is, de hát ugye ennek egyházi jelentősége nem nagyon van, mert egyrészt a kalocsai egyházmegye az teljes egészében török megszállás alatt van, az azt jelenti, hogy a jövedelmekhez nem jut hozzá, illetve lelkipásztori támogatást sem tud nyújtani az ottani híveknek, mert hogy a török nem nagyon tűri meg a katolikus papságot.
1: És a töröknek mondjuk a reformációval, vagy ez neki teljesen egy kalap alá tartozott?
2: Nem. Érdekes módon, most ez nem azt jelenti, hogy a protestáns lelkipásztoroknak az élete az könnyű lett volna a hódoltsági területeken. Néha őket is értek atrocitások a törökök részéről, főleg akkor, hogyha valami helyi bég vagy pasa azt látta, hogy ha elfog egy protestáns prédikátort, akkor a hívektől busás váltságdíjat lehet érte kérni. Tehát ilyen előfordult, de alapvetően a protestánsokat jobban elviselte a török, aminek egyszerűen az az oka, hogy azt a törökök is látták, hogy a protestánsok bizonyos szempontból, ugye lásd 1552, szövetségesei a törököknek a Habsburgok ellen. Tehát az, hogyha a protestánsokat hagyják jobban működni, ez gyengíti a katolikus egyházat, azt a katolikus egyházat, amely szövetségese a Habsburgoknak, vagy fordítva a Habsburgokat, akik támogatói a katolikus egyháznak.

0: Milyen további cselekedetei voltak még esztergomi érsekként?
1: Talán kezdhetjük azzal, hogy mint püspök fontosnak látja azt, hogy betakozódjon a világegyháznak a folyamataiba. Tehát ő maga személyesen nem vesz részt a trentói zsinatnak a munkájában, ugyanakkor nagyon fontosnak látja azt, hogy a trentói zsinattal összhangban kell Magyarországon is megújítani az egyházat. Tehát itt a trentói zsinat 1545-től 63-ig három időszakban, vagy három ülésszakban folytatja a tevékenységét, 1545 decemberétől 47-ig, az első smalkaldeni háborúig, aztán utána ugye ezt még harmadik Pál pápa hívta össze, illetve utána harmadik Gyula pápa az, aki 1551-ben újra összehívja a zsinatot, és folytatják a megkezdett zsinatnak a munkáját. 1552-ben azonban a második smalkaldeni háború miatt ez is megszakad, és akkor végén 1562-63-ban folytatódik és fejeződik be a trentói zsinatnak a munkája. Tehát amikor Olán Miklós esztergomi püspök lesz, akkorra már a zsinatnak az első két ülésszaka az megtörtént, és az ő püspöksége, érseksége alatt zajlik le a zsinatnak a harmadik ülésszaka. Ugye most a zsinat, mint olyan, mint intézmény, már kiderül, hogy sokat tehet azért, hogy a hitnek a tisztaságát megőrizze. Hiszen már az első és a második ülésszak alatt is, ami lezajlott, ugye nagyon sok olyan döntés született a zsinaton, amely a protestánsok által megtámadott katolikus hittételeknek a megvédése, illetve annak szabatos kifejtését hozza magával, és Olán Miklós ezeket fölhasználja, hogy Magyarországon is hasonlóképpen kell cselekedni, tehát meg kell védeni a katolikus hitnek az igazságait, amihez elsősorban a papságot kell megnyernie. Ugye amikor a harmadik ülésszak zajlik, akkor ő levelezésben van a zsinati atyákkal, tehát kért tőlük segítséget, mondhatjuk így a szakmai támogatást, hogy hogyan tudna hatékonyan küzdeni a protestáns tanok terjedésével szemben. Na de mi az, amit lát? Hogy a zsinat az egy hathatós eszköz a hit tisztaságának a megvédésére. Tehát mit kell csinálni? Zsinatot kell tartani. Ezért mondhatjuk, hogy az ő esztergomi érsekségének az egyik legfontosabb ugye az volt, hogy 5 alkalommal is zsinatot hívott össze. Ezek egyházmegyei zsinatok, bár némelyik túlmutat az egyházmegyén, hiszen az egész egyház tartomány, tehát a szufragánus püspökségeknek az előjáróit, papjait is meghívja, sőt, bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy szinte némelyik országos zsinatnak is tekinthető, mert hogy más püspökök is ellátogattak ezekre a zsinatokra, amelyeket elsősorban ugyebár Nagyszombaton tartottak meg. Tehát itt ezeken a zsinatokon ő maga is azokat a témákat veszi sorra, amelyek a trentói zsinaton előkerültek, tehát azokat a hittételeket, és azokat próbálja meg elfogadtatni a jelenlévő papsággal. Mielőtt azonban erre sor kerülne, ugye meg kell vizsgálni a papságnak az állapotát. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy összehívja többször is az egyházmegye papságát, illetve a másik dolog, hogy revizorokat küld ki az egyházmegye területére, hogy ezt is a trentói zsinat szorgalmazta, hogy a püspökök azok látogassák az egyházmegyeiket, vizitálják végig a plébániákat, vagy személyesen, vagy megbízottjaik útján. És ő ezt megteszi, hogy tényleg létrehoz egy bizottságot, amivel végig járatja az egyházmegyét, és megvizsgálja nem csak az egyes egyházközségeknek az anyagi feltételeit, hogy milyen állapotban van a templom, a templomi felszerelések, a plébánia, hanem megvizsgáltatja a papságnak az állapotát is, nyilván nem az egészségi, hanem a lelki egészség szempontjából, tehát hogy valóban katolikusok-e még ezek a papok, és lesújtó eredmény. születik.
0: Mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy egy revizor kimegy egy adott plébánjára, és mint
1: egy bizottság.
0: Egy bizottság, és akkor beszélgetnek, és valaki a reformáció felé való szimpátiáját ő nem is rejti véka alá a bizottság előtt? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy derül neki ez?
1: Nem olyan könnyű ez, mert ugye a papoknak egy jelentős része megnősült. És ugye ezt már nem olyan könnyű titkolni, hogy a plébánián nem egyedül él, hanem asszonnyal, esetleg gyerekekkel. Aztán nyilván meg tudják kérdezni a híveket, akik ott laknak, hogy milyen módon végzi a szertartásokat a plébánosuk. Tehát például áldoztat a két szín alatt. Ugye a két szín alatti áldoztatás az egy ilyen lakmuszpapírszerű jelzése volt, hogy aki ezt alkalmazza, az nyilvánvaló, hogy a protestáns tanokat tartja igaznak, hitelesnek. Ugye a katolikus egyházban is lehetne két szín alatt áldoztatni, csak pontosan a reformáció miatt úgy nagyon sokáig megmaradtunk, hogy akkor ezt a különbség, jól látható legyen a különbség, nem áldoztatunk két szín alatt. Azon kívül azt is meg lehet kérdezni, hogy milyen nyelven misézik. Ugye, mert hogy a katolikus egyházban csak latinul lehetett misézni, de volt olyan atya, akiről kiderült, hogy ő például szlovák nyelven misézik, tótul. Tehát az is ugye a nemzeti nyelvi misézés, ez is a
0: reformáció.
1: Így van, a reformációnak az egyik jellegzetessége.

0: Azon kívül mehetünk még mélyebbre, hogy a papokat kötelezte arra, hogy bizonyítsák be, hogy pappá vannak szentelve. Ugyanis érdekes dolgok derültek ki, ugye ebben az időszakban, amikor egy csomó helyen a püspöki székek nem voltak betöltve, nem volt olyan egyszerű pappá szentelődni. Uh-huh. Tehát voltak olyanok, akik külföldön szenteltették magukat pappá, tehát mit tudom én, elment, ugye most a felvidékről van szó, elmentek például Lengyelországba, és valamelyik lengyel püspökkel szenteltették föl magukat, kapott egy okiratot, és azzal visszajött, hogy íme ő föl van szentelve katolikus pappá. Na de voltak olyanok, akik ezt nem tudták semmilyen módon bizonyítani, hogy ő egyáltalán pappá van szentelve, valószínűleg nem is volt. Tehát vagy valamilyen protestáns teológiát hallott valahol, illetve hát az a helyzet, hogy sajnos szélhámosok is megjelentek. Talál egy üres plébániát.
1: Talál egy üres plébániát, és ő csak bevonul, és így akkor van. Jó, én vagyok innentől fogva az új plébánosotok.
0: Azt mondja, hogy engem küldött a püspök, én vagyok
1: messzire
0: a plébános.
1: Messzire ember azt mondja, mit akar, már bocsánat.
0: És de ilyen zűrzavaros időszakban, mint
1: ez,
0: ami ekkor...
1: Sajnos, ez, annak örültek, hogy egyáltalán valaki
0: így van, hogy jött, van papunk, és akkor azt már annyira nem is forszírozták, most akkor tényleg föl van-e szentelve, és ezek, ha kellő intelligenciával rendelkeztek, akkor minden további nélkül azokat a papi funkciókat, szolgálatokat el tudták látni. Azt is megkérdezik a hívektől, hogy szokott-e például gyóntatni a plébános.
1: Igen, mert ha nem gyóntat, akkor az megint a
0: az repor. Megint a protestantizmusnak a, uh-huh. a jele. Tehát nagyon érdekes ez a helyzet, de ugye ami a leglátványosabb, ez a nőspapoknak a kérdése volt. És hát érdekes dolgok történtek. Volt, amikor összehívja a papokat nagy szombatba, és ott egy ilyen bizottság előtt nekik ígéretet kell tenni arra, hogy ha hazamennek, akkor el kell bocsátaniuk az asszonyt. Ahhoz, hogy tovább tudják folytatni a papi szolgálatukat.
1: Hát én ezt értem, csak mondjuk, ha amikor valakinek már családja van kompletten, azt mondjuk, hogy fogja megoldani?
0: Hát úgy, hogy leteszi a nagy ígéretet, megesküszik, hazamegy, és utána marad a család, és szakít a katolicizmussal.
1: Többnyire így történt?
0: Többnyire így történt, de még egy érdekes dolog, tehát például azt is előír, hogy megborotváltatja a papjait, akik ott vannak.
1: Mert hogy mondjuk szakállal, vagy...
0: Igen, és érdekes az, hogy tehát elrendeli az, hogy mindenkinek borotvártnak kell lenni. Az az érdekes, hogy ő maga azonban szakállas volt. Szakállas, bajuszos volt.
1: Igen.
0: Meg hát a korabeli pápák is mind ebben az időszakban ez jellegzetes dolog volt, hát némelyiknek akkora szép melkas ígérő szakálla volt ebben az időben. Viszont azzal, hogy ő megborotváltott őket, ezzel ugye a római módot, az antik római módot kívánta újjáéleszteni, és ez is egy ilyen jele volt a Rómához való hűségnek, tehát a katolicizmushoz való ragaszkodásnak.
1: Szóval én értem ezeket az ellenőrzéseket, értem azt, hogy mik derültek ki, és természetesen az, amikor valakit, vagy egy protestáns, tehát messziről jött protestáns pap szentelt fel, vagy rosszabbik esetben tényleg senki nem szentelt fel, ezek azért nagyon csúnya visszaélések, de mondjuk ez a borotválás, már családja van, most akkor hogy csinál? Tehát, hogy azért ezek olyan szigorú megvonások utána a későbbiekben, hogy mondjuk ezeknél tényleg most mennyire éri el azt az eredményt, ami az eredeti célja volt ezeknek a vizsgálatoknak, mert mondjuk egy családos pap, az, ahogy beszéltük is Péter atya, hát már nem. Valószínűleg azért nem fogja a családját otthagyni. 1500-as évekről beszélünk, ugye, tehát most megint helyezzük a kontextusába a dolgokat, tehát hogy most tulajdonképpen itt a nagy ellenőrzésnek milyen hatása lesz, hogy elhozza azt az eredményt, amit ők, Olá Miklósék és az ellenreformáció hívei várnak, vagy pont, hogy azért ez nem így történik.
0: Igazából nem hoz konkrét eredményt, vagy legalábbis mondjuk így, hogy nem hoz tényleges javulást az egyház állapotában, mert ahogy mondtam, ott nagy szombatban a zsinatokon általában mindenki kifejezi a lojalitását a püspök iránt, és hűséget fogad, és megígér mindent, és otthon pedig nem teljesíti, viszont hogyha ezeket nem teljesíti, akkor az azt jelenti, hogy az innentől kezdve ő már
1: katolikus papként nem funkcionálhat.
0: Nem funkcionálhat, és a püspök, amikor csak teheti, akkor ezeket el is űzi a plébániákról. Ezáltal...
1: Még nagyobb lesz a paphiány amúgy, tehát most ez megint egy láncolat tovább.
0: Pontosan, igen. Nagy lesz a paphiány, és voltak olyanok, akik fel is jelentették Rómában Olá Miklóst, hogy részben ő az oka a magyarországi nagy paphiánynak. Igen, de nézzük meg a másik oldalról a dolgot, tehát nézzük a pozitív oldalát a dolognak, és pedig azt, hogy eddig egy ilyen nagy katyvasz van, nem lehetett tudni, hogy ki kivel van. Azzal, hogy olyan szigorúan lépett föl, mondhatjuk azt, hogy ténylegesen szétválasztja a protestáns és a katolikus pásztorokat, illetve híveket, és ezzel tiszta vizet öntött a pohárba. Tehát ez azt jelenti, hogy aki ezután is hűséges hozzá, és a katolikus egyházhoz, arra lehet számítani a későbbiekben is. És ők maradnak egy ilyen, mint egy szent maradék, akik a katolikus egyházat szépen megőrzik, addig, amíg majd a későbbi püspökök esetleg már jobb körülmények között, nagyobb lehetőségekkel ténylegesen végre tudják vinni a rekatolizációnak a művét. Úgy itt a következő püspökökre kell gondolni, aminek a végén ott áll Pázmány Péter. Igen. Akiről nem fogunk nagyon beszélni, mert ő nem volt
1: egri püspök. Igen.

0: arról esetleg vannak-e adatok, hogy most ezzel a nagy ellenőrzéssel mondjuk például hány plébánost kellett megvonni a pozíciójától?
1: Vannak bizonyos adatok, de számszerűen ebbe fölösleg is belemenni. Sajnos a papságnak a nagy része elveszett. Elveszett, mondom, de aki maradt, azok viszont olyanok voltak, akik a későbbiekben lehetett rájuk számítani, és akár felelős pozícióba is kerülhettek az egyházon belül.
0: Most azon túlmenően, hogy ugye akiknél hiányosságokat és a ugye protestantizmus felé történő szimpátiát, elfordulást tapasztalták, elpakolták, én azt értem, de akkor hogyan próbálták ugye a katolicizmust visszaerősíteni?
1: Például, tehát ő maga is kiadott a saját zsinatairól könyvformájában azokat a fontos tanításokat, amelyek a katolikus egyház hitét tartalmazza. Tehát ez a trentói zsinatnak a mintájára meghozott nagyszombati zsinatoknak a teológiai eredményeit tartalmazza. Tehát részben mondhatjuk így, tehát, hogy egy felvilágosító és a papok számára jól érthető módon megfogalmazott könyveket adott a kezükbe, hogy na ez alapján látni lehet, hogy na mi az, ami a katolikus tanítás világosan. Azon kívül saját pénzén nyomtatott breviáriumokat Bécsben, amit megint csak a papság számára osztott ki, hogy ezek a breviárium, ugye ez a zsolozsma, amit a papnak kötelező végezni napról napra a hívekért, és ugye nyilvánvaló, hogy ez is hiányt mutatott, és nagyon sokan azért is tértek el a katolikus tanítástól, mert nem végezték azt a zsolozsmát. A zsolozsmában ugye nem csak zsoltárok vannak, hanem vannak benne bőségesen szentírási részek, illetve az egyházi klasszikus irodalomból vett részek, ugye az olvasmányos imaórákban, ami nagyon fontos tájékoztatás, meg mondhatjuk így, hogy bizonyos fajta, amellett, hogy imádság, elmélyülés, bizonyos fajta teológiai támpontokat, tudást is közvetít a papság számára. Fontos volt az, hogy ő maga is fontosnak tartotta azt, hogy a Canisius Szent Péter által kiadott kis katekizmust, azt eljuttassa minél több emberhez is. Tehát ezt le is fordítatta, és mondhatjuk azt, hogy a következő időszakban egészen az 1700-as évek végéig ez a kis katekizmus lesz a magyar katolikus egyház számára a legfontosabb ilyen hitvédelmi és hitmegerősítő könyvecske. Itt ez a katekizmus, ez igazából protestáns műfaj, tehát ők találták ki, ha úgy veszük, ez a KT, de tulajdonképpen rövid kérdés és felelet formájában kifejteni a hittételeknek a rendszerét, a sorát. És ugye a protestáns mintára a katolikus egyházon belül is megjelent, két ilyen híres katekizmus van, amely gyakorlatilag lefette a katolikus egyházat. Ugye a latin országokban, tehát a déli országunk, Franciaországot leginkább a Bellarmine Szent Róbert által összeállított katekizmus terjedt el. A német területeken, illetve itt Kelet-Európában, Magyarországon, Lengyelországban, ott pedig a Canisius Szent Péter által megszerkesztett katekizmus. Érdekes az, hogy mind a kettő, Bellarmine Szent Róbert is, Canisius Szent Péter is, mind a kettő jezsuita. Na és akkor itt már egy újabb fontos dologhoz érkeztünk Olá Miklósnak az életében, ugyanis ő Bécsben, ugye gyakran megfordult, és Bécsben találkozott a jezsuitákkal. A jezsuita rend az Loyalai Szent Ignác által alapított szerzetes közösség, amely ugye az 1540-es évektől kezdődően nagyon dinamikusan fejlődik, és ugye egyre több új házat hoznak létre, amelynek az egyik fő célkitűzése, hogy megvédeni a katolikus hitnek az igazságait, illetve az embereket elvezetni a katolikus hit igazságainak a felismerésére. Tehát ők itt a rekatolizációnak a nagy harcosai, és mindezt teszik tudományos igényességgel. Tehát a jezsuitáknak nagyon fontos szerepe van az európai kultúrtörténetben is, hiszen új egyetemeket, meg középiskolákat hoznak létre, ahol a katolikus ifjúságot vagy akár a protestáns ifjúságot nevelik, és ennek nagyon sokszor azzal a következménnyel jár, hogy mivel hogy ezek a legjobb iskolák tényleg olyan színvonalon tanítanak, hogy a protestáns nemesség gyermekeit is ezekbe az iskolákba iratják be, aminek következtében ezek nagyon sokszor, mire befejezik a tanulmányaikat, katolizálnak. Lásd például Pázmány Péter. Tehát a lényeg az, hogy a jezsuiták ilyen szempontból nagyon nagy szerepet játszanak, és ezt fölismeri Olá Miklós is, ott a bécsi jezsuitákat látva, úgyhogy fölveszi a kapcsolatot az ottani jezsuita tartományfőnökkel, hogy küldjön jezsuitákat Magyarországra, méghozzá ugye Nagyszombatba igyekszik őket letelepíteni, és végül is megtörténik ez a dolog, tehát egy kis jezsuita közösség megérkezik Nagyszombatba. A bécsi háznak a vezetője egyébként Canisius Szentpéternek a testvére. Tehát ő küld ide jezsuitákat, és hamarosan kiderül, hogy ezek a jezsuiták itt ezeken a helyi zsinatokon vezérszerepet kapnak. Gyakorlatilag ugyanaz következett be, mint annak idején a trentói zsinaton, hogy amikor kezdődött a trentói zsinat, ugye 1545-ben, akkor Szent Ignác elküldött néhány jezsuitát, azért, hogy a zsinaton résztvevő atyáknak a lelki támaszai legyenek, tehát gyóntatónak szánja őket eredetileg, de aztán kiderül, hogy ezek a jezsuiták teológiailag sokkal képzettebbek, mint a püspökök többsége, úgyhogy a lelki támogatókból hamarosan a zsinat teológiai szakértőivé váltak. Most ugyanezt történik itt Nagyszombatban is, hogy hamarosan kiderül, hogy ezeken a zsinatokon a jezsuiták nagyon remekül helytállnak oly módon, hogy segítik a megjelenő papságot a katolikus hit ismereteinek az elsajátításában, vitatott kérdéseknek a megválaszolásában.

0: Természetesen most az, hogy a jezsuiták ide jöttek, ez nem azt jelenti, hogy akkor csak egy sima jezsuita házat hoz létre Oláh Miklós, hanem iskolát alapít. Tehát a korábban is meglévő nagyszombati káptalani iskolát azt a jezsuitákra bízza, és tulajdonképpen egy ilyen főiskolai szintre emeli, ami sajnos azzal a káros következménnyel is jár, hogy a helyi káptalan viszont ezt nem nézte jó szemmel, úgyhogy a helyi káptalan és a jezsuiták között kialakul egy kis ellentét, de ezt Oláh Miklós idejében tudták rendezni, úgyhogy nem volt különösebben probléma. Utána azonban sajnos az a szépen elinduló munka nem sokáig tartott, mert hogy 67-ben egy óriási tűzvész pusztított Nagyszombatban, és ebben leégett a jezsuitáknak a kollégiuma, tehát ez a mondjuk így, hogy főiskola, vagy ilyen magasabb szintű gimnázium. A jezsuiták is, igazából az ő házuk is leégett, úgyhogy elhagyják Nagyszombatot. Ez azért is érdekesség, mert világtörténelmi szempontból az első jezsuita kudarc. A jezsuiták a későbbiekben óvakodtak is Magyarországtól, mert hogy egy kicsit féltek, hogy Magyarországon olyan viszonyok vannak, hogy ebbe még a jezsuitáknak a bicskája is beletört. Uh-huh. Na mondjuk igazából lehetett volna javítani a helyzeten, csak hogy Oláh Miklósnak annyi pénze ekkor már nem volt, hogy újraépítesse ezeket az épületeket, és a jezsuitákat megtartsa. Úgyhogy a jezsuiták visszatértek Bécsbe, aztán ugye szétosztották őket, hogy ki merre menjen. Egyébként a jezsuiták az egy teljesen nemzetközi csapat volt itt Nagyszombatban. Tehát a katolikus Európa minden tájáról jöttek, tehát voltak itt közöttük szlávok, németek, spanyol, ilyen-olyan, és hát különböző feladatokat kaptak, tehát volt közöttük, aki a szakács volt, meg a szabó, a többiek meg végezték a tanítást, és így tovább.
1: Tehát ezt még ugye ő mindig a reformáció ellen hajtja végre, ez még mindig az esztergomi eseki évei. Szerez-e ő még más pozíciót, vagy kerül-e még feljebb? Király mellett milyen marad a viszonya?
0: Hát a királlyal jó a viszonya, viszont még itt azért a nagyszombati tevékenységében még mást is meg kell említeni, mert hogy ő az, aki az első magyarországi szemináriumot alapította Nagyszombatban, pontosan emellett a jezsuita, mondjuk így, hogy főiskola mellett.
1: Szeminárium alatt azt értjük, amit ma értünk szemináriumon, tehát papi nevelés zajlott felsőfokú szinten?
0: Igen. Most ez azért érdekes, mert a papképzés az ugye mindig is volt kezdettől fogva valamilyen szinten, tehát amit az apostolok mellé szegődött apostol tanítványok, az apostoloktól megtanulták, hogy mit kell csinálni, és akkor utána ők lettek a következő generáció. De intézményes formában is zajlott akár már a középkorban is, tehát a káptalani iskolák vagy a kolostori iskolákban képeztek olyanokat, akik papi hivatást éreztek magukba, és utána elvitték a püspökhöz, az felszentelte őket. Az 1400-as évektől kezdődően megjelennek az úgynevezett kollégiumok, tehát Rómában is ugye a Capranico kollégium az első ilyen, aztán a későbbiekben...
1: De ugye, a kollégium, bocsánat, hogy szabad bevágok, Péter, hogyha úgy kollégium, hogy oktatás, és mint szeminárium funkció?
0: Így van, csak akkor ezt a szót használták rá, hogy kollégium.
1: Hát mint ahogy most is használják ezeket a szavakat Rómában, igaz?
0: Persze, de azért használják leginkább, mert hogy ugye ott ez már tradícióvá vált. Tehát például ugye az én szeminárium, alma materem Rómában, az is ugye Collegium Germanicum et Hungaricum, ugye külön volt a Collegium Germanicum, külön a Collegium Hungaricum, egyesítették őket, és akkor létrejött ez a szép elnevezés. Na de ugye Loyolai Szent Ignác 1552-ben alapította a Collegium Germanicumot. És akkor ennek mintájára csomó nemzet nek a képviselői hoztak létre kollégiumot, általában a jezsuiták, tehát a magyar kollégium hungarikumot is, ugye Szántó István, vagy Arátor István az első magyar jezsuita hozza létre Rómában. De kollégiumot alapítanak az angoloknak, stb. Ez meg elsősorban 13. Gergely pápa szorgalmazta, és hát ugye megmarad a kollégium elnevezés. Igen ám, de a zsinat, a trentói zsinat 1563-ban hoz egy ilyen rendelkezést, hogy a püspök gondoskodjon a papi utánpótlásról szemináriumok alapításával. Tehát gyakorlatilag a trentói zsinat előírta, hogy minden püspök hozzon létre egyházmegyei szemináriumot. Ugye ebben a szémen szó a mag szerepel, ugye, hogy ahol elvetik a magot, és aztán szépen kinő, kifejlődik. Tehát a szeminárium, akiben már benne van a hivatásnak a magja, a szemináriumban az szépen kifejlesztik, kikeltetik, ki
1: növelik. Tehát mint szó, tehát, hogy akkor ez tulajdonképpen magot jelent. Milyen szép szimbolikája van, látod, ezt még sose gondoltam volna, hogy ez
0: igen, jelenti. Tehát a szémemből, a magból származik a szeminárium, tehát ahová elvetik ezeket a hivatás magokat, és a szárba szökken, és termést hoz, és aztán ugye a hívek szolgálatára áll. Most abban az időben a szemináriumok azért általában nem olyan hosszú képzést biztosítottak.
1: Igen, ezt már többször beszéltük. Igen, hát körülbelül hány évvel indult ez? Tehát a legeslegeső, ez a 16. századi szemináriumok hány évesek voltak?
0: Néhány év. Néhány de ez évek. Helyileg is különbözött.
1: Tehát valahol lehet két év volt, valahol három,
0: igen, hát
1: év.
0: Mondjuk, hogyha figyelembe veszük azt, hogy itt ugye mondjuk az Egri Egyház megyében, ma jó, a később ugye telekesi püspök lesz, aki az első szemináriumot létrehozza.
1: Az 1700-as évek?
0: Így van, 1704. Az első évfolyam az egy év alatt végzett. Tehát igazából én mondjuk így, hogy egy gyors talpaló papképzés történt, aztán utána szépen kiteljesedik, tehát ugye bonyolódik a teológia, egyre több ágát igyekeznek megtanítani, elsajátítatni ezekkel a fiatal emberekkel. Tehát az a lényeg, hogy itt Nagyszombatban volt az első ilyen szeminárium, amely sajnos a jezsuiták kollégiumával együtt elpusztult, úgyhogy szegény Oláh Miklós az élete vége felé azt látja, hogy azok a nagy munka, amiben belevágta a fejszéjét, a papságnak a megreformálása, a papság utánpótlásának a biztosítása a szemináriummal, a jezsuiták behozatalával, tényleg emelni a kulturális és vallási színvonalat, ezek mind-mind kudarcba fulladtak, de azért ő nem csak ebbe gondolkodott, hanem azt is látta, hogy külföldön is érdemes tanítatni fiatalokat. Ugye ekkor még a Collegium Hungaricum nem létezik Rómában az ő idejében, de a saját pénzén, tehát a jövedelméből biztosította azt, hogy két fiatal ember tanulhasson a bécsi egyetemen, ahol szintén ugye az egyetem mellett ott vannak a jezsuiták, tehát a legmodernebb, legfrissebb, legnapra készebb teológiát tanulhatták, tehát hogy ott készüljenek a papi hivatásukra. Majd ugye, amit látunk, hogy itt elindul, ezt igazából majd Pázmány fogja megvalósítani sikerrel. Tehát ő az, aki már sikeresen egyetemet alapít, aki szemináriumot alapít, aki Bécsben is külön magyar szemináriumot alapít, és így tovább. De mindezeknek az előzménye az, amit Oláh Miklós itt ebben az 1500-as évek nagyon nehéz, zűrzavaros, anyagilag is megszorításokkal küzdő világában elkezdett.
1: Mikor halt ő meg?
0: 1568. január 15-én hal meg, méghozzá Pozsonyban, és Nagyszombaton temetik el a Szent Miklós templomban.
1: Hát akkor Oláh Miklósról ennyi, és a következő már egri püspökről már csak a következő adásban beszélünk.

A mai adásban Olá Miklós egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tett elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Bak András elhívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Bak András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni.

0: áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johann Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban André Rieu holland hegedűművész karmester felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában André Rieu holland hegedűművész karmester felvételeiből a zenei szerkesztő Túri Sarolta válogatott önöknek.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Öt óra van.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. A mai nap az év 274. napja. A napkelte időpontja pedig 6 óra 37 perc, a napnyugtájé 18 óra 18. A technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint a napi mája követ. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt követően ismét hírekkel jelentkezünk, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkkal. Az előbbiben felköszöntjük majd a Malvinokat, ők ünneplik ugyanis ma nevük napját, az utóbbiban pedig felidézünk néhány olyan szemét, illetve eseményt, amelyek a mai naphoz, vagy akik a mai naphoz, október 1-éhez kötődnek. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Teréz anya, ha terhed túl nehéz. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. De ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat

Még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András hívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Kontinensünk szabadságát Moszkva fenyegeti a leginkább, Európa számára Vlagyimir Putyin háborús imperializmusa jelenti a legnagyobb veszélyt, jelentette ki a német külügyminiszter Pozsonyban. Johan Vadepul a szlovák külügyminiszterrel folytatott tárgyalást, majd felelőtlenségnek nevezte az Oroszország jelentette veszély megkérdőjelezését, és arra figyelmeztetett, a NATO biztonsági garanciáiba vetett bizalom megingatása valamennyi szövetségest veszélybe sodorhatja. Aki ezeket a tényeket megkérdőjelezi, nem csak a szolidaritás hiányáról tesz tanúbizonyságot, hanem felelőtlenül is cselekszik, hívta fel a figyelmet. Levélben követeli Németország vezetésével 6 nettó befizető tagállam, hogy több száz milliárd euróval csökkentsék a 2028-tól kezdődő uniós költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret méretét. Amennyiben ebben nem tudnak megegyezni, akkor a 6 tagállam ellehetetleníteni, hogy még idén megállapodjanak a költségvetésről, már pedig jövőre több helyen is előre törhetnek az euroszkeptikus erők, emiatt Brüsszel szeretné még idén lezárni a tárgyalásokat. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki,
1: è stato un grande dono per me.
0: És Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összefort szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, akik polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákónusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szent Atya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósított meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szent Atya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálisra történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szent Atya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
1: The Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tisztító tűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank Alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tette elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően, és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Baka András hívta az országgyűlés figyelmét a házszabály követelményeinek maradéktalan betartására, tudatta a Sándor Palota. A köztársasági elnök az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló törvényt, annak érdekében, hogy az mielőbb életbe lépjen, aláírta, ugyanakkor az államfő szerint a törvénymódosítás tárgyalásakor nem megfelelően tért el a házszabálytól az országgyűlés. Baka András köztársasági elnök visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást, tudatta a Sándor Palota. Az államfő kifejezetten egyetért a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével, ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes szerint a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni, áll a közleményben. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az abban működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. Brüsszel készül az orosz szürkezónás támadásokra, jelentette ki a kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselő az EU tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozását követően. Kaja Kallas ezzel összefüggésben kitért az Oroszországnak tulajdonított szabotázsakciókra, gyújtogatásokra és légtérsértésekre. Beszámolt arról, hogy megállapodtak az európai békekeret 6 milliárd 600 millió eurós forrásának elosztásáról, amely az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás egyik központi eszköze. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon október 1-én Malvin napja van. A Malvin germán eredetű női név. A németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine. Jelentése a jogbarátja. Az 1990-es években igen ritka volt, és a 2000-es éveket követően sem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között. Minden esetre, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad, aki a Malvin nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1869. október 1-én az Osztrák-Magyar Monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapot. A levelezőlap ötletét a Német Birodalom postai főtanácsosa dr. Heinrich Stephan 1865-ben vetette fel az Észak-Német Posta Unió Karlsruhe-ban tartott konferenciáján. Javasolta a boríték nagyságú, keményebb nyílt levél bevezetését. Az ötletet dr. Emmanuel Hermann, bécsújhelyi katonai akadémiai tanár a Neue Freie Pressében ismertette. Hermann kifejtette, hogy a levelek nagy része csak rövid közlést tartalmaz. Ezekben semmiféle titok nincs, így az üzeneteket fölösleges borítékba zárni. Olcsó nyílt lapon is közölhetők. Magyarországon a megjelenés napján 10 000, 6 hét alatt pedig 1 000 000 darab levelezési lap fogyott el. Németországban 1870 júniusában, Angliában pedig csak októberben vezették be. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május 1-én bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt adtak el. A lapokat kezdetben az ország címerével díszítették, később ezt tájak, vonatok, gőzhajók, virágdíszek képei váltották fel, vagyis 70-72-től megjelentek a képes levelező lapok. A magyar képes lapkiadás 1896-ban, a millennium évében kezdődött. És most egy születésnapos. 1899-ben, a mai napon született Budapesten Bárdos Lajos zeneszerző karnagy. 1925-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzői szakán. 25 és 29 között középiskolai énektanár, majd 28-tól 66-ig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. Tantárgyai nagy részének anyagát maga dolgozta ki, és elsőként ő tanította Magyarországon. Egy ideig a budapesti kórus, 42-től 20 éven át pedig a Mátyás templom karnagya volt. Mint karnagy nagy sikerrel szerepelt számos bel- és külföldi koncerten, nevéhez jelentős kórus művek és oratóriumok hazai és ősbemutatói fűződnek. Ő alapította a Magyar Kórus című folyóiratot, amelyet közel 20 évig szerkesztett. Sokat tett a magyar dalos mozgalom megújításáért, ő szervezte meg az éneklői ifjúság mozgalmat és a népzenén alapuló új művek elterjesztését. Előadásokat tartott a fővárosban és szerte az országban zenetörténeti, stilisztikai, karvezetési és énekpedagógiai témákról. Számos dalát, vegyes és gyermekkori művét ma is oktatják. S a mai napon hunyt el 1954-ben Londonban Okolicsányi Ferenc fizikus, a televíziózás úttörője. Gépészmérnök hallgatói tanulmányait az első világháború miatt kellett félbeszakítania. 26-tól Berlinben folytatott a távolbalátással kapcsolatos kutatásokat, 36-tól pedig egy londoni kutatólaboratórium munkatársa volt. Előbb tükörcsavaros letapogató rendszerrel kísérletezett, majd ultrahanggal gerjesztett folyadékrács rendszerével sikerült jó minőségű televíziós képet előállítania. És a végén egy évforduló ismét. A Magyar Nemzeti Bank 1999. szeptember 30-án hivatalosan kivonta a forgalomból a fillért, így október 1-től megszűnt a forint váltó pénze. A fillér 1892-től a korona, 1927-től a pengő, majd 46-tól a forint apró pénze volt. A fillér őse 1892-ben született, amikor az Osztrák-Magyar Monarchiában bevezették az új közös pénzt, a koronát, és ennek lett a magyar apró pénze a fillér. Numizmatikusok szerint neve a német Heller szóból származott, és már egy 1425-ös oklevélben előfordult a szó. A nyelvészek viszont azt mondják, hogy a fillér inkább a német Führer négyes szóból ered, ami a Hellerhez hasonlóan egykor Tirolban volt apró pénz. De egyes vélemények szerint származhat a 15. században igen elterjedt pénz aprójából, a follárból is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők.

ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A szerdai általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol 14. Leó pápa az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát, meccben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Végül több nyelven összefoglalta katekézisét és üdvözölte a jelenlévő hívőket, az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. Matteo Maria Zuppi bíboros júliusi ukrajnai látogatását követően 3 napot tölt Oroszországban, hivatalos találkozókon vesz részt. A megbeszélések középpontjában a hadifoglyokkal, valamint a származási helyükről elszállított gyermekekkel kapcsolatos ügyek állnak. Az olasz püspöki konferencia elnöke a Szent Atya különleges megbízottjaként a humanitárius kérdésekkel foglalkozik, ez a 3. moszkvai missziója a 2023. júniusában, illetve 24. októberében tett látogatásai után. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, a hívők december 24-ig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölt az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a jobboldali hajó azon kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenlétét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermekvilágra jövetelére. A tisztítótűz művelet pár hónap alatt elérte a fideszes maffia legfelső köreit, így fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arról beszélt, a bíróság elrendelte Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását. Hozzátette, vállalták, hogy feltárják a közpénzek útját, visszaszerzik az elrabolt nemzeti vagyont, és megteremtik annak a feltételeit, hogy azoknak a bűnözőknek is felelniük kelljen, akik évtizedeken át érinthetetlennek hitték magukat. Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásról van szó. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, jelentette be Facebook oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök ismertette, egészen új formában üzemel az oldal, jelenleg teljes egészében a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra fókuszál, amit kizárólag AVH-nak nevez. Vajon meddig hallgat még az állami számvevőszék a Fidesz milliárdos tiltott pártfinanszírozási botrányáról, tette fel a kérdést a kormányfő a Facebook oldalán. Magyar Péter azt is felvetette, ugyanezt tette az ÁSZ a Magyar Nemzeti Bank alapítványok 100 milliárdos kifosztása idején. Hamisnak nevezte az állami számvevőszék Magyar Péter állítását, hogy a hivatal hallgat a tiltott pártfinanszírozásról. Az ÁSZ szerint a vizsgálat a törvény szerint zajlik, és a Fidesztől és a Tisza pártól is kértek adatokat. Az MNB ügyről azt írták, épp a számvevőszék tett elsőként feljelentést. Az állami számvevőszék, mint független alkotmánya szerv, ellenőrzéseit a törvényeknek megfelelően és nem a miniszterelnök Facebookon adott utasításai szerint végzi, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés a folytatásban is, néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 7 és 9, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Keresztény élet a legjobb

0: döntés. Keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: Keresztényélet.hu.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak a mai napon, 2026. október 1-én csütörtökön, a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformot hallanak, majd a napversében Radnóti Miklós október című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána híreket mondunk, és a Szentek Szent Életű Emberekben a mai alkalommal Liziói Kis Szent Terézről hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Most egy óriási gyűjtő és kutató munka dokumentálásáról beszélünk. Ez egy befejezett munka, vagy egy nagyon fontos állomása a kutatásnak?
1: Ez igazából egy három részes cikksorozatnak a középső része. Tehát amikor elkezdtük ezt a kutatást, akkor az volt a cél, hogy minden olyan cikket összegyűjtsünk, ami a meniszkusz sérülését követően kialakuló oszteoartritiszben a csontszerkezet megváltozását dokumentálja. Ebbe beleértettük a nagy állatmodelleket, tehát birkát, sertést, stb. A humán vizsgálatokat és a kis állatmodelleket, amiket a díjazott cikkben is leközöltünk. És hát először a nagy állatmodelleken kapott eredményeket közöltük le egy másik cikkben, utána jött ez a második rész, ami díjazta, és még hátra van a humán eredményeknek a leközlése, viszont érdekes módon humán eredmények hát nem nagyon vannak a szakirodalomban, vagy legalábbis olyanok nem nagyon vannak, amik megfelelő kontrollokkal vannak alátámasztva. Hát ez bizonytalan, hogy ebből a cikkből lesz-e valami.
0: Ennek mi lehet a magyarázata?
1: Szerintem az, hogy egészséges kontroll embereken nem szoktak olyan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, amik megfelelő kontroll eredményeket szolgáltatnának, mert csontszerkezet tanulmányozására az egyik legjobb módszer a mikro-CT, vagy humán betegek esetében a klinikai CT. Ez viszont fölösleges sugárterhelést jelent olyan esetekben, amikor nincsen szükség, és akkor ezt nem sokan vállalják be.
0: Hát akkor ez meglehetősen nagy kihívás lesz az önök számára, ennek a harmadik résznek az összeállítása.
1: Lehet, hogy ezt el is fogjuk engedni, és koncentrálunk a kísérletes munkára.
0: Magát a dokumentumot, amelyel elkészültek, azt hol tudják majd igazán hasznosítani? Hol lesz a gyógyító munkában igazán foganatja?
1: Hát ez elsősorban alapkutatás jellegű téma volt, tehát az, hogy a kisállatmodellekben hogyan változik a csontszerkezet, ez az elsősorban alapkutatás, de erre sokan alapozhatnak olyan jellegű kutatást, hogy különböző csontszerkezetet befolyásoló szereket adnak mondjuk egy következő állatkísérletben az állatmodelleknek, és úgy vizsgálják, hogy ezek a csontszerkezetet befolyásoló szerek ezek javítják vagy rontják az oszteoartritisz kialakulásának az esélyét, vagy nem csak szerekről lehet szó, hanem akármilyen kezelésről. Például mi is a jelenleg folyó kutató munkákban azt vizsgáljuk, hogy az izomtömegnek a növelése az hogyan hat az oszteoartritisz kialakulására, orrkopás kialakulására, és ezt vizsgáljuk különböző genetikailag módosított állatmodellekben. Tehát vannak olyan egereink, amiknek extrémen nagy izomtömege van, van olyan, ami inkább ilyen izomsorvadásos jellegű, és ők vannak megműtve, és hát a meniszkusz sérülését kiváltva, és utána rajtuk vizsgáljuk az oszteoartritisznek a kialakulását, és hogy a megnövelt izomtömeg az tényleg véde az oszteoartritisz kialakulása ellen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Olá Tamással, a Debreceni Egyetem Élettani Intézetének adjunktusával a porckopás során megváltozó csontszerkezetről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: És most az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzését hallják. Ma legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős tökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul, késő estére általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő. És most a legfrissebb hőmérsékleti adatok, Békés Csaba 11 fok, Budapest 10, Debrecen 8. Győrött és a Kékestetőn 11 fok van, Miskolcon 8, napkoron 7, Paks 5 fok, Pécs 11, Sármelléken 8 fok van, Siófokon 11, Szegeden 7, Szolnokon 8 és Szombathelyen 7. Sátoraljaújhely 8 fok, itt Egerben jelenleg 4 fok van csupán, és Jászberényben 6. A napi melegrekord ismét Szerepé, vagyis Hajdú-Bihar vármegyéből származik. 1932-ben ott, október 1-én 32,9 Celsius fokot mértek. A napi hidegrekord Nagykanizsai, 1959-ben mínusz 4,2 volt a városban. Egyébként a legmelegebb Kőszeg környékén van jelenleg 16,7 Celsius fok, és nem meglepő, hogy a leghidegebb Zabar környékén mínusz 0,3. Jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatásban nem terheli szervezetüket, és nézzünk szét most az utakon. Már most hajnalban erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a 31-es főúton Mende térségétől is. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a leállósávot aszfaltozzák. A 32-es és a 37-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon mindkét sávot leszűkítették, és a sebességet is jelentősen korlátozták. A munkák ideje alatt a kisbagi pihenőhely sem használható. Átépítették a terelést Gyöngyös térségében. A 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé pedig a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnamény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. Egyetlen csomóponti ág maradt használható a főváros felé, a felhajtó ág maradt szabad. És aszfaltoznak 60 nyugat csomópontnál is. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. A Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az 55-ös jelű 60 Salgótarján csomópontnál a főváros felé útszűkület van érvényben, amíg a burkolati jelek festését befejezik. A csomópont lehajtó ágát azonban már visszaadták a forgalomnak. A 43-as kilométernél a Galga pihenőhelyet a Vásárosnemény felé vezető oldalon aszfaltozás miatt lezárták. És nézzük, hol járnak, vagy hol nem járnak a kompok. A Dunán Dunakeszi horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között a komp már csak 7 órától 18 óráig jár óránként. Az alsó szakaszon a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az ideiglenesen bevezetett súlykorlátozás Mohácsnál újra érvényben van. A 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket a komp nem szállítja. És a Duna alacsony vízállása miatt nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tökör és Százhalombatta között. És most a Tisza. A folyó felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. A középső szakaszon nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. és nem újdonság az sem, hogy a Szamoson Olcsva és Olcsva-Apáté között az alacsony vízállás miatt még mindig nem jár a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
1: Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult és bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, sőt, állandó munkahelye sem volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben harmadjára hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesalyai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szent Atya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szent Atya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cathédrale de Notre-Dame de Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szent Atya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vanni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szent Atya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szent Atya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósított meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szent Atya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a második világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schuman, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg
1: e con questa linfa vitale.
0: Az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szent Atya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerdai katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggasztja önt, hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre, a mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként. Ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és a között a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyház is szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus küldetést ad 72 tanítványának. Egyszerű embereket küld, akiket személyesen megszólított. A küldetés egyértelmű. Menjetek és készítsétek elő a szíveteket az Isten országának eljövetelére. A tanítványok nem egyedül mennek, hanem kettessével, mert az örömhír továbbadása nem magányos vállalkozás. Kell a testvér, aki támogat, imádkozik, szükség esetén megerősít. A keresztény küldetés, a misszió mindig közösségi. Jézus egy fontos igazságot is kimond. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A világ szomjazik az igazságra, a reményre, az élő hitre, de kevesen vannak, akik vállalják az evangélium hirdetését akár szavakkal, akár életpéldával. A legelső lépés azonban nem a cselekvés, hanem az imádság. Kérjétek az aratás urát. A misszió az imában születik. A küldöttek nem visznek magukkal semmit, mert Jézus azt akarja, hogy eszközök nélkül induljanak. Aki az ő nevében megy, annak az Úr megadja, amire szüksége van. Nem az eszközökre, hanem a küldőre kell tekinteni. És mi történik, ha nem fogadnak be bennünket? Jézus szerint nem kell erőszakoskodni, az elutasítás nem a mi kudarcunk, hanem annak jele, hogy az evangélium mindig szabadságra épül, el lehet fogadni, de vissza is lehet utasítani. Mi is küldöttek vagyunk, mindannyian hordozzuk a küldetés lelkületét, családban, munkahelyen, közösségben. Jézus számít szolgálatunkra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a hozsannából lett ez állítva. Az első ének, amit bevonulásra éneklünk majd, illetve felajánlásra is folytatólagosan, a 228-as, a Keresve ó fölség téged. A 136-os számú ének lesz majd szintén a hozsannából áldozás alatt, tehát a kommunió, az üdvözlégy oltári szentség. És kivonulásra a 153-as lesz, az ó ad Jézusom nékem szentséges szívedet. Még egyszer az énekszámok. A hozsannából tehát a 228-as, a 136-os és a 153-as. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisét elhunyt Margitért, Károlyért, Lászlóért és élő hozzátartozókért ajánlom föl. Lizői kis Szent Teréz szűzre is egyház tanítóra emlékezik az Anya Szent Egyház. Az ő személye, életszentsége mindannyiunk számára olyan értelemben példakép, hogy az egyszerűség és az Istennek való benső engedelmesség az vezérelte őt azon az úton, amely az élet csodálatos világát jelentette számára. Az Isten szeretetét élezte, és ő maga is átélte nagyon mélyen, és kérjük az ő közben járását, hogy mi is tudjuk az Isten szeretetét egyre jobban átélni, és egyre inkább bizonozni. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szent Misén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek, én is neked kegyveléleim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, csak cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséged, ami Urunk Jézus Krisztus,

Olvasmány Jób könyvéből. A mindenkitől elhagyott Jób így szólt barátaihoz. Szálljatok meg, barátaim, legalább ti szálljatok

mert megérintett engem az Úr keze. Miért üldöztök úgy most ti is, mint ahogy Isten üldöz engemet? Miért nem hagyjátok már abba, és miért marjátok testemet? Bár csak felírnák szavaimat, bár csak feljegyeznék egy könyvbe, bár csak vas íróvesszővel ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat. Tudom, hogy megváltom él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és testemben látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt, és nem valaki más, saját szememmel nézem őt, szívem titkos reménye ez. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farsangosok közé. Ne vigyetek magatokkal se szént, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békesség e háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békétek. Ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami a városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony-bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ott van a 12 apostol, és Jézus föltámadása után az apostolok cselekedetei nyilván róluk szólnak, de Jézus más 72 tanítványt is választott. És 72 ember az egy jó kis szám. Őket is elküldi maga előtt azokba a városokba, ahová menni szándékozott. Ha úgy belegondolunk, hogy mi maradt ebből a 72 tanítványból, itt sem ismerjük nagyon a nevüket, és még kevésbé az egyháznak a történetében. Teljesítették a feladatot. Ilyen feladat a mai értelemben nem 72-nek, hanem az egyház szinte minden tagjának, hogy igenis, ahol van, ahová megy, ott mindenütt Krisztust képviselje. Így kell képviselnünk Krisztust, bármerre is járunk. Mint egy hirdetve, hogy az Isten országa nem csak Jézus korának a kiváltsága volt, hanem mindenkor számára Isten ajándéka. És amikor az egyház történelmét nézzük, lehet, hogy nem mindig ez a szempont vezette a 72 tanítvány, most idézőjelbe téve a nevüket, de tudnunk kell, hogy ez a megkeresztelt embereknek a feladata. Erre vállalkozunk keresztény hitünkben. Nem 72-en vagyunk már, hanem jóval többen. És ezek közül, az emberek közül akik Krisztust képviselik a világban, különösképpen is kiemelkednek a szentek. Amikor a szentekről beszélünk, akkor nem egy személyi kiváltságról van szó, hanem az egyháznak a kincseiről, olyanokról, akik a maguk nemében különösképpen is megélték az Isten iránti szeretetet. De azt is tudnunk kell, hogy az Istennek gondja van mindig, hogy legyenek olyan tanítványok, akiket így mondhatnánk a 72-nek az utódai. Olyan szépen ír a bevezető énekben az egyház, az Úr vezette és tanította őt, s úgy őrizte, mint szeme fényét. Mint a sas, föléje terjesztette szárnyait, fölemelte és vállán hordozta. Mindenben az Úr vezérelte őt. Amikor Rizéjű kis Szent Teréz életét szemléljük, akkor valójában ezt vesszük észre, hogy az isteni kegyelem mennyire segítette őt, és ő mennyire együttműködött ezzel a kegyelemmel. Kérjük az ő közben járó imáján, hogy mi magunk is megkapjuk Istentől azt a kegyelmet, amellyel a mai korban Istenről, Isten szeretetéről, a mennyek országáról kell tanúságot tennünk. Ma nem a mi feladatunk a betegek gyógyítása, de továbbra is feladat marad, elérkezett hozzátok az Isten országa, hirdetni ezt. Természetesen nyugodtan mondhatjuk, hogy bárki, aki betegeket gyógyít, valójában Isten művét viszi tovább. Nem csodákon, hanem rajtuk keresztül működik Isten, és lehet tovább sorolni az embereknek azt a munkáját, azt a feladatát, azt a hivatását, amellyel Isten országának útját készítik elő, mint ahogy ez a 72 tanítvány Jézus útját. Csak meg kell ismernünk önmagunkban az isteni hívást, és ehhez is az ő kegyelme kell. Kis Szent Teréz fölismerte ezt a hívást. Hűséges maradt hozzá, mint halálig, és ezt tette őt igazán naggyá, Isten gyermekévé. Mi ugyanígy kaptunk hivatást. Nem pont olyat, mint ő, de tudjuk megtenni, tudjuk megcselekedni, hogy így életünk Isten dicsőségét és lelkünk üdvösségét szolgálja. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával fölmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
2: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban. Hallgass meg, Urunk! Aki szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Hallgass meg, Urunk! Akinek Szent Teréz szüzet a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Hallgass meg, Urunk! Aki gondját viseled hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért. Hallgass meg, Urunk! Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged. Hallgass meg, Urunk!
0: Add meg híveidnek a megszentelő kegyelmi menyegzős köntösét, és fogadd be elhunyt testvéreinket, elhunyt Margitot, Károlyt és Lászlót égi országodba, az élő hozzátartozókat pedig segíts kegyelmeddel, hogy a te akaratod szerint élve egykor az örök boldogságot elnyerjék. Hallgass meg, Urunk! Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szűzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházra várunk.
0: Istenünk, midő nagy gyermekét,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyel elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második elvetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ne tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Lizői Szent Terézzel és minden szenttel együtt. Az ő közbeni járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Margit, Károly és László testvéreinkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy ők, akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat föltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez teszi hasonlóvá. Többi elhűnt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, én színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világ.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg ki.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomáján. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életem.

könyök pápázolva, tekintjük a hamas szemben, szeretett nyájadra. Urunk, mint Árpád sírt előtted, kérjük téged, a boldogság a szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi, így szerzetes hivatásukat. Jézus, adj nekünk, hogy a szívek szerinti papi, így szerzetes hivatásukat. Amen. Szent Mihály főanyja, védelmezz minket a közdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen végoltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Istenem, te pedig a mennyei seregek vezérére, a sátán és a többi gonosz ellenemet, akik a lelkekhez tényleg körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a hátozat helyére.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Tompos Péter volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, fogalmazott Leó pápa a szerdai kihallgatáson. Szeptember 30-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát. Mezben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. Október 1-től, azaz mától, Magyarországon a vármegyék neve újra megye lesz. Ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt a videóban elmondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek olyan vármegyebérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terror elhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Ma hatályba lép a jogszabály, amely szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is erősíti, írta a szervezeti átalakítást összegző korábbi közleményében a Belügyminisztérium. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Lizieui kis Szent Teréz Szűz. 1873. január 2-án született. Lizieuben halt meg 1897. szeptember 30-án. 24 évet élt. A szentek élete kis Szent Teréznek hívja, hogy meg tudjuk különböztetni avilai nagy Szent Teréztől. Teljes neve így hangzik, amit a rendben kapott, a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz. Ám ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette, ahogyan még soha nem szerették, és úgy bízta rá magát a Jóistenre, az ő kezére, mint egy labda. Életéről kevés külső és nagy esemény árulkodik. Amit tudunk, az is az Egy lélek története című írásából ered, valamint nővértársainak elbeszéléséből ismerhetünk. Viszont nincs még egy olyan mai modern szentünk, akinek tisztelete annyira elterjedt volna az egész világon, mint az övé. 47 hiteles fényképünk maradt róla. Ez ritka a szentek történetében. Pedig amikor 24 éves korában egy csendes őszi estén meghalt, nővértársai el sem tudták képzelni, hogy mit is írjanak a gyászjelentésben. Élete igencsak rövid volt. Mint hallottuk, 24 évet élt. Nem vitt véghez nagy dolgokat. Túlságosan is egyszerű lélek volt. Csak a rend szabályait tartotta be, de azokat hűségesen. Végül is a főnöknő döntésére kiadták önéletrajzát, amelyet felettesei parancsára írogatott. Azóta ma már több mint 38 nyelvre fordították le, és a lelki irodalom örök értékű gyöngyszeme ez a mű. Mélyen vallásos szülő 9. gyermekeként látta meg a napvilágot. Mindössze 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Ezért az édesapa 5 lányával, 4 fia picikorban meghalt, tehát 5 lányával átköltözött Lizieux-be. Itt éltek közösen sógorával, Izidor gyógyszerésszel és családjával. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapi lélek lakik Terézben. Volt egy rózsafűzérszerű lánca, amelyen a kisgyermek számolgatta napi kis áldozatait, és minden este édesanyjához vitte, hogy megvizsgálja. Sose panaszkodott, ha társai elvettek tőle valamit. Ekkor születhetett meg később híressé vált mondása, semmit sem tagadok meg Jézustól. 1881. októberében kezdett iskolába járni a bentés nővérekhez. 1883-ban, ekkor 10 éves volt, március 25-én súlyosan megbetegedett. Pünkösd ünnepén megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Gyógyulása után fölkelt az ágyában, és így szólt: kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. A szobor hirtelen megelevenedett. Az Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám, és rám mosolygott. Ezt édesapjának és testvéreinek mondta el, akik ugyanabban az órában a szűzanyához könyörögtek Teréz gyógyulásáért. A következő évben elérte szíve vágyát, és első áldozó lett. Első áldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, amelyektől 1886. októberében szabadult meg. A kolostor utáni vágyát egyre jobban fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történő belépése. Egy év múlva, 1887 pünkösdjén édesapja beleegyezett, hogy kisleánya, akit kiskirálynőjének hívott, belépjen a karmelitákhoz. Ám a gyógyszerész nagybácsi és a püspök, aki a karmeliták felettese volt, határozottan megtiltotta a belépést. Túl fiatal volt még Teréz. Ám egy római zarándoklat alkalmával a bátor Teréz odaszaladt 13. Leó pápa lábaihoz, és tőle kérte az engedélyt. Ha akkor nem is, de azon év aprószentek napján megjött a pápai engedély. A kolostor püspöke is engedélyt adott a kolostorba a lépésre. 1888. május 9-én lépte át a Lizieux-i Kármel kapuját, amelyet többé nem hagyott el. Életrajzában így ír erről: illúzióim egyáltalán nem voltak. Olyannak találtam a szerzetesi életet, mint amilyennek elképzeltem. És egy nagyon szép kijelentése: azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, és imádkozzam a papokért. Itt Ágnes nővér mellé osztották be, együtt mostak. Ezen kívül egy lépcsőt és a hálótermet kellett kisepernie nap mint nap. Érdekes a napi programja is. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra fizikai munka. két óra közös foglalkozás, két óra egyéni foglalkozás, fél óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1 és 3/4 óra étkezésidő, 6-7 óra éjszakai pihenés. Kolostori élete látszólag a szürke hétköznapok szakadatlan sora volt, amelyek alatt nem tett ugyan nagy dolgokat, de hűséges volt mindig a legkisebb dolgokban is Istenhez. A kis dolgokat tette érdemszerzővé Isten előtt. Így lett azután az úgynevezett kis út nagy szentje, hogy mindannyiunknak örök példakép lehessen a szentévállás útján. Kolostori életének első 5 évében sokat szenvedett a magánytól. Szeretetre vágyó, árva kisleány volt. Gyóntató atya vigasztalta, hogy ne féljen, mert nincs halálos bűne, őt nagyon szereti a jóisten. Nagy lelki szárasság kerítette hatalmába. Teréz azonban minden szenvedést természet fölötti örömmel fogadott el a jóistentől. 1889. január 10-én magára ölthette a szerzetesi ruhát, és a családi neve mellé a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet kapta. E nagy ünnepen ott lehetett édesapja is. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem egy rettenetes öncsalás? A főnöknő megnyugtatta. 1890. szeptember 8-án kézzel írott fogadalmi szövegében Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte. Tanítsa meg arra, hogy mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Lassanként megkapta az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbajt, amely Jézus csodálatos kis menyasszonyának csak 9 évet adott. Testi és lelki keresztjeit Jézussal egyesülten hordozta. Imádkozik, dolgozik, énekel, mosolyog, verseket ír. A kis Jézus labdájának nevezi magát, akit akár el is dobhat, ha úgy tartja kedve. Lizői Szent Teréz életrajzának ismertetését október 3-án folytatom.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, ha terhed túl nehéz. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. De ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónkban először arra szeretném felhívni figyelmüket, hogy most csütörtökön nyílik a Dobó István Vármúzeumban 17 órai kezdettel a Szőlőművelés Öröksége című kiállítás, mely feltárja az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét, a város gazdasági életében betöltött szerepét, az egri bikavér kezdeteit és sikertörténetét, a kőzet és a bor kapcsolatát, a szőlőművelés eszközeit, műveleteit, a termőhelyeket, szőlőfajtákat, az egri szület ünnepét, és még sok minden mást. Pénteken, október 2-án 18 órakor lesz Miskolcon a Művészetek Házában az Apostol Együttes koncertje. Az Apostol Együttes több mint 5 évtizede áll a magyar zenei élet legmeghatározóbb előadói között. Dalai, mint a Nem tudok élni nélküled, az Okosabban kéne élni, vagy az Eladó kiadó Most a szívem generációk kedvenceivé váltak. Ha szeretik az igazi lélekig ható élőzenét és a hazai könnyű zene klasszikusait, akkor ezt a koncertet nem szabad kihagyni. Október 2-án, pénteken 18 órától a Művészetek Házában Miskolcon. Szintén a Művészetek Háza várja önöket Halász Judit Csilibiri koncertjére vasárnap, október 4-én 11 órától. Színészi pályafutásával párhuzamosan Halász Judit új műfajt teremtett előadó művészként, és azt mondhatjuk, generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. Az előadáson Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait hallhatja a közönség. Tehát az időpont október 4-e vasárnap 11 óra a helyszín Miskolc Művészetek Háza. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, fogalmazott Leó pápa a szerdai kihallgatáson. Szeptember 30-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame

0: Vármegye bérlete van, amelynek október 1-je után jár le az érvényessége, az nyugodtan utazhat vele, hangsúlyozta. Aki október 1-je után vásárol, már megye bérletet kap, jelezte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormány megbízottként látják el feladatukat. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terror elhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Ma hatályba lép a jogszabály, amely szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is erősíti, írta a szervezeti átalakítást összegző korábbi közleményében a Belügyminisztérium. Októberben új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot vezet be a Magyar Államkincstár az online forgalmazási felületein. A változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti. Hívta fel a figyelmet az Államkincstár ügyféltájékoztatójában. Amennyiben az ügyfelek új bankszámla számot rögzítenek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír számlájukhoz kiutalási bankszámlaként 2026. októberétől, azt a bankszámlát csak akkor használhatják kiutalások teljesítésére, ha arról a bankszámláról a rögzítéstől számított egy éven belül már korábban érkezett átutalás. Vagy akkor, ha az ügyfél a bankszámla rögzítését követően beutalást kezdeményez erről az új bankszámláról a kincstári értékpapír nyilvántartási számlájára, akár 1 forint összegben. A beérkező utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a megadott bankszámla valóban az adott ügyfél nevén vezetett bankszámla. Sikeres ellenőrzést követően a bankszámla szám kiutalási célra használhatóvá válik, a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően, közölték. Az új eljárás bevezetését egyrészt jogszabályi megfelelési céllal indokolták, másrészt az intézkedés jelentősen erősíti az ügyfél vagyon védelmét. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol

0: Kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, szeretettel köszöntöm Önöket, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Nézzük tehát, hogy mivel készültünk a mai délelőtt folyamán. Elsőként, szokás szerint, megismételjük reggeli beszélgetésünket szombatról, és ebben Szabó Tamás kutatóval beszélgetünk az Egri Főegyházmegye egyik nagy jelentőségű személyiségéről, Subik Károlyról.
2: Egy éven keresztül fejt ki ott segédtábori lelkészi munkásságot. Itt nagyon sok minden van ebben, és ebből fakad, hogy majd, amikor a fronton olyan helyzet alakul ki, amikor nincsenek katonatisztek a környéken, mindössze két személy, az egyik köztük Subik Károly, aki ugye segédlelkész, mégis buzdítja a fiúkat.
1: 9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. A műsor elején a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Majd a megelőzés faktora. Mozgásban a bűn megelőzés című sport- és élménynap megnyitójára látogatunk a Miskolci Factory Arénába. Ajánlunk következik Molnár András műsorához. Bángi Magyar Annát hallják.
3: A közös lelkület megtalálása, és utána szépen megtanulni ezeket a dolgokat. És ebbe, ahogy Péter is hangsúlyozza, nagyon sokat formálódunk. Tehát, hogy amikor az ember azt érzi tényleg, hogy az Isten ajándékaként mindenki egyforma, és a saját életében és a saját kötelezettségeiben is ráérez azokra, amit esetleg más szemében, ugye, vagy a Szálka és a Gerenda esete, tehát, hogy ezekben, és ezt javasolnám mindenkinek, hogy lépjen ki, és legyen türelmes.
1: Szintén 9 órától külön műsorra jelentkezünk Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Napról napra című összeállításunkban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kis Bocs Baba Mama Közhasznú Egyesület létrehozójával és vezetőjével beszélget Berec Renáta az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából. Ajánlunkban elmondja, vajon jó egy gyereknek lenni Szihalmon?
4: Nekem abban szerepem, hogy minden eszközt megteremtsek arra, hogy azt érezzék, hogy jó gyereknek lenni. De tulajdonképpen mondhatjuk is, hogy a Minifesto projekt kapcsán hivatalosan is jó gyereknek lenni, tehát felkerültünk egy nemzetközi térképre, és tulajdonképpen hivatalosan is jó gyereknek lenni, és ehhez kapcsolódik az, hogy elméletileg tényleg valamit nagyon jól csinálhatunk, mert hogy október 20-án utazok Lisszabonba, ahol a lisszaboni polgármester meghívására részt veszek egy nemzetközi konferencián.
1: 9 órától Tokai adónk is külön műsorral, méghozzá a Kilátóval jelentkezik, és ebben a budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Sziki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be, és végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az Egri Zsidó Hitközség elnökéről.
5: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az Egri zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg.
1: 10 órától már közös műsor szól, mind a 9 adónk, a hírek után kerengő, és a műsorban dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal beszélget Sallai Éva.
6: Érdemes itt elmondani, hogy itt az önkéntesség és a Karitász hogyan jelenik meg. Egyik vonatkozásban éppen az önkéntességgel, ami azt jelenti, hogy ezt talán a részvevők nem is nagyon fogják érzékelni. Tehát, hogyha jól dolgozunk, akkor minden simán működik, és akkor nem is tapasztalják meg, hogy kik vesznek részt a háttérmunkában, meg ott a technikai támogatásba, segítségnyújtásba. Ugyanis a Karitász vállalta az Egyházmegyében, hogy ennek az alkalomnak az önkénteseit összefogja, szervezi és koordinálja.
1: 10 óra 45 perctől a Lélekszavában Magsó Péter atyát halljuk a Gőgről.
7: Soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. És ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt. Nincs még egy ballépés, ami népszerűtlenebbé tenni az embert, sem olyan, amelynek önmagunk kevésbé lennénk tudatában. És minél jellemzőbb ránk, annál kevésbé kedveljük másokban. A bűn, amiről beszélek, a gőg és az önhittség.
1: A 11 órai híreket most el magunk ismétlése követik Kedről. A műsor témája a közösségek lelki fejlődése. Erről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost halljuk.
8: A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással.
1: És már 11:30-nél is járunk műsorismertetésünkben, amikor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát, utána egyházi híreket hallanak Sinkovics Andreától. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben Liziói kis Szent Terézről hallanak. Azt követően elmondjuk még az imát Cseperényi György pálos vértanú boldog gálvatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5-től hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas rádiózást kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm rádió hallgatóit, és itt a stúdióban, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szabó Tamás kutatót, aki több EGRI egyházmegyéhez kötődő egyházi személy élettörténetét dolgozta már fel, és mutatta be itt reggeli beszélgetésünkben. Most Subik Károly atyáról fogja elmondani mindazt, amit kikutatott. Hogyan kerültél kapcsolatba Subik Károllyal?
2: Subik Károllyal még korábban kerültem kapcsolatba, amikor Szmrecsány Lajos atya és a EGRI Norma tanulmányát, mondjuk így tanulmányát raktam össze, és Subik Károly neve több alkalommal felmerült Szmrecsány Lajos érsek atya oldalán, és leginkább ami engem nagyon megragadott, amikor Szmrecsány Lajos atya meghal, a halálos ágyánál milyen szerepet tölt be, kik vannak jelen, és Subik Károly egy olyan pap érsek alatt szolgáló hűszolgát mutat, aki tettével is bizonyítja nem csak hűségét, hanem szeretetét is az érsek felé.
1: Igen, nézzük akkor az élet történetét. Nyilván valahova a 19. század végére kell visszamennünk.
2: Igen, ő 1888. október 11-én született Magyar Diószegen, Pozsony vármegyében. Alsós iskolai éveit is ott tölti, majd pedig Nagyszombaton a Bencés gimnáziumban tanul, ott is érettségizik, és 1903 és 6 között Nyitrán a piarista Nagyszombaton kezdi gimnázium éveit, és majd a piarista gimnáziumban 903 és 906 között Nyitrán fejezi be tanulmányait, ahol leérettségizik, sikeres érettségit követően kerül az EGRI papnevelő intézetbe, de azért a papnevelő intézethez még azért nem ugornék ennyire előre, mert valami történik a gimnáziumi évei alatt, ami még az én figyelmemet is felkeltette, a költészet és maga az irodalom felé való fordulása és szeretete nagyon-nagyon megragadó, és azt mondanám, hogy itt kezd kialakulni benne a hazafias érzület, a haza iránti szeretete a költeményeken, a különböző műveken keresztül. Ugyanis történt egy alkalommal, hogy Madách Imrére emlékeztek 906. január 21-én az nyitrai piarista iskolában, és Subik Károly elszavalta Szabolcska Mihály a Hazaszeretetről című költeményét. És később, még ugyanebben az évben versmondó versenyen is indul, amit megnyer. És később több darab is felmerül az iskolai értesítőkön keresztül, amiben ugye megjelenik minden, ami az egész év folyamán történt az iskolában, és Subik Károly neve egyre többször felmerül különböző irodalmi estek, versenyek kapcsán, és ez azt kell mondjam, hogy igen, csak megmutatja, hogy mennyire szeretett tanulni, és az irodalom felé mennyire odafordult. Na, és utána elérkezünk odáig, hogy az EGRI papnevelő intézetben felvételt nyer, és 1911. március 12-én szentelték pappá. Ugye 906-ban végez a gimnáziumban, és elég rövid idő alatt, rá 5 évre már pappá szentelik.
1: Ez nem rövid idő.
2: Ez annyira nem rövid, de ha mai időt nézzük, akkor már igen.
1: De akkor talán még csak 4 éves volt a szeminárium?
2: Igen, 4 éves volt akkor a szeminárium, ma 6 évről beszélünk. Úgyhogy mai szemmel nézve mondhatjuk ezt. És aztán, hogyha megengedik a kedves rádióhallgatók, akkor bontjuk egy kicsit darabokra az ő életét, és nézzük tömbökben, mert annyira szerteágazó az ő munkássága, hogy érdemes mindegyik részt külön-külön taglalni is, bár évszámok szerint lesznek olyanok, amik fedik egymást egy korábbival, de mégis úgy érzem, hogy érdemes.
1: Tehát szerteágazó volt az ő papi, sőt társadalmi tevékenysége is.
2: Igen.
1: Melyikkel kezdünk?
2: A tábori lelkész. 1910 14 és 17 közötti időszakról beszélünk. Először is Subik Károly a mozgósítás elrendelésénél rögtön bevonul, és a 39. Honvéd hadosztály római katolikus lelkészeti ügyeit kezdi el végezni, majd 16-ban saját kérésére a 10-es honvédekhez, ez a Miskolci házi gyalogezred kerül, és egy éven keresztül fejt ki ott segédtábori lelkészi munkásságot. Itt nagyon sok minden van ebben, és ebből fakad, hogy majd, amikor a fronton olyan helyzet alakul ki, amikor nincsenek katonatisztek a környéken, mindössze két személy, az egyik köztük Subik Károly, aki ugye segédlelkész, mégis buzdítja a fiúkat.
1: Melyik front ez?
2: Ez a front, ez az orenburgi kozákok, Orenburgban a kozákoknak a támadása. Ez pedig 16. december 3-án volt, amikor megtámadják a magyar állásokat, az egyik szárnyat be is törik. Erre hirtelen megtorpan a magyar sereg, itt vannak a 9-es, 10-es, 11-es honvédek, és összesen ketten vannak, a másik Iszkerka Tamás zászlós, aki ezt észlelve, ugye parancsnokra, parancsra nem tudtak várni, azonnal kellett cselekedni, és rögtön tüzet rendelt el, amivel megtorpant a kozákok támadása, ezt észlelve is Iszkerka. Egymaga kezdett el ellenrohamot az állásból, és ezt látták a fiúk, és ők is elkezdték magukat összeszedni, a felúcsúttak abból, hogy a kozákok megtorpantak, és ők is csatlakoztak Iszkerkához, de hogyan? Subik Károly buzdítja őket. Mellette, körülötte azért nincsen idillikus légkör, mert golyózápor van, és ő golyózápor közepette teszi mindezt. Nem foglalkozik a saját testépségével, buzdítja a fiúkat hitre, kitartásra, hazaszeretetre, és mellette ugyanezzel a hévvel ellátja a golyózápor közepette a sérülteket, akik az állásokban maradtak, és mellette lelki támasz segítséget is nyújt a fiúknak. Ezzel kivívja mind a 10-es honvédek, mind pedig a felső vezetésnek tiszteletét. Mindkettő.
1: Nem itt volt az, hogy azzal vádolták meg, vagy azt mondták róla, hogy maga is fegyvert fogott?
2: Igen, ezt a vádat én is hallottam, de erre bizonyítékot nem találtam sehol. Azok a tábori jelentések, parancsok, amik ebből az időszakból, erről a frontról származnak, ilyet nem állítanak, nem írnak le. Viszont azt leírják, hogy milyen vitézi magatartást mutatott és gyakorolt, és elég részletesen, nem egy ilyen parancsot olvastam, igaz, mindegyik kicsit másképpen írja le az eseményeket, de mégis egy pontban mindegyik ugyanazt mondja, golyózápor közepette buzdítja a fiúkat, és a sebesülteket ellátja. Majd a front, mármint a harcok lecsitulta után, ő lesz az, aki az elhunyt katonáknak végső tiszteletet ad, és tisztességgel, római katolikus szertartás szerint eltemeti őket. Hogyha ő maga is fegyvert fogott volna, akkor ez egy kicsit más képet mutatna. De nem bizonyítja előttem eddig még semmi, hogyha valakinek van ilyen bizonyíték, akkor azt megköszönöm, hogyha eljuttatja hozzám, hogy átnézem, de én még ilyennel nem találkoztam, ilyen irattal. Hallani hallottam a vádakat, ilyen bizonyítékkal, ami erre utalna, nem találkoztam.
1: Őt 17-ben le is szerelik?
2: 17-ben hazahívja Szmrecsányi Lajos, mivel értesül arról, hogy milyen tábori életet folytat, és a barakokban, a fronton milyen katolikus papi, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a katolikus papi hivatásához illő és való munkásságot folytat, vált ki, és elnyeri mindenkinek a tiszteletét, megbecsülését, és úgy is fogalmaznak később már a háború után a bajtársak, sőt, még az egyik tábori parancsban meg is jelenik, le is írják, hogy az ezredben nem volt hozzá hasonló pap rajta kívül. Őt teszik példává más egyházi személyek elé, akik a seregben szolgáltak később. Azért ez szerintem elég sokat mond.
1: Igen. És itthon?
2: Itthon, mert ugye amikor Sprecsányi magához hívja, akkor...
1: lépünk egy másik.
2: Igen, mert ez a tábori lét szerintem azzal, hogy egy mozzanatát kiemelünk az ő tábori létéből, életéből, szerintem elég jól megmutatja azt, hogy milyen tevékenységet folytat. Igaz, hogy ott is, amikor nincsen harc, akkor ugyanúgy misézik, ugyanúgy gyontat, hogyha kell, és van olyan katona, aki elcsüggett, vagy éppen lelki teher nyomja a vállát, és ezt észleli, akkor próbál neki segítséget nyújtani. Ez a mindennapok része volt. Erről nem érdemes szerintem többet beszélni. Az viszont, hogy milyen volt, mint katona és egyben pap, az szerintem azzal az egy mozzanattal igen jól kifejezhető. Majd amikor, ugye ezt említettük, hogy Mrecsányi Lajos egri érsek, mindezekről értesülve magához haza hívja, hogy az egri egyházmegyét szolgálja tovább. Ez 17. október 12-től történik meg. Akkor nevezik ki uradalmi karkáplánnak, és lesz újra hitoktató. Majd nem sokára tanfelügyelő. Bocsánat, az évszámokat nem mondanám, mert az már annyira szárazzá tenni a dolgot, hogy unalmassá is válhat. Ezt szeretném elkerülni. Jó, majd a tanfelügyelőségből lesz majd később tankerületi főfelügyelő, és mellette érseki aljegyző, majd titkár, majd kanonok. A kanonoki címet azt Matuszka Mihály egri kanonok halálát követően kapja meg, aki az egri kisboldogasszony kápolna kriptájában nyugszik, és nem ez az ő legjelentősebb motivuma az egyházmegyében, hogy ott nyugszik Matuszka. Ő is egészen szép érdemeket tudhat magáénak. Ő is egy hitéletszervező, közösségépítő tevékenységet fejtett ki az egyházmegyében és a városban. Szóval egy ilyen ember nyomdokaiban lép, mint kanonok. Aztán erről a kanonoki beiktatásról az egri katolikus tudósító részletesen beszámol. Én ezt most, hogyha lehet, nem olvasnám fel, mert ezzel csak a idő telne, ezért elnézést kérek. Hamarosan már Rómába is eljut, hogy ő milyen érdemeket tudhat maga mögött, és pápai prelátussá nevezi ki, tiszteletbeli pápai prelátus lesz, de egyetlen egy alkalommal ugyan, de mégis felmerül a neve, hogy akár tábori püspök is lehetne. Révész István tábori püspök halálát követően merül ez fel, sajnos nem nyerte el a tábori püspöki címet, de mégis van egy mozzanat, amikor maga a sajtó és a hívek is úgy kezdik el nevezni, ami később a nevéhez fűződött egy ideig. Ez pedig 1931. október 31-én a budapesti újság az Est cikkében írt Subikról, és abban úgy nevezik, hogy kisérsek. De hogyha belegondolunk abban, hogy az érsek mindig maga mellett akarta tudni, igaz, ott volt a segédpüspöke is, aki szintén nem mozdult mellőle. Ők ketten voltak azok, akik az egész munkássága utolsó szakaszában segítségére voltak az érseknek, aki azért akkor már beteges. És azért én azt mondom, hogy nem annyira túlzás a kisérsek. Ő még fiatalabb volt, mint a segédpüspök.
1: Kriston Endre?
2: Kriston Endre segédpüspök, atya, igen. És ezért is gondolhattak rá, gondolom én, mint utód, ez nem derül ki. Aztán díszpolgár lesz Dormándon és Kerecsenden. Ez is azért sokat elárul arról, hogy milyen nagyon kedvelték őt a hívek, nagyon sokat volt köztük, olyan buzdító beszédeket, liturgiákat tartott, és a szentbeszédeiben mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy a haza és az Isten az első. És ezt különböző formákban tette meg. Nagyon sok újság számol be és idézi egy-egy ünnepélyen, vagy pedig szentmisén elhangzott beszédének akár teljes szövegét, vagy rész kiemelve belőle. Ezeket mind-mind leírják, és nagyon jó olvasni. Én ajánlom.
1: Egyébként olvastam egy visszaemlékezést az egyik atyától, Subik Károlyról, és igazából nem volt az utókor, majd kiderül miért, túl jó véleménnyel róla. Ő azonban azt mondta, sokat köszönhet az egyházmegye neki olyan szempontból is, hogy gondolom, amikor tanfelügyelő volt, akkor kezdeményezte azt, hogy az Egri egyházmegye területén, főegyházmegye területén, ahol nincs templom, ott az iskola termeket, a tantermeket alakítsák ki úgy, hogy vasárnaponként szentmisét lehessen ott tartani.
2: Igen, ez is igaz, és ez egybecseng azzal, ami később az egész országban elterjed, hogy azok a települések, vagy mondhatni azt, hogy tanyavilág, ahol nincsen templom, de van egy iskola a közelben, vagy van egy olyan épület, nem biztos, hogy iskola, egy épület, ahol van egy akkora terem, ahol egy szentmisét akár meg lehet tartani, akkor igenis ezeket megtartják, és ez a Subik Károly távozását az egyházmegyéből még utána is tartják, és folyamatos, egészen az államosításig. Igen, Subik Károlynak tényleg nagyon sokat köszönhet az Egri egyházmegye, már csak azért is, mert ha azt nézzük, igaz, hogy a háború utáni időszakban már nem lehetett, mondhatjuk bárminek, akár gyülekezés megtagadásának törvényesítése, vagy bármi, ami miatt nem jöhettek össze legényegylet, nőegylet, cserkészek, bárki, ugye ezeket mind szétszórták, és nem engedték őket működni. De azért valahogy mégis a rendszerváltás után ezek újra szerveződtek, ha nem is mindegyik, de jó részük igen. Ahhoz, hogy ezek annak idején létrejöttek itt az egyházmegyében, Subik Károly volt a motorja. Ő hozta létre a legényegyletet, a katolikus nőegyletet, mind a kettőnek elnöke volt. Sőt, ha nem tudott saját pénzből építeni, akkor segítséget nyújtott ahhoz, hogy tudjanak koldulni pénzt kérni az építkezésekhez. Itt volt olyan is, amikor a város megszorult és nem tudott építkezni. Hát Subik Károly volt az első, aki elment és ebben segítséget nyújtott. Olyan is volt, ami most Bartakovics Béla művelődési központ. Az az épület az annak idején katolikus egyház, a római katolikus egyház az egyházmegye által építetett épület. Subik Károly volt az, aki felszentelte. Ott kezdte meg működését és most ugyanott folytatja a tevékenységét a Kolping legényegylet. Sorolhatnánk, hogy mi mindent köszönhet neki a város, meg az egyházmegye, és egyszerűen érthetetlen számomra az, hogy egy ilyen sok és nagy munkabírással dolgozó egyházi személyt hát így megbélyegeznek.
1: Mert kiderül miért.
2: Így van, igen. De azért, hogyha már a legényegyletnél tartunk, már elárultam, hogy a katolikus legényegyletnek előbb alelnöke, majd elnöke, és később a katolikus nőegyletnek lesz elnöke, sőt, sok esetben olvassuk, tapasztaljuk újságokon keresztül, hogy Subik Károly az olvasókörökben is megfordul időnként. A város ünnepségein is van, hogy felszólal. Vagy Miskolcon, mivel ő tízes honvéd volt, ugye a tízes honvédek sokszor meghívják őt az ünnepélyeikre, és ott is Diósgyőrben is elég sokat megfordul. Ott is a hitéletet próbálja táplálni az emberekben, és én azt mondom, hogy én véleményem szerint, aki laikus, nem pedig egyházi ember, nem vagyok pap, sem szerzetes, de úgy gondolom, hogy az emberek épülésére olyan munkát végzett, ami én szerintem a mai napig irigylésre méltó.

0: Aztán nézzünk egy olyan szakaszt az életébe, ami azért szintén fontos, mert ugye elmondtam az elején, hogy az első világháborúban milyen tevékenységet fejtett ki, és kivívta a becsületét mind a tisztikar, mind pedig a honvédek, a 9-es, 10-es honvédek nagy rebecsülését, és ezért számtalan kitüntetést kap, és 1927-ben, június 26-án pedig nagybányai vitéz Horthy Miklós vitézzé avatja. Saját érdemei szerint, majd később a városban és a megyében kifejtett tevékenysége kapcsán, és itt elsősorban a hitéletről beszélünk, és a közösségépítő munkájáról beszélünk, de mégis a vitézek között és a katonák között, az egykori bajtársak megbecsülése mellett a többi katona volt katonának a nagyra becsülését is kivívja, és éppen ezért később tiszteletbeli törzskapitánnyá nevezi ki a Heves megyei törzszék.
1: Ez már nem sokat mond ez nekünk.
0: Igen, ez egy olyan tisztség, nem beosztás, ez egy tisztség, ahol közösségépítő, szervező munka végzése a fő irányvonal, amit meg kell tenni, de ezt a vitézek között, mármint a volt vitézek a volt katonákból jöttek össze annak idején, ma már nem csak, bár ma is vannak köztük katonák, természetesen, de főként az első világháború és a második világháború leszármazottai, vitézi érdemeket szerző ősök után kapják a vitézi címet azok, akik felvételt kérnek a rendbe. Akkor is hasonló volt, még egyszer mondom, a törzskapitány az közösségépítő szervező munka. A renden belül és azon kívül, mert a rendet meg kell ismertetni, el kell fogadtatni, kivel? A közösséggel. A kívül mondhatjuk azt, hogy rekedtek, akik ugye nem látnak bele a rendnek a belső működésébe, de mégis azért kapcsolatot kell keresni velük, és ő pont ezt megteszi. Aztán a következő időszak, igen, ez már egy kicsit másabb téma, innentől jön a kényes kérdés.
1: Tehát ez már a második világháború?
0: Ez a második világháború előtti és közvetlenül a világháború utáni időszak. A második világháború előtti időszakban azért ugye most nézzük azt, hogy ő, mint egyházi személy, milyen tevékenységekkel, idézőjelben téve hivatalból kell foglalkoznia. Vannak olyan papok szerzetesek, akik beosztásuknál, vagy azt lehet mondani, hogy előjárói kinevezés útján bekerültek az országgyűlés felsőházába. De oda is csak válogatott személyek kerültek, az egyházmegyékből olyan személyek, akiket az érsek kijelöl rá, és mellette olyan egyházi titulussal rendelkezik. Ez kanonoktól fölfelé nézhető, ő belekerül ebbe a körbe, és ez 1943, amikor ez az egész történik, és azt már elmondanám, hogy a 43-as időszak egy nagyon kényes időszak, mert ekkor már és lassan megérti a kedves hallgató is, hogy miért mondtam azt, hogy nagyon kényes, a Nyilas párt kezd egyre nagyobb tért hódítani magának, főként a fiatalok körében. Ebben az időszakban történt egy olyan eset, és ezt azt mondom, hogy nem olvassam fel újságban, le van írva pontosan, hogy mi történt, ha valaki gondolja, utána tud nézni. Volt egy ünnepi Egerben, ami felvonulással kezdődött, és a fiatalság ott sorban rendeződött, majd elindultak a városban, és egy idő után, mivel érezték, hogy ez mennyire, gondolom én érezték, hogy mennyire nagyszabású ünnepé, és hogy itt azért meg tudják mutatni magukat, hát elkezdték éltetni a Nyilas pártot. És Subik Károly csendre intette őket, ami megtörtént nem egyszer, nem kétszer, nem járt sikerrel, majd pedig ő maga megy oda és tesz rendet a fiatalok között, mire végre elcsendesednek ezek a hangok, később már nem lehet hallani róla semmit. Majd újságírói kérdésre az ünnepély után azt lehet mondani, nem ezekkel a szavakkal, de amit leírnak, hogy mit mondott, ez a lényege, visszautasította azt, hogy a fiatalok ilyen módon nyilvánuljanak meg, és hogy semmi keresni valójuk ezekkel az emberekkel, akik ilyen tevékenységet, agitációt folytatnak a nyilas párt berkein belül, ezeknek a fiataloknak semmi keresni valójuk, és elítéli az ilyen megnyilvánulásokat. És ez több alkalommal közli az újság, amikor valamilyen ünnepé van, hogy ő mennyire hazaszerető, nem hungarista, teszem hozzá gyorsan, hanem hazaszerető emberről beszélünk, és hogy elítéli a hungarista mozgalmat, a nyilaspártot és annak minden nemű tevékenységét. De miért hangsúlyom én ezt ennyire ki? Hát egy dolog miatt. Mégis megtörténik egy baj. A hungarista mozgalom tagjai közül többen, bár azt is tudom mondani, hogy több alkalommal módosul a névsor, de egy alkalommal benne van sajnos, aki aláírta a nyilatkozatot a felsőházban 54 társával együtt, Subik Károly.
1: És ez miről szólt?
0: A nyilatkozatot magát nem ismerem. A nyilatkozatot a állambiztonsági aktákban nem láttam. A tényt igen, hogy a neve szerepel. Egyetlen egy jelentésben, egyetlen egy mondatban szerepel, merül fel az ő neve. Ez a dosszié, amiben ez van, az a háborús bűnösök tevékenységét taglalja, de Subik Károly semmilyen háborús bűnt nem követett el, ilyen fajta tevékenységet nem folytatott, nem is tudtak róla mit összegyűjteni, csak mondom, a neve szerepel, valószínűleg a Kun Páter és társai csúnyán rászedték paptársával együtt, és véletlen, hát tény, nem tudom finomítani a dolgot, aláírta, de mondom, hungarista tevékenységet nem fejtett ki.
1: Kun Páter egy minorita szerzetes volt.
0: Volt aki... minorita szerzetes, akit a minorita rend kitagadott. A
1: de csúnyában járt, és
0: igen, bár,
1: nagy háborús úszító volt, finomat
0: pont, szóval. Igen, hogy picit többet mondjunk róla, a minorita rend kitagadta, megtiltotta neki a rendi ruhaviselését, de a bíboros is kitagadta, és mindenféle papi tevékenységtől eltiltotta, és a reverenda használatát, viseletét is megtiltotta számára, kvázi kitagadta. Ennek ellenére nem reverendában, hanem minorita szerzetesi ruhában járkált a városban, nyilas, keresztes karszalaggal, kalappal és pisztolytáskával az oldalán. És igen, hát sajnos azt lehet mondani, hogy talán még olyan cselekményre is buzdította a nyilas fiatalokat, amire én azt mondanám, hogy egyházi személy révén nem lennék büszke.
1: Kivégezték őt?
0: Igen, igen, háborús bűnösként kivégezték.
1: Na de... a lényeg az, hogy ezután a tette után, hát nem rögtön, másnap, de menekülnie kellett volna, ha nem hagyja el korábban az országot.
0: Igen, mert ugye ez 43-ról beszélünk most, majd utána jönnek a 44-es események, amikor Heves megyét ugye már eléri a front, akkor Subik nem tétovázik, hanem újra már idős emberről beszélünk, idézelbe téve 60-on felül, és újra azt lehet mondani, hogy tábori lelkészi szolgálatba megy, és ott már elég magas rendfokozatot is ér el, és a második világháború végén elhagyja az országot 45 márciusában a tábori püspökkel, Ász Istvánnal, és azokkal a fiúkkal, magyar katonákkal, akik a tábori püspökkel és a német katonákkal tartanak, mert kiszorították őket az országból. Nem tér vissza. Vélhetően ez miatt a tette miatt, hogy aláírta és megmélyegezték, vélhetően tudott arról, hogyha hazakerül, akkor az állambiztonsági szolgálatok letartóztatják, mármint a politikai rendőrségről beszélünk, ekkor a PRO van hatalmon, mondhatjuk így, bocsánat, hogy hatalmon.
1: Mi a rövidítés? Feloldása?
0: A feloldás a politikai rendészeti osztály. És ez többször átalakul, mindig más neve van, de a politikai rendőrség, hogyha ezt mondjuk, akkor az mindegyikre igaz. Ugyanis ebben az időben azok, akiket kihallgattak, nem azt mondom, hogy ez volt az általános, de előfordult, kihallgatás közben a vallatások során, ami fizikai bántalmazással járt, volt, aki belehalt a bántalmazásba, talán félhetett ettől. Ausztriában marad, ott folytatja egy tevékenységét, és itt Hát sajnos történik itt is olyan mozzanat, ami nem mondhatjuk azt, hogy fényezi az ő ottani létét, de azt sem mondanám, hogy beárnyékolja nagyon, ugyanis a migrációban lévő magyaroknak a lelki pásztori tevékenységét látja el. Sőt, ott is vannak olyanok, ugye, akik hazavágynak, tudják, nem jöhetnek haza, és nagy lelki kríziseken mennek át, ott van mellettük, segíti őket, sőt, a kint ragadt, emigrációban ragadt magyar katonákat, csendőröket összeszervezi. Közösséget épít itt is. És megszervezi a csendőrbajtársi közösséget, aminek majd lesz egy lapja is. De ennyire ne szaladjunk előre, mert ugye mondtam, hogy van, ami ráhúzza árnyékot az ő ottani létére, cselekedeteire. Van egy szervezet, amivel kapcsolatba kerül, nem tudjuk biztosan. Én szerintem nem, de nem tudhatjuk biztosan, tagja volt-e, tudott-e arról, hogy ez ennek a szervezetnek az embereivel áll kapcsolatban, nem tudhatjuk.
1: Melyik ez a szervezet?
0: Ennek a rövidítése FSS. Ennek a rendes neve Field Security Service, ez egy angol szervezet, az angol katonai hírszerzésnek egyik szervezete, ahol több magyar emigráns is tagja volt Ausztriában. Ugye ez az az időszak, amikor még mindaz öt nyugati állam, amelyik győztesen jött ki a háborúból, angolok, franciák, amerikaiak, oroszok, és még valamelyik hirtelen mit a szemben, a románok és a többiek is kifejtik hatásukat. Na és ennek a szervezetnek tagjaival kerül kapcsolatba, de hogyan is kerül kapcsolatba? Nem tudjuk. Egyet tudunk. Van egy határsértő, aki már másodjára próbált tiltott határátlépést végrehajtani, elfogja a politikai rendőrség, kihallgatja, és a jegyzőkönyvből derül ki, hogy korábban Subik Károlytól kért segítséget, hogy eljuthasson Amerikába. Ő azt mondta, hogy én nem tudok neked segíteni, de tudok valakit, aki tud. Elirányította hozzá a személyhez, és nem mondom ki sem annak a nevét, aki kérte a segítséget, sem annak a nevét, akihez küldte, de ez nagyon jól dokumentált, és innen tudom én érni is az értesülést. Az a személy azt mondta neki, hogy tudok segíteni, de ennek ára van.
1: Beszervezik.
0: Így van, beszervezni próbálták. Azt mondták, hogy vissza kéne menni Magyarországra, és ott információkat gyűjteni a vasút. Nál, hogy egyes, meg is mondták, hogy melyik szakaszon, a teher szállítmányoknak a menetrendje, útiránya hogyan változik, alakul, és hogyha ezt másképp meg tudja megcsinálni, akkor idős néniket, hölgyeket, akik kint ülnek mindig a padon, azokat próbálja meg rávenni, hogy ő neki adjanak információt. Megtagadta ez az illető az információgyűjtést, és hazajött, és amikor később megpróbált ismét önerőből kijutni, elkapták, és onnan tudjuk ezeket az információkat. Subik Károllyal kapcsolatosan a politikai rendőrség más tevékenységet nem folytatott, nem fejtett ki, eddig is tudomásom szerint nem fejtett ki. Azon kívül, hogy itthon könnyű helyzetben lévén, ezt zárójelbe teszem, könnyű helyzetben lévén, mivel nem volt itthon az alany, ezért az ő bemocskolása az könnyen ment, mind az egyházmegyében, mind pedig a hívek körében, a megye polgárai körében ez nagyon könnyen ment, hiszen volt rá szervezve nem egy, nem két személy, akik ezt a tevékenységet elvégezték, ráhúzták, hogy nyilas. És ez a mai napig azt tudom mondani, hogy érezhető, holott közel nem volt a nyilas párthoz, ehhez az angol szervezethez sem tudom bizonyítani, hogy volt, de az sem, hogy nem. Annyit tudok, hogy kapcsolatban állt velük, de hogy milyen mértékben, azt az iratok, a jelenleg számomra elérhető iratok alapján azt tudom mondani, hogy nem tudjuk.
1: Subik az 50-es években halt meg.
0: 54-ben halt meg.
1: Hol is halt meg ő?
0: Merhenau, osztrák, Svájc határmenti település. Ott hal meg 1954. június 19-én. Ezt az ottani sajtó megírja egész részletesen, ami így szól. Vitéző Subik Károly prelátus, az Egri Egyházmegye kanonokja, Bregenz melletti Sziszterciták kórházában 1954. június 19-én este 9 óra 30-kor meghalt. A Bergenz Vorklosteri plébánia templomban ravatalozták föl, dr. Gróf Béla püspöki tanácsos, ausztriai főlelkész június 21-én ott tartotta meg az ünnepélyes rekviemet, melyen az osztrák és magyar papok, valamint a Vorarlberg magyarság nagy számban vett részt, és a Vorklosteri temetőben, hol már több hazát vesztett magyar is fekszik, helyezték őt is örök nyugalomra.
1: Ott van ma is?
0: Ma is ott van a sírja. Itt Egerben van egy kereszt a Lajosvárosi temetőben, ami az ő nevéhez fűződik, és a háború hősi halottaiért lett emelve, azt ő emeltette, azt a keresztet. Én azt tudom mondani, hogy lépten nyomon találhatunk olyan épületet, olyan szervezetet, ami ma már újjászerveződött, és annak idején létrehozásában ő maga komoly munkát fejtett ki.
1: Köszönöm szépen Szabó Tamás kutatónak, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ismereteit Subik Károly kanonokról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, fogalmazott Leó pápa a szerdai kihallgatáson. Szeptember 30-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát. Mezben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet.

0: Itt kormány megbízottként látják el feladatukat. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség október 1-től. Ma hatályba lép a jogszabály, amely szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnik. Az augusztus 11-én elfogadott javaslat szerint a TEK nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak október 1-től megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A változtatások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem tovább is erősíti, írta a szervezeti átalakítást összegző korábbi közleményében a belügyminisztérium. Októberben új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot vezet be a Magyar Államkincstár az online forgalmazási felületein. A változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti. Hívta fel a figyelmet az Államkincstár ügyféltájékoztatójában. Amennyiben az ügyfelek új bankszámla számot rögzítenek a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlájukhoz kiutalási bankszámlaként 2026. októberétől, azt a bankszámlát csak akkor használhatják kiutalások teljesítésére, ha arról a bankszámláról a rögzítéstől számított egy éven belül már korábban érkezett átutalás. Vagy akkor, ha az ügyfél a bankszámla rögzítését követően beutalást kezdeményez erről az új bankszámláról a kincstári értékpapír nyilvántartási számlájára, akár 1 forint összegben. A beérkező utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a megadott bankszámla valóban az adott ügyfél nevén vezetett bankszámla. Sikeres ellenőrzést követően a bankszámla szám kiutalási célra használhatóvá válik, a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően, közölték. Az új eljárás bevezetését egyrészt jogszabályi megfelelési céllal indokolták, másrészt az intézkedés jelentősen erősíti az ügyfél vagyon védelmét. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején a cigánypasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bengi Magyar Annával, a Boldog Szeferinu Intézetével.

intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Szó lesz a megszólításról, zarándoklatokról, kultúráról, feladatokról és kihívásokról. Majd a megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzés című sport- és élménynap megnyitójára látogatunk a Miskolci Factory Arénába. Összeállításunkban megszólalnak Dankó Dénes, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Dobos Tíme, a Veronika, a Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetője, és Simkó Imre, a leszredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Sok szeretettel köszöntöm interjú alanyaimat is, mai vendégeimet, Bengi Magyar Annát, a Boldog Szeferinő Intézet szakmai vezetőjét, és Németh Pétert, az intézet szakmai asszisztensét. Isten hozott titeket.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Mi volt a motiváció, ami erre az útra vitt titeket, tehát a cigánypasztorációval miért a cigánypasztorációval foglalkoztok?
1: Ehhez is kellett egy meghívás, hogy meghívtak egy munkára az intézetnél, de a meghívásnál volt egy nagyon fontos természetesség a számomra, mert gyerekkorom óta van egy cigány család, akivel szoros kapcsolatokat ápolunk, illetve az én egyéni életutam, ahogy a szalíziakhoz kerültem, az az érdeklődés és természetesség, ahogy cigány testvérek között és cigány testvérekkel együtt mozgunk bizonyos eseményeken vagy segítő szolgálatokban, ez olyan természetessé tette. De hogy utána benne maradtam, az a sodrás, ahogy magával ragadott ez a közösségépítő munka, azon ezzel először én is meglepődtem, de most is nagyon örülök, hogy ennek részese lehetek.
0: Péter?
2: Nálam talán így megint csak a konkrét eseteken kívül, vagy konkrét eseményeken kívül egyfajta kíváncsiság, ami gyermekkoromtól megvolt, talán származott ez abból, hogy van egyfajta nyitottságom alapvetően így a más emberekre, vagy a máshogy élő emberekre, más kontextusokra a világban, illetve az is, hogy a zenélésen keresztül én viszonylag korán beleláttam abba, hogy a magyarországi, illetve ezen belül nem csak a magyarországi, hanem az erdélyi romák, cigányok, akik zenéléssel foglalkoznak, azok hogy élnek, sokat mesteremnek is nevezhetek közülük, tehát nekem ez egy, van egy ilyen erős személyes kapcsolódás is, és igazából ez hozott engem ide, ez vitt a nyitottsághoz.
0: Hangszeren játszol?
2: Igen. Én Brácsán zenélek, és a magyarországi cigányzenében is, de ugye a magyarországi népzenében is egy nagyon fontos hangszer a brácsa is. És hogyha az ember meg akarja tanulni ezt a mesterséget, vagy el akarja lopni a mesterséget, ahogy ott mondják, akkor ezt a mesterektől tudjuk elcsenni, ellesni.
0: Mi a fontos a cigánysággal való foglalkozásban? Milyen fontos dolgokat tudtok megemlíteni?
1: A fontos a személyes nyitottság, a személyes érdeklődés, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valami túlmutasson a pillanaton, tehát, hogy egyházi szervezet munkatársaként, illetve gyakorló hívőként, én azt gondolom, hogy ez a Istennel való közösség megtalálása, ez egy nagyon fontos motiváció ebben, és nagyon gyakran ez egy lassú út, viszont ezzel egy kicsit biztosabb alapokra tudjuk helyezni azokat a kapcsolatokat, amiben belevisszük az Istent és az Isten kapcsolatot is.
2: Én amit mindenképpen kiemelnék, és ebben nagyon sokat tanultam az elmúlt egy év folyamán is, amióta az intézet munkatársa vagyok, az az őszinteség, tehát hogy őszintén kommunikálni, őszintén megmondani, őszintén szemébe nézni a másiknak, mert nagyon fontos a személyes kapcsolódás, vagy a személyes kapcsolatoknak a helyzete, vagy a világa. És igazából ez hat egymásra, tehát hogy igazából neveljük is egymást ebben, én úgy érzem, és annával sokszor szoktunk beszélgetni, hogy mi az, ami azokban az emberekben, akik az ország különböző részein dolgoznak, és benne vannak ebben a tevékenységben, mi az, ami összeköti őket, az tényleg egyfajta őszinte kifejezésmód, azon túl, hogy őszinte érdeklődésből irányul, de hogy van egy olyan jellegű jelenlét, vagy jelenlétnek az igénye, hogy őszintén szemtől szembe kimondjuk, ami nekünk fáj, vagy ami nekünk tetszik, vagy amit szeretnénk, vagy mik a vágyaink. Tehát,
1: és ez nagyon fontos ebben a tapasztalatunk, ami közös Péterrel, hogy nem csak a cigány testvérekkel, akiktől megtanuljuk esetleg az érzelmeknek az őszinte kifejezését, hanem nagyon fontos ezt képviselnünk nem cigányokkal, más szereplőkkel is, mert azzal találkozunk, hogy nagyon sokszor ilyen állarcaink vannak, és az állarcok mögött, vagy az állarcokkal együtt elvárások, de valahogy nem ember az emberrel találkozik. És ez mindenképpen a társadalom és az egyház minden szintjén fontos minden szereplővel, és ugye ennek megvannak a fórumai, meg kell találnunk, hogy plébánosokkal, atyákkal, püspök atyákkal hogyan kaphatjuk meg ezt a lehetőséget, hogy őszintén beszéljünk, illetve ők is a bizalmat nekünk megszavazzák, de ugyanígy más szereplőkkel, pedagógusokkal, egészségügyi dolgozókkal, segítő emberekkel. Én azt gondolom, hogy ez egy felszabadító tapasztalat mindnyájunk számára.
0: Számít az, hogy az ország melyik részén foglalkozunk cigánypasztorációval, szerintetek?
2: Nagyon, tehát, hogy amik a mi tapasztalataink, akár ugye erre azt szokták mondani, hogy kulturális kontextus, ez egy nagyon elvont szónak tűnik, de hogy a jelentés az egészen egyszerű, azt jelenti, hogy minden részén az országnak talán egy kicsit más, akár megközelíthetjük a nyelv helyzetéből is. Itt például Észak-Kelet Magyarországnak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei részén nagy részt olyan romák élnek, akik magyarul beszélnek, és cigány nyelvet nem is nagyon bírják, tehát otthon se használják. De mondjuk, hogyha egy kicsit keletebbre megyünk, Nyírségbe, ott meg már egy a lovári, tehát az indoeurópai, valószínűleg indoeurópai eredetű cigány nyelvnek egy helyi változatát használják, vagy hogyha lemegyünk mondjuk a Dél-Dunántúlnak a Pécs-Baranya környéki régiójába, ott egy bács cigány nyelvet beszélnek sok esetben az emberek, ami azt jelenti, hogy az a románnak egy nyelvújítás előtti változat. Tehát már ilyen szempontból is nagyon nagy diverzitás van, vagy nagyon nagy különbözőségek vannak akár társadalmi, gazdasági erő szempontjából is. Tehát például az ország minél inkább az a tendencia, hogy minél inkább a határokhoz közeli régióban beszélünk mondjuk a cigányság helyzetéről, annál inkább azt látjuk, hogy erős mondjuk a szociális leszakadás kérdése, de hogy nem ez az állandó és egész Magyarországot lefestő helyzet, mert itt is ez is egy nagyon, nagyon sokszínű társadalom.
1: Az a feladatunk többek között, hogy felhívjuk erre a diverzitásra a figyelmet, és egyházon belül is van sok eltérő vélemény van, hogy a cigánypasztorációnak mi a feladata, és nagyon sok helyen ez azonosítható a szegény pasztorációval, ami tudjuk, hogy se a cigánysággal nem egyenlő, se a nyomorral, de mégis a feladataink keresése, az útkeresés közben, meg az erőforrásaink sokszor oda visznek, ahol többen élnek hátrányos helyzetű közösségekben, de ami nagyon fontos feladatunk, és azt hiszem ez így Magyarországról beszélhetünk, ahol ez a legnagyobb kisebbség, hogy a cigányságnak azon részéhez is van az egyháznak küldetése, és azokkal is szeretnénk párbeszédbe lenni, akik vagy jó módban élnek, hiszen körülbelül a harmada a cigány lakosságnak középosztálynak nevezhető, vagy középosztályban él azt, amit úgy nevezünk. A másik pedig az, hogy különböző értelmiségiek, nagyon sok pedagógus, nagyon sok segítő ember, egyháziak is vannak, tehát ez egy nagyon sokszínű világ, és itt a hangsúly a párbeszéden van. A párbeszéden, ahol egyenlő rangúak, vagy egyenlőek a felek, és nem az van, hogy valaki lehajol, vagy segít. Tehát ez a párbeszédnek, így a társadalomban is, és az egyházban is, ez lenne a fontos, hogy ezt képviseljük, és erre próbálunk tereket teremteni.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Mennyire nyitottak a megszólításra? Tehát a párbeszéd eleje az úgy kezdődik, hogy megszólítja az egyik ember a másikat. Nyitottak rá? Erre sincs recept, ugye?
1: Nincsen recept, de a megszólítás és a párbeszéd, hogy mindkét fél legyen nyitott, és ne legyen, ne essen túlzásokba. Lehet, hogy ez a párbeszéd nem indul el, később indul el, akadozik, megszakad, de valahol, hogyha feladjuk, akkor az nem fog menni. Tehát vannak ugye nagy közösségi eseményeink, vannak regionális események, amiben részt vesz a Ceferino Intézet, és nagyon örülünk annak, hogyha vannak olyan egyházközségek, vagy közösségi házak tanul, ahol helyben folyik ez a párbeszéd, tehát hogy nem csak a nagyra kell gondolni, mert a legfontosabb, ami ugye alulról indul, alulról építkezik, ezek általában a legerősebb közösségek és kezdeményezések, amiből mondom, nagy központok a tanodák, amik akár szerzetes rendi vagy egyházmegyei fenntartásban vannak, vagy a közösségi házak, ezek a legfontosabbak, de hogy ami a mi feladatunk, hogy egy picit nagyobban összegyűjtsük azokat az embereket, akik ezen a területen dolgoznak, olyan lelkiségenek is nevezhetjük, és ezért vannak búcsúk, lelki gyakorlatok, illetve konferencia is, amit szervezünk, hogy különböző szinteken, különböző közösségekben tudjunk ugyanarról beszélni, ami aki benne van feszít, aki meg még szeretne hozzátartozni, annak egy nyitott csatlakozási lehetőség.
2: Én még egy dolgot emelnék itt Anna mondandójából, ami szerintem nagyon fontos, és ennek már több jelét látjuk országszerte, mégpedig az, hogy a közösség kitermeli a saját vezetőit. És hogy ugye ez már egy sokkal izgalmasabb képlet, ami nem arról szól, hogy mondjuk a központból valakit oda küldünk, nyilván erre is szükség van, de hogy olyan elkötelezett, elhivatott keresztény emberek, akik felismerik, hogy nekik helyben feladatuk van a saját közösségükkel. És szerintem ez egy nagyon nagy kincs, és ez nagyon fontos az építkezés szempontjából. És kicsit az intézetünknek ez is a profilja, hogy őket összehangolni, velük együtt dolgozni, velük együtt reflektálni akár az országos igényekre és feladatokra is.
0: Mit tanácsoltok mondjuk a helyi plébánosoknak, vagy aki mondjuk egy olyan környékre kerül, hogyan szólítsa meg, mi legyen az első lépése?
2: A megszólításnak szerintem mindig van egy olyan környezete, amiben ugye a másik azt tudja fogadni az én felhívásomat, vagy az én megszólításomat, és én is. Tehát, hogy például ugye van egy helyzet, hogy nem mindegy, hogy valakivel mondjuk munka közben találkozunk, vagy pedig az utcán is csak felszólítjuk valamire, vagy megkérjük valamire. De hogy itt is valószínűleg nincsen recept. Tehát, hogy ez a nagyon izgalmas ebben, hogy mindenki a saját adottságait használja, a saját játékképességeivel játszik ebben a helyzetben.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy lépjünk ki. Ugye az egyik, akármelyik csoportról beszélünk, hogy mindig egy lépést teszünk a másik felé, akkor már közeledünk, tehát hogy akár úgy, hogy olyan emberek, akik elmennek mondjuk egy ilyen közösségi házba, vagy egy tanodába segíteni, vagy korepetálni, az is már egy kilépés. És ettől nem biztos, hogy szociális munkás lesz, sőt nem, de hogy ezek az apró lépések, ez csak ugye egy nagyon általános példa, vagy az, hogy vannak templomakor probléma, hogy ki hova ül le. Esetleg ezeken változtatni, ezeken a merev megrögzöttségeken, ez is egy kicsi lépés. De amit én tudnék tanácsolni az, hogy lépjünk ki abból a egyházi vagy a falak közül, és tényleg menjünk el oda, ahol megtaláljuk az embereket, ez ugye lehet nagyon prózai közösségi helyek is lehetnek, de az utca is lehet, az iskola is lehet, vagy egyszerűen az utca, ahol élnek, vagy a munkahelyi terekben, akár a szakmán keresztül említhetjük ezeket, akármilyen egészségügyi, vagy oktatási, vagy más környezetben. Tehát ki kell lépnünk, és ott megtalálni ezt a közös hangot. És tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van az egyházban, ami adott, és nem változtatunk kényünk kedvünk szerint a liturgián, ezt tiszteletbe tartjuk, de a meghívás része, és a közös lelkület megtalálása, és utána szépen megtanulni ezeket a dolgokat. És ebbe, ahogy Péter is hangsúlyozza, nagyon sokat formálódunk Tehát, hogy amikor az ember azt érzi tényleg, hogy az Isten ajándékaként mindenki egyforma, és a saját életében és a saját kötelezettségeiben is ráérez azokra, amit esetleg más szemében, ugye, vagy ugye a Szálka és a Gerenda esete, tehát, hogy ezekben, és ezt javasolnám mindenkinek, hogy lépjen ki, és legyen türelmes.
0: Ha már a türelemnél járunk, akkor a cigánypasztorációval kapcsolatban hogy érzitek mondjuk az elvárásokat? Néha kicsit sok, nem? Tehát, hogy a változtatásnak az elvárása?
1: Hát az nagyon sok, hogy akik foglalkoznak bármi nemű módon ezzel a, most csak ha pasztorációról beszélünk, tehát nem is a szociális vagy karitatív részéről, hogy mintha megoldó emberek lennénk, ilyen Jolly Joker megoldó emberek, akikben egyrészt hatalmas bizalom van, mind az egyházi vezetők részéről, mind pedig a cigány emberek, cigány közösség részéről, de hogy ez egy lassú folyamat. És hogy azok a társadalmi trendek, például ugye, hogy csökken a vallásgyakorlók száma, az ugyanúgy beszivárog a cigány közösségekbe, vagy a hátrányos helyzetbe, bármelyik rétegbe. Tehát, hogy ezekben az eredmények, a számoknak az elengedése. Például ez az egyik várakozás. A másik az, hogy beengedjük-e ezt a kulturális jellemzőket, hogy esetleg egy roma mise az hangosabb, vidámabb.
2: Másfajta zenék vannak ott.
1: Igen, ez nagyon fontos. És a cigány, ezt majd Péter esetleg te hosszabban tudsz erről beszélni, és hogy ami még nagyon fontos, szerintem, hogy a cigány testvérek már azt gondolják, hogy mi ilyen munkatársak is, mi már majdnem a püspök atyák vagyunk, és nagyon sok bizalommal várnak tőlünk, hogy segítsünk, és valahol lesz megtalálni, hogy csak együtt tudunk egymásnak segíteni, többet látunk, de nem fogjuk tudni megoldani az ő helyi közösségeiknek a problémáit. De a kulturális részéről
2: még. Igen, igazából a kulturális része, ugye ez az, amivel mondjuk erősen, mondjuk egy szociális kérdésen túl erősen azonosítjuk a romákat, hogy nekik más kultúrájuk van, vagy ők zenélnek, vagy ez mennyire fontos náluk, és tényleg így van. Nekünk van egy nagyon jó barátunk, vannak nagyon jó barátunk, ők ruhatervezők, Romani Design nevű cégben ruhatervezők, és ők nagyon elismert részesei a szakmának, és nekik egy Varga Erika és Varga Helena, nekik egy nagyon erős víziójuk van arról, hogy pont a kultúra elismerése, azzal, hogy másokat elismerünk, hogy ő más, azzal tudunk közelebb kerülni egymáshoz, ami egy elsőre ellentmondásos helyzetnek tűnik, de hogy ezáltal közösen gazdagodunk egymásnak az értékeiből. Ugye viszont pont az, hogy egy társadalomban élünk, tehát próbálunk közben meg hasonló platformra is helyezkedni, tehát ez egy nagyon izgalmas játék.
1: A bizalomra egy példa, pont a Roman in Design-nal közös munka, hogy a csatkai búcsún, ami, mint tudjuk, Európában is nagyon fontos esemény a cigányság életében, ugye a kis boldogasszony búcsúhoz kapcsolódik, és ott idén sikerült először egy ilyen kulturális hagyományőrző programot együtt megvalósítani a plébános atya hozzájárulásával, hogy a hagyományos szentmise, gyertya, virág, szűzőmanya öltöztetése, családok zarándoklata mellett két helyszínen, három blokkban sikerült egy ilyen kapcsolódni azokhoz a hagyományokhoz, ahogy kezdődött ez, ahogy a cigány családok jöttek, ahogy a jelentősége volt a felkészülésnek, a találkozásnak, a szűzanyával való találkozásnak, és ebben voltak énekek, beszélgetések zarándokokkal, és fotókiállítás is. Tehát ez egy ilyen nagyon látszólag csak kultúra, de közben pont az Isten tiszteletnek, a roma hagyományainak a felelevenítése, illetve a kapcsolódás a jelenkori egyházunkhoz.
2: Igen, amit ugye a katolikus egyháznak nagy értékének tartunk, ez az úgynevezett inkulturáció, tehát, hogy tudunk alkalmazkodni mások kulturális másságához, és nem elveszítve mondjuk az evangélium üzenetét, de mégis azzal előhozakodva egyfajta sikeres munkát végezni, munkát, ezt a szó idézőjeles értelmében kell venni. Illetve az még nagyon fontos, hogy ezen a csatkai búcsún megvalósult egy olyan történetmesélési, igazából hagyományteremtő esemény is, hogy elmesélték az ott jelenlévő közösségvezetők, hogy hogyan zarándokoltak a régiek. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos és sokszor ritka esemény, hogy gondolni erről, hogy beszélni erről, hogy milyenek voltak a régi zarándoklatok, mire szolgáltak a régi szokások a búcsújárásban. és ez egy nagyon szép.
3: Tobol, Tiba!

0: Mária Pócson rendszeresen szokott lenni, ugye is több helyen az országban a roma zarándoklat, ugye?
1: Igen.
0: Mátra Verebi Szentkúton is.
1: Igen, igen. Ez ugye a legnagyobb búcsújáró helyeken, sőt a kisebbeken is van, csak annak nincs akkora ismertsége. Például a Péliföld Szentkereszten májusban van, és majd annak is szeretnénk nagyobb láthatóságot adni, hogy Mária gyűjtön pünköstkor gyűlnek össze, így külön a romák, Mátra Verebi Szentkúton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódnak, és Mária Pócson a Szentkereszt felmagasztalása ünnephez kapcsolódik. És ezek részben regionális ünnepek. Előbb már említettük Csatkát, aminek ugye sokkal nagyobb híre van, és tényleg ott a Kárpát-medencéből is nagyon sokan érkeznek. De hogy részben regionális ünnepekről beszélünk, de mindig vannak, akik az ország másik feléből is elzarándokolnak. Tehát ez az út, amit megteszünk ugye egy zarándok helyre, az a lényeg. És a közös szentmise vagy szent liturgia mellett vannak, amikor például Mária Pócson nagyon fontos az a rekollekció jellegű délután, ami megelőzi ezt a vasárnapi szent liturgiát, ott mindig van egy ilyen közös imádság, lelki gyakorlat szerűen szombat délután. És ami nagyon fontos, hogy a püspök atyák is ezeket fontosnak tartják, tehát hogy ott van egy lehetőség erre a találkozásra.
0: Ott voltatok a Kattárson, és meséljetek az élményeitekről.
1: A Kattárs egy nagyon színes forgatag, és idén nagyon fontosnak találtam azt a pillanatot, amikor én is megértettem ennek a koncepcióját, illetve hát készültünk erre, de amikor ott láttuk a főutcában és a Kossuth téren, hogy ott a különböző periférián lévő csoportok, most ez egy furcsa szó lesz, de egyenrangúként jelentek meg. Tehát az, hogy mindenki, aki szenvedélybetegség, betegség, fogyaték, hátrányos helyzet, vagy bármi miatt az egyház perifériáján van, azok gyűltek egybe. És itt nem az volt, hogy melyik a nagyobb csoport, hanem az, hogy milyen messze van a központtól, illetve, hogy akik kicsit beljebb vannak a centrumhoz, hogy azok forduljanak kifelé és forduljanak erre. Tehát teljesen mindegy, hogy a hajléktalansággal foglalkozunk, vagy mély szegénységben élő roma családdal. Az a lényeg, hogy ők valamiből kiszorulnak, és hogy mi ezt osszuk meg, ami nekünk már van, akár a földi, vagy a lelki kincseinket. És ez egy nagyon-nagyon szép tapasztalat volt, a házigazdák és a Varga Laci püspök atya teljes nyitott szívével, és ezzel a kedvességgel, amivel így felhívja a figyelmet ezekre, és hogy ez egy nagyon szép tapasztalat, hogy megérezzük azt, akik ebben dolgozunk, vagy hogy hívjunk be másokat.
2: Én azt emelném ki ebből a kattársas tapasztalatból, hogy nagyon szép volt megélni, hogy egy kaposvári alapítvánnyal és a Miskolci Egyházmegyéből
1: és a
2: görögkatolikus metropóliából érkező cigánypasztorációval foglalkozó munkatársunkkal, és mi, mint országos intézmény, tehát hogy így hárman szerintem nagyon szépen leképeztük ezt az országos együttműködést. És nagyon jó volt, szóval, hogy voltak olyan beszélgetések, őszinte érdeklődések, amik nagyon feltöltöttek minket is, és sok mindennel készültünk a gyerekeknek is, tehát ez egy nagyon örömteli esemény volt.
0: Elnézést kérünk, mert a környezetünkben nagy munkálatok folynak a stúdió mellett, úgyhogy lehet, hogy behallatszik egy kicsit. Egy konferenciát szerveztek, méghozzá Nyíregyházára a közeljövőben. Hívjunk meg erre mindenkit.
1: Ezt nem tudtuk egyébként, vagy nem állt össze még, amikor Tehát nem tudtuk a kattársnak a fő témáját, amikor már ez a Ceferino intézetben megfogalmazódott, és Péter öntötte szavakba, hogy szintén a perifériákról lesz szó. Ez a külső és belső perifériáink címmel rendezzük meg Nyíregyházán október 16-án ezt a konferenciát, ami, mint tudjuk, nagy múltra tekint vissza, de most már egy egynapos rendezvény, és nagyon sok szempontból, sok szemszögből próbáljuk körüljárni ezt a témát.
2: És ez a külső és belső, tehát, hogy ez nem véletlen, hogy ugye a periféria szó maga az egy görög eredetű szó, azt jelenti, hogy tehát hogy valahogy a határaira mutat rá mindig egy adott matematikai tárnak. Tehát alapvetően ez egy matematikai eredetű szó, de hogy pont ez a nagyon izgalmas benne, hogy ugye a körnek mondjuk a külső kontúrjai azok hozzátartoznak a körhöz, tehát ugyanúgy alkotják az egészet. És ugye például, ha gondolunk Ferenc pápa tanítására, ott is ez egy nagyon fontos elem volt, hogy a perifériáink meghatároznak minket, azok mutatják meg, hogy kikkel nem foglalkozunk, hol sunyítunk, hol nézünk félre. Szóval egy kicsit erre reflektálva szerveztük a konferenciát, viszont pont ezen keresztül, hogy külső és belső, tehát a periférikus helyzeteket megélhetünk a lelkünkben is, akár mondjuk a beteg rokonunkkal való találkozás esetén, tehát hogy hiába él mondjuk jó módban, de egy beteg rokonnal való találkozás, az mélyen megrázza az embert, és hogy ugyanez van a társadalmi kérdéseknél is. És emiatt két szekció lesz egy teológiai szekció, és lesz egy társadalomtudományi szekció, ahol a meghívott szakértőinkkel majd ezen fogunk tanácskozni, illetve előadásokat hallgatni, kerekasztal megbeszélést folytatni, hogy mik ezek a konkrét helyzetek, amik a mi perifériáinkat jelentik.
0: Kik az előadók, kiket hívtatok?
2: Görföl Tibor, elismert teológus, a Vigília főszerkesztője nyitja majd a napot. Utána egy Orosz István nevű Miskolc egyházmegyéhez tartozó görögkatolikus atya folytatja. Ő sokkal inkább, mi Görföl Tibor egy elméleti teológiai megközelítést ad, addig Orosz István sokkal inkább a pasztorális vagy a gyakorlati élet szempontjából fogja elemezni majd a periféria élményt. És lesz egy harmadik előadónk ebben a szekcióban, Mihály Janikó. Ő egy magyar tanár foglalkozását tekintve, de belső indítatásból ő azt élte meg, hogy neki az a hivatás, hogy börtönbe kell mennie, és börtönben kell tanítani a magyar taraboknak, ami egy szintén nagyon izgalmas életútváltás nála, és nagyon szépen tud erről mesélni. És utána ezt a három résztvevőt kerekasztalhoz ültetjük, ez lesz az első része annak. A második része pedig már egy kifejezetten társadalomtudományi szekció. Ott Antal István intézetünk barátja, szociálpolitikus, illetve szociológus fogja kezdeni egy nagyobb, szintén átfogó előadással a szekciót, és arról fog beszélni, hogy hogyan éljük meg így, mint magyar társadalom a roma kérdést, mint társadalmi kérdést. És akkor utána egy kollégája, Rafael Mónika, kifejezetten a nők helyzetéről fog beszélni, hogy a nők helyzete a roma társadalmon belül mit jelent, hogyan mutatkozik meg. Illetve a harmadik előadónk az Povedák István lesz, a Szegedi, a MOME, Mohali Nagy László Művészeti Egyetemről. Ő fogja zárni, hogy antropológiai megközelítést hoz. Tehát itt is megpróbáljuk minél inkább körüljárni ezt a témát.
0: Bárki mehet erre a konferenciára? Hogyan működik ez?
2: Így van.
1: Csak kérjük, hogy regisztráljon.
0: Regisztráljon.
1: Föl tudjunk készülni a vendégfogadásra.
0: Pontosan helyileg hol lesz, és mondjuk el a pontos időpontot is. Tehát akkor ez a 16-án.
2: Igen. Október 16-a péntek, délelőtt kezdünk, 9:30. Ez a Nyíregyházi Egyházmegyének egy épülete, a Szent Miklós ház, a pontos helyszín. Ott fogjuk a nagyteremben tartani ezt a tanácskozást, és ott leszünk egészen 4:30. Tehát ez egy, aki ide jön, az egy egész napos programba számítson, és talán az izgalmak is egész nap folyamán adagolódnak majd.
0: Anna, Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és beszélgethettünk egy kicsit a cigány pasztorációról. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi köszönjük.
3: Az elmúlt percekben Bengi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Német Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével beszélgettünk. Most zenélünk majd a Megelőzés Faktora, mozgásban a Bűnmegelőzés című sport- és élménynapra látogatunk.

0: A megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzés című sport és élménynap megnyitójára látogatunk a folytatásban a Miskolci Factory arénába. Dankó Dénest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét idézzük.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat erre a mai eseményre, ami egy rettentő fontos állomás, mert hogy a vármegyei önkormányzat 2020 óta igyekszik felvállalni ezt a feladatot, hogy különböző drog prevenciós programokban részt tudjon venni. Ehhez mi leginkább úgy tudunk hozzájárulni, hogy pályázati forrást keresünk, azt lehívjuk, és nagyszerű segítőket, partnereket választunk magunk mellé. Ez a mai alkalom is ilyen, és talán a kor egyik legnagyobb kihívása, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ti fiatalok találkozzatok a drogokkal. Hát erre én azt gondolom, hogy nagyon kézenfekvő válasz van, hogy sehogy. Inkább az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk azt elérni, hogy erről minél több tudást szerezetek, és minél inkább azon legyetek, hogy elkerüljétek a velük való találkozást. Hát erről is szól ez a nap. De talán ebben a nagyon komoly témában a legnagyobb kihívás az adja, hogy hogyan lehet ezt úgy átadni, ezt a tudást megosztani veletek, hogy ne egy ilyen iskolaszakú, tankönyvízű valamicsoda legyen. És hát ezért nagyszerű ez a mai alkalom is, hiszen itt sokkal lazább, könnyedebb környezetben tudjátok majd ezeket az infókat összeszedni, és mellesleg remélhetőleg nagyon jól is fogjátok érezni magatokat. Én szeretném megköszönni minden kollégáknak, együttműködőknek azt, hogy partner ebben a programban. Nektek azt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és bizony az életnek van egy olyan területe, ami talán a legjobban tudja formálni a közösséget, ez pedig a sport. Ezért is jó, hogy ilyen sportos programokkal fogjuk eltölteni ezt a mai napot. És mivel a sport és a közösségi lét azt gondolom, hogy egy nagyszerű ellentételezés lehet annak, hogy különböző szerekhez nyúljatok, én azt kívánom, hogy nagyon sokat sportoljatok az életben, nagyon sok közösségi élményben legyen részletek, és Nelson Mandela így fogalmazott, hogy a sportnak hatalma van megváltoztatni a világot. Hatalma van inspirálni, hatalma van egyesíteni az embereket úgy, ahogy kevés dolog képes rá. Én azt gondolom, ezek nagyon szép gondolatok. Ennek egyében azt kívánom, hogy érezzétek nagyon jól magatokat, és drogmentes közösségi élményekben gazdag életet kívánok nektek.
0: Az elmúlt percekben Dankó Dénest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. Most Simkó Imre alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője beszél.
2: Nagyon örülünk, hogy ma együtt vagytok velünk a Factory arénában. Nézzetek körül! Szerintem látható, hogy ma nem egy szokásos iskolai délelőttnek vagyunk a szemtanúi. Nem kell az iskolapadba ülni, nem kell a füzeteket elővenni, és dolgozat sem lesz. Viszont lesz helyette sport, élmény, kihívás, és talán olyan gondolatok is lesznek, amiről érdemes őszintén beszélni. Furcsának hangzik, de a mai nap üzenete az számunkra felétek, az lenne a lényege, hogy hogyan maradjunk biztonságban úgy, hogy jól érezzük magunkat. A bűnmegelőzés ugyanis nem az, hogy állandóan szajkózzuk, hogy mit ne tegyünk. A legfontosabb az, hogy felismerjétek a veszélyhelyzeteket, erre hogyan reagáltok és hogyan hoztok jó döntéseket. És higgyétek el, tapasztalataink szerint nagyon nehéz igazi jó döntést hozni sok esetben. Talán veletek is előfordult, hogy egy ismerősetek ment oda hozzátok, és csak ennyit mondott, hogy ugyan már próbált ki jó cucc, semmi bajod nem lesz. Vagy a legjobb barátod került bajba. Vagy csak azt láttátok, hogy körülöttetek mindenki úgy cselekszik, ahogy ti nem gondolnátok, és a ti lelkiismeretek ebben nem venne részt. Tehát éppen ezért fontos, hogy a mai nap egy kicsit másról is beszéljünk. Lesz szó a kábítószer és alkohol veszélyeiről, a közösségi, social media veszélyeiről, de az iskolai zaklatás, bullying mind a témát fogja képviselni. És én azt mondom nektek, hogy ma ne csak egyszerű nézők legyetek, legyetek aktív résztvevők, bátran kérdezzetek, bátran vegyetek részt a versenyszámokban, és lehet, hogy nem mindenben ti lesztek az elsők, leggyorsabbak, legügyesebbek, de ha elvisztek magatokkal egy olyan gondolatot, amit később az életben tudtok használni, akkor ez mindennél fontosabb, még a verseny győzelemnél is. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, legyen sok élmény a mai napra, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Ezennel megnyitom a megelőzés faktora, mozgásban a bűnmegelőzés rendezvényünket. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttetek, és hajrá!
0: Az elmúlt percekben Simkó Imre alezredest a Borsodabau Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét idéztük.

0: A folytatásban Dankó Dénessel, a Borsodobói Zeppelin vármegyei közgyűlés alelnökével beszélgetünk.
1: Alelnök úr, mi is az a mai alkalom?
2: Évek óta, 2020 óta egész pontosan a vármegyei önkormányzat mindig igyekszik részesen lenni a drogprevenciónak, megelőzésnek, és egy olyan projektnek az egyik állomáson vagyunk, amelynek a mozgató rúgója a mi pályázatunk volt, de rettentő sok nagyszerű partnerre találtunk a vármegyei rendőrkapitányság, Miskolci rendőrkapitányság személyében, drogprevenciós egyesületek szakemberek személyében, és hát a cél az, hogy egy kicsit nem hétköznapi körülmények között beszélnek szakemberek fiataloknak a drog megelőzésről, a drog használatnak a ártalmairól. Ezért vagyunk itt a Factory arénában, ahol egy meglehetősen érdekes foglalkozás lesz, hiszen sportosan, aktívan fogják eltölteni a fiatalok ezt a napot, és közben azért nagyon sokan szakmai előadást is meg tudnak hallgatni.
0: Kik a meghívottak, akár előadóként, akár vendégként?
2: A sport szervezetek vannak itt, egy kötélhúzással fog kezdődni, a dolog paintballozni is fognak, és hát a drogprevencióban közreműködő egyesületek, szervezetek vannak itt, és egy kis ökológiai, zöld tudatosságot is sikerült a szervezőknek becsempészni, hogy valóban nagyon sok lábon fog állni ez a mai nap.
0: Egész napos program, ugye?
2: Valóban, és ez egy sorozat része. Éppen ahogy most beszélgetünk, ugyanebben az időpontban szerencsén is egy hasonló program veszi kezdetét, de jártunk Ózdon, Adelényben, sőt itt a tanévkezdés környékén Miskolcon már volt egy ilyen alkalom, úgyhogy az a célunk, hogy minél több helyre tudjuk elvinni ezt a fontos témát, de nem egy hétköznapi köntösben.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Dankó Dénest, a Borsodabói Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökét hallották. A folytatásban Dobos Tímea Veronikával, a Drogambulancia Alapítvány elnök ügyvezetőjével beszélgetünk.
1: Miért is fontos ez a mai alkalom?
3: Minden egyes olyan alkalom, ahol kint lehetünk és gyerekekkel, vagy akár felnőttekkel is találkozhatunk, az fontos azért, hogy megismerjenek bennünket. Hiszen a drogambulanciát azt mindenki valami félelmetes helynek képzeli el, és ha velünk találkoznak, megismernek bennünket, akkor már lesz egyfajta kapocs az alapítvány, illetve a drogambulancia és az ott dolgozók meg a hozzánk érkezők között. Ezek a rendezvények azért is fontosak, mert oda jönnek hozzánk, és egy kicsit játékosabb formában tudunk nekik idézőjelbetébe felvilágosítást tartani, beszélgetni, kérdezni őket, válaszolni az ő kérdéseikre. Tehát ez egy kihelyezett prevenciós előadás játékos formában, és nagyon sok olyan gyerek van, amikor kint vagyunk egy-egy ilyen rendezvényen, megismernek bennünket, és utána bejönnek hozzánk külön. Akár azért, mert ő maga érintett, vagy csak azért, mert szeretné látni, hogy nézünk ki, vagy azért, mert a szülő közül valaki érintett.
0: Tehát bátran kérdeznek a fiatalok, mi a tapasztalat?
3: Igen, amikor megismernek bennünket, látják, hogy mi is lendületes, bármire válaszoló felnőttek vagyunk, akkor igen, kérdeznek. A prevenciós előadásaink akkor is el szoktuk mondani, hogy nálunk nincsenek tabu témák, tehát bármiről kérdezhetnek. Vedd ki a fejed a homokból, ez a jelmondatunk, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk. Ezért is a címe az előadásunknak, hogy a tudás életet menthet. Tehát minél többet tudnak a diákok az őket körülvevő bármiről is, ami a szenvedélybetegséget jelenti, annál inkább fel tudnak készülni a veszélyekre. Nagyon sokuk azt gondolja, hogy például a marihuánás cigaretta elszívása az nem ütközik a jogszabályokba. Hogy az legális, hogy ezt lehet Magyarországon, és amikor megkérdezik, hogy ezt mégis honnan gondolták, akkor azt mondják azért, mert ezt látták a TikTokon, hogy ott valaki megtekeri a füves cigit. És amikor elmondjuk nekik, hogy nem, ez bűncselekmény, akkor bizony, hát értetlenül néznek ránk, és ugyanez a biofű például. Nagyon sokuk azt gondolja, hogy a bio az valami egészséges dolgot akar. Tehát, hogy tájékozottak a diákok, de félre tájékozottak, de hál' Istennek mernek kérdezni.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol kérhetnek segítséget, vagy akár kérdezhetnek?
3: A Facebook oldalunkon, a Messenger részen kérdezhetnek, tőlünk válaszolunk. A Csabai kapu 9-11 szám alatt található a telephelyünk, de nem kell bemenni a Semmelweis kórházba, hanem a Botjány János utcáról rögtön az első kapu alja miénk. Ablakainkban ott vannak a struccok, telefonon elérhetnek bennünket, írhatnak is nekünk a drogprevenciokukac@gmail.com-ra, de a Facebook oldalunkon és a honlapunkon minden információt megtalálnak.
0: Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Dobos Tímea a Veronikával, a Drogambulancia Alapítvány elnökügyvezetőjével beszélgettünk.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével, Bengi Magyar Annával, és az intézet szakmai asszisztensével, Német Péterrel beszélgettünk a cigánypasztoráció aktualitásairól, majd a Megelőzés faktora mozgásban a bűnmegelőzést című sport és élménynap megnyitójára látogattunk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál az adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, közölte az ellenzéki párt elnöke a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állították fel az AVH-t. Kommunista módszerek és új kommunista tempó. Az AVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet, fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi sem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban, írta Orbán Viktor. A Fidesz oldalára vezető linket kommentben osztotta meg a volt miniszterelnök. A felületen elérhető tartalom a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra koncentrál. Nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolit gyárat a kínai beruházó, jelentette be a Kunlunhem Hungary Kft. A közösségi oldalán.

Gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves programban az alapképzést végzett hallgatók szerezhetnek magasabb szintű szakmai kompetenciákat. A képzés a kutatói és oktatói utánpótlásban is kulcs szerepet játszik a jövőben, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja a távirat irodát. Közleményükben azt írták, a gyógypedagógia tanármesterképzés hatalmas előrelépés az észak-alföldi régiónak. Korábban ugyanis csak a fővárosban volt elérhető a képzés. Az egyetemen 9 éve sikeresen működő, gyógypedagógus alapképzésre épülő új program komplex szemléletet nyújt a hallgatóknak. A szaktudás mellett kiemelt szerepet kap a tanári felkészítés, a szakmódszertan, valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig, jelezték. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán. Közölte az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra reagálva, hogy Baka András visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárca vezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. A demokrácia éppen attól működik, hogy a fékek és ellensúlyok nem csupán papíron léteznek, hanem a gyakorlatban is érvényesülnek, emelte ki, megjegyezte. Ennek működését üdvözli, valamint kifejezte meggyőződését, hogy konstruktív együttműködés és az intézmények közötti kölcsönös tisztelet, a korrekt szakmai párbeszéd a felelős jogalkotás alapja. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. György Kovács Gábort, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóját, állandó diakónust, akivel a Váci Egyházmegyei Karitász csoportok munkájának jelentőségéről, sokirányú tevékenységéről beszélgetünk. 1000 éves a Váci Egyházmegye. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak Vácon szeptember 19-én. A jubileumi nap és a Váci Egyházmegye jelmondata együtt építjük. Azt gondolom, hogy igazgató úr, erről az együtt építkezésről, a közösség építéséről lenne talán a legjobb, ha beszélne a kedves hallgatóknak.
2: Igen, ez most nagyon aktuális, főleg az együtt építjük, az önkéntesség és a közösség. Tehát ez a három dolog, ez nagyon szorosan összefügg, és ezt a Karitaszban nagyon jól meg is tapasztaljuk nap mint nap. Hogyha már így az jubileumi ünnepségről beszélünk, ami egy egész napos programot tartalmaz, akkor érdemes itt elmondani, hogy itt az önkéntesség és a Karitász hogyan jelenik meg. Ugye egyik vonatkozásban éppen az önkéntességgel, ami azt jelenti, hogy ezt talán a résztvevők nem is nagyon fogják érzékelni, tehát hogyha jól dolgozunk, akkor minden simán működik, és akkor nem is tapasztalják meg, hogy kik vesznek részt a háttérmunkában, meg ott a technikai támogatásba, segítségnyújtásba, ugyanis a Karitász vállalta az egyházmegyében, hogy ennek az alkalomnak az önkénteseit összefogja, szervezi és koordinálja. Ennek az előkészítéshez már hónapok óta zajlik, és ebben mi úgy veszünk részt, hogy azokat a feladatokat, amelyeket itt részekre bontanak a szervezők, ezeket mi az önkéntesség oldaláról nézzük meg, hogy ebben hogyan tudjunk részt venni.
1: Gondolom, hogy ez óriási feladat lesz szeptember 19-én, hiszen számos területen lesznek programok, színházi előadás lesz este. Nem kis feladatot vállalt a Váci Egyházmegyei Karitász ennek előkészítésében.
2: Igen, tehát mi ebbe tényleg a kiszolgáló feladatokat látjuk el, ugyanakkor van már egy nagyon jó tapasztalatunk, hogy a tavalyi évben Vácon volt a kattárs, a katolikus társadalmi napok, ez egy kétnapos program volt, és ott már a Karitász, illetve a Karitász önkéntesekhez csatlakozó többi önkéntessel együtt végeztük el azokat a feladatokat, amiknek most gyakorlatilag a folytatása történik, tehát már van ebben tapasztalatunk, egy nagyon jó koordinációs tím alakult, nagyon jó vezetéssel az egyházmegyébe, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel nem lesz gond, és hogy nagy rutinnal fogunk ennek nekiállni. Ez azért is jó egyébként, mert maga az önkéntesség is megjelenik így egy kicsit azért a nyilvánosság előtt, és a Karitász is meg tud mutatkozni. Ugye, amikor arról van szó, hogy van egy rendezvény, akár egy katolikus társadalmi napok alkalma során, vagy bármilyen más nyilvános rendezvény, akkor mindig az a kérdés, hogy a Karitász hogyan jelenik meg. Mi ezt egy kiállításon nagyon nehezen tudjuk bemutatni egy nyilvános rendezvényen. Persze tudunk beszélni a munkánkról, meg kreatív játékokkal be tudjuk mutatni a tevékenységünket az érdeklődők számára, de igazából a munkánk, a szolgálatunk jelentős része az háttérben zajlik. Azzal az emberek nem nagyon találkoznak. A rászóró emberek, akik segítséget kérnek tőlünk, vagy akiknek mi fölkínáljuk a segítséget, ők tapasztalják meg. De ez egy nagyon szép háttérmunka, egy igazi szolgálat.
1: Beszéljünk kicsit az önkéntesekről, hiszen rengeteg család, magánember és a plébániai karitás csoportok összefogásán alapul az az óriási munka, ami a Váci Egyházmegyei Karitászt jellemzi, és hát nem kis területről beszélünk.
2: A Karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka, ez ahogy előbb is említettem, ez nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelő tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek, tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyikhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászorul, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteseknél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Váci Egyházmegyei Karitász munkájának a megismerése nem csak a Váci Egyházmegyében élők, hanem mindazok számára, akik akár önkéntes munkával, akár adománnyal segítenék a Váci Egyházmegyei Karitász tevékenységét. Milyen a jó adomány? Milyen segítség a jó segítség?
2: Inkább onnan kezdeném, hogy ha valaki tényleg hatékonyan szeretne segíteni és adományozni a Karitász számára, vagy bármelyik más karitatív szervezet számára, akkor az a legjobb, ha kialakul egy személyes kapcsolat, és megkérdezi, hogy mire van szükség. Van egy nagy nemzetközi vállalat, aminek az igazgatója időről időre fölhív, és azt mondja, hogy most éppen ez vagy az van nálunk, egy ajtó tokkal, vagy burkolóanyag csempe, vagy egy ülőgarnitúra, vagy egy kávéfőző, vagy három hűtőgép. Szükségünk van-e rá? Ezt mindig megbeszéljük. Ez nagyon fontos, tehát, hogy valakinek legyen érzékenysége, és jól tudjon kérdezni, mire van szükség. Általában egyébként, amit felajánl ez a vállalat, arra mindig szükségünk van, mert azért nagyon jól tudják, hogy mi tényleg célba is juttatjuk ezeket az adományokat. Tehát, hogyha valaki bizonytalan, kérdezze meg, hogy mire van szükség. A másik pedig, hogyha a weboldalunkon, vagy a Facebook oldalunkon fölteszünk egy hirdetést, például iskola kezdésre gyűjtünk táskákat, akkor nagyon egyszerű, mert akkor tudja, hogy iskola táskákat érdemes adni. Vagy ha cél szerint szeretne támogatni, a legegyszerűbb mindig az, hogyha valaki átutalja a támogatást, és beírja a megjegyzés rovatba, hogy ő ezt mire szánja. Akkor garantáltan mi azt arra fogjuk fordítani. Tehát nagyon fontos, hogy gondolja végig, hogy ő mit szeretne támogatni. Ha nem tudja, akkor az a legjobb, hogyha megkérdez minket, hogy mire van most éppen szükségünk. Természetesen a legegyszerűbb eszköz mindig a pénzbeli támogatás, hiszen azt rugalmasan, gyorsan tudjuk használni. Hogyha általában kapunk adományt, van egy adományszámlánk, hogyha oda érkezik az adomány, akkor azt mindig saját belátásunk szerint arra a rászorulóra fordítjuk, akinek éppen szüksége van rá. Ha célzott támogatást kapunk iskolakezdésre, akkor azt garantáltan arra fogjuk fordítani. Tehát jó adomány egyébként még emellett az, és akkor most itt konkrétan is azért válaszolok erre a kérdésre, hogy olyan adományt érdemes adni, amit az adományozó maga is szívesen elfogad, hogyha nem pénzről van szó. Nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy valaki pusztán jó indulatból, jó szándékkal felajánl olyan dolgokat, amivel tényleg nem tudunk mit kezdeni. De akkor ezt mindig megbeszéljük, hogy nagyon köszönjük ezt a támogatást, de hogyha a környezetében valakinek oda tudja egyszerűen adni, akkor adja oda. Biztos, hogy vannak a környéken rászorulók, hogyha van egy településen egy helyi karitas közösség, akkor velük ezt meg tudják beszélni. Mert nagyon sokszor a felajánlott támogatás és a ráfordított erőforrások, a logisztika, egyéb költségek, azok nem állnak arányban. Tehát akár, hogyha két kolléga kimegy mondjuk egy nem jó állapotban lévő bútorért 30 kilométerre egy teherautóval, azt fölrakják, és akkor látják, hogy ez nem jó, akkor az inkább visszahúz minket, és a tényleges feladatoktól vonja el az erőforrásainkat, mintha segítség lenne. Ezért mindig azt szoktuk csinálni, hogyha valakinek van mondjuk nagyobb értékű felajánlása, akár egy háztartási gép, vagy egy bútor, akkor mindig fényképet kérünk róla. Meg is beszéljük, hogy azért mit tud ez a háztartási gép, milyen állapotban van. A bútorról azért a beküldött fényképek, és ezt már a támogatóink tudják, azért nagyon sok mindent elmondanak. Tehát a jó támogatás az első szempont az, hogy olyan olyan támogatást nyújtson tárgyi adomány, amit ő maga is szívesen elfogadna, vagy a gyerekének is szívesen odaadna.
1: Az önök honlapján láttam például a 10 pontot, amely tulajdonképpen egy ilyen útmutatónak is tekinthető, hogy mit, hogyan tudunk nem csak adományozni, hanem részt venni az önök rendkívül nehéz munkájában. Ugye említette itt a logisztikát. Hát gondolom a kedves rádióhallgatók is el tudják képzelni, hogy nem könnyű számos települést, önkéntest, vagy akár a plébániai karitás csoportokat összekapcsolni a jó ügy érdekében. Hogy segít az adományok továbbadásában az összefogás?
2: Hát ide kapcsolódik még az, hogy van például egy olyan támogatónk, aki azzal segít minket, hogy felajánlotta, hogy havonta két alkalommal a kis teherautójával teljesen ingyen szállít nekünk az egyházmegyébe, ahol szükség van rá. Tehát ő a saját munkáját is felajánlotta, illetve a családjából is bevon segítséget, a teherautóját is teljesen ingyen, és fizeti üzemanyagot is. Ez is nagy segítség, van olyan időszaka, például a karácsony előtti adventi időszak, illetve azok a nagy gyűjtési kampányok, amikor ezt szét kell osztanunk, amikor nem bírjuk saját kapacitással, ez nagyon jól jön. És az a fajta logisztikai feladat, amiről itt beszélünk, az nagyjából annyit jelent, hogy a nagyobb, illetve kisebb mennyiségi adományok, amik bejönnek hozzánk a egyházmegyei központba, azoknak a legjobb helye mindig a családoknál van, rászoruló embereknél, és az a jó, hogyha ezeket nem kell sokáig tárolnunk. Ugye önmagában a tárolás is egy nagy probléma és feladat a mai világban, ahol rengeteg eszköz fordul meg. A bejövő igények alapján mindig megnézzük, ez napi szinten, minden nap megnézzük, hogy milyen igények jöttek be, kinek mire van szüksége, és minden reggel a logisztikával foglalkozó munkatársak azzal kezdik, hogy a segélyezéssel foglalkozó kollégám, illetve mi megbeszéljük, hogy éppen aznap hova szeretnénk eljuttatni valamit, megbeszélik mindig az útvonalat, megtervezik a logisztikai munkákért felelős helyettes kollégámmal, és akkor aznapra megvannak a feladatok. Jó esetben ezt be tudjuk tervezni több napra előre, de vannak olyan helyzetek, amikor aznap gyorsan kell reagálni. Ez azt jelenti, hogy az egész egyházmegyébe eljutunk mindenhova, és ugye nagy az egyházmegye, Szolnoktól Salgó-Tarjánig, aztán délen egészen Nagykőrösig, meg még az alatti területekig is kiterjed az egyházmegye, tehát ez nem csak tervezés, szervezési feladat, hanem a konkrét eljuttatás is rendkívül költséges és munkaigényes feladat.
1: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket? Tehát kik azok, akik közösség iránti felelősségből, társadalmi felelősségvállalásból vállalják ezt a nagyon komoly munkát?
2: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a Karitaszt választják, tehát nem máshova mennek, hanem a Karitaszhoz, miközben ugye az lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy eltöltenek esetleg egy-két órát önkéntes feladattal, és mondjuk kommunikációval foglalkoznak, csak beszélgetések vannak, és mondjuk tájékoztatnak érdeklődőket mondjuk egy kulturális eseményen, hanem azért nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. És szokták mondani, hogy hát igen, mindig azt látják, hogy a Karitasznál főleg idősebbek vannak, főleg hölgyek. Ez nem feltétlenül hátránya a Karitasznak, hanem azt mondom, hogy inkább az előnye, mert hogy az önkénteségnek a derékhadát ők adják. És ők tényleg szeretetből végzik ezt a munkát, szeretik a közösség életet. Erről is egyébként gyakran beszélgetünk, hogy az ő Karitasz szolgálatukra fordított időnek egy jó része az az, hogy együtt vannak, hogy közösségben vannak, és valós találkozásaik vannak egymással is. Nem csak a rászorulók, hanem egymással is. Ez nagyon-nagyon fontos a mai világban, ugyanis azt látjuk, hogy a fiatalabb nyugdíjasok, tehát a 60 és 70-75 közöttieket már nagyon sokszor elkapta ez az internet, láz, beszippantotta őket, nem mozdulnak ki otthonról. Igaz élő közösségeknek nem tagjai. Lekötő őket a különböző szociális médiának a különböző felületei, amin keresztül kommunikálnak, gyűjtik az információkat, rengeteg időt töltenek erre, ezt tapasztalatból látjuk, hogy vannak olyan események, ahol a fiatalabb nyugdíjasokat nehéz kimozdítani, és inkább az idősebbek jönnek. Viszont ha egy nagyon jó közösség van, az lehetőséget ad nekik, hogy tényleg oda csatlakozzanak. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztályban, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják egyébként, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
1: Talán mert ők érzékelik a legjobban, hogy milyen jó jön egy segítség, egy segítőkéz, vagy akár egy idős emberrel történő elbeszélgetés, találkozás, amit igazgató úr beszélgetésünk elején említett. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hiszen nyáróta mi nem találkoztunk, hogy a nyári táboraik hogy zajlottak, illetve ezek a nyári táborok segítik-e a Caritas közösséghez való kapcsolódását a fiataloknak?
2: Igen, most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez aktuális. Ugye néhány héttel ezelőtt fejeződtek be a Caritas táborok az Egyházmegyében. Idén körülbelül 800 gyereket sikerült táboroztatni, mind rászoruló gyerekek, és ezek a táborok számukra teljesen ingyenesek, és jellemzően olyan gyerekek jönnek el ezekbe a táborokba, ezeknek a nagy része ez bejárós plébánián megszervezett táborok, akik egyébként máshova nem jutnának el. Ez a családjuknak is nagy segítség nekik is. Nem csak azért, mert vannak valahol, hanem azért, mert olyan tartalmas programokat szerveznek nekik az önkénteseink, amiket egyébként lehet, hogy egy másik táborban meg se kapnák, még nagy szolgáltatási díj ellenében sem. Másrészt meg lelkes önkéntesekkel találkoznak, és ezekben a táborokban egyébként sok fiatal is van. Ugyanis ez egy olyan lehetőség, hogy az idősebb, tapasztaltabb önkéntesek mellé be lehet állni segíteni. Ez egy nagyon hasznos elfoglaltság, és az a tapasztalat egyébként, hogy olyan élményekkel mennek haza ezek a fiatalok, akik ilyen táborokban részt vesznek önkéntesként, hogy ők már visszajárók. Tehát, hogy évről évre járnak vissza. Általában nem egy alkalommal jelennek meg segíteni. Ez a szolgálat, ez magával ragadja a fiatalokat, és utána csatlakoznak. Nagy valószínűséggel ők az év folyamán nem fognak minden egyes akcióban részt venni, hiszen tanulnak, vagy éppen dolgoznak, de nyáron, amikor vendeljük, akkor újra csatlakoznak ezekhez a táborokhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a közösségfejlesztésnek is egy nagyon jó terepe. Aki itt egy táborban részt vesz, az nagy felelősséget is vállal. Ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi néhány évben most már kötelező is egyébként mindenkinek kiváltani az erkölcsi bizonyítványt 18 év feletti önkénteseknek, aki gyerekekkel foglalkoznak, ezt a kimondottan erre szolgáló erkölcsi bizonyítványt. Tehát ezt az akadályt meg kell lépni. Az első évben, amikor ezt köteleztük mindenkivel, akkor kicsit, hogy mindenki felhúzta a szemöldökét, aztán mindenki megszokta, emiatt még egyetlen egy tábor se akadt el, hogy nem lett volna, aki ezt vállalta volna. És ezeket az elvárásokat is, hogyha nézzük, ezeknek mindenki megfelelés még így is vállalják, és az, hogy felelősséget bízunk rájuk, hogy akár egy gyerekcsoportot mondjuk felügyeljen egy fiatal, középiskolás vagy egyetemista, természetesen felnőttekkel együtt, az azért az önállóságukat is fejleszti, illetve fölkészíti őket a későbbi pályájukra is.
1: Most, ahogy igazgatórat hallgatom, az jutott eszembe, hogy nyilván a különböző korosztály hat egymásra. Tehát akiket említett a nyugdíjas hölgyek és a fiatalok, vagy akár egy fiatal, aki meglátogat egy egyedül élő idős embert, hatással van egymásra, tehát talán arról is beszélhetnénk, hogy hogyan hat a különböző korosztály egymásra, vagy a táborozásban részt vett önkéntesnek jelentkező gyermek a szüleire.
2: Hát ez jó kérdés. Ezzel érdemesen a komolyabban is foglalkozni. Amit látunk, hogy már vannak olyan fiatalok, akik a táborokban úgy vesznek részt, hogy korábban ők mint gyerekek résztvevők voltak. Ez két dolgot jelöl legalább. Az egyik az az, hogy jól érezték magukat, és azt látták, hogy ez a tábor jó volt. A másik pedig az, hogy megtanulták azt, hogy hogyan kell közösségben vezetőként fellépni, felelősséget vállalni. Tehát ez a felnőtté válásnak egy nagyon jó terepe. És a felnőttekre viszont úgy hat, hogy látják azt az idősebb karitaszosok, hogy a fiatalokra lehet számítani. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Én azt látom, hogy azok a fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akár csak azért is jönnek, mert kötelező, mert az kötelező 50 órás középiskolai szolgálati időiket le kell tölteni. Azt látom, hogy nagyon nyitottak, érzékenyek a szociális problémákra, és szívesen segítenek. Tehát nekem a mai fiatalokkal kimondottan jó tapasztalatom van. Ezt a középiskolásoknál is látjuk. A Váci Piarista gimnáziummal van egy együttműködésünk, ahol Caritas hittanórára jönnek minden évben, és akkor 3 órát egybe ott nálunk töltenek csoportosan, és különböző feladatokkal bízzuk meg őket. A feladatok között vannak olyanok, amikor anonim módon különböző segélykérelmekkel kell foglalkozniuk, és föl kell tárni a helyzetet, hogyha valaki kapnak egy ilyen segélykérelmet, az a mit lehet csinálni egyáltalán. Nagyon súlyos helyzetben lévő embereknek a problémáit ismerik meg, és ezt neki csoportosan kell megoldani. Az az egyik feladat, hogy akkor ezt most nézzék meg, és hogy állnak hozzá egy kérelemhez, hogyan találnak rajta fogást egyáltalán, és nagyon sok diák, fiatal, aki középosztálybeli jó családból származik, akkor döbben rá, hogy tőle pár kilométerre, vagy esetleg egy-két utcára milyen sorsok vannak, az emberek hogy élnek, milyen szegénységben. Természetesen ezek név nélküli anyagok, mert ebből kiszedjük az adatokat. Volt, amikor megkérdezték, hogy most miért írunk milyen leveleket, ennek semmi értelme, hogy ilyen anyagokat írunk, mondjuk ezt nem írjuk, ezt az élet írja. Valós személyek írták ezeket a leveleket. Ugye azt látják, hogy valaki mobiltelefonján ír egy kérelmet, és még azt sem tudja rendesen használni, hiszen a tárgyba írne be nagybetűvel mindenféle dolgot magáról, elfelejti megadni a telefonszámát, a lakcímét, és akkor ezeket a leveleket így megkapják, elolvassák, és azt mondják, hogy hát ilyen nincsen. És akkor rájönnek, hogy de van, létezik. Na és akkor innentől kezdve ebben a játékban kellene fölvenni a kapcsolatot ezzel a családdal, és megnézni, hogy mire van szükségük, hogyan segíthetünk, segítsünk, ne segítsünk egyáltalán. És a fiatalok ebből rengeteget tanulnak, akik eljönnek erre a hittanórára. Ez ránk is hat, mert látjuk, hogy a tizenéves fiatalok hogyan gondolkodnak, és ez a munkánkat is segíti, az önkénteseket is egyébként.
1: Említette igazgató úr a tanulást. Itt van az iskola kezdés, itt van a szeptember, és közeledik a tél. Ez sem könnyű időszak. Egy karitász, különösen a Váci Egyház megyei karitász életében, tekintettel a hatalmas területre, és a nagyon sok nehézsorsú emberre.
2: Már a táborozások idején, június közepétől elkezdtük a iskola kezdési támogatásoknak a szervezését, előkészítését. A korábbi években ez megszokott módon úgy történt, hogy megnéztük, milyen igények vannak, bejöttek a kérelmek, és ennek megfelelően azért láttuk, hogy nagyjából hogyan kell készülni. Iskola kezdési csomagokat állítottunk össze évfolyamonként, illetve ilyen támogatási utalványokat adtunk rászoruló családoknak. Ugye idei évben az államtól minden rászoruló család, illetve egy jövedelem szint alatt lévő család kap iskola kezdési támogatást. Ez most egy nagy kihívás volt, hiszen nem akartuk azt, hogy elhalmozzuk a támogatásokkal azokat a családokat, ahol már amúgy is van támogatás, és akik meg egy bizonyos szint fölötti jövedelemmel rendelkeznek, de nem jutnak állami támogatáshoz, valamiatt ők meg ne kapjanak. Úgyhogy itt is az önkénteseinkkel egyeztettük le, hogy ők megpróbálták kiválasztani azokat a rászoruló családokat, ahol olyan gyerekek vannak, akik nagy szegénységben élnek, de mondjuk 1-2000 forinttal a jövedelem szint fölött vannak fejenként, és ők egy az egybe elesnek ettől a 100 000 forintos támogatástól. Őket céloztuk meg, úgy látom, hogy sikerrel. Ugye ez a helyi ismerettségeken múlik, hogy rájöjjünk arra, illetve az önkéntesek tudják, hogy kinek kell valóban adni ilyen segítséget. Ezeknek a nagy része már el is jutott egyébként a családokhoz. 350-400 olyan gyerek van, akit idén támogattunk. Katolikus Karitásztól 100 darab teljesen új iskolatáskát, hátizsákot kaptunk, ehhez még saját gyűjtésből hozzáraktunk körülbelül ilyen 50-et, illetve tanszercsomagokkal és egyéb más ilyen iskola kezdéshez szükséges anyagi segítséggel támogatunk. Adjuk a gyerekeket ide.
1: Beszéltünk itt a tanulásról, beszéltünk az iskola kezdésről. Végül engedje meg igazgatóra, hogy megkérdezzem, hogy mit tanulhatunk a Karitász önkénteseitől, mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, idős emberektől, akik idejüket, ötleteiket, vagy akár a pénzüket mások segítésére fordítják.
2: Elsősorban az elköteleződést. Szoktuk mondani azt, hogy az elköteleződés a mai világban mennyire hiányzik. Tehát azt mindenféleképpen lehet látni, hogy egy nagyon szép cél érdekében mit lehet tenni egyénileg és közösségileg. Szerintem elsősorban ezt lehet tanulni.
1: Kedves hallgatóink, dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyház megyei karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az Egyház megyei önkéntesek és a plébániai karitás csoportok sok irányú tevékenységéről beszélgettünk. Bixa Levente technikus kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, most megismételjük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának augusztus 13-ai elmélkedését, amelyben folytatta a gőg bűnéről szóló gondolatmenetét. Grunda János műsora következik.
2: Keresztes Szent János szerint az egyetlen út a gőg legyőzésére a teljes belső kirvesedés és alázat. A léleknek el kell jutni odáig, hogy ne akarjon semmit birtokolni, tudni vagy érezni Istenről. Mert a birtoklási vágy önmagában a gőg megnyilvánulása. A lélek akkor győzi le a gőget, amikor lemond saját elgondolásairól, és az engedelmesség és a passzív ráhagyatkozás útját választja Isten vezetése alatt. Keresztes Szent János a Lélek sötét éjszakája című művében hagyományos hét főbűnt átértelmezi és spirituális szintre emeli. Nála a hierarchia nem erkölcsi súlyosság, hanem a lélek finom kifinomultsága és a megtisztulás nehézsége szerint épül föl. Szerinte minél spirituálisabb és rejtettebb egy bűn, annál nehezebb tőle megszabadulni, és annál magasabb helyet foglal el a hierarchiában. A Szent a bűnöket az anyagiaktól a legtisztább szellemi formák felé rangsorolja, bemutatva, hogyan fertőzik meg a kezdő imádkozók életét. Most itt nem csak a gőgről van szó, hanem mind a hét főbűnről, és lelki síkra emelve. Nagyon-nagyon érdekes mindenkinek. Ajánlom a figyelmébe majd a következő megállapításait Keresztes Szent Jánosnak. Nagyon sokat segíthet nekünk a lelki utunkon. Tehát a hét spirituális főbűn részletes bontása következik. Első a lelki gőg. Ez a hierarchia csúcsa. A lelki gőg lényege a lélek saját szent gyakorlataitól, elért eredményeitől és imádságos sikereitől eltelik. Megnyilvánulása titokban mások fölé helyezi magát, elítéli a kevésbé buzgókat, és nehezen viseli el, ha megfeddik vagy tanítani próbálják. Második, lelki fösvénység. Lényege nem anyagi javakat, hanem spirituális kincseket akar felhalmozni. Megnyilvánulása mohón gyűjti a kegytárgyakat, szent könyveket, imádságos formulákat, miközben a szívében nem növekszik a valódi lelki szegénység. Harmadik, lelki jóra való restség. Lényege undor és unalom a lelki dolgok iránt, amikor azok már nem nyújtanak azonnali örömöt. Megnyilvánulása, amikor Isten elvonja a kezdeti édességet az imából, a lélek elhagyja a belső utat, mert túl nehéznek és kietlennek találja azt. Negyedik, a lelki irigység. Lényege, szomorúság mások spirituális növekedése és erényei láttán. Megnyilvánulása, rosszul esik neki, ha valaki más mélyebb imatapasztalatokról számol be, és megpróbálja eljelentékteleníteni a felebarát lelki sikereit. Ötödik, lelki harag. Lényege a türelem hiánya a lelki szárazság idején. Megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt. Ez nem az alázat, hanem a büszkeség. Tehát megnyilvánulása, a lélek dühös lesz önmagára a hibái miatt, vagy haragszik Istenre, mert az nem válaszol azonnal kéréseire. Hatodik, a lelki torkosság. Lényege az imádságban nem Istent, hanem az imádság nyújtotta kellemes, édes érzéseket keresi. Megnyilvánulása, addig imádkozik, amíg az jól esik, de a keresztet, a szenvedést és az áldozathozatalt elutasítja. És legvégül hetedik, a lelki bujaság. Lényege az érzéki természet és a lelki áhítat tudattalan keveredése. Megnyilvánulása, magas szintű lelki élmények vagy imádságos elragadtatások közben a lélek alsóbb, érzéki és testi részei is működésbe lépnek, amit a kezdő gyakran tévesen tiszta, szent elragadtatásnak hisz. Keresztes Szent János arra is választott, hogy hogyan rombolja le ezt a hierarchiát a lélek sötét éjszakája. Az ő zsenialitása abban is rejlik, hogy megmutatja, a lélek képtelen saját erejéből megmászni és megtisztítani ezt a piramist. Isten azért bocsátja rá a passzív sötét éjszakát, amely fordított sorrendben semmisíti meg ezeket a bűnöket. Az érzékek éjszakája megvan minden lelki édességet, ezzel egy csapásra kiéhezteti a lelki torkosságot, a bujaságot és a haragot. A szellem éjszakája teljesen vakká és tehetetlenné teszi az elmét, ami végül radikálisan összetöri a legkeményebb diót, a lelki gőgöt. Most hallgassuk meg Ferenc pápának az úgynevezett főbűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatában a főbűnök közül a legutolsóról, a gőgről, büszkeségről, elbizakodottságról, fennhéjazásról szólót. Idézet kezdete. Az ókori görögök a gőgöt túlzó ragyogásnak nevezték, mert az tényleg önmagasztalás, önteltség, hiába valóság. Jézus is megemlíti azon bűnök között, amelyek az ember szívéből fakadnak. A büszke ember sokkal többnek hiszi magát, mint amilyen valójában, azért remek, hogy mind nagyobbnak ismerjék el őt és érdemeit, miközben ő maga lenéz és megvet másokat. A büszkeség vétke nagyon közeli a hiúságéhoz, de amíg a hiúság az emberi én gyermekkori betegsége, addig a gőg nagy pusztításra képes. A korai szerzetesek a bűnök rendjében a legnagyobbnak egyenesen a vétkek nagy királynőjének nevezték. Dante isteni színjátéka a purgatórium legszélső peremére helyezi, mert annyira távol áll Istentől, és éppen ezért megváltoztatás olyan küzdelem, amely a keresztény embertől minden másnál több időt és erőfeszítést igényel. Valójában, mondja Ferenc pápa, ennek a rossznak a gyökerében olyan bűn rejtezik, amely abszurd módon követeli, hogy olyanok legyünk, mint Isten. Őszüleink vétke, amelyről Teremtés könyve beszél, a gőg bűne annak minden következményével együtt. Ezt mondja a kísértő nekik. Ha ebből lesztek, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Teremtés könyvének 3. fejezete, 5. vers. A lelki élet írói nagyobb körültekintéssel írják le a gőg következményeit a mindennapi életben, hogy bemutassák, miként teszi az tönkre az emberi kapcsolatokat, kiemelve, hogy az a rossz miként mérgezi meg a testvériség érzületét, amelynek inkább egyesítenie kellene az embereket, szólt a pápa katekézise. Ennek a véteknek megvan a maga konkrét fizikai megjelenése. Gőgös ember büszke, keményfejű, nyakát mereven tartja, és az nem hajlik. Az ilyen ember hajlamos mások megvetésére, semmiségekért képes visszavonhatatlan ítéleteket hozni másokkal szemben, akik az ő szemében javíthatatlanul ügyetlenek. Arroganciájában megfeledkezik arról, hogy noha Jézus nagyon kevés erkölcsi előírást adott nekünk az evangéliumokban, de egy dologban hajlíthatatlannak bizonyult, mégpedig abban, hogy soha ne ítélkezzünk. Akkor vesszük észre, hogy büszke emberekkel van dolgunk, amikor az a legkisebb építő jellegű kritikára, vagy egy teljesen ártalmatlan megjegyzésre is azonnal eltúlzott módon reagál, mintha valami megbántotta volna a méltóságát, mert dübegurul, kiabál, és megneheztelve megszakítja kapcsolatait másokkal. Keveset tehetünk a gőg betegségét viselő emberrel, állapítja meg tárgyalagosan Ferenc pápa. Nem lehet vele beszélni, még kevésbé kijavítani, mert valójában már nincs jelen önmaga számára. Csak türelmesnek kell lennünk vele, mert egy nap úgyis összedől a háza. Egy olasz közmondás úgy tartja, a büszkeség lóháton indul és gyalog érkezik vissza. Az evangéliumok szerint Jézusnak sok gőgös emberrel akadt dolga, és gyakran még olyan emberekben is meglátta azt a bűnt, akik nagyon is jól elrejtették azt. Eddig Ferenc pápa idézete. A gőg egyik legfontosabb tulajdonság az, hogy lefele néz, még pedig abban az értelemben, hogy föntről néz lefelé. A gőg a másikhoz képest fölülre pozícionál, nem látja azt, ami fölötte van. ezért nem ismerheti meg a gőgös ember Istent sem, amíg nem szakít gőgével. Egyszerűen nem tud felnézni rá. Van olyan bűn, amelytől egyetlen ember sem mentes a világon, amelyet mindenki megvet, ha másban látja, s amelyről a keresztények kivételével alig, ha gondolja bárki is, hogy érintett lenne benne, írja C.S. Lewis, Keresztény vagyok, című könyvében. Hallottam már embereket beismerni, hogy rosszkedvűek, hogy elveszítik a fejüket a nők, vagy az ital miatt, vagy az, hogy gyávák. De azt hiszem, soha senkit sem hallottam, aki nem volt keresztény, hogy ezzel a bűnnel vádolta volna magát. És ugyanakkor nagyon ritkán találkoztam olyan nem hívő emberrel, aki a legcsekélyebb megértést tanította volna ezzel kapcsolatban mások iránt. Nincs még egy ballépés, ami népszerűtlenebbé tenni az embert, sem olyan, amelynek önmagunk kevésbé lennénk tudatában. És minél jellemzőbb ránk, annál kevésbé kedveljük másokban. A bűn, amiről beszélek, a gőg és az önhittség. A gőg, Lewis szerint, az a bűn, amely nem az állati természetünkből származik, mint mondjuk a harag, a torkosság vagy a paráznaság, hanem egyenesen a pokolból. Sőt, valójában számos egyéb bűnünk is a gőgből származik. A gőg, a gyökérbűn, az ördög is a gőg miatt lett ördög. Hát kerülgettük jobbról-balról ezt a csúnya bűnt, a gőgöt, és talán egy kicsit közelebb került hozzánk az igazság. Minden esetre őszintén magunkba kell nézni, és megvizsgálni, hogy mit kell még nekem tennem ahhoz, hogy a gőgből gyógyuljak, és az alázat útján előrébb haladjak. Másokban könnyebben meglátjuk ezt a bűnt is, önmagunkban sokkal nehezebben. Ha már fölismertük, akkor kérhetünk segítséget, és elindulhat a gyógyulás. Legvégül hagy ajánljam mindenkinek ebben a témában a keresztény alázatosság litániáját. Nekem ez egy nagyon kedves litániám, és bizony minden mondatában magamra ismerhetek, és akiknek úgy ajánlottam, és elkezdték imádkozni, szintén az egyik kedvenc imádságuk lett, és valóban gyógyító hatású. Éppen most beszéltem valakivel, aki rendszeresen mondja, szinte naponta, és azt mondja, amikor egy-egy hétköznapi szituációba kerülök, amikor esetleg háttérbe szorítanak, nem vesznek észre, lebecsülik az értékeimet, akkor eszembe jutnak ezek a mondatok, ami a litániában olvasható és imádkozható. És megnyugszom, és nem tud felágaskodni bennem a gőg, hanem megmaradok az alázatosság világában. Most akkor nézzük a litániát és az egyes könyörgéseket. Egyrészt imádkozzuk, másrészt pedig elgondolkodunk rajta és elmélkedünk róla. Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg most minket. A kívánságtól, hogy engem nagyra becsüljenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy gazdag legyek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy mások előtt feltűnjek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem dicsérjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem tiszteljenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem mások elé helyezzenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy tőlem tanácsot kérjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem elismerjenek, ments meg engem Jézus. A kívánságtól, hogy engem megkíméljenek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megaláznak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem lenéznek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem háttérbe szorítanak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megrágalmaznak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem elfelejtenek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem kigúnyolnak, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem megvetnek, ments meg engem Jézus. A félelemtől, hogy engem ócsárolnak és gyaláznak, ments meg engem Jézus. a félelemtől, hogy engem szegénység ér, ments meg engem, Jézus. Hogyha másokat többre értékelnek, mint engem, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokra felfigyelnek és engem félreállítanak, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások a világ szem előtt növekednek, én pedig kisebbedek, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha az erényeket másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat nálam jobban előtérbe helyeznek, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha mások szentebbnek látszanak, mint én vagyok, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogyha másokat jobban szeretnek, mint engem, engedi Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy semmilyen tisztséget ne kívánjak magamnak, függetlenül attól, hogy képes vagyok rá vagy sem, segíts ebben, Jézus. Hogy minden tisztséget azonnal elutasítsak, ha ellenkezik akaratoddal, segítsen benne, Jézus. Hogy készséggel elfogadjam a nekem nem tetsző feladatokat is, ha ez a te dicsőségedet és tetszésedet szolgálja, segíts benne, Jézus. Ha előljáróimban, ha más véleményen vagyok is, Isten küldötteit lássam, segíts benne, Jézus. Hogy mindazoknak, akik nekem rosszat tesznek, tiszta szívből megbocsássak, segíts ebben, Jézus, hogy mindenkit, a szegényeket, a bűnösöket és ellenségeimet is egyforma szeretettel becsüljek meg, segíts ebben, Jézus, hogy mindig készen legyek, érted, mindent áldozatul hozni, segíts ebben, Jézus, hogy a szegénységet, a megvetést, a szenvedést mindig szeressem, segíts ebben, Jézus. Ó Mária, az alázatos szívű emberek édesanyja, könyörög érettünk. Szent József, védelmezd az alázatos lelkeket, könyörög érettünk. Szent Mihály Arkangyal, te, aki először győzted le a gőgöt, könyörög érettünk. Minden szent angyal, az alázatosság példaképei, könyörögjetek érettünk. Úristen, tégy engem egészen, kicsinyé, szegényé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé, egyszerűvé és engedelmessé. Tégy mindenben a te akaratod szerint valóvá, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Én Uram, én Istenem, védj el tőlem mindent, ami akadályoz abban, hogy hozzád jussak. Én Uram, én Istenem, adj meg nekem mindent, ami hozzád segít. Én Uram, én Istenem, egykor védj magadhoz engem, és engedd, hogy egészen a tied legyek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották a gőg bűnéről. A szerkesztő Grunda János volt.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium, de ez nem azt jelenti, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. Kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását. Elindult a Fidesz oldalán az AVH figyelő, közölte az ellenzéki párt elnöke a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza kormány mindent megtesz, hogy elterelje a figyelmet a rekordmagas benzinárról, a brutális eladósodásról, az elmaradt béremelésekről, ezért állították fel az AVH-t. Kommunista módszerek és új kommunista tempó. Az AVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátette. Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi sem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban, írta Orbán Viktor. A Fidesz oldalára vezető linket kommentben osztotta meg a volt miniszterelnök. A felületen elérhető tartalom a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra koncentrál. Nem építi meg a Szolnok határába tervezett elektrolit gyárat a kínai beruházó, jelentette be a Kunlunchem Hungary Kft. A közösségi oldalán. Azt írták, tiszteletben tartják Szolnok döntését, a cég számára fontos a helyi közösség véleménye és a kölcsönös bizalom. Rost Andrea, a térség Tiszás országgyűlési képviselője, szerdán a bejelentésre reagálva a közösségi oldalán úgy fogalmazott. Szolnok hangja célba ért. A politikus idézte Magyar Péter miniszterelnököt, aki országjárásának szolnoki állomásán azt mondta, amíg Tisza kormány van, addig nem lesz elektrolit gyár Szolnokon. Hosszú hónapok óta foglalkoztatja ez az ügy a várost és a térséget. Sokan kérdeztek, tiltakoztak, petíciót írtak alá, és elmondták a véleményüket, fűzte hozzá Rost Andrea. A régióban egyedülállóan gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2020

0: valamint a fogyatékossággal élők jogainak és esélyegyenlőségének képviselete a középiskoláktól a felnőtt képzésig és a civil szféráig, jelezték. Érdemben mérlegeljük a köztársasági elnök észrevételeit az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítás kapcsán, közölte az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra reagálva, hogy Baka András visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra a törvénymódosítást. A tárca vezető azt írta, a jogalkotás természetes része a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetleges szükséges finomítások elvégzése. A demokrácia éppen attól működik, hogy a fékek és ellensúlyok nem csupán papíron léteznek, hanem a gyakorlatban is érvényesülnek, emelte ki, megjegyezte. Ennek működését üdvözli, valamint kifejezte meggyőződését, hogy konstruktív együttműködés és az intézmények közötti kölcsönös tisztelet, a korrekt szakmai párbeszéd a felelős jogalkotás alapja. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 22 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
3: Énekelj velünk templomokban.
2: Koncertezz velünk.
3: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
2: Legyen sok új barátod.
3: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
2: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
3: Itt csak fiúk vannak.
2: Együtt tanulunk megénekelni.
3: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
2: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
3: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
4: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják. Műsorunk a 2025. október 28-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.

kivonulás könyvében halljuk, ez a vér annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veleteken. A szövetség népe vagyunk, és egy karizmatikus közösség is ehhez a szövetséghez tartozik. Ez a szövetség kell, hogy meghatározza a mi tevékenységünket, szolgálatunkat, mindennapjainkat. Istennek népe kimondta egy hangúan, egy szívvel, lélekkel, hogy meghallgatjuk, amit mondasz, befogadjuk a törvényt, amit kihirdetsz, és megtesszük azt. Meghallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel, ez a hallgatásnak a művészete, és aztán jön az engedelmes cselekvés, amikor én nem várom el, hogy ezért sok esetben, hogy megdicsérjenek, hanem csak úgy a háttérben végzem a magam dolgát, amire a jó Isten meghívott. És teszem ezt társaimmal együtt, abban a közösségben, ami összeköt minket, hiszen egy a cél,

szentek legyetek, miként mennyei atyátok is szent, és ezt tesszük-e karizmákkal, tesszük ezt Isten kegyelmével, karöltve, abba kapaszkodva, egymást is formálva, és egymást segítve. Számunkra tehát ez a közösség jelleg nem szabad, hogy abban mutatkozzék meg, ahogy azt talán sokan gondolják, hogy ez egy ilyen állandó, talán sokszor erőltetett, ilyen show, műsor elemekkel tarkított összejövetelek, és egyfajta élménykeresőknek, a különleges élménykeresőknek a gyülekezete, hanem sokkal inkább kell, hogy szóljon arról, ami közösségi létünk, összejöveteleink is, hogy mi hitelesen adjuk vissza, hogy ennek a szövetségi életnek vagyunk a hordozói, a jelenvalóvá tevői a mindennapokban, a szürke hétköznapokban, és ugyanúgy az ünnepekben. A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott, a Szentlélek és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom. Az, amikor halljuk az evangéliumban, hogy éjszaka jön az ellenség és a buza közé konkolyt vete, nagy figyelmeztetés is számunkra, és Jézusnak a szava, vagy annak a gazdának is, hogy egy kicsit türelemre int, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő az aratásig. Voltak éppen ez a példabeszéd megmutatja számunkra a valóságos növekedésnek, tisztulásnak a folyamatát. Sokszor még jó közösségekben is felüti a fejét a konkoly, hiszen gyarló emberek vagyunk, botladozunk, és ugyanúgy a gyarlóság, a kísértettség, időnként akár a hamis karizmák is megmutatkozhatnak közösségeinkben. De az Úr türelmet tanúsít. Még az apostolok körében és az ősegyházban is emlékezzünk, az apostolok cselekedetei is leírja. Már akkor történtek emberi gyengeségekből adódóan, hát lehetne így fogalmazni, hogy ilyen klikkesedések. Én Apollóval tartok, én Kéfással tartok, én Péterrel tartok, vagy hát én Jézussal, Krisztussal tartok, én Pállal tartok, tehát megoszlott volna Krisztus. Isten ugyanakkor türelmes, és a növekedéssel voltak éppen várat az aratásig. Várat, hogy mi is igazából felnőjünk arra, hogy érlelődjünk igazából, jó gyümölcsökké legyünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye.
De gondoljunk bele abba, az jutott eszembe, hogy a szentek, barátaink a szentek, ők közöttük is milyen sokan voltak, akik rosszul kezdték az életet. És jól fejezték be. Sajnos a fordítottja is igaz. Valaki lehet, hogy nagyon jól kezdi az életét, életútját, és nagyon rosszul fejezi be. Aminek a kárhozata vége. Vagyis nem az számít, milyen volt a múltad, hanem hogyan alakul a jövőd. És milyen a most, a jelen a te életedben. Mert most kell mindig a mostban, a jelenben meghoznod a döntéseidet. Nemes búza szemként Isten csűrébe kerülsz-e majd? Ennél fontosabb számunkra nincs is. Ennél fontosabb kérdés. És hogy ennek érdekében tegyünk meg mindent. Kell a személyes megtérések, személyes megújulás, és a közösségi szinten is ugyanúgy a növekedés, még ha lassú is, de Isten szeretetéből, kegyelméből táplálkozva voltak éppen egy szép növekedéssé tud lenni. Megérlelődhetnek nem csak az egyének, a tagok, hanem általuk egy érett gyümölcsé lehetnek a közösségeink is. Érdekes, hogy ez is egy tanítás, Jóisten pedagógiája ilyen. Meg kell tanulnunk elviselni azt, hogy jó és a rossz együtt van az életünkben, bennünk is ott van. Sokszor a jó kerekedik így felőre, van, amikor pedig legyőz minket a rossz. Együtt van bennünk is a búza és a konkoly. És ahogy Isten türelmet tanúsít velünk szemben, ugyanúgy általában is elmondhat, hogy a világban is a sok jó és rossz, a gonoszság, a szép és a csúnya dolgok, ezek mind-mind keverednek egymással, de majd egyszer eljön az aratás ideje. Vannak persze nagy pálfordulások is, ugye? És hát örülni kell annak is, hogyha valaki később tér meg, később térnek meg Istenhez. Nem szabad ítélkezni mások fölött, nem szabad egymást elítélni, az ítélet ideje az Úré. Érdekes, amikor megtértem, akkor ugye a rendszerváltozás korában, akkor voltak éppen eléggé olyan kritikusan, vagy olyan nem túl jó szemmel nézték talán sokan egyházi körökben papok részéről is a lelkiségi mozgalmaknak a sokaságát, ahogy mint a gombák kinőttek hirtelen, és elkezdtek tevékenykedni az egyházban. Hát nekem is volt otthoni plébánosom, amikor hazajöttem egy Szentlélek szemináriumról, talán említettem korábban, hogy a hétlán közösségnek voltam egy pár évig a tagja, és hát ebből a közösségből hazajöve plébánosom így fogadott, hogy na, megjöttél a szektából. Tehát, ugye katolikus, karizmatikus közösség, de ott volt az előítélet, szekta. Milyen furcsa szerzemények lehetnek ezek, ugye? De hát aztán ez tisztult, ez a dolog.

0: És hát ott van a boldogságos Szűz Mária szülei, Joakim és Anna. Bibliából nem olvasunk róluk, de a második századi apokrif, az úgynevezett Jakab-féle ősevangélium hozza az ő nevüket. És hát úgy látjuk őket, mint akik csendes, Istenre hagyatkozó személyek, akik tényleg a hűség példái számunkra, hasonlóak némileg Ábrahámhoz, Sárához, illetve Zakariáshoz, Erzsébethez, hogy életükben nem volt gyermek. De Isten szándékában, az isteni tervben semmi sincs véletlenül. Őket is kiválasztotta, mint Dávid házából való Joakimot és feleségét Annát, a Jóisten, hogy egy hosszú, csendes és talán lehet, hogy ilyen szomorú élet, hogy gyermektelenek voltak, ez ennek az életnek a végén, éltesek korukban őket ajándékozza meg a legcsodálatosabb ajándékkal, a szeplőtelen fogantatással, aki majdan a megváltó anyjává lesz. Matutinomban, olvasmány simórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, damaszkuszus Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva. Gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik a idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké. A közösségek lelki fejlődéséről még meghívás és megtérés. Milyen fontos, hogy személyesen és közösen is, közösségben is megtapasztaljuk Isten hívását. Fontos a személyes megtérés. Fontos a bűnbánat. Fontos számunkra az új kezdet. Minden nap egy új kezdet, amiért hálát kell adnunk a jó Istennek. Valahogy úgy kellene felfognunk életünket, hogy nagy boldogságban megélni a napokat, és reggel is egy ilyen szent kíváncsisággal fordulni Istenhez, hogy drága jó Istenem, vajon mit tartogat számomra a mai nap? Mivel fogsz megajándékozni? És ez lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy na, hát ez nem hiányzott az életemből, kereszt és szenvedés lett a vége, de tudnunk kell, hogy aki Isten akarata szerint él, azt fürkészi és azon az úton halad, annak minden a javára válik. Jó is és rossz is. Hol hallottam meg én Isten hívását életemben, és mit válaszoltam rá? Fontos persze, hogy a közösségekben mi magunk is egyenként hitben erősek legyünk, és elmélyültek. Fontos a képzés, egyéni képzés, hitben, lelki életben való erősödés. Ugye a hétlángban, ebben a karizmatikus közösségben, amikor először vettem részt, már felvételt nyert kispapként, teológus hallgatóként, azon a nyáron vettem részt a Szentlélek szemináriumon, és hát elég kritikusan vettem részt ezen. Tehát úgy voltam ezzel, hogyha valami egyház ellenes dolgot fogok hallani, ami eltér az egyház hivatalos tanításától, én ott hagyom az egészet. És hát ugye Kovács Gábor atya, a közösség vezetője, sajátos tényleg előadásmódjával és habitusával, azt hiszem, hogy tényleg megnyerte a tetszésemet is, hatalmas felkészültséggel tudta előadni a Szentlélek szeminárium anyagát, és nem tudtam semmi olyat felhozni, amivel oda mentem, hogy ami miatt ott hagyhattam volna, sőt. Oda jutottam, hogy egyik este éjszaka plébánia kis kápolnájába, páran voltak ott nővérek is, kispapok is szerzetes ruhában. No hát én is úgy átadtam magamat Istennek, hasra, ugye leborulva, hogy a szerzetesek az örökfogadalomnál. Hát ez egy meghatározó élmény maradt mai napig is számomra. Ez a teljes önátadás. A kegyelem megérintett. És ezért is fontos, hogy megértsük az egyház tanítását, a hit igazságaiban jobban belemélyedjünk, a Biblia, az egyházi szövegek megértése, a szentségekről szóló tanítás, és ezeknek a gyakorlata. És ez egy kölcsönhatás is lesz aztán az egyén és a közösségnek a kapcsolatában. Én gyarapíthatom a magam tudásával és lelkiségével a közösséget, és gyarapítom is bizonnyal, de a közösség is gazdagít engem, és megerősít, és fölemel, ha én gyenge volnék, megerősít. Tehát mindenki jól jár. Az imádságos élet, a Szentlélek vezetése iránti nyitottság milyen fontos.
1: A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszolóki plébánost hallották. Műsorunk a 2025. október 28-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szentatya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki,
1: è stato un grande dono per me.
0: És Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összefort szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és a ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákónusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a szentatya. Miként ez, abban a kicsinségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok is felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósított meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a szentotya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bűséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szent Atya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szent Atya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
1: The Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, A KNA, a Német Katolikus Hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
1: Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, és bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, sőt, állandó munkahelyesen volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben harmadjára hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, ha terhed túl nehéz. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. De ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Egyházi híreink következnek. Köszöntő Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A hit franciaországi újjászületése remény az egész egyház számára, fogalmazott Leó pápa a szerdai kihallgatáson. Szeptember 30-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Beszédében franciaországi apostoli útját és az UNESCO-nál tett látogatását felidézve az újjászületés és a remény jeleiről szólt. A párizsi Notre-Dame újjáépítésében az egyház lelki megújulásának jelképét látta, amiről a fiatalok hite és a keresztséget kérők növekvő száma is tanúskodik. Lourdes kapcsán a Szent Atya hangsúlyozta minden emberi élet sérthetetlen méltóságát. Mezben pedig Európa keresztény gyökereire, valamint a párbeszéd és a béke fontosságára irányította a figyelmet. 15 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Miskolci Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A jubileumot hálaadó szentmisével és zenés, táncos műsorral ünnepelték a pedagógusok és a

láthatatlan, érzékszerveink által felfoghatatlan. Ilyen például Isten jósága, szeretete, irgalma is, hiszen láthatatlan, de a mindennapokban érezzük ezeket. Az ember kíváncsisága és tudásvágya végtelen, Istent is szeretné minél teljesebben megismerni. Ő Jézus Krisztusban megtestesülve jött el közénk, láthatóvá vált számunkra, és meghívott minket egy új életre, hogy felfedezzük magunkban, hogy az ő teremtményei vagyunk. Arra biztatta a gyerekeket, hogy őrizzék meg kíváncsiságukat, ami által jobban megismerik a világot is, és Istent is, és hozzájárulhatnak a tudományok fejlődéséhez. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna, az intézmény főigazgatója, ünnepi beszédében rámutatott. Az elmúlt 15 év történetében örömök, sikerek, ünnepek mellett voltak nehézségek és újrakezdések is. Egyházi intézményként meghívást és küldetést kaptunk arra, hogy értéket közvetítsünk, példát mutassunk, hirdessük az evangéliumot, és tanítványainkat szeretettel kísérjük a krisztusi úton. A köszöntő után a diákok zenés-táncos előadásukkal Szent Mihály Istenhez való hűségét és bátorságát állították példaként a jelenlévők elé, valamint a Szent Emléknapjához kötődő népi hagyományokat is ismertették. Egerben a Lajosvárosi Római Katolikus templomban október 1-től esténként 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér imádság. Október 8-án csütörtökön Magyarok Nagyasszonya főünnepén engesztelő áldozatot hozó este lesz. Ekkor Kerecsenden lesz a találkozó a Világkirálynője templomban. 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, 18 órától pedig szentségimádás lesz. Az egri lajosvárosi templomban fatimai engesztelő imádság lesz október 13-án, kedden. Ekkor 16 óra 30 perckor kezdődik a rózsafüzér, 17 órakor a szentmise, a szentmise után pedig gyertyás körmenet lesz a fatimai szűzanya szoborral. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a nagymarosi ifjúsági találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt várnak közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel. Közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást. Lehetünk folyamatosan elérhetők az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A találkozó tehát október 3-án 9 órakor kezdődik a nagymarosi plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő előadást Ferenci István és a Koret Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségimádás, gyónási és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozást. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Bábel Balázs nyugalmazott kalocsa kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja a programot. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Tűz evangelizációs alkalom lesz Gyöngyösön október 10-én 15 órától 19 óráig a gyöngyösi Szent Bertalan templomban. Cím Gyöngyös, főtér 17. Az esemény mottója: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon.

0: Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk. Az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A program evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diákónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, a Szentmise 18 órakor kezdődik, a tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és mindenkit sok szeretettel várnak. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vettek a fiatalok. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
4: Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
10: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
11: Itt csak fiúk vannak.
12: Együtt tanulunk megénekelni.
13: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
14: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
15: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
16: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
17: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettessével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszárátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van, mert méltó a munkása maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. A szenvedés misztérium, melyet teljesen megmagyarázni nem lehet. Jobb barátai föloldották a misztériumot azzal, hogy azt állították, hogy a szenvedés Isten büntetése, vagyis Jobb bizonyára vétkezett, s ezért Isten megbüntette őt. Ezzel súlyosan vétettek Isten felfoghatatlan titka ellen, az ember tapasztalata ellen, és Jobb ellen, égő sebére egy tetszetős ideológia mérgét öntve. Jobb, miközben ártatlanságát hangoztatja, egyúttal az ellen is tiltakozik, hogy bárki is kimerítően meg akarja magyarázni a szenvedés titkát, akár úgy, hogy azt leegyszerűsítve a bűnért járó, s annak nagyságának megfelelő büntetésként értelmezi, akár úgy, hogy szentségtörő módon Isten teszi felelőssé az ember szenvedéséért, akár pedig úgy, hogy kegyeskedő szöveggel azt hirdeti, hogy Isten a szenvedés által jót akar nekünk. Jobb voltaképpen a hitre nem jutott szenvedő embereknek is példát ad a szellemi becsületességre. Elismeri, hogy nem tud magyarázatot adni a szenvedésre, de nem gyárt ideológiát, hogy könnyebb legyen elviselni a rázóduló csapást, hanem a racionális út a misztérium föloldása helyett kínálkozik egy másik lehetőség, a misztikus út. Belemerülni a misztériumba. A szenvedés és a bűn misztériumai eltörpülnek a legnagyobb és végső misztériumhoz, az isteni létezés titkához képest. Ez az a titok, amelyben fennáll az egész teremtett világ. Csak ezen belül szabad a szenvedés és a bűn titkát szemlélni. S a szenvedő embernek ebbe a misztériumba kell fejest ugrania, hogy szenvedése értelmet nyerjen. Ezt teszi Jobb, amikor Istent megváltójának nevezi. A héber szövegben a goél azt a legközelebbi vérokont jelenti, akinek kötelessége a bántalmazott, összevert, szenvedő emberért bosszút állni. Jobb Istent a hozzá legközelebb állónak jelenti ki, és ezzel mindenestül rábíz a szenvedésének ügyét. S ahogy lelke belemerül a legnagyobb misztériumba, Istenbe, egy pillanatra meglátja az örök élet ígéretének, saját dicsőséges feltámadásának megvalósulását.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Váš pokoj na ňom spočinie. Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vidíte do jeho ulíc a povedzte: striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Palakadi o raj ávri uladas káver eftavardestaj dújen, háj dúj to penca visadas leangla peste pepe andejek gav, háj andele fórura, káj numa geto las peste žal. Kadob hendas lenge, sote kosin si bút, ba le bútjára cerra zséna szile. Mangele kosimas korájeste visavel bútjáren karingo kosipe. Jan kade bisabaptumen sar bakren maskarle rúba. Na ingrentumen satrasta, haj bufári, haj cipapuci. Peodrom hanikaste nanaisáren. Te na Andrezsa namajanglal andeje kher kadipenen. Pácsa kadale khéreszke. Tele pácsa kosáve besenkot hej, pe leste hújela tumári pácsa, ketena palpale hújela petumende. Ásen kot heande kodok her, haj kodokhan, haj kodopen, szoszi kodolen. Keo bútyári mol peszki potin. Nap híren pak her kheiraste, te nájande fóro aresena, haj lási leszadik hentume, han szoanglatumende sonna. Szasztjáren kot helenas válen, haj szirmiszáren, Pásesi karingtu mendele dévles kothem. Ba Andre te zsanandek fóro, haj nadik henatumen lásei lesza, zsanávri pejvúlica, haj penen, inkevio pracho teilesi leva, pa máre papucsa. Mep henaptumenge, káj kodo fórosko, csavla lásoj, andorájo, anglao dél. Vitáče penaptumenge, la Sodoma kotrájo, majmú sóro ávla pekodo gyesz, szár kodole fóroszke.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Lukas. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bietet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten: das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft: selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen: das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Lizieui kis Szent Teréz Szűz. 1873. január 2-án született. Lizieuben halt meg 1897. szeptember 30-án. 24 évet élt. A szentek élete kis Szent Teréznek hívja, hogy meg tudjuk különböztetni avilai nagy Szent Teréztől. Teljes neve így hangzik, amit a rendben kapott, a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz. Ám ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette, ahogyan még soha nem szerették, és úgy bízta rá magát a Jóistenre, az ő kezére, mint egy labda. Életéről kevés külső és nagy esemény árulkodik. Amit tudunk, az is az Egy lélek története című írásából ered, valamint nővértársainak elbeszéléséből ismerhetünk. Viszont nincs még egy olyan mai modern szentünk, akinek tisztelete annyira elterjedt volna az egész világon, mint az övé. 47 hiteles fényképünk maradt róla. Ez ritka a szentek történetében. Pedig amikor 24 éves korában egy csendes őszi estén meghalt, nővértársai el sem tudták képzelni, hogy mit is írjanak a gyászjelentésben. Élete igencsak rövid volt. Mint hallottuk, 24 évet élt. Nem vitt véghez nagy dolgokat. Túlságosan is egyszerű lélek volt. Csak a rend szabályait tartotta be, de azokat hűségesen. Végül is a főnöknő döntésére kiadták önéletrajzát, amelyet felettesei parancsára írogatott. Azóta ma már több mint 38 nyelvre fordították le, és a lelki irodalom örök értékű gyöngyszeme ez a mű. Mélyen vallásos szülő 9. gyermekeként látta meg a napvilágot. Mindössze 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Ezért az édesapa 5 lányával, 4 fia picikorban meghalt, tehát 5 lányával átköltözött Lizieube. Itt éltek közösen sógorával, Izidor gyógyszerésszel és családjával. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapi lélek lakik Terézben. Volt egy rózsafűzérszerű lánca, amelyen a kisgyermek számolgatta napi kis áldozatait, és minden este édesanyjához vitte, hogy megvizsgálja. Sose panaszkodott, ha társai elvettek tőle valamit. Ekkor születhetett meg később híressé vált mondása, semmit sem tagadok meg Jézustól. 1881. októberében kezdett iskolába járni a bentés nővérekhez. 1883-ban, ekkor 10 éves volt, március 25-én súlyosan megbetegedett. Pünkösd ünnepén megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Gyógyulása után fölkelt az ágyában, és így szólt: kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. A szobor hirtelen megelevenedett. Az Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám, és rám mosolygott. Ezt édesapjának és testvéreinek mondta el, akik ugyanabban az órában a szűzanyához könyörögtek Teréz gyógyulásáért. A következő évben elérte szíve vágyát, és első áldozó lett. Első áldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, amelyektől 1886. októberében szabadult meg. A kolostor utáni vágyát egyre jobban fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történő belépése. Egy év múlva, 1887 pünkösdjén édesapja beleegyezett, hogy kisleánya, akit kiskirálynőjének hívott, belépjen a karmelitákhoz. Ám a gyógyszerész nagybácsi és a püspök, aki a karmeliták felettese volt, határozottan megtiltotta a belépést. Túl fiatal volt még Teréz. Ám egy római zarándoklat alkalmával a bátor Teréz odaszaladt 13. Leó pápa lábaihoz, és tőle kérte az engedélyt. Ha akkor nem is, de azon év apró szentek napján megjött a pápai engedély. A kolostor püspöke is engedélyt adott a kolostorba a lépésre. 1888. május 9-én lépte át a Lizieui Kármel kapuját, amelyet többé nem hagyott el. Életrajzában így ír erről: Illúzióim egyáltalán nem voltak. Olyannak találtam a szerzetesi életet, mint amilyennek elképzeltem. És egy nagyon szép kijelentése, azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, és imádkozzam a papokért. Itt Ágnes nővér mellé osztották be, együtt mostak. Ezen kívül egy lépcsőt és a hálótermet kellett kisepernie nap mint nap. Érdekes a napi programja is. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra fizikai munka. 2 óra közös foglalkozás, 2 óra egyéni foglalkozás. 1/2 óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1¾ óra étkezési idő, 6-7 óra éjszakai pihenés. Kolostori élete látszólag a szürke hétköznapok szakadatlan sora volt, amelyek alatt nem tett ugyan nagy dolgokat, de hűséges volt mindig a legkisebb dolgokban is Istenhez. A kis dolgokat tette érdemszerzővé Isten előtt. Így lett azután az úgynevezett kis út nagy szentje, hogy mindannyiunknak örök példakép lehessen a szentévállás útján. Kolostori életének első 5 évében sokat szenvedett a magánytól. Szeretetre vágyó, árva kisleány volt. Gyóntató atya vigasztalta, hogy ne féljen, mert nincs halálos bűne, őt nagyon szereti a jó Isten. Nagy lelki szárasság kerítette hatalmába. Teréz azonban minden szenvedést természet fölötti örömmel fogadott el a jó Istentől. 1889. január 10-én magára ölthette a szerzetesi ruhát, és a családi neve mellé a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet kapta. E nagy ünnepen ott lehetett édesapja is. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem egy rettenetes öncsalás? A főnöknő megnyugtatta. 1890. szeptember 8-án kézzel írott fogadalmi szövegében Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte. Tanítsa meg arra, hogy mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Lassanként megkapta az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbajt, amely Jézus csodálatos kis menyasszonyának csak 9 évet adott. Testi és lelki keresztjeit Jézussal egyesülten hordozta. Imádkozik, dolgozik, énekel, mosolyog, verseket ír. A kis Jézus labdájának nevezi magát, akit akár el is dobhat, ha úgy tartja kedve. Lizői Szent Teréz életrajzának ismertetését október 3-án folytatom.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon október 1-én Malvin napja van. A Malvin germán eredetű női név. A németben a Malvin férfi név, női párja a Malvine. Jelentése a jog barátja. Az 1990-es években igen ritka volt, és a 2000-es éveket követően sem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között. Minden esetre, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad, aki a Malvin nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1869. október 1-én az Osztrák-Magyar Monarchiában a világon elsőként bevezették a postai levelezőlapot. A levelezőlap ötletét a Német Birodalom postai főtanácsosa dr. Heinrich Steffen 1865-ben vetette fel az Észak-Német Postaunió Karlsruhe-ban tartott konferenciáján. Javasolta a boríték nagyságú, keményebb nyílt levél bevezetését. Az ötletet dr. Emmanuel Hermann, bécsújhelyi katonai akadémiai tanár a Neue Freie Pressében ismertette. Hermann kifejtette, hogy a levelek nagy része csak rövid közlést tartalmaz. Ezekben semmiféle titok nincs, így az üzeneteket fölösleges borítékba zárni. Olcsó nyílt lapon is közölhetők. Magyarországon a megjelenés napján 10 000, 6 hét alatt pedig 1 millió darab levelezési lap fogyott el. Németországban 1870. júniusában, Angliában pedig csak októberben vezették be. Az Egyesült Államokban az első lapot 1873. május 1-én bocsátották ki, és egy hónap alatt 31 millió példányt adtak el. A lapokat kezdetben az ország címerével díszítették, később ezt tájak, vonatok, gőzhajók, virágdíszek képei váltották fel, vagyis 70-72-től megjelentek a képes levelező lapok. A magyar képeslapkiadás 1896-ban, a millennium évében kezdődött. És most egy születésnapos. 1899-ben, a mai napon született Budapesten Bárdos Lajos zeneszerző karnagy. 1925-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzői szakán. 25 és 29 között középiskolai énektanár, majd 28-tól 66-ig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. Tantárgyai nagy részének anyagát maga dolgozta ki, és elsőként ő tanította Magyarországon. Egy ideig a budapesti kórus, 42-től 20 éven át pedig a Mátyás templom karnagya volt. Mint karnagy nagy sikerrel szerepelt számos bel- és külföldi koncerten, nevéhez jelentős kórus művek és oratóriumok hazai és ősbemutatói fűződnek. Ő alapította a Magyar Kórus című folyóiratot, amelyet közel 20 évig szerkesztett. Sokat tett a magyar dalos mozgalom megújításáért, ő szervezte meg az éneklői ifjúság mozgalmat és a népzenén alapuló új művek elterjesztését. Előadásokat tartott a fővárosban és szerte az országban zenetörténeti, stilisztikai, karvezetési és énekpedagógiai témákról. Számos dalát, vegyes és gyermekkari művét ma is oktatják. És a mai napon hunyt el 1954-ben Londonban Okoli Csányi Ferenc fizikus, a televíziózás úttörője. Gépészmérnök hallgatói tanulmányait az első világháború miatt kellett félbeszakítania. 26-tól Berlinben folytatott a távolbalátással kapcsolatos kutatásokat, 36-tól pedig egy londoni kutatólaboratórium munkatársa volt. Előbb tükörcsavaros letapogató rendszerrel kísérletezett, majd ultrahanggal gerjesztett folyadékrács rendszerével sikerült jó minőségű televíziós képet előállítania. És a végén egy évforduló ismét. A Magyar Nemzeti Bank 1999. szeptember 30-án hivatalosan kivonta a forgalomból a fillért, így október 1-től megszűnt a forint váltó pénze. A fillér 1892-től a korona, 1927-től a pengő, majd 46-tól a forint apró pénze volt. A fillér őse 1892-ben született, amikor az Osztrák-Magyar Monarchiában bevezették az új közös pénzt, a koronát, és ennek lett a magyar apró pénze a fillér. Numizmatikusok szerint neve a német Heller szóból származott, és már egy 1425-ös oklevélben előfordult a szó. A nyelvészek viszont azt mondják, hogy a fillér inkább a német Führer négyes szóból ered, ami a Hellerhez hasonlóan egykor Tirolban volt apró pénz. De egyes vélemények szerint származhat a 15. században igen elterjedt pénz aprójából, a follárból is. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

A sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők.

A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni

ketyeg az óra sem, törékeny szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbínye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtó környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat, írták. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terror elhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség csütörtöktől. A ma hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az URFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium korábbi indoklása szerint a változások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem továbbra is növeli. Hosszú idő után csütörtökön délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írt a közösségi oldalán a kormányfő. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja, hogy januártól parkolási díjat kell fizetniük a zöld rendszámos gépjárművek használóinak Budapesten, és kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés vizsgálja felül a tervezett változtatást. Balogh Csaba, a párt alelnöke és fővárosi vezetője a távirati irodához eljuttatott közleményében úgy fogalmazott. Kiszámíthatatlan és méltánytalan, ha az embereket először gazdasági kedvezményekkel egy bizonyos technológia választására ösztönzik, majd évekkel később az ehhez kapcsolt kedvezményeket megszüntetik. Különösen visszásnak tartjuk, hogy mindez egy magát zöldnek nevező városvezetés idején történik, írták. Megjegyezték, az intézkedés Karácsony Gergely főpolgármester autóellenes politikájának az újabb megnyilvánulása. A Mi Hazánk ellenzi azt a tervet is, amely szerint 2028-tól a 2000 kg-nál nagyobb saját tömegű személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik esetében akár a normál parkolási díj kétszeresét kellene megfizetni. Végül az időjárás.

0: és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

Conversation. A Texast és a Conversation című dalt hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál Kónya Éva. A Texast nevet viselő formációt nem kell részletekbe menően bemutatni. A zenekar ugyanis a 90-es években és a 2000-es évek elején is hatalmas népszerűségnek örvendett. Ám a 2005-ben kiadott lemez a Red Book után mély hallgatásba burkolózott a banda. A szünet oka többek között az énekesnő nem túl sikeres szóló próbálkozása és a gitáros Ellie MacArline 2009-es agyvérzése volt. A 25 éves koncertévfordulóra nem csak új lemezzel rukkoltak elő, de a gitáros is teljesen felépült, mi több nagy szerepe volt a zenekar újraélesztésében. A kezdetben retro country blues rockot játszó zenekar idővel átváltott a némileg modernebb szólos popos stílusra, ami most egyébként is nagy népszerűségnek örvend. S bár az énekesnő Charlene Spitali 2008-as szólóalbuma nem lett nagy siker, az új lemez nem lett olyan rossz. A címadó dal az album egyik legkiválóbb alkotása. A Texast mellett ma a régi kedvencek közül Ronan Keating és Rúzsa Magdi dalait, az újdonságok közül pedig Marlon Rudett, a Cabaret Medrano és James Blunt dalait hallhatják. Most pedig csak a napfény számít, Radics Kiki és Mire vársz című dala következik.

A londoni énekes dalszerző Marlon Radet már második szólólemezével jelentkezik, amiről már hallható az első varázslatos dal. Marlon Radetnek mindig is különleges helye lesz a rajongók szívében, hiszen ő volt az egyik tagja és énekese a mára feloszlott Electronic R&B duónak, a Mattafixnek. Bár az őket szerető közönség még sokáig reménykedett, hogy a producerrel, Pretty-ssel nem mondtak végleg búcsút egymásnak, a 2007-es Rhythm and Hymns óta nem dolgoztak együtt. Az énekes dalszerző azonban nem állt le az alkotással. Első szólólemeze a Matter Fix címet kapta, míg a második, ami idén augusztusban jelent meg, az Electronic Soul névre hallgat. Utóbbi első szingelje a When the Beat Drops Out.

0: megettél.
1: Az 1988 és 2002 között létrejött Mr. Big zenekar, a 90-es évek legnagyobb sikereit ért el melodikus rock stílusban, grunge hullám ide vagy oda. 14 év alatt csupán 6 stúdiólemezt adtak ki. Aztán, mikor már a grunge hullámnak vége lett és ellenfelük se igazán lett volna, gitáros cseréltek, és végül mégis megbuktak, felosztottak. Az eredeti felállás 2009-ben tért vissza a színpadokra, hazánkban is jártak. Az újrázás turnéja végén kiadták a Back to Budokan CD-t. 2011. januárjában pedig új dalokkal, stúdióalbummal is próbálkoztak, What If címmel. 1991-es slágerüket, a To Be With You-t hallják.

A Cabaret Medrano egy 2001-ben alakult együttes, amely egyedülállóan összetett zenét játszik. Balkáni és latin dallamok, tangó és népzene, free jazz és chanson, ballada és rock and roll foszlányok keverednek, hogy végül egy sajátos kabaré hangulatban, presszó érzésben egyesüljön az egész cirkuszi kavalkád. Az együttes egyik alapító tagja és frontembere Kamondi Imre énekes, dalszerző, színész, aki jellegzetes színpadi játékával, előadásmódjával dramatikus jelleget kölcsönöz a koncerteknek. A másik alapító tag a szintén dalszerző szövegíró Vereves György, vajdasági festőművész, a Szolnoki Művésztelep vezetője. Érzékeny és improvizatív zongora játékával alapvetően határozza meg a zenekar arculatát. A csapat és a koncertek központi alakja az attraktív, szinte minden hangszeren játszó multitalentum Darvas Benedek, aki nem csak a Cabaret Medrano, de számos színpadi darab, közöttük több Pintér Béla előadás zeneszerzője is. A fanyar és ironikus dalszövegek Kamondi Imre szerzeményei, kissé elrajzolt, groteszk, nagyvárosi figurák történetei az éjszakában, a mai Budapest görbetükörben. Nyugdíjas induló, szerelmi fricska, gangster swing, svindli dal, bizsergető kuplé és hajléktalan Rocky, kalóz ballada. A Cabaret Medrano első lemezét 1998-ban adta ki, akkor még Vad Sanzon néven. Az akkori füstös, kávéházi hangulatú sanzonos világ az évek során fokozatosan átalakult, és az elmúlt két évben megjelent két album után végül a világzenénél kötött ki a zenekar. Az idén elkészült Esővonat című lemez dalainak egy része az első album emblematikus műveinek újragondolása, másrészt pedig új nótákból áll. A szövegvilág most is utazásra hív minket, találkozhatunk Borzsisszal Argentínában, aztán átruccanhatunk a napfényes Kordovába, és persze a magyar táj is megelevenedik a Betyárnóta vagy a Havasi szél soraiban. Az utazás pedig egyszerű, hiszen minden távolságot könnyen legyőz az esővonat.

James Blunt november 3-án jelenteti meg legutóbbi Moon Landing című albumának platina kiadását, amit Moon Landing Apollo Edition névre kereszteltek. Az album platina kiadása 5 új dalt fog tartalmazni, melyek közül az első a When I Find Love Again, ami pont olyan tábortüzes szerelmes felvétel, amilyenekért James Blunt-ot szeretjük.

Műsorunk utolsó dala Ronan Keating felvétele lesz. Az ír énekes dalszerző 1994-ben mutatkozott be a Boyzone tagjaként, majd 1999-ben szóló karrierbe kezdett, aminek köszönhetően olyan slágerek születtek, mint a Sztárom a párom című filmből ismert szerelmes ballada, a When You Say Nothing At All.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Egy hét múlva újabb érdekességekkel jelentkezünk majd, tartsanak velem akkor is. További szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt Kónya Évát hallották.

0: Délidőben.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatársak Somogyi Márton és Tompos Péter. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkat hallhatják. 2026-ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. 10 évvel ezelőtt a forradalom 60. évfordulóján Bartók Béla történésszel készítettünk beszélgetés sorozatot. Most ennek a sorozatnak az újra szerkesztett változatát hallgathatják meg. A következő adásokban dr. Bartók Béla történés segítségével idézzük fel azokat a személyiségeket és történelmi összefüggéseket, amelyek ismerete nélkül az 1956-os forradalom és szabadságharc története sem érthető meg teljes egészében. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján folytatjuk a beszélgetést Olámi Miklós egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Ciki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az egri zsidó hitközség elnökéről. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkkal jelentkezünk, ezt követi fél négytől Hitvalló című műsorunk, melyben Béres Gyula hittanár, az Andrássy György katolikus közgazdasági középiskola diákjaival az élet szépségéről beszélget. 16 órakor kezdődik Caritas Percek című műsorunk, melyben Begó Ferenc nével, a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Kazincbarcikai Caritas csoport vezetőjével beszélgetünk. Fél ötkor kezdődő Közelkép című portréműsorunkban professzor dr. Betlehem József egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatója beszél az egészségügyi dolgozók mentális egészségvédelméről. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval jelentkezünk. Fél hattól elsőként szentségimádást, majd rózsafüzér imádságot közvetítünk az egri bazilikából. Ezt követően Liziői Szent Teréz életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően Könyvtári barangolás című műsorunkban ma Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak válogatást. 3.48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Zámné Zsókával, az Egercsillagadíj kitüntetettjével hallanak beszélgetést, ugyanebben az órában rádiónk Tokai frekvenciáján. Könyves Viktorral, a Logischool Miskolci iroda vezetőjével beszélgetünk a gyerekek és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tudatos használatról és a képernyőidőről. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai híreket követően várom önöket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbénye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabói-Zemplén megyei településen. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat, írták. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá került a terror elhárítási központ, és korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség csütörtöktől. A ma hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az URFK közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyancsak megszűnt az országgyűlési őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerültek. Az országgyűlési őrség mostantól a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. Állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A belügyminisztérium korábbi indoklása szerint a változások célja egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nem csak megőrzi, hanem továbbra is növeli. Hosszú idő után csütörtökön délután újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, fontos stratégiai kérdésekben állapodnak meg Karácsony Gergely főpolgármesterrel Budapest és az egész ország érdekében. A főváros valódi fejlődésének alapja a kormány és a fővárosi vezetés korrekt együttműködése, írt a közösségi oldalán a kormányfő. A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja, hogy januártól parkolási díjat kell fizetniük a zöld rendszámos gépjárművek használóinak Budapesten, és kezdeményezi, hogy a fővárosi közgyűlés vizsgálja felül a tervezett változtatást. Balogh Csaba, a párt alelnöke és fővárosi vezetője a Távirat irodához eljuttatott közleményében úgy fogalmazott. Kiszámíthatatlan és méltánytalan, ha az embereket először gazdasági kedvezményekkel egy bizonyos technológia választására ösztönzik, majd évekkel később az ehhez kapcsolt kedvezményeket megszüntetik. Különösen visszásnak tartjuk, hogy mindez egy magát zöldnek nevező városvezetés idején történik, írták. Megjegyezték. Az intézkedés Karácsony Gergely főpolgármester autóellenes politikájának az újabb megnyilvánulása. A Mi Hazánk ellenzi azt a tervet is, amely szerint 2028-tól a 2000 kilogrammnál nagyobb saját tömegű személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik esetében akár a normál parkolási díj kétszeresét kellene megfizetni. Végül az időjárásról. legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, kis

0: Érseki fiúkórusban.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 2026-ban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékezünk. A kerek évforduló nem csak arra ad lehetőséget, hogy felidézzük a forradalom sorsfordító eseményeit, hanem arra is, hogy közelebbről megismerjük azt a történelmi korszakot, amelyben az 56-os események kibontakoztak. 10 évvel ezelőtt a forradalom 60. évfordulóján dr. Bartók Béla történésszel, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével készítettünk egy beszélgetés sorozatot, amelyben az 1950-es évek meghatározó politikusainak, valamint közéleti szereplőinek életútját, szerepét és történelmi jelentőségét jártuk körül. Az egyes életutakon keresztül kirajzolódtak a korszak politikai viszonyai, hatalmi küzdelmei, valamint azok a folyamatok is, amelyek végül az 1956-os forradalomhoz vezettek. Az idei 70. évforduló alkalmából most ennek a beszélgetés sorozatnak az újra szerkesztett változatát hallják. A mai adásban Rajk László és Kádár János alakja kerül a középpontba. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Folytatjuk akkor az 1956-os sorozatunkat. A mai napon Rajk Lászlóról és Kádár Jánosról fogunk beszélgetni. Az elmúlt adásokban már szóba került mindkettejük neve, illetve azt gondolom, hogy nem csak annak ismerős ez a két név, aki megélte az 50-es, 60-as éveket, hanem szinte mindenkinek, aki mondjuk már tanult erről az időszakról. Kezdjük akkor a gyermekkorukkal. Rajk László és Kádár János, mi a közös vagy a különbözőség a gyermekkorukban?
1: Igen, a számozás az sokat számít Rajk László és Kádár János esetében is, bár a családi háttér egészen más volt. Rajk László Székelyudvarhelyen született 1909-ben, 12 gyermekes családban, az édesapja Csizmadia volt. Érdekes a család alakulás olyan szempontból is, hogy a testvére Rajk Endre később a Nyilaspártnak egy középszintű vezetője lett, aztán 1944-ben államtitkár. Ez Rajk sorsának későbbi alakulása szempontjában nagyon fontos lesz. Fia pedig, ifjabb Rajk László pedig 1980-as években már részt vett az értelmiségi ellenzék munkájában, hogy aktív szerepet játszott 1989-ben Nagy Imre és társainak az újratemetésében, építészmérnöki diplomát szerzett, és aztán a Szabad Demokraták Szövetségének a parlamenti képviselője volt éveken keresztül. Kádár János is a mai határokon kívül született, Fiume városában, de nem ilyen nyugodt családi körülmények között. Cirmanek vagy Csermanek volt az édesanyjának a neve, mert hogy Kádár nem ismerte az édesapját, 1960-ban találkozott először Kretzinger Jánossal, ami szerintem az akkor 48 éves férfi számára igen meglepő esemény lehetett, nem is beszélve ugye arról, hogy akkor már az ország első számú vezetője volt.
0: Édesapja ki volt? Az édesanyja az egy cserédlány volt, az édesapjáról mit tudni?
1: Nem olvastam róla semmit sem, valószínűleg szintén egyszerűbb származású lehetett, és Fiumében jött világra Kádár János. Nevelőszülőkhöz került, az édesanyja nagyon nehéz körülmények között élt, és dolgozott, nem tudott róla gondoskodni. A Somogy megyei Kapolyban nevelkedett. Ez a Kádár kultusz szempontjából azért érdekes,

0: mert még életében, meg a halála után is tisztelői megpróbáltak ebből a házból egy kis múzeumot létrehozni, de ő maga tiltakozott ez ellen, ez a próbálkozás néhány év után meg is szűnt. Hát Rajk Lászlóék is Budapestre költöztek, család tagjai, illetve Kádár János is. Rajk a református gimnáziumot még Székelyudvarhelyet kezdte el. Kádár János nem volt ilyen szerencsés, ugye a édesanyja egyedül nevelte, ő nem tudott gimnáziumban kerülni. Kádár János 1927-ben irodagép műszerész szakmát tanult ki, de valójában ebben a szakmában nem sokat dolgozott, mert 1927-től a háború végéig gyakorlatilag alkalmi munkákból élt. Rajk László abba hagyta a gimnáziumot, Budapestre költözött, aztán végül Nyíregyházán érettségizett, tehát neki az iskolázottsága sikeresebb alakult, ugye annak ellenére, hogy igen nagy családból származott, de Rajk elmondta, az édesapja mindig is magyarnak vallotta magát, és az egyik fő téma a családi összeveteleken ez a kisebbségi sors volt, illetve az, hogyha nem tudnak boldogulni, akkor kivándorolnak Magyarországra. 1927-ben, amikor Kádár szakmunkás lett, akkor kezdte Rajk az egyetemet Budapesten. Az más kérdés persze, hogy nem tudta befejezni, mert elég hamar bekapcsolódott az illegális munkába.
1: Mit tanult az egyetemen?
0: Magyar-francia szakos tanárnak tanult, és a francia nyelvtudásának majd később is hasznát látja. És ami még ezekben az években, tehát a 20-as évek végén fontos, az, hogy mind a ketten részt vettek a KIMSZ, a Kommunista Ifjú Munkás Szövetség munkájában, vagy mozgalmában, és itt ismerkedtek meg alapvetően inkább a szociáldemokráciának a tanaival. Ez a KIMSZ, ez a 20 éves fiataloknak volt egy gyűjtőszervezete, illegális volt, és nem csak szabadidős tevékenységeket, hanem politikai felvilágosítást is nyújtott, marxista propagandát is adott a fiataloknak. Később ugye ebben a keretben találkoztak a lenini és a sztálini ideológiával is.
1: Ismerhették ők egymást ebből az időszakból?
0: Elképzelhető. Tehát ez egy gyűjtő mozgalom volt, több ezer tagja volt, és egy kis Budapesten éltek mind a ketten a 20-as évek végén. Nos, Rajk Franciaországba utazott a 20-as évek végén, mert ez a politikai tevékenysége már az egyetemen szemet szúrt, aztán belépett az illegális pártba, a Kommunisták Magyarországi Pártjába, ugyanabban az évben 1931-ben, mint Kádár, tehát máshonnan indultak, másfajta műveltséggel, de 1927 és 31 között tulajdonképpen párhuzamos pályát futottak, hogy aztán majd később sokszor keresztezzék egymásnak az életét. Rajkot kétszer letartóztatták egyetemi évei alatt, tehát már rendőrség figyelte, tudta, hogy milyen aktív politikai tevékenységet folytat. Egyetemistaként ugye valószínűleg veszélyes is volt a hatalom nézve, hogyha valaki diplomásként az illegális kommunista párt keretei között ilyen felforgató tevékenységet folytat, és végül 1933-ban utána Rajk Lászlót eltalácsolták az egyetemről. Tehát nem sikerül befejezni az egyetemet, miközben Kádár Jánost szintén letartóztatták, 1931-32-ben volt őrizetben, rendőri felügyelet alá került, és 1933-ban két év fegyházra ítélték, amiből végül is 5 év lett. Na, ezekben az években Rajk László kisebb büntetésekkel megúszta, akkor még nem a testvérének a hatására, és külföldre utazott a pártnak a megbízásából. És ekkor kezdett Rajk is fizikai munkát végezni, hogy minden jobban megismerje ugye annak a munkásosztálynak az életét, akinek az érdekét akarta majd a kommunista párton belül képviselni.
1: A spanyol polgárháborúban részt vettek?
0: Ezekben az években, 1933-tól 37-ig Kádár János börtönben ült Budapesten, aztán Szegedre került, és itt ismerkedett össze Rákosi Mátyás elvtárssal. Innen származik a ismerettségük, hogy hányszor találkoztak, illetve milyen véleménye volt Rákosinak Kádárról, vagy Kádárnak Rajkról, az már nagyon nehezen kikövetkeztethető, mert volt bizonyos pártfegyelem, és az elvtársaknak a régi hibái, tévedéseit csak akkor vették mindig elő, amikor valamikor valamilyen újabb és friss hibát követtek el. Hogyha nem volt érdeke a pártnak, hogy valakit megbüntessenek, vagy leváltsanak, vagy kizárjanak a pártból, akkor nem akartak tudomást venni a fiatalkori botlásaikról. Ha viszont éppen útban volt, vagy vagy nem követte az aktuális utasításokat, akkor bármilyen kis tévedéséből, bármilyen fiatalkori botlásából ügyet csináltak, és ez megpecsételhette politikai karrierjét. Nos, miközben Kádár ugye Budapesten és Szegeden ül a börtönben, Rajk László először Csehszlovákiába utazik, utána Franciaországon keresztül Spanyolországban. Ez igen érdekes történet. Firtos László álnéven csatlakozik a nemzetközi brigádokhoz. Ugye beszéltünk arra, hogy Gerő Ernő is ott van Spanyolországban, csak itt az óriási különbség, hogy Gerő Ernő nem a fronton harcol, hanem ugye Barcelonában és a hátországban keresi Sztálinnak az ellenfeleit, és letartóztatja, ő kihallgatja, és megkínoztatja őket, és elítélteti őket, tehát titkos ügynökként működik. Rajk László pedig kint van a fronton, az egyik magyar önkéntesekből álló századnak a politikai tisztje, politikai biztosa, és nagyon fontos kész a magyar kommunista mozgalom szempontjából, hogy több későbbi vezető beosztású politikus is ott van Spanyolországban, mint például Münnich Ferenc. Vagy az az Alka Máté, aki még első világháborús hadifogolyként ismerkedett meg a kommunizmussal, aztán a spanyol polgárháború idején halt meg. Mindenesetre a spanyolos múlt az, hogyha a párt akarja, akkor előny, ha pedig nem úgy gondolja a párt, akkor pedig hátrány lesz. Mert külföldön mindenfajta zavaros, Szovjetunióval szemben álló marxistával lehet találkozni, szociáldemokratákon, anarchistákkal, hiszen egy Gerőt is ezért küldték Spanyolországba, és ezek az ismeretségek, ezek a kapcsolatok később végzetesek lehetnek egy olyan politikus számára, aki elveszíti Sztálinnak a bizalmát. Tehát az, hogy egy kommunista külföldön élt, Nyugat-Európában élt, és volt több tucat ismerőse, elvtársa, akikkel viszonylag jó kapcsolatban volt, ez később óriási hátrány lehet, és hozzájárulhat elítéléséhez és megbélyegzéséhez is. Ezt a nem is a spanyol, hanem később a francia kapcsolatot is elővették majd Rajk esetében, mert 1939-ben a köztársaságnak a legyőzése után és Franco győzelme után Rajk Franciaországon keresztül tér haza, és már ekkor felmerül vele szembe a trockizmusnak a vágya.

0: Ebben az időben, mondom, Kádár börtönben ül, illetve annyi még a különbség, hogy 1937-ben szabadulása után a Szociáldemokrata pártnak a tagja lesz, ő is kiépíti a maga kapcsolatait, neki pedig ez lesz később a vétke, hogy azokkal a szociáldemokratákkal barátkozik a börtönbüntetés után, akik majd később szintén fekete listára kerülnek. Innen származik a barátság a Marosán Györggyel és Szakasics Árpáddal, akik 1930-as évek végén a szociáldemokrata pártnak a szélső baloldali szárnyához, a kommunista barát frakciójához tartoztak, és szorosabb kapcsolat akartak kialakítani a sztálinista nézeteket valló kommunisták magyarországi pártjával.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kik voltak a trockisták, csak röviden.
0: Trockij Sztálin legnagyobb ellenfelének számított, már csak azért is, mert őt nem tudta a főtitkár likvidálni addig, amíg a Szovjetunióban élt. A többi ellenfelét taktikai szempontokból elég hamar elítéltette, koncepciós perekbe is kivégeztette Sztálin. Trockij, illetve Buharin maradt a végére, akik bizonyos kérdésekben más nézeteket vallottak hozzá képest. Trockij bolseviknak vallotta magát, de elutasította a személyi kultuszt, és egy úgynevezett modern bonapartizmussal vádolta Sztálint, miután sikerült elmenekülnie. Hosszú számüzetés után ugye Mexikóban halt meg, és ott gyilkolták meg, pont Sztálinnak a parancsára, és még az emigrációban is igen nagy propaganda tevékenységet folytatott. Ő volt az egyetlen élő ellenfele Sztálinnak, és úgy gondolta a szovjet vezér, hogy addig, amíg ő életben van, addig az ő hatalma nem lehet nyugodt és teljes, ezért mindent elkövetett azért, hogy likvidáltassa, illetve az ellenfeleit trockizmussal vádolták. Hát, amikor már Buharin volt az ellenfél, akkor meg buharinisták lettek az ellenfelei. Tehát mindig keleti aktuális ellenség. Ugye ez talán a kommunizmusnak az ideológiájából, és egyáltalán az ilyen totális ideológiákból adódik, paranoia, ami mindenképpen szükséges a hatalom fenntartásához.
1: Rajk László valóban Trockijnak volt inkább a híve, vagy hát Sztálin is?
0: Személyesen.
1: Ezt nem lehetne megmondani?
0: Személyesen nem találkoztak Trockijjal. Más trockista nézeteket valló politikusokat találkozott Spanyolországban is, ugye, akiket ugye Gerő nem tudott teljes egészében megsemmisíteni. Franciaországban is voltak ilyen nézeteket valló kommunisták, akár más nyugat-európai országokban is, de ha valakinek ilyen kapcsolatai vannak, vagy ilyen ismerősei vannak, az még nem jelenti, hogy az ő nézeteiket vallja.
1: De felhasználhatták, hogyha éppen úgy adódott ellene, mint ahogy lett is.
0: Így van, hogy beszélgettek, megvitatták, nem tudjuk, hogy miről vitatkozhatott Franciaországban, ezekben az internáló táborokban Rajk a többi kommunistával, mert a polgárháború után a menekülteket a franciák internálták, egy rövid időben aztán szabadon bocsátották őket, de biztos vagyok benne, hogy a bukás után elkezdődött a Franciaországban is a bűnbakkeresés. És természetesen a sztálinisták ugye anarchistákat, meg a trockistákat hibáztatták a polgárháború elvesztésért, az ellenfeleik pedig a sztálinistákat ezért a totális diktatúráért, meg ezért az aljas módszerekért, amit a hátországban gyakoroltak.
1: Mint Gerő Ernő,
0: így van. Az, hogyha valaki nem értett egyet az aktuális vezérre, akkor megbélyegezték, és besorolták abba az ellenséges táborba, ami éppen a pártnak az útjával szemben állt.
1: Második világháborúhoz érkeztünk, részt vesznek harcokban, azt a 6 évet ők hogy élik meg?
0: Az illegalitás a kulcs szó, mert nem csak a 20-as években, 30-as években, hanem ekkor is mind Rajk, mind pedig Kádárnak az életében. Rajk László 1939 és 41 között németországi munkán van. A náci Németországnak a háború után szüksége volt a külföldi munkaerőre. Tudunk, hogy Magyarországon is 10 000-vel mentek parasztemberek vendégmunkára Németországba, és Rajk is jelentkezett németországi munkára, hadiüzemekben dolgozott, több helyen, fizikai munkásként, de hát ez is gyanús lett később sokak számára, hogy esetleg önként vállal Németországban ilyen lehetőséget. Mindenesetre ott is kiépítette az elvtársakat teljesen titokban a kapcsolatait. Hát az a konspiráció, ez egy művészet volt az illegális kommunista pártban. Hát gondoljunk bele, hogy 1900 1920-ban törvényen kívül helyezik a kommunisták magyarországi pártját, és 1919-től már ugye illegális a kommunista tevékenység, 1919-től 44-ig, tehát 25 éven keresztül kommunistának lenni, ez ha nem is halálos ítélet volt, de egyáltalán nem volt életbiztosítás. Hosszabb, rövidebb börtönbüntetés járt érte, és amikor éleződtek a társadalmi politikai konfliktusok, akár még statáris bíróság elé is kerülhettek a kommunisták, amire szintén van példa. Ennyi idő alatt pedig álneveket használnak sokan, hamis papírokat használnak, nagyon gyakran váltogatják a lakóhelyüket. Hát Kádár János, amikor 1937-ben kijön a börtönből, több helyen lakik, több álneve van, ez a Kádár is egy álnév végül is. Ugye mondtuk, hogy Csermanek nevet használja kisgyerekkorában, volt ő Lipták is, meg másfajta neve is voltak.
1: Barna János is.
0: Mégis a Kádár név rajta maga, tehát tudjuk, hogy a szovjet vezetőknek is álneve volt, ugye? Tudjuk, hogy Uljanovból Lenin lett, tudjuk, hogy Dzsugasviliből Sztálin lett, meg hogy Bronsteinből meg Trocki lett. Tehát ez teljesen bevett szokás volt. Hát Rákosnak a névváltoztatása az nem ilyen politikai okokból történt, de az, hogy valaki álnevet használ, annak politikai okai voltak, mind Oroszországban, mind pedig Magyarországon. Hát Rajk Lászlónak nem volt tudomásunk szerint ilyen álneve. Biztos ő is használt hamis papírokat, de nem ragadt rajta később a mozgalomban. Hát nagyon hosszú ideig kellett valakinek ahhoz titokban élni, meg bujkálnia, hogy egy-egy név ráragadjon. Hát a egyik klasszikus példa az a Ságvári Endre, akinek ugye a halála nagyon sok vitát kavart utóbbi években is, aki ugye azzal kérkedett a letartóztatások, hogy 32 nevem volt. Ez a bujkálás, ez a rejtőzködés, az álnéven történő munka és élet, ez személyiséget is befolyásolja, és az identitást is valamilyen módon eltorzíthatja. Mindenesetre Rajk Németországban élt, ugye mondtam, hogy Spanyolországban neki is volt egy Firtos László nevű, volt Firtos László névre szóló igazolványa, valószínűleg Németországban is más nevet használt, de az tény, hogy 1941-ben tért haza. Kádár közben, ugye mondtam, a Szociáldemokrata pártban tetszert ismerősökre, barátokra, és 1940-ben lépett be ismét a kommunisták magyarországi pártjába, a 6. kerületbe, Terézvárosi alapszervezetbe, teljesen titokban. Ezeken kis sejtek voltak, kis csoportok voltak, és 1943-ban a kommunista párt főtitkára lett, az illegális, betiltott kommunista párt főtitkára lett, ami később nagy tekintét biztosított neki. 1941-ben tér haza Rajk közben, akit azonnal letartóztatnak, internálnak, és gyakorlatilag 1944-ig szintén őrizet alatt van, 3 éven keresztül, mert tulajdonképpen Rajk Lászlót kitiltották Magyarország területéről is, és illegálisan tartózkodik Magyarországon. Volt, amikor román állampolgárként vonták felelősségre, mert ugye amikor Székelyudvarhelyről átköltözött Magyarországra, nem veszített el a román állampolgárságát. Ez megint egy érdekes jogi probléma, mert tudunk olyanról, hogy 1943-ban elítélnek illegális kommunista vezetőket, akkor szovjet állampolgárként vonják őket felelősségre. Ugye Magyarország hadban áll a Szovjetunióval, ugye harcolnak a magyar csapatok a szövetek ellen, és ugye az a kommunista, aki ilyen felforgató államellenes tevékenységet folytat, az egy idegen országnak a kémje, vagy ügynöke. És így aztán másfajta jogszabályok érvényesek a kommunista politikusokra, és ekkor számolják fel tulajdonképpen az illegális kommunista pártot 1943 tavaszán, nyarán. Akkor követi legsúlyosabb hibáját Kádár János a későbbi vezetők szemében, hiszen feloszlatja az illegális kommunista pártot. Beismeri, hogy a Kállai Miklós kormány gyakorlatilag lefejezte az illegális kommunista pártot, majdnem 1000-en börtönbe kerülnek, és ez azt jelenti, hogy körülbelül ennyi aktív kommunista volt 1943-ban Magyarországon, talán a 600-at, hogyha elérte a kommunisták száma.
1: Pár évvel később pedig lényegében megszerzik a hatalmat.

0: 1943-ban ugye dúl a háború, alig 500 kommunista az, aki elkötelezett és fanatikus.
1: Akikről eddig beszélgettünk, egy se harcolta a második világháborúban, hanem különböző helyeken bujkálnak, vagy éppen börtönben ülnek, vagy internálják őket.
0: Ők rendőrség nyilvántartásban voltak, megbízhatatlannak számítottak, és nem is hívták volna őket katonának. Számolt azzal a hadvezetés, a rendőrség, hogy az első alkalommal átszöktek volna a szovjetekhez. Vagy a szovjet szolgálatba álltak volna.
1: Vagy agitáltak volna.
0: Így van. Maradtak volna a hadsereg kötelékében, és bomlasztó tevékenységet folytattak volna. Épp ezért a kommunistákat egyébként pont 1943-ban munkaszolgálatra hívják be. Politikailag megbízhatatlan személyeket, és nem csak a zsidókat, mint Radnóti Miklóst és másokat, hanem nagyon sok szociáldemokratát és kommunistát, akik rendőrségi nyilvántartást vezettek, behívják őket, kiviszik a szovjet frontra őket, és ott dolgoztatják őket. De Kádár meg Rajk nem ebben a helyzetben van. Kádár tehát feloszlatja a KMP-t, Moszkva utasítás ellenére is. Ez egy érdekes, reális felmérés volt. Kádárt később is nagyon nagy reálpolitikusnak nevezték. Aki látta a lehetőséget, mérlegelte különböző utakat, és mindig a kisebbik rossz mellett döntött. A 1956-ban is, ahogy a tisztelői mondják. 1943-ban is később sokszor védeni kellett az álláspontját, úgy gondolta ez a kisebbik rossz, hogyha ezt a maradék pártot, amelynek már nem lehet tudni hány tagja volt, hivatalos tagja volt, ezt egyszerűen feloszlatták. Ez halálos bűnnek számított később Sztálin meg Rákosi szemében, ez a vereség elismerését jelentette, a belenyugvást, a kudarcot jelentette, hivatásos forradalmár vagy hivatásos kommunista politikus számára ez maga volt a halál. Mert a párton kívül már úgy gondolták akkor is, hogy nincsen élet. Egy kommunista politikusnak az identitását az adja, hogy pár tagja, egy közösségnek a tagja, neki köszönhet mindent, és hogy a kizárják, az egyenlő az erkölcsi halállal.
1: Ügyes játékos lehetett egyébként, hogyha utána mégis bent tudott maradni.
0: Hát nem volt könnyű dolga 1943-44-ben, de hamarosan megalakították a békepártot. Ez egy nagyon ügyes taktikai húzás volt. Néhány hónap után a kommunista párt más néven jött létre, amely nagy propaganda fogás volt, hiszen a neve azt tükrözi, hogy a kommunisták elkötelezettek a háborút befejező békért. Háborúellenes, antifasiszta politikát hirdettek, és ezzel próbálták magukhoz csalogatni a másik egyéb mérsékelt vagy baloldali antifasiszta erőket. 1943-ban már ez egy névfrontos jelszó volt az 1935-ös Komintern kongresszusnak megfelelően, amikor Sztálin utasítására a kommunista pártok meghirdették ezt az antifasiszta összefogást, a szövetségi politikát, aminek tulajdonképpen az volt a célja, hogy maguk mellé állítsák a különböző baloldali és liberális pártokat, aztán ezeket szépen lassan felszámolják és átvegyék a baloldalon az egyeduralmat. A háború ilyen alkalommal teremtett a kommunista párt számára, tulajdonképpen akár is egy taktikai lépés volt. És elkezdődött a pártnak a szervezése, nagyon szűk körben, és ez lesz majd, ahol találkozik Rajk Lászlóval Kádárnak az élete vagy a pályája. 44-ben az illegális párt titkára lesz Rajk László, Kádár megszervezi, megalapítja, aztán 1944-ben nagyon felgyorsulnak mind a kettők életében az események. Kádár János megpróbál Jugoszlávia felé átszökni a jugoszláv partizánokhoz, ezt később szintén a fejére olvassák, elfogják a magyar hatóságok, 1941. novemberében megszökik a fogságból, és bujkál tulajdonképpen a szovjet csapatok bejöveteléig. A Rajk szintén bujkál 1944-ben, részt vesz a úgynevezett Magyar Frontnak a szervezésében, de ez az a Népfront Szövetség, amit a békepárt a szociáldemokratákkal próbál megszervezni, egy politikai szövetséget a németek ellen. 1940. novemberében őt letartóztatják, pont amikor Kádár szabadul, Sopronkőhiden raboskodik, itt segít rajta a testvére Endre, polgári bíróság elé állítják, nem tudják, hogy mekkora halat fogtak, és megúszta a felelősségevonást, pedig a nyilasok Ausztriában, Németországban hurcolják magukkal, és 45 áprilisában szabadul csak a katonai vereség után.
1: Muszáj megegyezni, ugye, vagy nem tudom, műsor elején mondtuk, hogy a testvére Endre nyilas államtitkár, nyilasként,
0: így van.
1: Ő pedig kommunista. Hogy lehet, hogy ugyanabból a családból jönnek, ugyanazt a neveltetést kapják, és két teljesen más irányú politikai nézeteket vallanak felnőttként?
0: Valószínűleg a közös gyökér az a szociális érzékenység. a nyomor, a szegénység, ami a nagy családnak, az udvarhelyi családnak is mindennapi tapasztalata volt, és ezen változtatni akaró gondolkodás, és a tenni akarás volt, ami persze másfajta utakra terelte őket. Hát látták a nagybirtokrendszernek az embertelenségét, látták a nagyiparnak és a bankok uralmát a korabeli Magyarországon, a Horthy korszakban, és úgy, ahogy a kommunizmus és a nácizmusnak is vannak bizonyos közös érintkezési pontjai, a kapitalizmusnak a szabadversenyes piacgazdaságnak az elutasításában, vagy egy idealizált társadalomnak a kialakításában, ugyanúgy elképzelhető, hogy László és meg Endre is úgy gondolták, hogy változtatni kell a fennálló társadalmi politikai viszonyokon, csak ugye másfajta keretek között. Ugye a nyilasok számára nemzeti keretek voltak fontosak, és az antiszemitizmus, a zsidóellenesség, a bolsevik vagy a kommunisták számára pedig a szovjet orosz segítség, tehát valami másfajta külső segítséggel akarták a magyar nép helyzetén javítani. Persze mind a ketten rossz útra tévedtek, mind a ketten hibás úton jártak, és meg is fizettek érte ezért az óriási tévedésüket. Nos, 1945-ben, amikor még Németországban, nyilas fogságban van Rajk, Kádár már szervezi a Budapesti Központi Bizottságot szabadulása után, és érdekes, hogy Péter Gáborral bujkált együtt korábban, 1944 őszén, amit lehet, hogy tényleg fontos lesz később az ő szempontjából is. Ugyanakkor mihelyett megérkezik Gerő Ernő Moszkvából, azonnal felelősségre vonják a párt feloszlatása miatt, és már ekkor megszerzi az első Priuszát. Nagyon kemény bírálatot kap, elítélik, és súlyos hibájául róják fel a párt feloszlatását. Aztán a budapesti rendőrfőkapitányság helyettese lesz, központi vezetőségbe is belekerül a kommunista pártban, és tulajdonképpen a budapesti párt élet megszervezésében vannak Kádárnak nagyon fontos szerepei. Pont Rajk László lesz majd az, aki a budapesti területi alapszervezet élén fölváltja majd 1945-ben az érkezése után. 1945 és 48 között annyi közös vonás van az életükben, hogy szépen lassan haladnak előre pártnak a ranglétrán, különböző tisztségeket betöltenek budapesti szinten vagy országos szinten, és bekerülnek a felső vezetésbe, a központi vezetőségbe, és egymás után töltik be a belügyminisztéri tisztségeket is, bár ebben a tekintetben Rajk László sokkal aktívabb. 1946. március 20-tól 48. augusztus 5-ig volt belügyminiszter, és hát igen sok törvénytelenség fűződik a nevéhez, lojális, határozott és radikális módszereket alkalmazott, akár a bélistázás, az internálások ügyében, a felelősségre vonások ügyében, a régi polgári származású politikusok likvidálása érdekében. Ő volt a magyar közösség ügyének a kitervelője, ami az első koncepciós pernek számít tulajdonképpen, és a független kisgazdapártot akarták ezzel lejáradni. Ő volt, aki részt vett a kékcédulás választások megszervezésében, lebonyolításában is. Ő tiltotta be a cserkész mozgalmat, a kalotot, tehát nagyon sokat tett az egyházak háttérbeszorításáért és tönkretételéért is.
1: Egyáltalán nem volt egy pozitív alakja itt a kommunista pártnak.
0: Igen, az más kérdés, ugye, hogy áldozata lett ennek a politikának. Tehát nagyon, nagyon hűségesen ki akarta szolgálni a párt érdekeit, lehet, hogy pont azért, hogy a külföldi kapcsolatait ne használják fel ellenem, de maximálisan részt vett a kommunista hatalomátvételnek az előkészítésében, hogy belügyminiszterként óriási befolyása volt a rendőrségre, az ÁVO-ra is, mert ugye akkor még a belügyminisztérium államvédelmi osztálya még hozzátartozott, és Péter Gáborral együttműködött. Hát Kádár János később lett a belügyminiszter, pont Rajknak a letartóztatása után. De ő háttérben maradt, és nagyon taktikus tevékenységet folytatott 1948-ig is.
1: Miért kellett őt perbe fogni 49-ben?
0: Rajkot?
1: Igen.
0: Hát Rajknak a letartóztatás elítélése egy kelet-európai kampánynak a része volt. Tulajdonképpen Stálin elhatározta a szovjet-amerikai kapcsolatoknak a megromlása után, hogy szigorúbb ellenőrzés fog gyakorolni a kelet-európai csatlós államok fölött is, és nem hajlandó megtűrni a kelet-európai pártok vezetésében semmilyen régi, hazai, nem, valamennyire is nemzeti elveket valló kommunistákat. Ez így történt Csehszlovákiában, Lengyelországban, akár Romániában is, és egymás után kerültek bíróság elé azok a kommunisták, akik nem Moszkvában kapták a kiképzést. Hát ugye Rajk Lászlónak ez volt az egyik problémája, hogy nem bíztak meg benne, nem volt ott éveken keresztül Sztálin jobbján, mint Rákosi Mátyás, meg Gerő Ernő, vagy Nagy Imre. Gyanús volt, voltak ugye külföld nyugat-európai kapcsolata is, és ráadásul nagyon ambiciózus volt. Emberileg is azt mondják sokan, hogy szimpatikusabb volt, meg a párt vezetésén belül is. Ugye mondtuk Rákosiról, hogy neki is voltak emberi vonásai, de hozzáképes Rajk fiatalabb is volt, meg agilisebb is volt, és van, aki már Rákosi utódjának tekintette. Igazából Péter Gábor meg Farkas Mihály voltak az ellenfelei Rajknak, és Rákosi mondta ki végül is a döntő szót, letartóztatták Rajkot 1949. március 30-án, koncepciós perben elővették a trockizmus vádját, először amerikai kém lett, utána pedig jugoszláv kém lett, mert ugye voltak kapcsolatai jugoszláv kommunistákkal is, és amikor Jugoszlávia ugye a Szovjetuniónak nagyobb ellensége lett majdnem, mint az Egyesült Államok, akkor halálos bűn lett mindenféle jugoszláv kommunistákkal kialakított kapcsolat. 1949. október 14-én ítélték el, óriási propagandakampány volt a sajtóban, a rádióban, hónapokon keresztül folyt Rajknak a rágalmazás, elítélése, de olyan szinten, hogy még az általános iskolásoknak is fogalmazásokat kellett írni Rajk Lászlónak az árulásáról. Kádárnak van döntő szerepe, hiszen 1948. augusztusában lett belügyminiszter, és Rákosival és Farkas Mihállyal döntöttek végül is Rajk sorsáról. Többször találkoztak, és Kádár volt az, aki meggyőzte, hát sok hosszú kínzások után Rajkot, hogy mindent vállaljon el, mindent ismerjen be, mert a pártnak erre van szüksége. Ezt most már nem tudjuk elképzelni, ez annyira George Orwell regényébe való, hogy sok kommunista azt gondoltam 1930-as évektől kezdve, hogyha elvállal olyan bűnöket, amiket soha nem követett el, ezzel a pártnak az érdekét szolgálja. Tehát magára vesz olyan vádakat, ami segít a pártnak a megtisztulásában. Ez nem egy ilyen messianisztikus gondolat, de érdekes, megtisztító szerepet vállaltak sokan magukra. Persze megtörtek a kínzásokat nagyon sokan, és bevallottak olyan dolgokat, amit soha nem követtek el.
1: Ezzel az erővel akkor kinézhették volna mondjuk Kádár Jánost is.
0: Ki is nézték pontosan. Ezzel a perrel meg akartak félemlíteni mindenkit, akinek voltak jugoszláv kapcsolatai, vagy mindenkit, aki nem engedelmeskedett gondolkodás nélkül a moszkvai utasításoknak. Tehát ezt példát akartak statuálni. Hát nem csak Rajkot tartóztatják le 1949-ben, hanem másokat, és aztán Kádár Jánost is eléri ez a sors.

0: Kádár nő szintén belügyminiszter, ugye ő az, aki Mindszenty bíboros letartóztatására utasítást ad 1948. decemberében, karácsonykor. Ami nagyon súlyos probléma, az egykori szociáldemokrata elvtársait is letartóztattatja, mint belügyminiszter moszkvai utasítása, vagy Ákosi utasítására. Tábornokokat állítanak bíróság elé, akik 1945 után a párt hűséges tagjai voltak, és a néphadsereg megszervezésében bizonyítottak, és 1951-ben Kádárra is sor kerül, őt is letartóztatják, és 1952-ben életfogytiglani börtönbüntetés kap, és az a Donát Ferenc a másodrendű vádlott a Kádár perben, akiről majd a következő műsorban lesz szó, 1954-ben szabadul, és neki is előveszik a jugoszláv kapcsolatait, hiszen mondtuk, hogy 1941-ben Jugoszláviába akart szökni, és hát ugye a fiúmej születése volt talán jó pont. Az, hogy most a 20-as, 30-as évben voltak-e jugoszláviai kapcsolatai, az egy másik történet, de mivel Jugoszlávia még 1952-ben fekete listán volt, Sztálin ellenségei sorában, ezért Kádár János is súlyos börtönbüntetést kap. Viszont ugye nem olyan magasról zuhan le, mint Rajk.
1: Rajk tudja, hogy ki fogják végezni? Vagy számít arra esetleg, hogy az utolsó pillanatban megkegyelmeznek, hát, és esetleg csak életfottigra?
0: Hát ez egy drámai szituáció, valóban színpadra való. Sokan gondolkodtak már ezen, meg előkerültek különböző jegyzőkönyvek is, hogy mit mondott Kádár neki, mit hazudott, hogyan vette rá, hogy írja alá vallomását. Valószínűleg Rajk belátta, hogy neki vége van, és meg kell halnia. Csak ugye az a hit vigasztalta ilyenkor a kommunistákhoz, hogy haláluk nem volt hiába való. Persze Rajkot a kivégzése után ismeretlen helyre temetik.
1: Rajk esetében egyébként igaz is lesz, hogyha az újra temetésére gondolunk.
0: Igen.
1: Nem úgy, ahogy ő gondolta.
0: Igen.
1: Hát pont fordítva.
0: Igen, tehát 1956 júniusában rehabilitálják. Nagyon fontos, mert amíg Rákosi volt a főtitkár, szó sem lehetett róla. És az is nyilvánvaló, ugye, hogy a Rákosi rendszer bukásához kellett egy ürügy. Ugye 1956. október 6-án van Rajk temetése, amire azt mondjuk, ugye, hogy a Rákosi rendszer temetése volt. Tehát ez egy ilyen rendszerváltó temetés, vagy politikai demonstráció lesz. De ugye ezért elég ellentmondás és elég felemás, hiszen 1953 és 56 között igazából csak a kommunista elítélteket rehabilitálják. Az biztos, hogy Rajk halál az nagy tehertétel volt, és van olyan történész, aki azt mondja, hogy az egyik titok, amit Kádár János magával vitt a sírba, hogy pontosan miket mondott Rajk Lászlónak a börtönben, amikor felkereste, hogyan győzte meg, miket ígért neki, hogy a vallomását írja alá. Biztos, hogy ez nagy tehertétel volt a haláláig, és volt néhány ember, akiről nem volt hajlandó az öreg Kádár beszélni, az egyik Rajk László volt, másik pedig Nagy Imre. Ma saját börtön büntetéséről sem igazából. Visszatérve Kádárhoz, 1954-ben ugye szabadul, őt is rehabilitálják, és a 13. kerületben lesz pártvezető, aztán Pest megyei pártbizottság titkára, tehát visszakerül a párt vezetésébe, de látja, hogy itt 1956 nyarán igen éles harcok vannak, ugye a Rákosi hívei, Gerő főtitkár csoportja és Nagy Imrének a csoportja között, és aztán bekerül a politikai bizottságba, a központi vezetőségbe is, és október 25-én Gerő leváltása után ő lesz a forradalom idején a párt főtitkára. Akkor még ugye Magyar Dolgozó Pártjának hívják, és néhány napig nem tudja, hogy hova álljon. Október 30-án államminiszter lesz Nagy Imre kormányában. Ezt is nagyon sokan eltitkolták később. Október 31-én az MSZNP alapító tagjai közé kerül, és megkapja az MSZNP főtitkári tisztségét, miközben Nagy Imre miniszterelnök. És érdekes, hogy volt egy eltitkolt rádióbeszéde Kádár Jánosnak november 1-én, dicsőséges népfelkelésnek nevezte a budapesti eseményeket, és az a különös a dologban, hogy amikor ezt a rádió leadta, akkor ő már Münich Ferenc társaságában a szovjet nagykövetségen volt november 1-én este.
1: Hogy történik meg a változás ebben az emberben?
0: Hát ez érdekes. Ilyenkor szokták a Kádárt védők azt mondani, hogy eszköz volt, felhasználták, és bábú volt. Nem az akaratából történt minden, elrabolták tulajdonképpen a szovjetek, meg megzsarolták, nem meggyőződésből fordult szembe a forradalommal, biztos taktikus volt. Kádár megfontolt volt 1930-as években is, 40-es évek végén is, 50-es években is, nem döntött, elhamarkodottan kivárt, óvatos volt, lehet, hogy ravasz is volt, ahogy sokan mondják, nagyon taktikus volt, mert akik rosszat akarnak Kádárról mondani, azt mondják, hogy ez ravasság, meg nagyon nagyfokú ilyen politikai tapasztalatot jelent. Minden esetre tényes való, hogy Nagy Imrével együtt átállt a forradalom oldalára az első héten, aztán pedig ugye a másik oldalon találjuk már november 1-én. Hát Münich Ferenc szerepét is sokan felnagyítják, miszerint ugye ő lehetett volna még a másik, aki elvállalja itt a hóhérnek a szerepét 1956-ban. Hát Rákosi Rostó se volt, hogy visszatérjen, de Münich eléggé keménykező volt, és eléggé elkötelezett volt, és ő bármikor hajlandó lett volna sokkal nagyobb erőszakot alkalmazni a forradalommal szemben. November 4-én aztán visszatér Kádár János, és a legendás beszéde, amit a szolnoki beszédnek nevezünk, az tulajdonképpen Kárpátalján hangzott el. Ez is egy rádiós probléma. Szolnokon volt egy óriási átjátszóadó, de nem Szolnokon jelentette be a magyar forradalmi munkás paraszt kormánynak a megalakulását. Ez az a szovjet barát kormány, amely leveri a forradalmat. November 7-én érkezik Kádár János vissza a szűk körével Budapestre, a szovjet barát kormány tagjaival, Münich Ferenc persze benne van, sok mással együtt, és Dobi István, akkori államfő előtt leteszi az esküt, és Kádár János tulajdonképpen 56. november 7-től 58. január 28-áig miniszterelnök Magyarországon. Ő lesz az MSZNP ideiglenes központi bizottságának főtitkára, és halogat, húzza az időt, mert érzi, hogy novemberben, decemberben még elég ingatag a helyzete, sztrájkok vannak, Budapesten tüntetések, a munkástanácsok szembefordulnak az új hatalommal. Ekkor az biztos, hogy a régi sztálinista munkatársak befolyása alatt áll. Ez a kemény vonal, ugye elkezdődnek a sortüzek, vagy egymás után dörrenek a sortüzek Magyarország szerte novemberben, decemberben. A szovjet főparancsnokság vezetésével elkezdődik a tisztogatás, a letartóztatások, de decemberben már kimondják az ellenforradalom fogalmát a októberi eseményekre. 57-ben kötelezi el magát Kádár a megtorlás mellett. Márciusban Moszkvába látogat, ahol különösen a kínai elvtársak gyakorlatilag nagyon nagy nyomást rá, hogy példát kell statuálni, akár Nagy Imre kivégzésével is. Bár ugye tudjuk, hogy megígérte, hogy Nagy Imrének nem lesz semmi bántódása, amnestiát ígért, ez is egy taktikai lépés volt csak tulajdonképpen, de áprilisban már népbíróságok felállítását javasolt 1957-ben, és 57. decemberében már gőzerővel működik a megtorlás, a bíróságok százával, ezrével ítélik el a forradalmárokat. Ugyanakkor meghirdeti a két fontos harcot Kádár János, de piszkos munkát igazából a régi sztálinisták végzik el. Az AVO-ból, AVH-ból vannak még munkatársa, ismerősei, akik a karhatalom tagjaiként 1956-tól 56 után folytatják a letartóztatásokat, az internálásokat. Hát szükség van karhatalomra. A szovjet hadsereg ugye megpróbálja kivonni magát ebből a rendőri tevékenységből, és a két fontos harc pedig azt jelenti, hogy elítélik már 56. decemberében mind Nagy Imre politikáját, mind pedig Rákosi Gerő politikáját. Annak ellenére, hogy 1962-ben kizárják őket az MSZNP-ből, ez is elhangzott az előző műsorban, azért teljesen nem szakítanak a múlttal. Hát nem csak azért, mert nagyon sok funkcionárius van, aki átmentette magát 1956 után, hanem a kommunista módszerek, a diktatúra, akár kemény, akár puha, de ugyanúgy társadalom életének a teljes ellenőrzésére tör. Tehát az a kétfrontos harc ugye azt jelentette, hogy mind a két oldalt megpróbálják elszigetelni. Ezért akár centristának is, vagy centralistának is nevezhetnénk Kádárt itt a 1950-es évek végén, mert ugye leszámolt mind a reformkommunizmussal, eltávolodott tőle, mind pedig a sztálinizmussal. Miközben mind a két oldaltól elvett módszereket és eszközöket. Ugye Nagy Imre csapatától az életszínvonal politikát és a gazdaság másfajta irányú fejlesztését integrálták a rendszerbe, a sztálinistáktól pedig a rendőri módszereket, amelyek sokat szelidültek 1956 után, de a diktatúra lényegén nem változtattak. 1962-től pedig kezdődik ugye az a konszolidáció, ami aztán Kádár Jánosnak a nevével összefüggött, és ezek az évek, az 56-os forradalom utáni megtorlás teljesen elhalványult ebben a Kádár nosztalgiában.

0: Most elhangzott műsorunkban Rajk Lászlóról és Kádár Jánosról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Közölték a szervezők a távirati irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Tisza női műhely néven szakmai közösséget hoztak létre a kormánypárt női parlamenti képviselői, akik első közös üzenetükben a Mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője a közösségi oldalán tett bejegyzésében jelezte: sokféle életút, szakmai tapasztalat és személyes történet van mögöttük, amelyeket mostantól egy közös szakmai műhelyben is összekapcsolnak. Hozzátette: a Tisza női műhely egy olyan fórum, ahol különböző területekről érkező tudásukat és tapasztalataikat megoszthatják egymással, és közösen dolgozhatnak azokon a kérdéseken, amelyek nők millióinak mindennapjait is meghatározzák. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta: a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Van értelme a politikai bátorságnak, és szükség is van rá, hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a megújult Madács Imre út átadóján Budapesten. A Madács mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseményen a miniszter azt mondta: a városfejlesztési kérdéseket gyakran oda-vissza szólások és vibráló politikai viták övezik, de Budapest fejlődés történetében éppen a legnagyobb vitákból születtek a legnagyobb sikerek. Ha minden szereplőt az mozgat, hogy a városnak jobb legyen, akkor azzal szerintem semmi baj nincs, hogy nem értünk mindenben egyet, fogalmazott a miniszter, aki történelmi pontnak nevezte, hogy újra létrejön a fővárosi közfejlesztések tanácsa. A kormány és a főváros között elfogadni tervezett megállapodás több eleme ellen tiltakoznak belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. Az ügyben a 6., a 7., a 8., a 9., valamint a 14. kerület polgármestere tartott Budapesten rendkívüli sajtótájékoztatót az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának délutáni ülését megelőzően, amelyen várhatóan elfogadják a kormány és a fővárosi önkormányzat megállapodását Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Baranyai Krisztina ferencvárosi polgármester, aki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa főváros által delegált tagja azt mondta, a tervezett megállapodásról a kerületek feje felett döntöttek, nem vonták be őket a tárgyalásokba, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a déli eszelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 9-15 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskola rádiós műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájából, Tibor Delócról.
2: Mai műsorunkat az alsó tagozatos tanulók előadásaiból állítottuk össze. Idén, április végén a Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskolában, Mezőnyárádon 32. alkalommal rendezték meg a szép kiejtési versenyt. A megmérettetésre iskolánk számos alsó tagozatos diákja nagy lelkesedéssel készült vers és próza kategóriában.
3: A verseny témája a család, a szeretet, az összetartozás és a remény megtartó ereje volt. Mottónak Ferenc pápa szavait választották. A családok világító toronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét.
4: Az első osztályból Dargai Zalán és Lakatos Ábel, a második osztályból Gó Zsófia és Márton Rebeka képviselte iskolánkat. A harmadik osztályból Vécsi Hanna, Oszkó Huba, Sebők Tamara, Kovács Lili, Puskás Emili és Puporka Csenge méretette meg magát először egy házi versenyen, majd közülük Oszkó Hoba és Kovács Lili képviselte iskolánkat Mezőnyárádon.
1: A negyedik osztályból Puskás Elena indult próza kategóriában. A diákok nagyon szépen szerepeltek, dobogós helyen végzett Oszkó Hoba vers kategóriában és Puskás Elena próza kategóriában. Mindketten a harmadik helyezést érték el.
2: Gratulálunk minden résztvevőnek! Most hallgassuk meg a produkciókat.
5: Orgoványi Anikó, a csuda család, a családom csuda család, ezt én bátran mondhatom. Mindig zajlik itt az élet, nincsen unalmas napom. Anya kell a legkorábban, olyan, mint egy varázsló, mi alatt ő szépítkezik, reggelit is varázsol. Apa szállít a kocsiján, csodával ez is felér, csúcsforgalom ellenére épp időben odaér. Ki erre fut, ki meg arra, megteszünk mi a dolgunk, de azért a szívünk mélyén tudjuk, összetartozunk. Alig várom már az estét, mikor mindegyütt vagyunk, jókat játszunk, beszélgetünk, és néha vitatkozunk. Aztán persze kibékülünk, mert aludni úgy lehet, hogyha békesség van köztünk, és szívünkben szeretet. Hogyha egyszer majd felnövök, nekem is lesz családom, az is ilyen boldog legyen, én már csak ezt kívánom.
6: Benedekelek, elvégeztem. Elvégeztem a kertemben minden munkát rendibe. Most csak várom, egyre várom, mikor jön már Évike. Kertem minden fája, bokra, zöldbe van borulva már. Bokra között énekelve rakja fészkét a madár. Édesen csicsereg a fecske, belerikkant a rigó. Azt csicsergik, azt rikkantják, ó, mi szép itt! Ó, mi jó! Bimbócik a gyöngyvirág is, de nem akar nyílni még. Látom rajta, hogy vár, amíg megpillantja Évikét. Ő rá vár itt minden, mi él. Kácsa, liba, tyúk, pipe. Azt gágogják, azt csipegik, mikor jön már Évike. Dundi kutya búslakodik, hát még a kis tarkaló. Búsa nyerít Évikéért, nem mesez, de való. Udvar szélén nagy homokhegy, ásó kapa a tövén, felfel sóhajt. Ha ő nincs itt, minek állok itten én? Ha minden itt érte búsul, csodáltok engemet, hogy én, szegény nagyapóka, nem találom helyemet? Van sok útja a kertemnek, járni rajtuk élvezet, de én most csak azon járok, mely a kapuhoz vezet. Nézek onnét messze-messze, nyugat felé szüntelen. Hát, ha mégis a kis hamis, csak betoppan hirtelen. Hát, ha nagy titokban, besompolyog csendesen. Nem bánom én akárhogyan, csak már gyere édesem.
7: Garai Zsuzsa, a fogtündér. Luisa első foga egy teljesen átlagos délutánon kezdett el mozogni. Épp miközben uzsonnázott. Hirtelen a meglepetés, az izgalom.

izgalom és egy kis borzongás furcsa keverékét érezte. Valami a szájában már nem állt olyan stabilan, mint eddig. Nem bírta megállni, hogy ne piszkálja folyton a nyelvével, újra és újra ellenőrizve, hogy valóban mozog-e. Amikor végre rászánta magát, hogy elmondja az édesanyjának, a hangjában büszkeség és némi idegesség keveredett. Megmutatta a pici fehér fogacskát, ami még a helyén volt, de már egyre lazábban állt. Anya kedvesen elmosolyodott és elmagyarázta, ha a fog kiesik, el kell tennie a fog tündérnek. Lújza azonnal kíváncsian nézett rá. A fog tündér? De hát ő kicsoda? Anya leült a kényelmes fotelba, maga mellé ültette Lújzát, és mesélni kezdett. Elmondta, hogy a legenda szerint a tündérek birodalmában van egy különleges tündér, akinek egyetlen feladata van, begyűjteni a gyerekek kihullott fogait. Lújza, aki tátott szájjal hallgatta a történetet, most ráncolni kezdte az orrát. És mit csinál a fogakkal? Senki sem tudja biztosan, miért viszi el őket, magyarázta anya. Vannak, akik szerint a tündérek varázslathoz használják, mások úgy hiszik, hogy valójában a fogakban őrzik a gyerekek legszebb emlékeit. Bármi is legyen az igazság, folytatta nyugodtan. A lényeg az, hogy amikor egy kisfiúnak vagy kislánynak kiesik a foga, be kell tennie a párnája alá lefekvés előtt, mert éjszaka eljön a tündér, elviszi a fogat, és reggelre egy pénzérmét vagy valami apró ajándékot hagy helyette. Lújza elkerekedett szemmel hallgatta. Attól a perctől kezdve semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy az a fog végre kiessen. Naponta türelmetlenül mozgatta, elképzelve, milyen lesz az éjszakai látogatás, és alig titkolt izgalommal találgatta, vajon mit talál majd a párnája alatt, ha végre eljön az ő ideje.

0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg, részlet. Nekem bizony egy hangú az életem, én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik. Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra készített, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. Aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne, akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását? A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg, mondta. Kész örömest, mondta a kis herceg. De nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent kell megismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta a róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok-sok türelem kell hozzá, felelte a róka. Először leülj szép tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szól semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszért a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Felfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet.
1: Szabó Lőrinc Lóci verset ír. Ünnep előtt volt, kint a kertbe húsvéti bárány bégetett, most borult virágba az alma, a barackfa már vetkezett. Én meg éppen versbe igyekeztem fogni életet és halált, mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt. Apu, verset írtam, de hisz, még nem is tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. No, halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorba elmondta a verset. Az életet adja-adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem. Ki? Kiről szól a versed? Ennyi az egész? Hát az Istenről az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá? Kérdeztem én kíváncsian. Nem hát, felelt ő. Ez az élet, ebb már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj és játsz tovább. Szinte ilyetten csókoltam meg Lóci 6 éves homlokát, ő elrohant. Kint ragyogott a tavasz, a bárány bégetett, s én eltűnődve ezt a verset írtam a magamé helyett.
2: Aranyosi Ervin, meleg otthon. Kivéleltük szeretettel, s benne olyan jól vagyunk. Jöhet a tél, jöhet a fagy, mi egymástól olvadunk. Lehet zord a külvilágunk, ha megóv egy kis család, akkor nem kell a csillogás, vagy fényűzők a család. Sok kastélykong ürességtől hiányzik a szeretet, Nincs mosoly és nincs ölelés, ami adjon meleget. A szeretet, mint a kályha, szív mélyéből melegít, így hát könnyebb átvészelni a világ zord teleit. Összebújva és szeretve átmelegszik szívünk, a szeretet erejében talán épp ezért hiszünk.
1: Kun Magdolna, amíg nem késő, ha majd megszűnik a veszély, mind fellélegzünk. Felnézünk az égre, s némán könnyezünk, mert tudjuk, hogy imánkat meghallgatta Isten, s adott esélyt arra, hogy megváltozzon minden. A változáshoz annyi kell, hogy szeressük egymást, és magunkénak érezzük mások fájdalmát, mert ha átérezzük azt, talán mind-mind megértjük, hogy így élhetünk emberként mi is mellettük. Ne hajszoljuk tovább a pénzt, ne is vágyjunk nagyra, mert a pénzt nem vihetjük át a túloldalra. Így nem lehetünk különbek, mint azon többi ember, akinek az egész élet szegénységben telt el. Szeressük a családunkat, és ezt a sok-sok öreget, akinek hiányzik a szép szó, hiányzik a szeretet. S akiknek minden nap és minden óra aként telik el, hogy elzárkózik a világ elől volt könnyeivel. Várhat ránk egy szebb világ, ha egyet akarunk, ha nem feledjük ígéretünk, mit Istennek adtunk, s ha kellőképpen megtanuljuk, törékeny az ember, hisz a jó Isten haragjával senki sem bírhat el.
0: Anton de Saint-Exupéry, a kis herceg. A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még semmik vagytok, nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz, meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatna, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem, mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt, mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is, mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű, jól, csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
3: Kollár Kornélia, nagymamám. A nagymamám mindig fáradt, mert nem győzi szeretni az unokákat, naphosszat csak kémleli, mivel lehet őket boldoggá tenni. A nagymamám egy talentum. Mindent megcsinál, amit csak kimondunk. Ő az egyetlen, ki képes a csillagokat lehozni, soha senki nem fog jobban szeretni. Nekünk adta életét, feláldozta mindenét. A legszebb ebben az egészben, hogy ez neki sosem volt teher. Szeretnék ilyen lenni, olyan nő, ki képtelen a kívánságokat nem teljesíteni. Nap végén olyan lelkes lenni, hogy bármi történjen is, ez sosem fog enyhülni. Példaképem ez az asszony, ki kertészkedés közben ételt rak az asztalra, perceken belül varázslatot hajt végre. Bármit kimondunk, már ott is, mint a tündérmesékben. Több karja van, mint egy polipnak, s messzebbre ér, mint az apokalipszisnak. Erősebb, mint bármely katona, de a szíve vajból van. Ilyen emberből kellene több, kinek a szíve csupa szeretet és öröm. Ő bátoran a tükörbe nézhet, hisz nincs mit szégyelni kéne.

0: Janikovszki Éva, kire ütött ez a gyerek? Részlet. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja. Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény nyolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra. Mikor ültem fel először? Mikor álltam fel a járókában? Mikor ittam először bögréből? És mi volt az első szó, amit kimondtam? Amíg kicsi voltam és aranyos, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága, nagymama szeme fénye, drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét. Hadd puszíjam meg a talpacskáját, mit hoztam az én kis madaramnak? Amíg kicsi voltam, apukám albumba ragasztotta fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse. Milyen voltam 3 napos, 2 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Ebben az időben került az első kinőtt tipegő cipőm anyukám fölé a polcra. Ekkor vágott le a nagyanyám egy fürtöt abból a gyönyörű arany hajamból, s ekkor tette apukám tárcájába, amit neki rajzoltam. Amíg kicsi voltam, mindenki csodálta, hogy megint mennyit nőttem, megint mit mondtam, és na hát, milyen ügyes vagyok. És apukám lefényképezett az állatkertben, a játszótéren, Cézárral, akitől nem féltem, Aranka nénivel, akitől féltem, és az óvodai záró ünnepélyen, ahol nekem tapsoltak a legtöbbet. Pedig a fényképeken az sajnos nem látszott, hogy engem minden érdekel, hogy olyan eleven vagyok, mint a csík, és úgy fog az eszem, mint a beretva. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek, igazán büszkék lehettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen mindegyik kisgyerek egyformán helyes, azért egymást közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz. Ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos és kedves és szép.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, első osztályos hit, sokat tanultunk, játszottunk, nevettünk. Most bemutatjuk, milyen élményekkel búcsúzunk az évtől.
2: Reggel még féltem egy picit, vajon kivár majd minket. Új pad, új könyv, sok-sok arc, szívemben dobogott a harc. Aztán a tanító rám nevetett, éreztem, jó helyre érkeztem meg. Aztán az első nap gyorsan elszaladt, azóta szeretem az iskolámat.
3: A betűk először táncoltak, össze-vissza ugrándoztak, szépen lassan sorbáltak, szavakkel szépen összeálltak, olvasok már mesét, verset, minden nap egy kicsit többet, a betűk most már jó barátok, velük járom a nagyvilágot.
4: 8-an vagyunk kis csapat, néha csendes, néha hangosabb. Játszunk, tanulunk együtt szépen, segítünk egymásnak minden héten. Ha valaki sír, mellé ülünk, ha valaki örül, vele örülünk. Életünk mi igazi társak, egy vidám összetartó osztálynak.
5: Melegszik már a napsugár, integet a közelgő nyár. Kocog a szél, a fák dalolnak, a felhők is lassabban ballagnak. Vár ránk tó, hegy, rét és erdő, sok kaland és sok-sok erő. De bármerre visz majd az utunk, iskola, te rád mindig gondolunk.
6: Nyári szél dalol az ágon, mosoly ül a világon, kék az ég és zöld a táj, vidáman köszönt ránk a nyár. Fut a felhő, száll a fény, minden nap egy jó remény. Játszunk, nevetünk sokat, vár ránk neki száz szép pillanat.
7: Búcsúzik a tanév, lassan véget ér, szívünkben sok emléket őriz még. Köszönjük a gondoskodó szavakat, a sok türelmet és a jó napokat. Most a nyár jön, hív a fény, pihenés vár ránk, sok élmény. Ősszel újra itt leszünk, mosolyogva visszatérünk.
8: Itt a vakáció, egy társadaló, kinek tetszik, vigye el, a szünetben úgy sem kell. 10 hónapig cipeltem, ideje már pihennem. Hajrá, itt az alkalom, akinek kell, eladom. Most a vidám szünetben csak a tarisznya kell nekem. Könyvek helyett cseresznye, s vajas kegyér lesz benne. Reggelenként megtömve viszem ki a mezőre. Mire leszáll az este, már csak morzsa lesz benne.
9: Jó, hogy itt a vakáció, nézd mindenki ünnepel, hisz tudjuk, hogy velünk nyaral, szeptemberig itt leszel.
4: Kívánunk mindenkinek napsütéses örömteli nyarat.
10: Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival az élet szépségéről beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az élet egyetlen esély, vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld meg. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet, élet, éljed. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája az élet szépsége lenne. Rögtön egy meghatározással kezdeném, egy nagy filozófustól, Immanuel Kanttól, aki imígyen definiálta a szépnek a fogalmát. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Mi most ezt megpróbálnánk az egész életre kivetíteni, ezt az érdek nélküli tetszést, és megvizsgálnánk a beszélgetésünk során, hogy ti hogyan látjátok, miben és hogyan jelenik meg az élet szépsége. Szerintetek az emberek zöme egyetért velünk abban, hogy szép az élet?
3: Szerintem igen. Aki boldog és aki olyan környezetben él, ahol szeret élni, azok szerintem úgy gondolják, hogy szép.
4: Szerintem is, hogy aki tényleg, meg hogy úgy viszonyul az egész élethez, hogy tényleg szereti, és nem azon töri, hogy most jaj, már megint csak a baj van, akkor szerintem ő is úgy látja, hogy szép az élet, és próbál tenni érte, ha még nem is nagyon annyira.
2: Nagyon fontos, hogy próbál is tenni érte, Réka.
5: Szerintem is, hogy az optimista emberek azok szerint szép, és a kicsibé is meglátják a jót, de viszont aki nem, annak biztos nem szép az élet.
2: A pessimista ember, aki ugye borulátóbb, neki nem lehet szép az élet?
5: De csak nem veszi észre.
2: Csak nem veszi észre. Biztos ti is tudjátok ezt, hogy amikor elhangzik ez sokszor, sok helyen és sok helyről, hogy szép az élet. Az emberek emellett, a kijelentés mellett ugye úgy elmennek. Olyan közhelyesnek hangzik, ugye? És legyintenek rá, és azt mondják, hogy jó, hallottuk ezt már ezerszer. Közben nem is így van. Tehát, hogy itt fogható meg a problémának a gyökere, hogy talán nem is vesszük komolyan, hogy szép az élet. Vagy magát, az életet nem vesszük komolyan? Ti hogyan látjátok ezt?
4: Hát sok mindenki az életet nem veszi komolyan, hogy maga, hogy magát az életet sem úgy kezeli, hogy most akkor ez egy komoly dolog. Egyszer élünk, akkor mindent megtehetünk, és akkor úgy nem azon van, hogy minél jobb legyen, meg hogy olyan, nem olyan komolyan viszonyul a dolgokhoz. Jó, nem mindig kell komolyan, természetesen, de hogy a fontosabb témákban azt is úgy áll, anyagolja, vagy úgy elvicceli.
2: Tehát, hogy a lényeg fölött elsikkad?
4: Igen.
2: És mi lenne a lényeg az életben? Vagy?
5: Hát szerintem az is, hogy határok között éljünk, és még jól is érezzük magunkat. És persze szeressünk, és szeretve legyünk. Ez is ugyanúgy fontos. És szerintem nagyon szép, vagy sok szép dolog van az életben. A család, a barátság, meg ilyenek, a szórakozás.
2: Erre majd részletesebben is kitérnénk a beszélgetés során, de a következő kérdésem az lenne, hogy mit élünk át mi emberek, amikor találkozunk a széppel?
3: Örülünk.
2: Örömet
3: csodáljuk.
2: Okoz. Csodáljuk. Nagyon jó gondolat.
4: És ilyen teljesen egy ilyen kerek dolognak tekintjük, hogy nagyon minden jó. Egyben van.
2: Kerek dolog, egyben van.
5: Igen, és nem akarjuk, hogy vége legyen.
2: Nagyon szép gondolatok. Igen, tehát, hogy nem akarom, hogy a látvány az megszűnjön. Vagy hogyha meg is szűnik, akkor elviszem magammal, ugye megőrzöm magamban. És most csatlakoznék ahhoz a gondolatodhoz, Réka, amit mondtál, hogy ugye átéljük magát a szépséget már gyermekkorunktól fogva, az életszakaszunk minden egyes állomásában. Honnan tudnátok elkezdeni saját példátokon keresztül, hogy mi az a legkorábbi szép érzés, ami úgy megmaradt bennetek?
5: Hát kicsiként, amikor gyerekek voltunk, és akkor ott volt anya, meg apa, meg ilyenek, meg a játékok.
2: Na ugye a gyerek ugye nagyon tud örülni a játéknak, ugye? Pontosan. Aztán?
3: Amikor karácsony volt, akkor
2: igen.
3: Együtt volt a család, és akkor... Na akkor is az olyan jó emlékek voltak.
2: Nagyon jó, tehát egy eseménynek
3: igen.
2: is, ugye?
3: Összejövetelek.
2: Így van, egy esemény, egy családi összejövetel.
3: Amikor óvodában játszottunk az udvaron.
2: Nagyon jó, így igaz.
5: Hogy eleinte még félelemmel léptük át a kaput, utána meg barátságokat szereztünk. Azokat mai napig is néhányan ápoljuk. Az első szerelem.
2: Nagyon jó, így van. Tehát amikor ugye először szerelmes az ember.
4: Az első az mindig olyan nyomaték. És szerintem nekem mindig olyan nyomot hagy bennem még mindig.
3: Most jött tanulmányi eredmények, hogy annak örülünk.
2: Ugye a művészetben, ha szemlélünk egy képzőművészeti alkotást, lehet, hogy igazából véve nem is pontosan olyan az a kompozíció, hogy mindenkinek tetszik, viszont ha ránézek, akkor hordoz valami értéket, valami mélyebb dolgot, ami engem megérint, és mégis tetszik a kép. Így vagyunk ugye az életünkben is, hogy vannak olyan események, vagy helyzetek az életünkben, amelyek komoly és nehéz dolgokat is hordoznak, de önmagában véve szép. Szépé teszik, megszépítik a mindennapjainkat, sőt, nyomot hagynak az életünkben, Evelin utaltál erre, ugye, hogy nyomot hagynak az életünkben, és megmaradnak ilyen útjelző tábláknak, amihez vissza tudunk mindig nyúlni. Ha az életre vonatkoztatjuk ugyanígy, miért lehet szép az életünk? Egy ember élete miért lehet szép? Olyan egyszerű példákat is hozhatunk rá akár.
4: Nekem mindig az jut eszembe, hogyha szép az élet, hogy a családommal lehetek, és hogy tényleg az van, hogy nincsen semmi gond, együtt vagyunk, és akkor szeretjük egymást, meg hogy ha bármi van, akkor segítünk, meg ugye a barátok körülvesznek, és akkor tényleg úgy szeretve érzem magamat, meg hogy
2: nagyon
4: én is
2: fontos,
4: viszont.
2: Hogy szeretve érzem magam. Igen?
5: Szerintem az is, hogy például kitűzünk magunk elé egy célt, és például kapunk jó jeleket vissza, és néha még el is érjük, amiről álmodozunk, és az nagyon jó érzés tud lenni.
3: Nekem a szépségről mindig a természet üt eszembe. Nem tudom miért, meg hogy az a világnak a csodái. Ezek a állatok is, amikor születnek, meg úgy maguktól szól, nem segít nekik senki. Meg úgy az egész természet, amikor a virágok kinyílnak.
2: Aztán?
3: Hát az ember születése is.
2: Az ember születése is, igen. Nehéz, és mégis milyen szép.
3: Igen.
2: Talán az egyik legszebb dolog, ugye amikor új élet fakad. Tehát amikor azt mondjuk valakire, hogy milyen szép ez a nő, vagy ez a férfi, ugye? Tehát akkor nem pusztán csak a külsőségeket szemléljük, hanem hogy látom, ahogy fogalmazott Evelin az előbb, hogy kerek, egybe van. Tehát a szépség az nem csak a külsőséget, hanem a belső értéket is meg tudja jeleníteni. Mit gondoltok erről?
5: És valamelyik nap azon gondolkoztam, hogy például megkérdeznék, hogy az ismerőseink közül kitartunk a legszebb nap, és akkor nem is a külsejét néznék, hanem egybe a belsejét is. A mosolya is sokkal szebb, mint például egy mogorva emberi, és még a szeme is csillog, és az szépé teszi a boldogságtól.
4: Igen, meg hogyha valaki mosolyog, például egy boldog ember, akkor neki olyan, mintha a szeme is mosolyogna. Úgy teljesen azt tükrözi, mintha úgy tényleg minden jó.
3: És hogyha mondjuk valaki tényleg belül is boldog, meg kívül is szép, akkor az más a sugárzása, mint egy olyan, aki kívül meg nagyon szép, de már belülről így teljesen el van

0: szerintetek ez a belső szépség, vagy nevezhetnénk, ugye, hogy ha már magasabb szinten gondolkodunk, ez a lelki szépség, ez ragályos lehet? Át tudjuk ezt adni? Vagy át tudjuk ezt venni mi más emberektől, szerintetek?
1: Szerintem a társaságtól is függ, hogyha sokat vagyunk boldog emberekkel, akkor elgondolkozunk, hogy miért is vagyunk, mi szomorúak.
2: Meg teljesen megváltozik a világról alkotott képünk is, szerintem.
0: Hogyha sok szépet látok,
2: szép lesz.
0: Szép lesz a világ, ugye?
2: Igen.
0: Nem véletlen az, hogy amikor fejlődünk, még picik vagyunk, hogy azt szokták javasolni a szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy ingergazdag és esztétikus környezetben nőjünk fel, mert ez nagyon jó hatással van a szellemi fejlődésünkre, meg természetesen a személyiség fejlődésünkre is. És valóban így van, hogyha sok szép dolog vesz körül bennünket, ugye a szépség az a rendezetlenséggel jár együtt?
2: Nem.
0: Ugye a szépség az valahol egy rendet is megkíván maga körül. És hogyha sok szép dologgal találkozunk, akkor kialakul az életünkben a rend, a rendszer, és egy tökéletes szépség, egy ilyen esztétika, hogy mondjam, tökéletesség valósul meg az életünkben. Amitől viszont nem szeretnénk elszakadni. Hogyha az emberek nem nagyon érzik ezt, akkor milyen okok miatt nem érzik szépnek az életet? Egy-két konkrét példával, hogyha megvilágítanátok ezt.
2: Szerintem a kudarcok.
0: Kudarcélmények. Nagyon jó.
2: Magányosság.
0: A magányosság. A magányosság az mit tesz az arcra, ha már a szépségről beszélünk, meg a külső megjelenésről?
2: Ráncokat.
0: Milyen arckifejezése van egy magányos, szomorú embernek?
2: Hát ilyen lehajlik a szája, vagy befele fordul.
0: Pontosan így van, tehát a száj általában lehajlik, bús.
1: Szemöldökét össze.
0: Így van, tehát egy kicsit össze van húzódva a szemöldöke, vagy ráncolja. Ugye? Ki lehet ezt az embert mozdítani ebből az állapotából, szerintetek?
2: Hát nagyon-nagyon nehezen. Neki is kell tennie azért.
0: Miért tekintjük az életünkben természetesnek a jó dolgokat, és a szép dolgokat, és miért tekintjük természetellenesnek a rossz dolgokat? Mert általában úgy vagyunk vele, nem? Hogyha jó dolog történik velem, az természetes. Ha viszont valami rossz történik velem, hát annak nem lett volna szabad megtörténnie. Gondolkodtatok már ezen?
2: Tényleg így van.
0: De miért van ez így? Nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre.
2: Például, hogyha én rossz egyet kapok,
0: igen?
2: Én mindig magamat okolom. Hogy ez biztos azért van, mert hogy nem tanultam eleget, meg úgy én akkor nem érzem, hogy olyan, én nagyon maximalista vagyok, és hogy tényleg, hogy én mindig a legjobbra törekszem, és hogyha már valami egy kicsit is rossz, az már tényleg nekem a világfájdalmam, az élem akkor.
3: Lehet, hogy azért nem, mert hogy sok mindenkivel történnek jó dolgok, de hogyha valaki vagy olyan rossz dolog történik, ami mondjuk a másikkal nem, akkor az úgy nagyobb hírnek tekinti, hogy másikkal még nem történt meg, és úgy elmondja neki, hogy...
0: Tehát, mint egy kivételes eset?
3: Igen.
0: Értem.
1: Hát én mostanában próbálkozok úgy gondolkozni, hogy ha történik valami rossz, akkor nem mindig azt lássam, hogy csak jó dolognak azok állandóak, és azok mindig szépek. Nem próbálom egy kicsit, hogy például, hát igen, ilyen dolgok, hogy a család és egészséges, meg ilyenek, hogy azok megvannak, és azok jók, és akkor a rosszakat meg azok így helyettesítik. Mert nem olyan sok rossz történik.
0: Inkább kevesebb rossz dolog történik, és több jó dolog, ezt akarod ezzel mondani?
1: Igen.
0: Nektek egyenként miért szép az élet? Erre nagyon kíváncsi lennék.
1: A testvérem. Mert jó. Ő szépé teszi.
0: Nagyon jó.
1: Meg a család.
0: Ugye egy ikertestvéred van.
1: Igen. Meg a barátok és a család. Meg a kicsi céljaim, amiket szeretek, és azokat úgy szeretem titokba tartani, mondjuk mostanában. Ugye középiskola, és akkor vannak kedves barátaim, és nekik elmondom, és találtam hasonlóságot, például Evelynvel, Dóri. Próbálok sportolni, és sikerült lefutnom azt a távot, amit a tesítanárnő kért, és ez tök jól esett.
0: És ez neked bearanyozta a napod.
1: Igen.
0: És hogy... azóta is nagyon örülsz neki, és szépé tett az élet.
1: Igen. Mindig emlegettem.
3: És a lányok között csak ő futott el.
0: És neked személy szerint például mondjuk a hited, az mennyire tudja szépé tenni az életed?
1: az is nagyon befolyásoló tényező, szerintem.
0: Mit találsz meg benne?
1: Erőd.
0: Evelyn?
2: Hát nekem is ugye, ahogy mondtadik, hogy a család, hogy tényleg ott vannak velem, és hogyha bármi van, akkor segítenek, együtt vagyunk, akkor a barátok, meg hogy ugye mindig lefekvés, hogy mindig szoktam imádkozni, és hogy nekem az tényleg olyan megnyugvás, vagy hogy mindig megköszönöm neki a mai napot, hogy segített, meg hogy végig velem volt, meg hogy vigyázott a szeretteimre is, és akkor, hogy úgy, nem tudom, úgy nekem az olyan megnyugtató, hogyha elimádkozom magam, és akkor utána úgy nyugodtan tudok aludni.
0: Ez is hozzájárul neked ahhoz, hogy te az életed szépnek tud be?
2: Igen.
0: Hogy te állandó kapcsolatban, vagy például mondjuk lefekvés előtt ez, igen, a rendszeres ima, ez hozzátartozik, igen, ahhoz, hogy te szépnek érezd az életet.
2: Igen, mert úgy akkor utána ugyan tisztának érzem magam, vagy nem is tudom, olyan nyugodtnak.
0: Nagyon jó. Tehát, hogy ki tudod üresíteni magadból, igen, a sok fölösleges ballasztot, ugye?
2: Igen.
0: Dóra?
3: Olyan emberekkel vagyok körülbelül, akiket szeretek, és elmondhatom nekik bármit, meg annak is nagyon örülök, hogy apummal mindketten nagyon szeretünk túrázni, meg úgy még a családban többen is, de hogy így ketten, és így szoktunk menni túrázni, és úgy szeretek, így meg szeretem fotózni a tájakat, és már nagyon jó, amikor így látok egy szép ilyen tájat, és akkor lefotózhatom, és azon boldogsággal tölt, hogy olyan szép lett meg minden.
0: Szerintetek ti szépek vagytok? Ez egy kényes kérdés.
1: Sokszor látom a rosszat, de próbálok javulni, és így majd szeretnék fejlődni. És úgy majd szépnek látom magam.
0: Jó.
2: De én sok mindennel nem vagyok kibékülve magamon, de annyi mindig azt mondja, hogy pozitívan gondolkodjak már, nem negatívan, mert mindig csak úgymond a hibákat, mindig a negatívakat látom úgymond magamon, és a jót meg nem. És akkor mindig mondja, hogy pozitívan, és most próbálok úgy hozzáállni, hogy tényleg, hogy ne az legyen.
0: Szerintetek Isten szépnek lát minket?
3: Igen, igen, mindenkit.
1: Igen.
0: Mindenkit. És bizony tanulnunk kellene tőle, mert ha ő szépnek lát minket, akkor mi is lássuk szépnek magunkat, ha pedig kevésbé látjuk szépnek magunkat, törekedjünk arra, hogy szépüljünk, és láttassuk is magunkat szépnek, de ez ugye először belülről kell, hogy fakadjon, és lássuk szépnek a minket körül vevő embereket is, és a világot. Nem azt mondom, hogy erőszakkal, tehát ami csúnya, azt is szépnek lássam, mert ugye meg kell látnom a jót is mindenben, de hogyha az igazi értékeket fölfedezzük önmagunkban, akkor a másikban is könnyebben föl fogom tudni fedezni. Vagy amit fölfedezek a másikban, ugyanúgy fölfedezhetem magamon is, hogy jé, ez bennem is bennem van. A maga a teremtett világ is, az embertársaink is, bizonyos helyzeteink, a művészet, az mind-mind Istennek a tökéletes szépségét sugározza felénk. És ennek célja van az életünkben. Istennek a szépséggel célja van. Az is, hogy esztétikailag is szépek legyünk mi, és az is, hogy szépé tegyük mind az önmagunk és a mások életét. Evelyn, megkérnélek, hogy olvasd fel a műsor végi imát.
2: Uram, Jézusom, add, hadd legyek a föld súlya, a világ világossága. Akkor is ezt kérem, ha tűzön vizen kell átmennem, hogy sóvá váljak. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint a látványpékség, a hamis ízesség kedvéért, vagyis a világ divatjáért lemondjak a valódi értékekről. A valóban ízes élet önmagáért beszél, a jó ízű víz itatja magát. De vajon mitől jó ízű az emberi élet? Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől. Segíts, Uram, hogy a föld súlyaként éljen meg szeretetedet. Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ, ha szolgáljuk egymást, ha lehajolunk egymást gyöngeségeihez, poros lábaihoz, ha elhajlunk a másik nyígös gondjaihoz, bűneihez, emberi rúdságához. Add, hogy keresztény magatartásom sugározzék, átterjedjen minden körülöttem lévő emberre. Legyen meg bennem a keresztény ízesség, a belső öröm és a jó akarat, és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam. Ezt kérem tőled, Uram. Amen.
4: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenekké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett, a műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Tisza női műhely néven szakmai közösséget hoztak létre a kormánypárt női parlamenti képviselői, akik első közös üzenetükben a Mellrák elleni küzdelem fontosságára hívták fel a figyelmet. Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője a közösségi oldalán tett bejegyzésében jelezte: sokféle életút, szakmai tapasztalat és személyes történet van mögöttük, amelyeket mostantól egy közös szakmai műhelyben is összekapcsolnak. Hozzátette: a Tisza női műhely egy olyan fórum, ahol különböző területekről érkező tudásukat és tapasztalataikat megoszthatják egymással, és közösen dolgozhatnak azokon a kérdéseken, amelyek nők millióinak minden napjait is meghatározzák. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta: a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Van értelme a politikai bátorságnak, és szükség is van rá, hangsúlyozta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a megújult Madách Imre út átadóján Budapesten. A Madách mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseményen a miniszter azt mondta: a városfejlesztési kérdéseket gyakran oda-vissza szólások és vibráló politikai viták övezik, de Budapest fejlődés történetében éppen a legnagyobb vitákból születtek a legnagyobb sikerek. Ha minden szereplőt az mozgat, hogy a városnak jobb legyen, akkor azzal szerintem semmi baj nincs, hogy nem értünk mindenben egyet, fogalmazott a miniszter, aki történelmi pontnak nevezte, hogy újra létrejön a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A kormány és a főváros között elfogadni tervezett megállapodás több eleme ellen tiltakoznak belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat. Az ügyben a 6., a 7., a 8., a 9., valamint a 14. kerület polgármestere tartott Budapesten rendkívüli sajtótájékoztatót az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának délutáni ülését megelőzően, amelyen várhatóan elfogadják a kormány és a fővárosi önkormányzat megállapodását Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Baranyai Krisztina ferencvárosi polgármester, aki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa főváros által delegált tagja azt mondta, a tervezett megállapodásról a kerületek feje felett döntöttek, nem vonták be őket a tárgyalásokba, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését. Végül az időjárásról. Legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Általában keleties, északnyugaton a déli eszelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 9-15 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.

szólt. Ez egy érdekes sajátossága talán annak a szemszögnek, amit én most erről itt önöknek fogok beszélni. Jól lehet az elmúlt több mint 20 évben azért sok minden mással is foglalkoztam, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy az élet egy érdekes rendező, mert most pont az egészségügyi szakmai kollégium kapcsán újra visszatértem ehhez a témához, jelesül a megelőző orvostan népegészségügyi és a kórház higiéné kapcsán, tehát számos pont van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon aktuálisra teszi a kérdéskört és azzal való foglalatoskodást, még egyetemi aspektusból is, még akadémiai katedra oldaláról nézve is ezt a kérdést. Anélkül, hogy túl sokat szeretnék én is a humán erőforrás kérdésével foglalkozni, de akkor, hogyha egészségről beszélünk, akkor nem mehetünk el emellett a kérdéskör mellett. Annyiféle adatforrásunk van bizonyos jelenségeknek a leírására nemzetközi szinten is, azonban a módszertanokban nagyon sokszor különbségeket látunk. Már abban is, hogy kikről beszélünk. Kik az egészségügyi dolgozók, azok, akik az érintettjei. Nagyon sokszor áthallások vannak ugye a gondozásnak más területeire, caring science-re, tehát a gondozásnak a tudományára, a gondoskodásra és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos jól tudni definiálni azt, hogy kikről beszélünk az egészségügyi dolgozók tekintetében. És akkor, amikor az OECD legutóbbi tanulmányát előveszik, akkor bizony európai szinten is valóban említi azt a problémát, hogy nem csak idősödő nemzetekről és európai régióról van szó, hanem kifejezetten arról is, hogy az egészségügyi dolgozók is idősödnek. És én is hoztam számokat természetesen, hogyha megnézzük azt, hogy 2000-ben a 65 év feletti lakosság 16% volt, most éppen 21%-nál tart ez az európai régióban, és 2050-re egészen biztosan 30 lesz. Ez nem hagyja természetesen érintetlenül az egészségügyi szektort sem. Elhangzottak ma már olyan fogalmak, mint a nyugdíjba vonulásnak a kérdése egyre jobban érinti az egészségügyi szektort az átlagnál is. A pályaelhagyásnak a kérdése, amiről külön érdemes, én azt gondolom, hogy azért nem is tud beszélni, az előző előadásban is kiváló prezentációt láttunk arra, hogy honnét és hova vándorolnak el a szakdolgozók, különös tekintettel az ápolók. És hát nem túl sok szó esett, de kell foglalkozni azzal, hogy honnét lesz utánpótlás. Ez egyre fontosabb kérdés a magyar egészségpolitika számára, és egyre fontosabb kérdés, azt gondolom, és hogyha csak azt mondom egy gyors közbevető kis blikként, hogy az elmúlt hetekben csináltam egy gyors összehasonlítást, egyelőre csak a felsőoktatással foglalkoztam, és az oda belépő ápolókkal, egészen pozitív számokról tudok beszámolni, hogy nagyon sok ápolót vett föl a rendszer az elmúlt időszakban BSC fokozatra. Ápoló hallgatónak a jelentkezettek száma fölfelé ívelő tendenciát mutat. Ugyanakkor egy kicsit, hogy is mondjam, felborzoló számot fogok mondani akkor, hogy hányan maradtak a magyar egészségügyben dolgozó ápolóként közülük. Szeretném jelezni, hogy több mint 70%-uk nem maradt a magyar egészségügyben jelen pillanatban. Ezek természetesen ilyen nagy adatok, meg ilyen további elemzést igénylő kérdéskörök. Nyilván az egészségpolitikának ezzel én azt gondolom, hogy tennivalója van. És nagyon fontos az, hogy honnét származnak ezek az adatok, mennyire validak ezek az adatok. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az ellátási igények is jelentős mértékben átalakultak. Egészen ott a kiemelt területekre szeretném a hangsúlyt fektetni, tehát krónikus életvégi ellátásoknak a felerősödése, sürgősségre egészen más és sokkal komolyabb terek helyeződtek, és ebben megint nem kívánnék belemenni, súlyosabb esetösszetétel, és nagyobb munkateher természetesen az ápolókon, akik ott vannak a betegágy mellett. És amit nem szabad elfelejteni, az, hogy az elmúlt időszakban egy hatalmas technológiai robbanás következett be az egészségügyi ellátórendszerben, ez tart ma is, és még intenzívebbé fog válni az elkövetkezendő időszakban. Meg kell tudni tanulni, használni az új technológiát, és ebben bizony azokat a skilleket is föl kell hozni, upgrade-elni kell az ápolóknál, a szakdolgozóknál is, amivel ehhez viszonyulni tudnak, amivel ezeket az új technológiákat jól tudják érteni. Be kell építeni ezeket a skilleket a folyamatos képzésekbe, továbbképzésekbe és az alapképzésekbe egyaránt. Erről beszélünk úgy, hogy digitalizációnak a kérdése és infokommunikációnak a jelentősége az egészségügyben. És végezetül csak még egy nagyon fontos momentumot szeretnék megvilágítani ebből a tanulmányból, amelyik arról szól, hogy az önálló orvosi működésnek határcabb önmagában az orvosi tevékenységet támogató szakszemélyzet is. Tehát hatékonyság romboló hatása van, hogyha nincs megfelelő számú képzettségű egészségügyi szakdolgozó rendszerben. Néhány adat arról, ami az európai új létszámokat illeti. Örömteli az, hogy az európai régióban az ápolóknak a száma valamennyi országban az elmúlt

viszontban növekedett. Ugyanakkor, ha az átlagokat megnézik, hogy ez hogy alakult ezer lakossal jutva, egy dolog biztos, hogy Magyarország a sereghajtók között van. Az utolsó három olyan ország közé tartozik, ahol az ezer főre vetített ápolóknak a száma a legalacsonyabb. Én most ezt nem kívánom kommentálni sem megértékelni, sem csupán tényként közlöm most ezt önökkel, mindenki levon belőle nyilván következtetéseket a saját maga praxisára nézve. Egy apró megjegyzést teszek hozzá, hogy a módszertan, hogy kiket tekintünk ápolóknak, az nem egységes. Sem az OECD felé történő jelentésnél, sem a WHO-nak történő jelentésnél, sem a magyar KSH statisztikában történő adatközléseknél. Ez némelykor azért egy konkrét probléma, különösen akkor, amiről az előbbi előadó is szólt, hogy tervezni kell a humán erőforrás struktúrát. És akkor nézzük meg igazándiból, ami a felkérésemnek a fókusza volt, hogy próbáljam meg összeszedni azokat a komponenseket, amelyek az ápolóknak az egészségét, jólétét valamilyen módon befolyásolják. Számos elemlítésre került, nem is fogok velük mindegyikkel külön hosszasan foglalkozni, és ezt engedjék meg nekem, hogy egy kicsit ilyen öncélú módon tegyem ezt, hogy a kommunikációban azokat emeljem ki, amelyeket az én meglátásom szempontból fontosnak kell kezelnünk. Minden esetre beszélni tudunk olyan determináló faktorokról, mint a fizikai jólétnek a kérdése, ide sorolható táplálkozás, alvás, fizikai aktivitásnak a kérdése önmagában, foglalkozás egészségügyhöz kötődő kérdések, munkahelyi kockázatok, azt gondolom mindenki számára világos, hogy miről beszélek, olvasható is ott az ábrán. A mentális jólétnek a kérdése, amire a WHO, mint hallottuk, ugye egy önálló szörvét indít el. Én akkor ehhez hadd tegyem hozzá, hogy a keresztmetszeti vizsgálatok meg a folyamatos longitudinális monitoring között lévő módszertani különbségekből eredő eredmények azért egészen másfajta következtetésekre is engedhetnek bennünket jutni. Én nem ellene vagyok még egyszer a felméréseknek, hanem nyilván mindegyik arra jó, amelyik a mi limitáció mellett ezek értelmezhetők. Morális jólét. Nagyon örülök neki, hogy elhangzott a morális jólétnek a kérdése. Kevésszer beszélünk róla, egy kicsit elvontnak is tűnik, de minden nap megélik az ágy mellett dolgozó kollégáim ezt. Akkor, amikor mondjuk nincsen olyan méretű granul, nem érhető el mondjuk egy perifériás granul formájában, nem tudom a betegemnek azt adni, amit protokoll szerint módszertanilag adnom kell, hanem rögtönzésekhez kell, hogy nyúljak, amely egyébként nagyon jó, mert egészen jók az ápolóink és a szakdolgozóink a rögtönzésekben, ezt azért önmagában megvallhatjuk, és ez kizárólag azért fontos kiemelni, mert hogy a betegeink jól léte is ezen múlik, az egészsége és azon múlik, hogy mennyire jól tudnak némelykor az orvos kollégák vagy az ápoló kollégák rögtönözni. És hát végezetül, amit a szakirodalom ugyancsak fontos determinációnak tart, ez a szociális társadalmi jóléte az ápolóknak, amiben bizony benne vannak azok a fajta kapcsolatrendszerek, amelyekkel ő működik nap-nap után. Ezeknek az erőssége már a 21 évvel ezelőtti tanulmányban is Magyarországon is bizonyította azt, ahol a társas támogató közegnek van ereje, ott a jól léte az ápolóknak, a szakdolgozóknak is sokkal jobb. És ma már kell, hogy beszéljünk ugye azokról a fogalmakról, mint megfélemlítés, lekezelés, verbális agresszió, és folytathatnánk a sort. Tehát ezek is folyamatosan egyfajta mellette lévő tényezők, azon túl, hogy persze az anyagi jólét, az anyagi megbecsültség az mindenkor valamilyen fajta prioritást élvezett. Szóval a jólét előmozdításában az egészségügyben ugye sok minden tényezőt figyelembe vehetünk, sok mindenen múlik az, hogy az ápolóknak, a szakdolgozóknak a jóléte, hogy alakul, külső környezeti feltételek, szervezési keretek, szabályozás, irányelvek, és hát természetesen a mindennapi feltételeknek az optimális elérhetősége, és ezt azért feltétlenül alterálják olyan szempontok, amelyek kifejezetten individuális aspektusúak, hogy csak egy szót mondják, és majd fogok még egy-két gondolatot hozzátenni, a maga a személyisége az ápolónak, és természetesen olyan szervezeti keretrendszerek, amelyek túlmutatnak az egyénnek a lehetőségein és a képességein abban, hogy a mindennapokat jól létben és egészségben élje meg. És akkor néhány olyan gondolat, amelyik én azt gondolom, hogy megszívlelendő, nem régi tanulmányokban fogalmazták ezt meg kifejezetten ápolók és egészségügyi szakdolgozók kapcsán. Vagyis az első olyan, amit én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, az, hogy mindenki felel a saját egészségért és a jólétért. Itt kezdődik a dolog.
És ott folytatódik, hogy mennyire vagyok tisztában a saját egészségemmel, és azzal, hogy csak egészségesen tudok segíteni a betegnek is, vagy a rászorulónak is. Az önfeláldozásnak van egy határa, amit bármennyire is hivatásként tekintünk a szakmánkra, és gyakorló kivonulóként én is 10 évig aként éltem meg nap után, ennek azért vannak limitáció és határai. És ez pontosan oda vezethető vissza, hogy mennyire figyelünk oda magunkra, mert érték minden ember a társadalomban, az ápolók, az orvosok, a szakdolgozók is értékek, csak ők ezt fogadják el, hogy ők maguk értékei ennek a rendszernek, és fordítsanak magukra ilyenfajta figyelmet és energiát. Ezt az Amerikai Ápolási Szövetség egyébként meg is fogalmazta, hogy etikailag mit vár el az ápolóktól akkor, hogyha hitelesen kívánják ezt a hivatást gyakorolni. Természetesen azt, hogy táplálkozzanak, mozogjanak, stb. Persze lehet ezt mondani, erre azt mondani, hogy ez túl teoretikus, és én itt beszélek ilyenfajta elfont fogalmakról a magyar egészségügyből kiindulva, de higgyék el, hogy azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mégiscsak fölismerjük ezt a kiindulási pontot, ezt az origót, hogy rajtunk múlik ez a dolog. Én az elsősegély órákon mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk segíteni egy másik bajba jutott embernek, hogyha mi is képesek vagyunk, mint fizikálisan, mint mentálisan ezt tenni. És annál többre is. Mert azért azt lássuk be, hogy a mi szakmánk az ennél többet követel meg, abban a tekintetben is, hogy váratlan helyzetekkel kell tudni mit kezdeni. Ezt nem csak fizikailag kell tudnunk rendezni, hanem mentálisan is kell tudnunk rendezni. Ha ezekre nem vagyunk készek, gyakorlatilag úgy belesüppedünk a munkánkba, akkor észre se vesszük, hogy a világ egyébként elmegy mellettünk és körülöttünk. Szóval ezeket mind tudjuk általában, de azért nem tudjuk mindig apró pénzre lefordítani ezt a dolgot, és ugye sokat beszélünk ennek teoretikus hátteréről, minden egyébről, de hol vannak azok az eszközök, amikkel rábírjuk magunkat először, és hol vannak azok az eszközök, amikor rábírjuk a kollégáinkat, a közösségünket, amiben dolgozunk, hogy de akkor tegyük meg a következő lépést, legyünk kitartóak, próbáljuk meg következetesen szervezett részeként ezt alkalmazni. Irodalom megint csak persze az, hogy az egészségfejlesztésben, az ápolók körében milyen tényezők azok, amelyek befolyásolják azt, hogy hajlandóak a jólétükért, egészségükért tenni. Intrinzik, extrinzik faktorokról beszélhetünk hosszasan, ezt nem fogom hosszasan vesézni, már csak azért sem, mert ennek számos komponense szintén elhangzott a mai napon, akár a munkarend alakításától kezdve sok minden másik. Annál fontosabbnak gondolom azt, hogy még a hátralévő időben néhány szót szóljak arról, hogy nem csak az európai régióban, hanem globálisan tekintve ilyen megoldásokat találtak. Ezek a megoldások olyanok, amelyeket szakirodalmi szinten már mások, hogy úgy mondjam, kritizáltak, tehát van egyfajta validitás mögötte abban a tekintetben, hogy ezeket hitelesen végig lehet csinálni. És hogyha ezt a körképet szeretnénk megnézni, akkor volt erre egy tanulmány, az ápolásnak a jövőjéről szóló tanulmány 2020 és 30 között vizionálta önmagában ennek a helyzetét, illetve mutatott be olyan eszközöket, amelyek érintik a különös tekintettel az ápolókat. Ebben, ahogy milyen targeteket, milyen célpontokat jelöltek meg, ahol biztosan az ápolókkal foglalkozni kell, fizikai aktivitás, táplálkozás, élvezeti szerek, reziliencia kérdése, mentális egészség, etikai kompetenciák, munkai erőszak, kirekesztés, rasszizmusnak a kérdése. És ezek közül én csak néhányra szeretnék fókuszálni, hogy hol vannak már megoldások és hol vannak jó megoldások ebben a kérdéskörben. Egy fontos előrevetést tettem szükségesnek hangsúlyozni, ez pedig arról szól, hogy szükség lenne még több randomizált, kontrollált vizsgálatra. Tehát az a módszertan, amit ajánlunk, az ne egy jó ötleten, egy jó iniciatíván alapuljon, hanem nézzük meg egy kicsit a tudománynak a kritikus szemszögén keresztül is, hogy valóban hozza ezt az a hatékonyságot, és ha hozza a hatékonyságot, akkor sokkal könnyebb egészségpolitika számára ajánlani azt, hogy erre áldozzon az egészségügy vagy az egészségpolitika, mert végső soron ez nem csak egyéni kezdeményezés és erőforrás kérdése, hanem, ahogy elhangzott, az országnak, a régiónak van erre szüksége, hogy ebben előrelépjünk. Ez vonatkozik itt a fizikai aktivitásra. A másik kérdéskör az élvezeti szereknek a használata.
Az Amerikai Egyesült Államokban iszonyatos probléma az ópiát túlhasználat minden szinten, nem csak az egészségügyben, hanem össztársadalmi probléma, most ezen próbálnak meg nyilván különböző módokon urrá lenni, de az egészségügyet különösen érinti ez a kérdés, míg mondjuk persze hozzátehetjük folyamatosan az alkoholt, vagy dohányzást, vagy egyéb más olyan típusú élelmiszer szereket, amelyek az itteni régióban is jelen vannak, vannak erre is olyan típusú programok, amelyeknek a segítségével ezeket a célokat el lehet érni. Az egyik leghatékonyabb tréningnek, és ez egy nagyon érdekes dolog, mutatkozott ez a bizonyos reziliencia programoknak a bevezetés. Nagyon örültem, hogy láttam, hogy a programban ezzel a kérdéssel részletesebben is fognak foglalkozni, én nem gondolom, hogy én ennek szakértője vagyok. Viszont azt tudom, hogy iszonyatosan nagy jelentősége van a reziliencia kérdésének. Nem csak azért, mert az EU-s forrásokat is így nevezték el, hogy reziliencia fundok, és az ellenálló képességünket ugye próbáljuk erősíteni, hanem bennünk is van, és szükséges, hogy ezt az ellenálló képességet erősítsük. Ez egyébként a személyiségnek külön önállóan része is, hogy reziliensek vagyunk. Nem csak az immunrendszerünk az, hanem a személyiségünk is reziliens. A kérdés az, hogy ezzel utána mit fogunk tudni kezdeni. Tudjuk ezt tudatosan alkalmazni, nem véletlen, hogy a kognitív viselkedés terápiákkal is összekötötték már ezt a kérdést. Különösen én ugye mentőtisztképzésben vagyok benne az elmúlt több mint 20 évben, és ott például a bajtársaknak, a potenciális bajtársaknak a képzésében az, hogy tudjak mit kezdeni abban a kritikus helyzetben, amikor ösztönösen cselekednék. De szükségem van arra, hogy ezt az ösztönt kontrolláljam, mert különben el fogom veszíteni magam fölött is, meg a szituáció fölött is a józan észnek a lehetőségét. Szóval ezek innét indulnak, és nyilván ennél komplexebbek, csak az irodalomból vett példával szeretném alátámasztani, hogy ez működik, és ez biztos, hogy valamilyen szinten érdemes rendszerszerűvé tenni. A másik ilyen dolog, ez a bizonyos mentális egészséghez kapcsolódó mindfulness kérdés. Ez is nagyjából egy 15 éve, 20 éve kezdett egy ilyen fancy, szexi, divatos fogalommá bekúszni ebben az érában is, és sokan tudják, hogy mit jelent, sokan vélik tudni, hogy mit jelent, de igazándiból nem nagy dologról van olyan értelemben itt sem szó, hogy magunkat kell egy kicsit trenírozni, annak érdekében, hogy vegyük észre, hogy mik történnek velünk. Tudok-e a betegre koncentrálni? A reggeli példa az egyes belgyászti klinikán kiváló példa. Tudok-e elvonatkoztatni a szituációtól, vagy bele kell merüljek abba a szituációba annyira? Tudom, hogy mi zajlik körülöttem? A betegre figyeltem, vagy arra, hogy tegnap mi történt, vagy arra, hogy az egyik kollega mit mondott a másiknak. Típusos helyzet, műtéti helyzetekben, különösen, hogyha a beteg nincs is altatva. Miről beszélgetnek a kollégák? Ugye ott fekszik a beteg, és akkor a műtéti asszisztens kollega, meg az operatőr elmesélje, hogy a hétvégén éppen ki mit, merre és hogyan, és nem tudom. Ja, és egyébként operáljuk a beteget, tehát ez egy részletkérdés. Nyilván, ha majd kell, akkor odaszólunk neki, hogyha is szükséges ahhoz, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, és így tovább. Nem karikírozni szeretném, félre ne értség, csak ez a rutinnak a része, mennyire vagyunk mindful gyakorlatilag ebben. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy mi bent vagyunk az ellátórendszer részében és a közepében, és ezzel foglalatoskodnunk kell. És akkor végezetül csak arra virágítanék rá, hogy ez a kérdés nem egyéni kérdés, hanem ez gyakorlatilag mindannyiunknak a kérdése, és erre lehet természetesen az egészségügyi ellátási szervezetben megoldásokat keresni a munkai szervezeti kultúrán belül, és azért örültem neki, hogy verkélyfőigazgató úrék ezt már régóta és fölvállalták és viszik, mert ez egyelőre egy ilyen fáklyának tűnik, amit vinni kell ebben az országban is, mert hogy egyre kevesebb lesz az emberi erőforrás, akiket ebben a tekintetben meg lehet szólítani, és érdekeltje van persze ennek a témának, és engedjék meg, hogy végezetül az érdekeltek közül, hogy ki mennyire fontos ebben kultúrának a felépítésében néhány kulcspozíciót említsek meg, ápolásvezetőknek a szerepe. Nem hisszük el, hogy mennyire jelentős az, hogy ki az ápolásvezető. Nem azért, mert ő rá kellett rámutatni utoljára, mert már senki nem vállalta el a vezetői feladatot, és akkor ő lett, vagy egy tudatos kiválasztódás, tudatos szerepfölvállalásról, mert egészen odáig, hogy a betegnek a gyógyulása múlik egy ápolásvezetőn. Nem tetszenek elvinni, de tanulmányok bizonyítják. Mortalitásra hatása van. A munkakörnyezetre, a toxikus munkakörnyezetre, vagy a nem toxikus munkakörnyezetre is egy csomó irodalom van, és akkor még amik kedvenc dolgom abban, hogy kinek van még szerepe ebben a kérdéskörben, képzőintézményeknek. Kérem szépen, az OECD tanulmány sok mindennel foglalkozik, és azzal is, hogy
a PISA vizsgálat részeként, amit valószínűleg tudnak, hogy közoktatásban zajló, ugye iskolások megkérdezése általában 15 éves korosztályt kérdezik, megkérdezik tőlük most már egy jó ideje, hogy ki szeretne az egészségügybe jönni. Ki szeretne a szociális szférába jönni. Itt tetszene gondolni, hogy milyen adatokat kaptak Magyarországra nézvést. Hát olyanokat bizony sajnos. Tehát jelen pillanatban nem az a kérdés, nem csak az a kérdés, hogy a bent lévő kollégáinkat meg kell tudni tartani a magyar egészségügynek és a betegeinknek, hanem az a kérdés, hogy lesz-e utánpótlás. És itt jön be az a kérdés, hogy bizony az iskolákban kell elkezdeni egyáltalán azt, hogy mi ez a pálya, pályára való felkészítés, pályaszocializáció, az, hogy egyáltalán tisztában legyen azzal, hogy ő alkalmas való-e erre a pályára, és az, hogy építsük ki benne tudatosan akár a rezilienciának a kérdését, stb. Hogy előzzük meg a burnoutot, előzzük meg a kiégést, és más egyéb olyan dolgokat, amelyekkel nap-nap után küzdködünk. Ha nem készítjük föl rá a tanulóinkat, hallgatóinkat, amikor belépnek ebbe a pályába, akkor utána nem véletlen, hogy azt egy hónap után, hogy köszönöm szépen, én nem ezt szerettem volna. Még akkor is, hogyha közben kivisszük gyakorlatra, és ott tölti el az idejét, és folytathatnám a sort, jelentősége van, ezt egy kicsit természetesen magamnak is mondom, megállapítható, hogy sok olyan faktor van, ami nap mint nap jelen van, és befolyással van az ápolók és a szakdolgozók egészségére, illetve a jólétére. Ezek közül van jó néhány olyan, amellyel viszonylag könnyebb eszközökkel lehet mit kezdeni, és van olyan, amely szervezett megoldásokat fog igényelni, amelyeknek adott esetben pénzügyi konzekvenciá is kell, hogy legyenek, de ezt az egészségpolitikának kell tudni, én azt gondolom, fölvállalni, és az meg magam számára fontos üzenet, hogy a jövendő hallgatók és tanulók tekintetében is kell ezzel a kérdéssel már ideje korán a szakma, a professzió mellett tudni foglalkozni.

0: Kedves hallgatóink, professzor dr. Betlehem József egyetemi tanárt, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi kar, sürgősségi egészségpedagógiai és ápolástudományi intézetének igazgatóját hallották.
1: Karitász percek.
2: Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek. Én úgy gondolom, hogy a karitatív munka az egy kiváló lehetőség arra, hogy Jézusnak ezt az intelmét életté váltsuk, meg valóra váltsuk. Rendszeres hallgatóink megszokhatták azt, hogy ebben a műsorsávban mindig egy-egy karitás csoport életét mutatjuk be, működését, vagy aktuális programokról beszélgetünk. Most beszélgetünk majd egy csoportról is, de elsősorban én arra vagyok kíváncsi, hogy a karitatív munkát azt hogyan lehet olyan szívvel, lélekkel végezni, ahogy azt az elmúlt. Hát azt mondom, hogy a csoport működése az 30 évre tehető, de hogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan lelkületet kíván, ami nem csak egy csoport megalakulásától kezdve kíséri az embert, hanem akár már gyerekkorától. Egy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádió mikrofonjánál Begoff Ferencné Katikát. Katika, tegeződhetünk?
3: Igen.
2: Kazincbarcikai karitás csoport életéről egy picit beszélgetni, amelynek alapítója vagy, amely 1996-ban idestova 30 éve alakult. Mielőtt a csoportról beszélgetünk, hol gyökerezik a te életedben az, hogy láttál valakitől ilyen mintát, ilyen példát, hogy segíteni kell az elesetteket, a rászorulókat?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nekem abban a kegyelemben volt részem, hogy én egy vallásos családba születtem. Felmenőim is, mint gyakorló katolikus keresztények voltak, és olyan példát éltek elénk, ami követendő volt, aminek volt értelme, amit érdemes volt követni, segíteni és folytatni tovább azt, amit az őseinktől, szüleinktől, nagyszüleinktől láttunk. Ugye háború idején születtem, tehát a háború idején, illetve utána nehéz évek jártak az egész országra, többek között arra településen élőkre is, történetesen Szikszón születtem, tehát az ottani kisvárosba, ami legtöbb embernek nagyon nehéz volt. A szüleimet is rengeteg olyan dolog érte, ami még nehezebbé tette az életüket, viszont a segítőkészség akkor is megmaradt bennük, megmaradt az Istenhez tartozás érzése, megmaradt az, hogy másokon segíteni kell, akik nálunknál még jobban rászorulók. Egyik gyermekkori emlékem az, hogy egy idős néni, aki özvegy volt, gyermeke nem volt, jött a karácsony, és az édesanyám egy kosárba összekészített süteményt, egy kis sültet, egy kis itókát, szörpöt és ilyeneket, és mi az öcsémmel pedig csináltunk egy kis karácsonyfát, és akkor azt mi szenteste vittük a Mariska néninek, aki nagyon megörült neki. És az a belső érzés, gyerekkori érzés, és amit akkor gyerekkoromban éreztem, illetve éreztünk az öcsémmel együtt, hogy most mi vagyunk az angyalkák, milyen jó, és így vittünk, és nagy-nagy örömet szereztünk a Mariska néninek. Vagy például jellemző volt ott a mi környezetünkben akkor, hogy a katolikus családok összefogtak, hogyha láttak bajba jutott embereket. Volt egy katolikus hívő család, akinek az apa kint maradt a fronton, az anya súlyos beteg lett, és ott maradt 4 gyerek. És hát el lehet képzelni az édesanyja gondját, és akkor a katolikus asszonyok, köztük édesanyám, összefogtak, és beosztották, hogy melyik nap kivisz ebédet a Rózsika néninek, mert hogy a gyerekek ebédet kaptak az iskolába, de a néninek nem volt megoldva az ebédje, és ez minden napra szépen el volt látva az ebéddel. Sokszor vittem én is az ebédet neki, meg aztán még olyan volt, hiába szegények voltak, de heti 20 forint összeadtak ezek a családok. Na most itt már szinte nem egységes ez a 20 forintot, hogyha kimondom, de akkor ott azért 6 kiló kenyér ára volt. Most jó, nem mindegyikből kenyeret vettek, de segítség volt, hogy a gyerekeknek azért a napi reggeli vacsora gondjuk azért meg legyen oldva. és emlékszem, hogy vittem az ennivalót, és még érzem most is, hogy hogy szorítottam a kezembe a 20 forintot, hogy el ne hagyjam, amíg odaérek, mert erre nagyon nagy szükség van. És Istennek legyen hála, mind nagyon-nagyon komoly tanult, iskolázott, és legjobb tudomásom szerint 50 év távlatából van információm, hogy mindenki vitte tovább a hitet, és én úgy gondolom, hogy azt a szeretetet is, amit ők kaptak akkor annak idején.
2: Ez a szociális érzékenység, ez mennyire volt meghatározó a hivatás választásodban?
3: Véletlen volt, de Isten útjai kifürkészhetetlenek. Én pedagógus szerettem volna lenni, történelemföldrajz szakos tanár, de valahogy elbambultam a jelentkezéseknél, és leérettségiztem, és az édesanyám már mondta, hogy menjél valahol. Nagyon jól éreztük egymással magunkat, pláne úgy, hogy épp akkor kaptunk egy új lakást itt Barcikán, és akkor én kollégista voltam, viszonylag kevesebbet időt töltöttünk együtt, és akkor az nagyon jó volt megint együtt lenni, olyan boldogságban voltunk, hogy csak, és akkor hát az édesanyám azért józanabb volt, és mondta, hogy most menjél a munkaügyi központba, és próbálkozzál, mert minden munkát elvisznek mások. Na, és akkor így jelentkeztem, és akkor kérdezték, hogy tanultam-e latint. Hát mondom, nem. Hát akkor miért tanultam? Hogy orosz kötelező volt, és akkor én szerintem most már azt mondhatom, hogy szerencsés voltam abban, hogy én egy angol osztályba kerültem, és aztán mondtam, hogy hát angol érettségim van. És akkor hát kár, mert akkor lenne a patikában munkahely. Hát mondom, ha az angolt megtanultam, megtanulom én az a latint is, és aztán így jelentkeztem, aztán először fölvettek csak úgy dolgozni, aztán később az iskolába is, pár hét múlva, mert már pont ez augusztus, meg szeptember következett, és most már örömmel mondhatom azt, hogy elkezdtem itt Barcikán 45 évvel azelőtt, és 45 évet egy helyen, egy patikában végig dolgoztam. Minden nap örömmel mentem, minden nap szerettem a munkámat, szerettem az kollégákat, és nagyon szerettem a betegeket. Tehát annyira jó volt velük találkozni, pláne amikor már később a betegek közé is mehetem, először csak benti munkán voltam, és hát nekem az egyik legnagyobb kitüntetés, és ez nem csak egyszer fordult elő, amikor mondták, hogy egész úton azért imádkoztam, hogy maga legyen a gyógyszer kiadóba. És hát nekem tényleg ez egy kitüntetéssel felért, és annyira örültem, meghallgattam, és volt türelmem hozzájuk, és szeretem őket, megértettem a problémájukat, és hogy segíteni kell, mindenképpen segíteni kell, mert ilyen helyzet van éppen.
2: Éppen ezt akartam mondani, és most így remélem, hogy a hallgatók is jól értik, meg abban biztos vagyok, hogy te is jól érted, hogy valahol egy kisvárosban vannak olyan intézmények, legyen az egy gyógyszertár adott esetben, vagy legyen egy fodrász, legyen egy élelmiszerbolt, ahol az emberek, főleg aki egyedül él, idősebb, nincs közvetlen hozzátartozó a közelben, ott tud egy kicsit társasági életet is élni, akár elmesélni a gondját, baját. Volt ilyen tapasztalatod a gyógyszertárban?
3: Igen, kezdetekben kevesebb, mert akkor egyetlen patika voltunk mi a városban, és akkor ez egy 40 ezer körüli város volt, ma 25-28 körül van a lélekszám, és környéken is kevés patika volt, tehát rengeteg betegünk volt, és akkor kevesebb. De a jó indulat, a segítőkészség, azért arra akkor is nagy szükség volt, és amikor tehettem én, akkor segítettem. Aztán később ugye a privatizáció után sorra alakultak itt a gyógyszertárak, és akkor már több idő jutott erre, de amíg kevesebb idő volt, akkor is annyira nem mindegy volt, hogy hogy fordul az ember a beteg felé, milyen együttérzéssel, milyen empátiával, hogy átérezze, hiszen voltak hiánygyógyszerek, és voltak olyan dolgok, amiket szívvel, lélekkel kellett úgy megoldani és segíteni rajtuk, és hát én erre mindig tudatosan is törekedtem, ivalkodtam így tenni, amikor csak tehettem.
2: Ugrok egy nagyot, vagy viszonylag nagyot az időben, 1996, amikor megalakult Kazincbarcikán a Karitás csoport. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Te vagy az egyik alapítója, vagy egyetlen alapítója ennek a csoportnak. Mi az, ami igazából életre hívta akkor ezt a csoportot?
3: Dr. Medvegy János atya volt a plébánosunk akkor, aki nagy szívvel állt a betegek, illetve az egyházközség felé, nagyon szerette követték a híveink, és hát ő vele együtt gondolkodtunk azon, hogy mit is lehetne csinálni, hiszen pár évvel azelőtt már volt itt árvíz, voltak természeti katasztrófák a környéken, meg távolabb is, és akkor mi úgy mozgolódtunk, hogy hogyan kellene segíteni, és valójában akkor már elkezdtünk egy gyűjtést, amit nem Barcikán használtunk, hanem eljuttattuk oda, hová kellett, már nem is igazán emlékszem, hogy hová, és próbálkoztunk, hogy mit is, hogyan lehetne ezt intézményesített formába valahogy, és akkor Medvegy János atya mondta, hogy hát alakítsuk meg akkor a Karitást, a katolikus Karitásznak a helyi plébániai csoportját, és hát így kezdődött, de szinte semmit nem tudtunk róla, nem volt ilyen gyakorlatunk. Bár a segítésben, ez kicsit az életemből még visszamenve, hogy vagy 20 év végén a Vöröskeresztben is tevékenykedtem, és eléggé aktívan, de aztán, hogy megalakult a Karitás, még pár évig egy picit úgy egymás mellett, de aztán utána döntöttem, hogy azért itt van teljes szívemmel a helyem, és hát itt kell lennem. És ahogy megalakult, teljesen hivatalos körülmények között alapítókrat, minden Eger felé jelentés, város felé jelentés, és egyebek. És hát ott voltunk viszont minden gyakorlat nélkül, meg semmi múltunk ilyen szempontból nem volt.
2: Ez a Karitás újjá alakulásának is az időszaka gyakorlatilag. Volt akkoriban esetleg olyan példa, nyilván más segélyszervezetek is működtek, de az, hogy hogyan működik a katolikus Karitás, arra volt előttetek példa?
3: Nem volt, de Medvegy atya elküldött minket az akkori világi elnökkel Egerbe, és ott tájékozódhattunk, kérdéseinkre választ kaptunk, és hát akkor azért már volt jobban fogalmunk arról, hogy hogyan és merre menjünk, és hogyan csináljuk. Most azt el kell mondani, hogy pénzünk egyáltalán nem volt. Akkor úgy kezdődött, hogy kis papírokat, cédulákat nyomtattunk ki, kétfélét. Az egyiken az, hogy segítene, és azon rajta volt ugye a név, elérhetőség, ilyesmi, és az, hogy miben tud ő segíteni, mit tud ő felajánlani. A másik kis papíron pedig az volt, hogy segíthetünk, és akkor oda pedig azok az emberek írták a nevüket és igényüket, kérésüket, amik alapján egyrészt volt egy névlistánk, másrészt volt egy, hogy mik lehetnek a feladataink, hiszen azok már konkrétak voltak, mert ez a saját környezetünkből adódó kérések voltak, és ennek alapján indultunk el a munkával. Na most pénzünk egyáltalán nem volt, és akkor már lassan jött az ősz, a karácsony, és volt egy drága angol tanárnő tagunk, aki szervezett egy angol nyelvtanfolyamot, egy ilyen gyors talpallót, egy kis pénzösszeggel, és hát az első időben az volt a kis tőkénk, amit ő szépen filléről fillérre leszámolt, papíron minden annyira drága volt, holott neki is volt azért 4 gyereke, ezt mellesleg mondom, és mindet ide adta, és ebből vettük meg az első 40 karácsonyi élelmiszercsomagot, amit nagy örömmel tudtunk szét osztani már a szegényeink között. Ugyanakkor beindult egy idős beteg látogatás, tehát voltak olyan idős tagjaink, vagy pedig ajánlottak valakit, hogy menjünk el hozzájuk, és látogassuk meg, ha kell bevásárolni, segíteni, vagy egy kis élelmiszerrel, és beindult nem sokára a kórházi beteg látogatás is. És hát annak kettős célja is volt, hogy meglátogattuk, és egy missziós célja is, hogy ha valaki katolikus volt, és szeretett volna papot gyónni, áldozni, akkor erre az összeírás alapján az atya elment, és hát részesültek a szentségekből.
2: Akkor gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ti magatok kitaláltátok azt, hogy hogyan lehetne a legoptimálisabban azok között a körülmények között, meg azok között a feltételek között, amik ezelőtt 30 évvel adódhattak, vagy akkor adottak voltak, minél hatékonyabban segíteni a rászorulóknak. Hogyan vált ez egyre inkább, azt mondom, hogy professzionálissá, hiszen ma már beszélhetünk arról, hogy nagyon komoly háttere van a katolikus Karitásznak.
3: Igen, hát nekünk nagy szerencsénk volt az, hogy a legelső jelentkezőknél is nagyon változatos volt az összetételünk, tehát volt közöttünk pedagógus, volt közöttünk egészségügyi, volt közöttünk mérnök, volt közöttünk varrónő, aki nagyon ügyesen kézműveskedni tudott, és rengetegféle ilyen, hogy ki mihez értett. És akkor ennek alapján aztán nagyon szépen alakultak a feladatok, mert volt hozzáértés, volt volt akarat, és akkor tényleg egyre jobban tudtuk kiterjeszteni, szélesíteni a munkánkat, a feladatainkat, tehát több mindent át tudtunk vállalni, vagy felvállalni, mint amit a kezdetén. Nagyon ügyes, nagyon jó karitás tagjaink voltak, akkor is meg elmondhatom, hogy most is. Jó akaratúak, széles látókörűek, tényleg rögtön észreveszik, ha valahol baj van, szentmiséken is látunk olyan elhagyatott embert, akkor utána járunk, hogy mi van, mit lehet rajta segíteni, és hát egyes rendezvényeknél meg pláne nagyon-nagyon szükséges az egy jótékonysági rendezvénynél, hogy több mindenhez értsen, rátermet legyen, tudjon szervezni. Úgyhogy hát így lassan szépen alakultunk.
2: Vételkörzetünk Gödöllőtől Törökszentmiklós sátorolja új helyi Észak-Kelet-Magyarországot fedjük le. Lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, és én magam is így vagyok, akik így Kazincbarcikát nem nagyon látjuk. Néhány szóval mesélnél arról, hogy Kazincbarcika maga a város, az itteni lakosságnak a lehetőségei hogyan változtak a 30 év során. Kik voltak eleinte a segélyezettjeitek, és változott-e ez, hogyha most itt nézzük, hogy 2026-ot írunk?
3: Igen, hát akkor visszamegyünk a mi kezdetünk, az a karitás idejéhez. Hát az majdnem egybeesett a rendszerváltással. Említettem az elején, hogy volt 40 ezres város, ma ennyi. Ennek az az oka, hogy egy csomó üzem megszűnt, bányák bezártak, iskolák szűntek meg, és hát nagyon kevés lett a létszám, ugyanakkor munkanélkül maradtak emberek, és azokat mindenféleképpen segíteni kellett. Aztán a népesség aránya is változott, újabb szegény rétegek alakultak ki, aztán utána jött az, hogy 2011-ben idejöttek a szalíziak, és akkor egy teljesen új világ tárult elénk, nem csak egy szerzetes rendbe való betekintés és együttműködés kapcsán, hanem általuk a mély szegénységre ráláttunk. A herbolyai nagyon szegény, elhagyatott, nagyon rossz körülmények között élő emberekre. Tehát ez megint egy új feladatot, de azt is mondhatom, hogy új lendületet is adott a Karitásznak, mert nekünk ott dolgunk volt akkor már a tanodába, a különböző szalézi rendezvényeken, az oratóriumokon, és hát ez megint teljesen összekapcsolódott a Karitász munkával, Karitász tevékenységgel.
2: Mesélnél egy kicsit arról, hogy ez milyen sajátosságokkal járt, meg hogyan tudtatok ti a szalíziakkal együttműködve segíteni itt a mély szegénységben élőknek?
3: Érdekes módon, hogy majdnem egybeesett az, hogy én voltam a alapító és Karitász vezető 2012-ig. Akkor édesanyám betegsége miatt én lemondtam, mert nem tudtam emellett felelősen csinálni, és Andásvári János atya lett a Karitász vezető. Na most az, hogy ő lett a vezetőnk, hát megint egy csodálatos új világ kezdődött, én úgy gondolom, és szinte nem vettük észre azt, hogy ő hogy mond bele minket a szalízi világba, így is mondhatom. Tehát meghívott oratóriumra, hogy csak mint karitásztag, menjünk zsíros kenyeret kenni, mert ott vannak a gyerekek, és akkor el kell őket látni, és akkor csak egy kis ilyen karitász munka volt először, és a végén hát azt mondhatom, hogy nagyon kedves, gyengéd ráhatással mégis, hát nem voltunk a szalíziak között, amit én most is úgy értékelek, meg most már pláne úgy értékelek, hogy ez egy nagyon nagyon jó találkozása volt a Karitásznak és a szalézi rendnek. Na most a szalézi rend tudva levő, hogy ők a legelesettebb, legszegényebb gyerekeket patronálják, Don Bosco példájára, és próbálnak nekik lehetőséget adni, kihúzni a mély szegénységből, és elsősorban tanítani, hogy az egyháznak, a világnak, az országnak jó emberei legyenek, megbecsült emberei. Don Boscónak az volt a mondása, hogy jó keresztények és jó állampolgárok legyenek ezekből a gyerekekből, tehát ez a pontos meghatározás, én azt hiszem, és hát erre törekszenek nagy-nagy-nagy erőfeszítéssel, és ennek most már a Karitász, mi is részesei vagyunk. És az, hogy Don Bosco meg Szent Erzsébet találkozott egymással, ugye Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet a Karitász, katolikus Karitász védőszentje, és ő pedig azt mondta, hogy tegyétek boldoggá az embereket, hát nekünk ez a dolgunk, hogy tegyük boldoggá az embereket, és ezeken a szegény gyerekeken, akik nem tehetnek, hogy olyan helyre születtek, ezeknek megadni mindazt a segítséget, ami módunkban áll. És az, hogy a Karitásznak azért némi olyan anyagi java van, hogy rengeteg ruhaneműt kapunk adományokból, cipőt, olykor háztartási eszközöket, és sok mindent, hogy a szükség van, akkor tudunk segíteni pontosan. Itt működtett a Szalnészérente egy Don Bosco iskolát, ami most már egyre szélesebb körben segít a gyerekeknek, befejezheti a 8 általános iskolát, tanulhat szakmát, középiskolát elvégezhet, aztán van olyan, aki nagyon nehezen tanul, és nehezen tudja megállni a helyét azoknak ilyen műhelyiskolába. Lehetőség van arra, hogy mégis egy szakma közeli, nem teljesen szakmát, de ahhoz közeli állapotot valahogy elérjen, és akkor már azzal könnyebben tud elhelyezkedni, és hát ez egy csodálatos dolog. Na de ide ugye nagyon sok esetben szegény gyerekek járnak, és hát volt olyan eset, amikor eljött egy gyerek, még működött a kollégium itt a határtól messziről, még szeptemberbe, októberbe, és akkor decemberben leesett a hó, mire jött a szünidő, és akkor nem tudott hazamenni, és akkor szólt az atya, hogy hát tudnánk egy cipőt besegíteni, hogy haza tudja menni, mert szandálba azért mégse kellene. Vagy jött a szallagavotó, és akkor nem volt a gyereknek fehéringe, nem volt egy öltönye, és akkor ilyenekbe tudtunk nekik segíteni. Drága Karitás társaim, már van külön helyen, gyűjtik az ilyeneket, hogy ballagásra, meg szalagavotóra legyen a gyerekeknek fehéring, nyakkendő, meg öltöny. Úgyhogy hát ez nekik is egy nagyon jó lehetőség, meg nekünk is nagyon jó érzés az, hogy tudunk segíteni, és van értelme, és nem csak ott van az a ruha, hanem használatba kerülnek. Meg én úgy gondolom, hogy az adományozók is, ha látnak, örülnének, hogy na hát milyen helyes fiatal emberek hordják az ő ruhájukat, és hát majd boldogulnak, és odáig eljutottak már, hogy ballognak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új funkcióval és új üzemeltetővel nyitja meg kapuit a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Jelentős fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen és bemutatóhelyen. A munkajog aktualitásairól tartanak online előadásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Új funkciókkal és új üzemeltetővel nyitja meg kapuit a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Az épület a jövőben nem csak turisztikai látványosságként, hanem vendéglátóhelyként is szolgálhatja az érkezőket, amire különösen nagy szükség van a vasútállomás közelében. A különleges épület és a hozzá kapcsolódó panoráma új találkozóhelyet is teremthet a városban. A tervekről Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere nyilatkozik.
2: Meghirdettük önbérbeadásra a bortemplomot, jött be érvényes pályázat, el is nyerte a cég, aki az üzemeltetésre pályázott, és bizony-bizony eljött az idő, hogy megnyisson. Étterem lesz, borkóstolóhely lesz, program lehetőségek lesznek benne, ha minden jól megy, büfé is, teraszon, tehát minden, amit bele álmodtunk, bele gondoltunk, az megvalósul. És hát itt is már mondhatom, hogy ez a reklámhelye. Várjuk, és én magam is várom azt, hogy minél inkább belakja elsősorban az újhelyi polgárság, aztán persze várjuk a máshonnan érkező, távolabbra jövő vendégeket is, mert hogy az épület önmagában is már megtekinthető, a kiállítás benne van. Tehát igazából ez továbbra is látogatható, megtekinthető, körbejárható, de most azok a funkciók, amelyeket szerettünk volna benne, ezek rendelkezésre állnak majd. Ott leszek, nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a fogadtatás, kíváncsian várom, hogy mit tudnak ajánlani lehetőségként a bejövő vendégeknek. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó helye lesz ez a vidéknek, és itt túllépünk Sátoraljaújhely határain, hiszen ez valaha is, mint a borforgalmi vállalatnak, vagy majd később a kereskedőháznak a intézménye volt, amíg el nem adták, és akkor sem csak új helyé volt, hiszen a bor előállítása, tárolása, majd szállítása ugye vasúton keresztül, az innen indult ebből az épületből. A Művelődési Központ az üzemeltetője a kiállításnak. Lehet tárlatvezetés teljesen természetes, de hát rendelkezésre állnak azok a eszközök, amelyekkel végig lehet menni, és minden szobánál, minden teremnél, minden látnivalónál az információt ugye megkapja az ember fülhallgatón keresztül, tehát igazából ez adott esetben tárlatvezetés nélkül is teljes mértékig megtekinthető, és mindent megkap a vendég, amit tudnia kell a kiállítással kapcsolatosan, tehát szerintem ez egy megfelelő kiszolgálás biztosít a vendégnek természetesen. Egyébként pedig csak hozzáteszem, hogy a vasútállomási épületén belül büfé nem áll rendelkezésre jelen pillanatban, a legközelebbi pont viszont itt a bortemplom, ami mondjuk 50 méterre vagy 60 méterre van az állomás épületének a kijáratától. Tehát igazából, hogyha valaki csak gyorsan szeretne enni valamit, vagy meginni egy kólát, vagy egy kávét, arra is ott van a lehetőség. Tehát szerintem ott nagyon sok ember fordul meg. Hát ugye a buszok onnan indulnak, ugye ez evidens, oda is érkeznek, a vonatoknál ugyanez a helyzet. Tehát nagyon-nagyon sok, szerintem több ezer ember fordul meg egy adott napon a vasútállomáson, bármelyik okból. És igen, ott van egy lehetőség, hogy ha várakoznia kell, vagy vár valakit, akkor is le tud ülni normális, gyönyörű körülmények között.
1: Jelentős nemzetközi hátterű fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen és bemutatóhelyen. A határon átnyúló uniós projekt keretében teljesen korszerűsítik a látogatóközpontot, átfogó szerkezeti felújítást kap a világhírű Ipolytarnóci ősfa védelmét szolgáló föld alatti csarnok, valamint tájépítészeti szempontból is teljesen rendezik a bemutatóhely melletti látványtó környezetét. A nagyszabású beruházás a Bükki Nemzeti Park igazgatóság kezelésében lévő területeket érinti. A részletekről Juhász Tamás, az Ősmaradványok Természetvédelmi Terület és bemutatóhely vezetője tájékoztat.
3: A fejlesztések egyrészt érintik a külső területeket, másrészt pedig a látogatóközpont belső tereit és az egyéb bemutató helyeinket. A kültéri fejlesztések, attrakciók, egyrészt a látogatóközpont mellett található tűzvíztározó újjáépítésével, egy vízimalom létrehozásával, ami egyrészt folyamatos áramoltatást biztosít a látogatók segítségével a víz felszínnek, a víz területnek. Ez egy mechanikusan működő vízimalom lesz, vízimalom kerék szivattyúval. A látogatóközpont melletti szabadtéri nagy tavunk fejlesztésére is irányulnak dolgok. Ez például egy gejzír imitáció. A tó közepébe egy szivattyú segítségével úgy alakítják ki, mintha időnként gejzír törne föl. Ezek a megvalósítások, főleg a gejzír az utal a valamikori vulkanizmusra, ami ezen a területen, vagy ennek a környéken zajlott le. Ennek egy része Magyarországon, a másik része Szlovákiában található. A legfiatalabbak Szlovákia területére esnek. Tehát egy vulkanizmusban, földtani értékekben, de kulturális értékekben is nagyon gazdag nemzetközi geopark, a Novográd Globális Geopark. A 4D technológiának a segítségével, ami a földrengéseket illeti, a vulkánkitöréseket illeti, ugye Ipolytarnószot egy nagy vulkánkitörés pusztította el, és egyben őrizte is meg. Itt a látogatók az egyik attrakciók segítségével, a földrengés szimulátorral megtapasztalhatják azt, hogy milyen egy földrengés, ez pedig képi illusztrációk, a vulkánkitörés, áramló vulkáni áradat teszi színesebbé. A másik ilyen fejlesztésünk a geoparki felfedezőterem, ami pont arra helyez hangsúlyt, hogy egy érintő fal segítségével az érintő falon a Novográd-Nógrád Geopark

0: ami azt teszi lehetővé, hogy a látogatók, vagy a gyerekek képeket színezhetnek ki, ezeket a képeket föl lehet tölteni egy falra, ahol az általuk készített, kiszínezett állatok megjelennek, és erről akár képeslapot is lehet készíteni, amit el tudnak vinni magukkal.
1: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2025-2026 évi vállalkozásfejlesztési programja keretében online előadás sorozatot rendeznek elsősorban munkáltatók részére. A Csináljuk Együtt munkajoga gyakorlatban projekt célja segíteni a munkáltatókat a munkajogi szabályok útvesztőjében. A prezentációk számos nagyobb témakört fednek le, mint például a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése, a munkadíjazása, a munkaviszony megszüntetése, valamint a pihenőidő és a munkaidő jogi háttere. A soron következő előadás a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségéről fog szólni október 7-én szerdán 9 órától. Emelte ki Nagy Mihály János, munkajogi szakokleveles tanácsadó.
2: Én például a magyar közönyt szoktam nézni, hogy milyen munkajoggal kapcsolatos változások vannak. Az utóbbi időszakban nem nagyon volt. Évelején azért mindig vannak, vagy év végén. A kötelező bérek azok általában változnak, ezek a magyar közönyben megjelennek, de ezek már szokásosak. Érdemes jogtárba megnézni, mert ott is meg lehet találni változásokat. A munkajogi szabályok most, hogyha az utóbbi fél évre gondolok vissza, akkor nem nagyon voltak, de lehet szakcikkekből is erről értesülni. Lehet különböző szakmai tárgyú előadásokon is erről tájékozódni, például a kamarák által rendezett munkajogi tárgyú előadásokon is, hiszen aktualitásokat illetően az én szerint, tudomásom szerint, hogyha változás történik, akkor itt munkajogi tárgyú előadások kerülnek megtartása. Amikor átfogóan egy év elején például az év indítással kapcsolatos tájékoztatások, ilyen témájú előadások minden évben év elején megtartásra kerültek. Én jó szívvel tudnám javasolni a munkáltatóknak azt, hogy a dokumentációjukat mindenféleképpen gondoskodjanak róla, hogy azok aktuálisak legyenek, megfeleljenek a cégnek. Higgyék el nekem, hogy nem jó az, hogy levadászok egy munkaszerződést a internetről. Számtalan van, rengeteg van, de azt munkakörre kéne szabni, a cég tevékenységére kell szabni. Tehát, hogy védjék a cégüket a munkajogi szabályok betartásával is, és bástyázzák körül. Úgy gondolom, hogy van egy tartózkodás, van egy téves elképzelés is, hogy nem fordulnak szakemberekhez, mert az nagyon drága. Ez mondjuk én szerintem nézőpont kérdése, de töredéke, higgyék el nekem, hogy töredéke annak, mint hogy bírságra mit fognak kifizetni akkor, hogyha valamilyen szabálytalanságot követnek el, és nem elsősorban a munkaügyi hatóságra gondoltam. Az is hátrány a cégnek, hogyha munkavállalók azért nem fognak ott elhelyezkedni, mert ott szabálytalan foglalkoztatás folyik. Nincsenek rendben a cégnél ezek a dolgok. Nem szabályozott a cég. Ez már óriási veszteség. Nem elsősorban azért kell rendet rakni, hogy a munkaügyi hatóság ne csináljon rossz intézkedéseket, hanem elsősorban azért, hogy rendezett legyen a cégem.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleti eszél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Pénteken általában 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 1-én.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egerben és Gyöngyösen is köszöntötték a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki képtár. Ezek a mai adásunk témái, következzenek a részletek. A város szépkorú lakóit köszöntött egy Gyöngyösváros önkormányzata az idősek világnapja alkalmából a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepi rendezvényen Szókovács Péter polgármester mondott köszöntőt, majd az Operett Musical Voices társulat nyújtotta az ünnepi műsort. A következő percekben a város vezető gondolataiból idézünk.
2: Örülök, hogy ezen a különleges napon együtt lehetünk. Az idősek világnapja számomra nem egy egyszerű ünnep a naptárban. Ez egy olyan nap, amikor egy kicsit megállunk, és kimondjuk azt, amire talán a hétköznapok rohanásában nem mindig jut elég idő. Köszönjük. Köszönjük mindazt, amit egy életen keresztül adnak a családjuknak, a környezetüknek és ennek a városnak. A munkát, a törődést, a tapasztalatot, a sokszor csendben meghozott áldozatokat. Mindazt, amit talán észesen vettünk akkor, amikor megtörtént, de ma már pontosan tudjuk, milyen sokat jelentett. Gyermekként még egészen másképp tettünk és látunk rá az életre. Sok mindent természetesnek veszünk. Természetesnek, hogy a szüleink ott vannak mellettünk. Hogy a nagyszüleink és nagyszüleinknek mindig van egy jó történetük, egy tanácsuk, vagy éppen egy olyan mondatuk, amit akkor talán nem értünk. Évekkel később viszont eszünkbe jut. Ahogy telnek az évek, egyre inkább megértjük, hogy ezekből a történetekből, mondatokból és példákból épül fel az, akik vagyunk. Én személy szerint nagyon sokat kaptam a szüleimtől és a nagyszüleimtől. Nem csak szeretetet és biztonságot, hanem olyan értéket is, amelyek ma is elkísérnek. Tőlük tanultam meg, hogy a munkának van becsülete. Hogy a nehézségek ellenére is érdemes tovább menni, és hogy az ember értékét nem az mutatja meg, hogy mit birtokol, hanem az is, hogyan bánik másokkal. A családi történetek, amelyeket gyermekként hallottam, ma már egészen más jelentenek, és más jelentéssel bírnak számomra is.
1: Az idősek világnapja alkalmából rendeztek ünnepséget Egerben a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Az esemény a nyugdíjasok Heves vármegyei szövetsége szervezésében valósult meg. Számos Heves vármegyei településről érkeztek szépkorú vendégek, valamint jubiláló házaspárok, akiknek életútját, illetve kitartó munkáját, sikereit méltatták. A következőkben Csuhány Bence, Heves vármegyei önkormányzata közgyűlésének elnöke köszönti a rendezvényen megjelent nyugdíjasokat.
3: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az idősek napja alkalmából. Mindig öröm számomra, amikor egy olyan rendezvényre érkezem, ahol ennyi tapasztalat, életbölcsesség, élettörténet gyűlik össze egy helyen. Ilyen közönség előtt azért kétszer is meggondolja az ember, hogy mit is mondjon, hiszen önök már nagyon sok mindent hallottak és láttak. Láttak már jó beszédet, rossz beszédet, hosszú beszédet, még hosszabb beszédet. Igyekszem helytállni itt most önök előtt. Fiatalon az ember alig várja, hogy felnőtt legyen. 16 évesen nagyon szerettem volna 18 éves lenni már. 20 évesen 30. Aztán egyszer csak eljön az a pont, amikor már nem akarjuk annyira gyorsítani az időt. Sőt, inkább azt szeretnénk, ha egy kicsit megállna. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit az élet megtanít nekünk, hogy soha nem az időből van kevés, hanem sokszor mi adunk neki túl kevés figyelmet. Mert mit csinálunk mi? Rohanunk, dolgozunk, intézzük a gyerekeket, segítünk a szülőknek, építjük a házunkat, fizetjük a számlákat, és eközben sokszor elfelejtünk megállni egy pillanatra. És aztán egyszer csak eljön az az életszakasz, amikor talán több lehetőségünk van erre, és azt mondjuk, hogy most már nem csak túlélni szeretnénk a mindennapokat, hanem szeretnénk azt megélni. És talán ezért különleges az időskor, a nyugdíjaskor. Persze ennek is megvannak a maga kihívásai. Látom is ezt a szüleimen, akik mind a ketten most léptek nyugdíjas korba. Azt gondolták, hogy végre, most már lesz időm mindenre. Aztán kiderült néhány hét múlva, hogy tévedtek.
1: A Nyugdíjasok Heves megyei Szövetségének elnöke méltatta az idősek világnapja fontosságát, most Farkas Attila szavaiból idézünk.
4: Amikor visszagondolunk ezekre az évekre, eszünkbe jutnak a mindennapok, amelyek hoztak sok örömet, de bizony voltak nehézségek is, megoldásra váró feladatok. Örömet adott a boldog házasság, a gyerekek születése, az unokák sikerei és eredményei. Őszinte közös öröm, ha munkaközösségeink, lakóhelyeink, csoportjai elismeréseket kapnak. Közös öröm, ami a legfontosabb. A közösség tart életben sok-sok embert most is. Itt van odafigyelés, meghallgatás, elismerés, új lehetőségek felfedezése. És itt van a szeretet. A szeretet pedig végtelen, határtalan és legfőképpen kortalan. Minden ember tudja, hogy szeretetet adni, és örömet kapni, örömet adni. Őszinte szívvel kívánom, hogy jó egészségben maradjon együtt ez a képességünk még hosszú éveken át.
1: Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki Képtár. A fesztiválok idején nagy népszerűségnek örvendett a jazz terasz, emellett múzeumpedagógiai foglalkozások és táborok is várták a látogatókat. Különleges színfoltja volt a szezonnak a Textil Plus című kortárs magyar textilművészetet bemutató tárlat is. Közben már az őszi programok is formálódnak, köztük egy Lego, valamint egy képregényes pályázat meghirdetése. Jaskó Beatrixot, a Sárospataki Képtár vezetőjét hallják.
5: Nyár egyik legsikeresebb, egyik sikeres programja volt a jazz teraszunk, és azt mondanám, hogy a Zempléni Fesztiválnak nem veszem el a dicsőségét, nagyon jó koncertek voltak, de utána mi még jazz zene mellett kellemes kis borozás a hűs fák alatt a templom árnyékában, hát hajnalig maradtak az emberek, tehát éjfél előtt sose mentek haza, úgyhogy 10 napon keresztül biztosítottunk effektíve egy szórakozási lehetőséget az embereknek. A kiállítás kapcsán nagy sikere volt, mert az emberek nem gondolták volna, hogy a textilből ennyit ki lehet hozni, vagy hogy ilyen sokoldalú. Ami még érdekes, hogy múzeumpedagógus természetesen mindig kapcsolódott hozzá, vagy kapcsolódik hozzá, és minden nap jönnek gyerekcsoportok ezen a héten is. Viszont a másik nagyon jó nyári programunk, és ezzel szeretnék dicsekedni, ez a múzeumi táborunk. És azért ugyan hagyományosnak mondható, de szeretünk megújulni, úgyhogy az egyik újításunk a képregénytábor volt, ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, és a rajzold újra a történelmet, tehát effektíve Sárospatak és a régiónak a kulturális örökségét próbáltuk a mai nyelv, vizuális nyelvre, a képregény nyelvére leformázni. Ez volt az egyik sikeres. Akkor a Nemzeti Tehetség Programmal pedig a képzőművészeti táborunk valósult meg, és a harmadik táborunk pedig a digitális alkotóművészet. Nagyon érdekes dolog, hogy szintén a régióból több helyről, városból, faluból is jöttek. Egy évestől 99 éves korig hirdettük meg a Lego alkotó pályázatunkat, Vásd valóra az álmaidat építőkockákból, és a beérkezett Lego pályaműveket a művelődési házában fogjuk kiállítani, úgyhogy ennek október 30-a beérkezési határideje, és biztatok mindenkit, nem csak egyénileg, hanem csapatban is lehet pályázni. Családok, iskolás gyerekek fogjanak össze, és tényleg szó szerint mondom, váltsátok valóra az álmotokat, és legózzatok egy kicsit. A másik alkotó pályázat az pedig az Elképzelem képregény pályázat, és történeteket, meséket, vagy pedig bármi mást meg lehet jeleníteni képregény formátumban, és ezeket október 20-áig várjuk.
0: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor, Kolesszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmodóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan elsőként szentségimádást, majd rózsafüzérimádságot közvetítünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő Istené fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj is föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Az oltári szentség Jézus Krisztus jelenlétében elmélkedjünk a mai szentünk életén, Lizjői Szent Teréz életén. ...1873-ban született Lizjői Szent Teréz, Kis Szent Teréznek szokták nevezni, nem csak azért, hogy megkülönböztessük avilai, vagyis Nagy Szent Teréztől, hanem még inkább azért, mert ő maga akart kis szent lenni. A mindennapi élet egyszerű eseményei között kívánta elérni az életszentséget, ezt a magasztos eseményét, amelyet kisútnak nevezett, maradéktalanul igyekezett megvalósítani. A szeretet kicsin gyakorlataival, önként vállalt önmegtagadásokkal, majd a reázódoló testi és lelki szenvedések türelmes elviselésével és másokért felajánlott áldozataival egyaránt. Szüleinek 9. gyermekeként született. Már kisiskolás korában súlyosan megbetegedett. A szűzanya közbenjárására gyógyult meg. Kicsiny korától a kolostori életre vágyott. Édesapja hozzájárult, hogy belépjen a Karmelbe, de fiatal kora miatt az egyházi előjárók nem akarták felvenni a szerzetbe az alig 14 éves kisleányt. Teréz még a pápához is elzarándokolt kísérével, kérésével, ám a Szentatya az illetékes püspökhöz utasította. Végső soron pedig Istenre bízta ezt az ügyet. Az Úr be is avatkozott sugallatával, úgyhogy Teréz nem sokára beöltözhetett szerzetes nőnek. Testi és lelki szenvedései folytatottak azután is, hogy megkapta a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet. Különösen sokat imádkozott a papokért és a hithirdetőkért, és áldozatul ajánlotta fel magát értük. Ezért lett később a missziók védőszentje. Versei és kiváltképpen önéletrajza, az egy lélek története irodalmi értékűek és erkölcsi nevelő erejűek. Így vall önmagáról. Az egyház anyám szívében én akarok lenni a szeretet. Különösen sokat szenvedett, amikor az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbaj támadta meg. Minden szenvedését és megpróbáltatását felajánlotta a hithirdetőkért, a pogányok megtéréséért. A halálra, mint minden másra is, tudatosan készült. Utolsó napjaiban derűsen kérdezte főnöknőjét. Ma lesz anyám, célozva a halála napjára. Megígérte,
hogy a kegyelmek rózsa esőjét hullatja majd a földre. 1897. szeptember 30-án 24 évesen költözött el ahhoz, akihez így szólt utoljára a földön: Istenem, szeretlek. 1923-ban avatták őt boldoggá, két évvel később, 25-ben pedig már szentté. Ugyanebben az évben 11. Pius pápa a missziók fővédő szentjévé nyilvánította őt. Második János Pál pápa pedig az egyház tanító címmel ruházta fel őt 97-ben. Nagyon népszerű szent, különösképpen Franciaországban, amelynek egyik védőszentje, és Olaszországban is. Számos egyesület, társulat vette föl a nevét, a katonák az ő segítségét kérve vonultak a harcba. Ma sem kéri hiába senki a közbenjárását, a kegyelmek rózsa esőjét mindenkor pergeti a bizalommal kérők szívére. Mit jelent

XI. Pius pápa imádsága, a gyermek Jézusról nevezett Szent Terézhez, az ő közbenjárására. Gyermek Jézusról nevezett csodálatos Szent Teréz, rövid földi életed alatt az angyalokéhoz hasonló tisztaság, az Isten iránti erős szeretet és nagylelkű önátadás mintaképe lettél. Most pedig élvezheted erényeid jutalmát. Tekints szeretettel reánk, bízunk benned. Est ki számunkra azt a kegyelmet, hogy mint te folytonosan megőrizzük szívünk tisztaságát, és őszintén visszaborzadjunk mindattól, ami akár csak a legcsekélyebb mértékben is szembefordíthatna minket ezzel a magasztos erénnyel. Hiszen olyan kedvessé tesz minket isteni jegyesed előtt. Drága Szent Teréz, engedd tapasztalnunk minden bajunkban közbenjárásod erejét. Esdekelj ki nekünk vigasztalást és erőt ennek a földi életnek minden keserűségében. Mindenek előtt pedig, majd a végső pillanatban, hogy azután egykor veled együtt részesülhessünk a mennyország örök boldogságában. Könyörögjünk, Urunk, te mondottad, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába, hadd kérünk, hogy szívünk alázatosságban és egyszerűségében úgy követhessük hűséges szűz Szent Teréz lába nyomát, hogy elérhessük az örök jutalmat, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzuk el a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz tiszteletére a litániát. Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szent Lélek Úristen, Szent Háromság Egy Isten, Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk, Istennek Szent Anyja, Szüzeknek Szent Szüze, Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője, könyörögj érettünk, Szent Teréz, a gyermek Jézus öröme, Szent Teréz, Jézus szívének szépséges virága. Szent Teréz, az egyház szívének szeret

0: szeretet lángja. Szent Teréz, szüleid boldogsága. Szent Teréz, családod kis királynője. Szent Teréz, nővéreid oltárképe. Szent Teréz, a családok segítője. Szent Teréz, akit a Szent Szűz mosolyával meggyógyított. Szent Teréz, akit a Szent Szűz gyermekévé fogadott. Szent Teréz, akit a Szent Szűz skapuláréval felruházott. Szent Teréz, akit a Szűzanya fia arájává választott. Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után. Szent Teréz, aki az első áldozók dísze voltál. Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál. Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány. A Kármeller rendért lelkendező Szent Teréz, könyörülj érettünk. A világnak búcsút mondó Szent Teréz, hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz, a jámbor életre édesgető Szent Teréz, Szent Teréz, az ősi Karmel szűzhajtása. Szent Teréz, a Szeráfi Szent Terézia leánya. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a kereszt titkainak énekese. Könyörög érettünk. Szent Teréz, az életszentség mesternője. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a Karmelita újoncoknak patronája. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a katolikus missziók pártfogója. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a kolostorok gyöngéd gondozója. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a zarándokok vonzó példaképe. Könyörög érettünk. A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz. Könyörög érettünk. A papokért áldozattá lett Szent Teréz. Könyörög érettünk. A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz. Könyörög érettünk. A szüzek közt tündöklő Szent Teréz. Szent Teréz, korunk szentje. Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk. Szent Teréz, betegségek csodás orvosa. Szent Teréz, haláltusánk béke galambja. Szent Teréz, kísértéseinkben testvéri szabadítunk. Szent Teréz, kételjünkben világosságunk. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a szomjas lelkek üdítő forrása. Könyörög érettünk. Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza. Szent Teréz, a kicsinyek táborának harsonája. Könyörög érettünk. Szent Teréz, Jézus keneteinek illatára. Könyörög érettünk. Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozó gyermek. Könyörög érettünk. Szent Teréz, az égnek rózsa esőt hullató szentje. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus. Imádkozzál érettünk, Szent Teréz, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába, kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük szűz Szent Teréz példáját, amelyet ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Most imádkozzunk azokkal az imádságokkal, amelyekkel kis Szent Teréz imádkozott az Úr Jézus Krisztushoz. Ezzel az imádsággal saját magát ajánlotta fel a Jóisten irgalmas szeretetének égő áldozatul. Én Istenem, felajánlom magamat égő áldozatul irgalmas szeretetednek, hogy életem a tökéletes szeretet egyetlen hősi tette legyen. Könyörgök hozzád, hogy a benned rejlő végtelen szeretet árját öntsd át lelkembe, hogy az engem fölemészen és a te szereteted vértanújává tegyen. Igen, így akarok elkészülni, hogy előtted megjelenhessek. A szeretet mártír halálával akarok meghalni, és így egyenesen a te irgalmas szereteted karjaiba repülni. Ó, szeretet Istene! Ahányszor szívem dobban, annyiszor és szántalomszor akarom megújítani ezt az önfeláldozásomat, egészen addig, amíg az árnyékot fel nem váltja a valóság. És téged színről színre látva, mindörökké, szünet nélkül éneklem irántad való szeretetemet. Amen. Nincs más utam, sem módom szeretetem bizonyítására, csak az, hogy virágokat szórok, azaz soha nem mulasztom el a legcsekélyebb áldozatot sem, egyetlen szót, alkalmat vagy cselekedetet sem, amikor jót tehetek, vagy örömet szerezhetek. Szenvedni, de örülni is akarok a szeretet által. Így szórom majd a virágokat, és közben énekelek, még akkor is, ha tövisek közül kell kiszednem a rózsaimat. És az énekem annál szelídebb és édesebb lesz, minél szúrosabbak és hosszabbak lesznek a tövisek. Amen. Az oltári szentség előtt így imádkozott kis Szent Teréz. Istenem, szentséges Szent Háromság, én nem csak arra vágyódom, hogy magam szeresselek, hanem másokat is hozzád szeretnék vezetni, hogy növeljem ezzel dicsőségedet. Lelkeket akarok menteni neked a földön, és szabadítani a tisztító tűzben. Mindenekelőtt tökéletesen szeretném teljesíteni akaratodat, hogy eljuthassak a dicsőség honába, ahol helyet készítettél nekem. De érzem erőtlenségemet. Azért kérlek, Istenem, te légy az én megszentelőm. Hálát adok neked, Istenem, minden kegyelmedért, amelyet adtál nekem. Különösen a szenvedésekért, amelyeket megtisztításomra küldtél. Remélem, hogy földi zarándokságom után örülök majd neked az égben, de nem az a szándékom, hogy érdekemet gyűjtsek, hanem irántad való szeretetből akarok tenni mindent, hogy kedved teljék bennem, hogy neked örömet szerezzek, lelkeket mentsek, akik örökké szeressenek téged. Hogy egész életem a szeretet ténye legyen. Irgalmas szeretetednek ajánlom föl magamat engesztelő áldozatul. Engedd, hogy a szeretet áldozata legyek. Emészen föl ez a szeretet egészen, amíg örök egyesülésben bele nem olvadok a te szeretetedbe. Ó, végtelen irgalmasság! Amen.

áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Üdvös testvérek, a Gárdonyi Géza Sziszterci Gimnázium és Kollégium diákjai jöttek imádkozni velünk együtt a rózsafüzért, a világosság rózsafüzér titkait, és az ima szándékok a következők. A szűzanya szeplőtelen szívének tiszteletére és szándékára. A magyar nemzet katolikus hitben való megújulásáért. Az egyházi iskolák és kollégium diákjaiért, pedagógusaiért, adminisztratív dolgozóiért. A népek közötti megbékélésért, a békéért. És a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
1: Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istennek szülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, és Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, születetlen teremtmény, az Atyával egyénlő, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéről, Szűz Máriától és emberé lett. Most is szállás alatt, értünk keresztre feszítették, én halász szenvedett és eltemették. Harmadnak a feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Szentlélekben, római és értetőben, aki az Atyától és Krisztusból származik, aki képül imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom voltak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkra, amen. Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk urája, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes.

0: Kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászólnak irgalmad.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg kényeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Köszönjük, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most is mindig. Ó Jézusom,
3: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kovatizékből, vízdomány rá a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent ember, imádkozz érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Képpen kezdetben,
0: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindig kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: szívéről, Krisztus.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, mesd meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Úrunk által.
4: Amen.
3: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Kedves hallgatóink, elsőként szentségimádást, majd rózsafűzér imádságot közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nőknek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben. A Mellrák elleni küzdelem hónapjában közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A Szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80-100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők. Ezzel évente több mint 1000 hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget. A Vajda Papír informatív weboldallal és tájékoztató kiadvánnyal segíti a programot, továbbá egy ultrahangkészülékkel támogatja az egészségügyi ellátást, emellett több 10 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, írták. A mobil rendelőkben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajda Papírral közösen fejlesztett weboldal és a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbínye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabói-Zemplén megyei településen. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az országgyűlés zavartalan működésének biztosítása. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat, írták. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Péntek reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23 és 27 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Szentek, szent életű emberek.
2: Lizieui Kisszentteréz Szűz. 1873. január 2-án született. Lizieuben halt meg 1897. szeptember 30-án. 24 évet élt. A szentek élete Kisszentteréznek hívja, hogy meg tudjuk különböztetni avilai Nagyszentteréztől. Teljes neve így hangzik, amit a rendben kapott, a gyermek Jézusról és a szent arcról nevezett Teréz. Ám ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, ahogyan még senki sem szerette, ahogyan még soha nem szerették, és úgy bízta rá magát a Jóistenre, az ő kezére, mint egy labda. Életéről kevés külső és nagy esemény árulkodik. Amit tudunk, az is az Egy lélek története című írásából ered, valamint nővértársainak elbeszéléséből ismerhetünk. Viszont nincs még egy olyan mai modern szentünk, akinek tisztelete annyira elterjedt volna az egész világon, mint az övé. 47 hiteles fényképünk maradt róla. Ez ritka a szentek történetében. Pedig amikor 24 éves korában egy csendes őszi estén meghalt, nővértársai el sem tudták képzelni, hogy mit is írjanak a gyászjelentésben. Élete igencsak rövid volt. Mint hallottuk, 24 évet élt. Nem vitt véghez nagy dolgokat. Túlságosan is egyszerű lélek volt. Csak a rend szabályait tartotta be, de azokat hűségesen. Végül is a főnöknő döntésére kiadták önéletrajzát, amelyet felettesei parancsára írogatott. Azóta ma már több mint 38 nyelvre fordították le, és a lelki irodalom örök értékű gyöngyszeme ez a mű. Mélyen vallásos szülő 9. gyermekeként látta meg a napvilágot. Mindössze 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Ezért az édesapa 5 lányával, 4 fia picikorban meghalt, tehát 5 lányával átköltözött Lizieux-be. Itt éltek közösen sógorával, Izidor gyógyszerésszel és családjával. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapi lélek lakik Terézben. Volt egy rózsafűzérszerű lánca, amelyen a kisgyermek számolgatta napi kis áldozatait, és minden este édesanyjához vitte, hogy megvizsgálja. Sose panaszkodott, ha társai elvettek tőle valamit. Ekkor születhetett meg később híressé vált mondása, semmit sem tagadok meg Jézustól. 1881. októberében kezdett iskolába járni a bentés nővérekhez. 1883-ban, ekkor 10 éves volt, március 25-én súlyosan megbetegedett. Pünkös ünnepén megjelent neki a szűzanya, rámosolygott és meggyógyította. Gyógyulása után fölkelt az ágyában, és így szólt: kértem az én mennyei anyámat, legyen irgalmas hozzám. A szobor hirtelen megelevenedett. Az Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám, és rám mosolygott. Ezt édesapjának és testvéreinek mondta el, akik ugyanabban az órában a szűzanyához könyörögtek Teréz gyógyulásáért. A következő évben elérte szíve vágyát, és első áldozó lett. Első áldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, amelyektől 1886. októberében szabadult meg. A kolostor utáni vágyát egyre jobban fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történő belépése. Egy év múlva, 1887 pünkösdjén édesapja beleegyezett, hogy kisleánya, akit kiskirálynőjének hívott, belépjen a karmelitákhoz. Ám a gyógyszerész nagybácsi és a püspök, aki a karmeliták felettese volt, határozottan megtiltotta a belépést. Túl fiatal volt még Teréz. Ám egy római zarándoklat alkalmával a bátor Teréz odaszaladt 13. Leó pápa lábaihoz, és tőle kérte az engedélyt. Ha akkor nem is, de azon év aprószentek napján megjött a pápai engedély. A kolostor püspöke is engedélyt adott a kolostorba a lépésre. 1888. május 9-én lépte át a Lizieux-i Kármel kapuját, amelyet többé nem hagyott el. Életrajzában így ír erről: illúzióim egyáltalán nem voltak. Olyannak találtam a szerzetesi életet, mint amilyennek elképzeltem. És egy nagyon szép kijelentése: azért jöttem, hogy megmentsem a lelkeket, és imádkozzam a papokért. Itt Ágnes nővér mellé osztották be, együtt mostak. Ezen kívül egy lépcsőt és a hálótermet kellett kisepernie nap mint nap. Érdekes a napi programja is. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés. 5 óra fizikai munka. két óra közös foglalkozás, két óra egyéni foglalkozás, fél óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1 és 3/4 óra étkezési idő, 6-7 óra éjszakai pihenés. Kolostori élete látszólag a szürke hétköznapok szakadatlan sora volt, amelyek alatt nem tett ugyan nagy dolgokat, de hűséges volt mindig a legkisebb dolgokban is Istenhez. A kis dolgokat tette érdemszerzővé Isten előtt. Így lett azután az úgynevezett kis út nagy szentje, hogy mindannyiunknak örök példakép lehessen a szentté válás útján. Kolostori életének első 5 évében sokat szenvedett a magánytól. Szeretetre vágyó, árva kisleány volt. Gyóntató atya vigasztalta, hogy ne féljen, mert nincs halálos bűne, őt nagyon szereti a jóisten. Nagy lelki szárazság kerítette hatalmába. Teréz azonban minden szenvedést természet fölötti örömmel fogadott el a jóistentől. 1889. január 10-én magára ölthette a szerzetesi ruhát, és a családi neve mellé a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett rendi nevet kapta. E nagy ünnepen ott lehetett édesapja is. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem egy rettenetes öncsalás? A főnöknő megnyugtatta. 1890. szeptember 8-án kézzel írott fogadalmi szövegében Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte. Tanítsa meg arra, hogy mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Lassanként megkapta az akkor még gyógyíthatatlan tüdőbajt, amely Jézus csodálatos kis menyasszonyának csak 9 évet adott. Testi és lelki keresztjeit Jézussal egyesülten hordozta. Imádkozik, dolgozik, énekel, mosolyog, verseket ír. A kis Jézus labdájának nevezi magát, akit akár el is dobhat, ha úgy tartja kedve. Lizői Szent Teréz életrajzának ismertetését október 3-án folytatom.
3: A napverse.

0: Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
1: Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult és bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, sőt, állandó munkahelyesen volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben harmadjára hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mellrákprevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbínye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabói-Zemplén megyei településen. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirati irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan helyzetű fiatalok, ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat, hogy az útra való ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a

0: Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. További fél száz más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható. Nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.
7: Régió sportja.
8: Mónus József hajdunánási távlövő íjász újabb nemzetközi versenyen diadalmaskodott. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NYSC kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Extrém sportnapot tartottak a napokban Ózdon. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József újabb nemzetközi győzelmet aratott. A hajdunánási születésű távlövő íjász a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjászversenyen indult. Az 50 fontosra korlátozott íjak kategóriájában 478 méteres lövéssel végzett az első helyen, 77 méterrel megelőzve a második helyezettet. Mónus József a győztes fegyvert és a nyílveszőket is maga készítette. Az íjat Hunyadinak, a Várnai csata oroszlánjának nevezte el, utalva a verseny történelmi helyszínére. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői, a 4. Masters NYSC kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Urbin Tamást a Nyíregyházi Sport

0: EU-kat a csapatok. A rendező nyíregyházi sportcentrum 12 versenyzője állt rajtkőre, a mezőnyben pedig a szlovákiai és romániai szenior úszók is voltak. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnöke, Pujáné Téli Éva a Szentesi Delfinesci színeiben ugrott medencébe. Mint elmondta, az augusztusi Somorjai Európa-bajnokságon egy bronzérmet szerzett, nem is akármilyen előzmények után. Most őt hallják.
1: Nekem ez egy érdekes felkészülési szakasz volt, az sem volt biztos, hogy ezen a versenyen részt vehetek, hiszen közvetlen az Európa-bajnokság előtt 10 héttel volt egy komolyabb tüdőműtétem, a tüdőmnek egy elég nagy százalékát eltávolították, egy olyan 10-12 százaléka oda lett, és hát ezután nem igazából lehet semmit se csinálni, 4 hétig nyilván én sem csinálhattam abszolút semmit, utána kezdtem el lassan a felkészülést. Hát picit mindig túltoltam a dolgokat, de csak annyira, hogy ne legyen semmi komolyabb probléma. És így végül is a verseny időszakára oda jutottam, hogy akkor el fogok indulni. Igaz, hogy visszafogottan és nem úgy versenyzek, ahogy egyébként előtte, hiszen az arra még nem ért meg a szervezetem. De boldog vagyok, mert le tudtam úszni a 100 méter mellúszást, 50 métert. És a 100 pillangót. Ebben a 100 pillangóban még olyan örömért, hogy mindamellett, hogy pillangót leúztam, ilyen előzmények után egy bronzéremmel is jutalmazták a teljesítményemet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ott harmadik lehettem, és felállhattam ismét a dobogóra Európa bajnokságon.
0: Extrém sportnapot tartottak Ózdon. A részletekről Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projektügyi intézőt hallják.
2: Nagyon sok izgalmas sporteseményen vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében újraélesztett extrém sportnap elérte a célját. Egy igazi ünnep volt a mai délután, nagyon sok sportszerető, fiatal, felnőtt, gyerekként volt itt velünk a multisportpályán, illetve a környezetében, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas program volt eddig is, és még lesz ezután is.
0: A gyerekek nagyon élvezték a felfújható akadálypályát. Volt, aki gyorsaságával, más ügyességével próbált minél hamarabb végigjutni az elemeken. A pálya előtt hosszú sor alakult ki, sokan pedig nem is elégedtek meg egyetlen körrel. Néhány méterrel arrébb már az egyensúlyérzék került előtérbe. A rekesz torony építésénél a résztvevők saját maguk alatt helyezték el egymásra a ládákat. A cél az volt, hogy minél magasabbra jussanak, mielőbb elfogyjanak az elemek, vagy ledől az építmény. A futás is helyet kapott a kínálatban. Az Ózdi Teknőc és Diáksport Szabadidő Egyesület atlétikai rajtgéppel várta az érdeklődőket, így a vállalkozó kedvűek egy versenyszerű indulást is kipróbálhattak. Később közös kocogásra is várták a résztvevőket a rekordtán pályán. A kisebbek több állomást is végigjárhattak a délután folyamán. A foci ketrec, a mini kalandpark és a különböző ügyességi állomások egész délután lehetőséget adtak a mozgásra. A kitelepült szervezetek közben saját tevékenységüket is bemutatták, így az érdeklődők akár olyan sportágakkal is találkozhattak, amelyeket korábban még nem próbáltak. A nap végére is maradt látványosság, a multisport pályán görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek futották meg tudásukat a közönségnek. A délután egyben sportágválasztóként is szolgált, több helyi egyesület települt ki a stadion területére, ahol játékos és ügyességi feladatokkal igyekeztek közelebb hozni a saját mozgásformájukat a fiatalokhoz. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület például külön pályát alakított ki számukra. A teljesítés során nem csak a gyorsaság számított. A kijelölt szakaszon több technikai feladat várta a bringásokat, az elkövetett hibák pedig időbüntetéssel jártak. Frőlik Tamást, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnökét hallják.
3: Kezdésnek egy fékezést kellett bemutatni, majd egy szlalompálya, aztán két kulacsát helyezés volt, egyik karóról a másikra, aztán egy kapu alatt való átbújás, a végén pedig volt egy kosárba labdát kellett belehelyezni, és akkor ezzel véget is ért a pálya. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok egyébként, és kiemelném a lányokat, akik tényleg nagyon felvették a versenyt a fiúkkal is.
0: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a

0: debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ anesteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
1: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és vele vettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
2: Meghajoltam külföldről is.
1: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyvtári barangolás.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Kosztolányi Dezső alkotásaiból hallanak összeállítást, a verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallják.
2: Litánia. Az én koromban zörgött az egekben a gépek acélja, az én koromban nem tudta az emberiség, mi a célja. Az én koromban beszéltek a falban a drótok, a lelkek, az én koromban vad bábeli nyelvzavarok feleseltek. Az én koromban öngyilkosok ezrei földre borultak, az én koromban méreggel aludtak el a nyomorultak. Az én koromban kínpadra feküdtek az árva betegnők, az én koromban lélekbe kutattak a lélekelemzők. Az én koromban, mint koldusok álltak a sarkon az épek, az én koromban recsegtek a trónok, a bankok, a népek, az én koromban mi dalt remegett a velőkig üvöltő, az én koromban prózára szerelte a verset a költő. Az én koromban mindannyian, ó, de magunkra maradtunk. Az én koromban sírtunk, amikor kenyerünkbe haraptunk. Az én koromban nem volt ki szegény szíveket melegítsen. Az én koromban álmatlanul ült arany ágyon az Isten.

A nagyvárosban éltem. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba hág a nap, üvöltenek. És mint megannyi torzkép, az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt. Ilyet számokkal Istenről vitáznak, az új Istenről. Adnak, egyre vesznek, hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállnak és a mélybe vesznek. Kezdjük, mint azoké, kik vízbe buknak és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik ere homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, amelyre most a déli csönd alászáll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes. A pénz ura a csiszár és a császár. Jaj! Nem lehet azt soha kőre róni. Mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják e kor fáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak. Kósza lélek, irgalmat esdek, a karom kitárva, és alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, és az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék elkivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton, vándorember. El innen, el, messze. Édes álom. És élni kissé, nem éj eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron, és én kampósbottal lenn az útiporban.

Számadás. Most már elég. Ne szépítgesd, te gyáva. Nem szégyenez, vaj. Úgyis vége van. Boldog akartál lenni, és hiába. Hát légy mi vagy, végképp boldogtalan. Inkább egészen is kínzó csigába, mint félig így, alkudva, oktalan. Ne félj, szamár, kiszenved nincs magába. Vagytok ti itt a földgolyón sokan? Térdelve, föltárt hassal, láncra kötve, templomba, kórházakba, börtönökbe, lassan vonul a roppant karaván. Siess te is oda, igaz körödbe, s égő kanóc, lobogj velük örökre, elégedetlenség szent olaján. Nem vagy magad. Jobb néked, erre hidd el. Sok furcsa ember néz bámulva rád, nem üdvözöl téged, nem istenít fel, nem göngyöli a lelkét sem alád, csak rád tekint, fásulva, tompa hittel, rokon közönnyel, s néha kezet ad. De ha ezekkel a testvéreiddel élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család. Családtalanok óriás családja, mely a többség törvényét túlkiáltja. Komor kisebbség, szívós és kemény, elégedettek hangos lelki vágyja. Íratlan, láttatlan bírói tábla, örök, hatalmas ellenvélemény. Kelleszte még? Víjogni, mint a vércse. Nem kérdeni, szabad-e, nem szabad. Sosem kímélni a könnyet se, vért se, a semmibe rikoltani szabad. Nem hallanak tán, ám ne menj azért se. Számodra itt még munka is akad. Mindig kell valaki, aki megértse az utcalányt s a tébolyultakat. Ülj egy sarokba, vagy állj félre, nézz szét, szemedben éles fény legyen a részvét, úgy közeledj a szenvedők felé, s ne a törtet tekintsd és csonka részét, de az egész nem osztható egészét. Ki senkié sem, az mindenki. Ki adna másképp inni a betegnek, hanem mi, kik álmatlanul ülünk. Támadna hívő, vértanú, eretnek, ki egy rögeszmény részegülve csüng, látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek, ki sírna, ha nem hallaná fülünk, és élnének-e ők is, kiket szeretnek. Mi lenne a világ mi nélkülünk? Mi lenne másképp a világ? És ki lenne az állatok irgalmas társa benne? Ki lenne hűség, és mi lenne ír? És ki lenne az, ki száguld éjjelente a lámpa fényénél a végtelenbe, csodák között, s nirván a ködben ír? Ború se táj, borzaszt a forradalmár, kinek a falba koppan szelleme, s fia holttestén az anya, ki barbár jaját okádja, iszonyú zene. Aztán mit írsz, ha sorsuk írva van már? Hol tiltakozhatsz így, hogy ellene? De hát hová mehetnél, mit akarnál? Mi érdekelne még, mi kellene, sok pénz talán? Kenyér zsíros karéja, egy mozicsillag rossz alakparéja, vagy gépkocsi kaland, mi nyomorék pesgős ricsaj, cicázó éji réja, az ócska élet mi rongykabaréja, melytől a fő zúg, és a gyomor ég. Na lásd, maradj, árvák között az árva, maradj közöttük, állj meg végre itt, nem kérve semmit, és semmit se várva. Ezek a te igaz testvéreid. Idézd fel őket dolgozó szobádba. Adj villamosabb életet nekik. S ha majd megéled a sok néma lárva, a te szavad ők még megérthetik. Megértenek téged, s őket megérted. Kiket sirattál, sírni fognak érted, hisz végzetük egy, nékik és nekünk,
kik eldobáltunk minden harci vértet. Nem veszhetünk el. Minket kard se sérthet. Nincs semmi sem, amit elveszthetünk. Igen. Kiásd ezt. Gyáva az, ki boldog. Kis gyáva, sunnyogó, mindent bezár. Bezárja életét is, mint a boltot, mert benne van a csillogó bazár, és félti kincsét, a sok cifra foltot. A lelke szűk, kucorgó és sivár. Rablót neszel, mihelyt gyerek sikoltott, örökre reszket és örökre vár. Hazája ház, barátja az erős, hitvány rokonja az, ki ismerős. Határa kertfal, tyúkol, pincegátor. De a boldogtalan tanyája sátor, zászlója felleg. Ő, csak ő a bátor, s a jó. Csak a boldogtalan a hős.

könyörgés az itt maradókhoz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valomban meg ne lássatok. Kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem, szegénynek, megbocsássatok. Ne nézzétek karomat érdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös borostoron. Mindig a kín volt olmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös büntelen. De a komor szemet el nem bírom. Örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szírom. Legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó, folyvást botlik az. Számomra csak a kétes a vigasz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden pocsolyát.

életre halálra. Mint aki búcsúzik, beszélni akarok. Itt éltem én, vér véretekből, magyarok. Mint akit égő szókra gyújt föl a halál, szájam kigyulladt víziókat kiabál. Együtt, örökre, együtt, együtt veletek, kuckóba, sáncba, rongyba, harcos feletek. Mi volt ez? A szívembe harsog az egész, láng és korom megtébolyul, ki belenéz. Sírtam miatta én is, bekorán, én is zokogtam hosszú, véres lakomán. Éreztem a semmit, a szégyen maratást, de láttam egykor kánaáni aratást. Kerekeget, melyet családot ölel át, paraszleányok hercegnői derekát, bő dáridót, mely könnyeinkbe belefúl, ifjú erőt, bűnt tékozolni pazarul. Mégis mindent, ami tiétek szeretek, vén bajszotok, puffat, liláskék eretek, úrkedvetek, amelynek párja nem akad, öreg, nehézkes, régi ízű szavakat, ábrándomat, mely életemre sebet üt, hajnal felé a múltba rívó hegedűt, a déli báb vizében úszó gabonát, tükröztetett kastélyt, ezüstlő habonát. Halottjaim csontját a földben, halavány, matróna arccal mélyen alvó nagyanyám. Rokontalan, sívó magányom egyedül, a hosszú őszt, mely visszanézve menekül. Jaj, életem engem bilincsbe veretett, élő bilincs, forró bilincs, te szeretet. Bilincsbe jár mindig a tiszta szerelem, ember jussom, testvér bilincsben perelem. Haraptam ezt, és kincsre vágytam, ami nincs, csókoltam is, mert álom áldás e bilincs. Lelkem, ha kérte, amit a sors nem adott, Arany János bűvös szavával mulatott. Itt, és csak itt. Nem, ezt nem és nem feledem. Holtomban is csak erre járok keleten. Izzóbb a bú itt, és szívig döf az öröm. De szép, vidám, vadáldomás volt. Köszönöm.

Esti Kornél éneke. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdalom. Az életen, a szinten, a fénybe kell kerengni. Légy, mint a minden, te semmi. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igazt se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérj vigaszt se. Légy, mint a fű, fa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem álló. Légy az, ami a bölcs kéj fölhámja, a gyümölcs héj remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fussa kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan is van, éri el. Tárgyalj bolond szeszéllyel, komász halálveszéllyel, s kacagd ki azt a buzgót, kinek a mély kell. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezébe szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se láthat, táncol fényes vizek varázsa. Len nyög, botol a lánctól. Kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó, komoly fagy dagadt üveg szemébe. Minden búvárnak oly nagy a képe. Jaj, mi sekély a mélység, és mi mély a sekélység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halál arc rémétől elföd egy víg álarc. Ó, jó zene a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úcsitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel, ismersz-e még felettest? Az unt anyag merett rest súlyát nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy üres te, s könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva száz szó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben. S élj addig, míg a lélek szépség, vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben. Légy, mint a semmi. Te minden.

0: Irodalmi összeállítást hallottak Kosztolányi Dezső műveiből. A verseket Máté Gábor, Mensáros László, Pap Zoltán és Végvári Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Műsorunkat október 8-án megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének első részét, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
2: A kis csacsi megérkezik. Hol volt, hol nem volt. A szoba sarkában, a virágtartón volt egyszer egy kis csacsi. Samu volt a neve. Szürke a bundája, lakkozott a patája, s a füle, ahogy az egy rendes csacsihoz illik is, nagy volt. Ajándékba hozták. Kicsomagolták a selyempapírból, összecsókolták, hogy jaj, de kedves kis csacsi! Aztán letették a virágtartóra, s ott felejtették. Ő pedig áldogált illedelmesen. Visszamosolygott az emberekre, s nézte a szobát, az ablakot, a falon a fényképeket. Különösen a csillár tetszett neki, ahogy este kigyúl, elalszik. Ha madár lennék, gondolta magában, vagy legalább csak légy, egy szóval, ha szárnyom lenne, fölrepülnék, s megnézném, hogy mi van benne. Egy reggel aztán úgy gondolta, hogy ideje lenne körülnézni egy kicsit, és bemutatkozni. Óvatosan lemászott a virágtartóról, és elindult. A szekrény volt legközelebb, odaállt elébe, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
3: Én vagyok a szekrény.
2: Nem volt valami kellemes a hangja, inkább olyan nyikorgó. Nem baj, gondolta a kis csacsi, meghajolt, és továbbment. Odaért az ágyhoz, megállt előtte, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy? Jé, kis csacsi, jaj, de kedves kis csacsi, én vagyok az ágy. Az ágynak sejmes hangja volt, és látszott, hogy nagyon szeret beszélni. Az se baj, gondolta a kis csacsi, meghajolt, és továbbment. A falnál állt a szék. Odaért a székhez, megállt előtte. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy? Ám a szék nem válaszolt. Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kis csacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt. Ó, hiszen ez alszik, szólt a kis csacsi, és lábújhegyen továbbment. Egyszer csak visszahőkölt. A meglepetéstől szólni sem tudott. Vele szemben állt egy pont olyan kis csacsi, mint ő. Szürke volt a bundája, lakkozott a patája. Végre összeszedte a bátorságát, és közelebb lépett. Úgy tűnt, mintha a másik kis csacsi is lépett volna egyet. Milyen különös, gondolta a mi kis csacsink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy? Ám a másik kis csacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. A kis csacsi áldogált még egy darabig. Szeretett volna beszélgetni, de úgy látszik, a másik kis csacsi hallgatag természetű volt. Csak áldogált, és nézett kíváncsian.
4: Hát, engem ajándékba hoztak,
2: törte meg a csendet végül is a kis csacsi. De a másik erre se szólt egy szót se.
4: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Azért jó, hogy nem vagyok egyedül.
2: Meghajolt, és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajolt, és elindult valahová. Kíváncsi volt, hogy hová megy, és visszafordult, de a másik is rögtön megfordult.
4: A kis csacsi elröstelte magát a kíváncsiskodásért, és gyorsan még egyszer meghajolt. A másik udvariasan biccentett, és továbbment.
2: Nem baj, gondolta a kis csacsi. Majd megbarátkozunk, és nagyokat beszélgetünk.
4: Körbejárta a szobát, megnézte a képeket, könyveket, egy kicsit meghemperedett a szőnyegen, majd visszamászott a virágtartóra. Kényelmesen elhelyezkedett, és sorra vette új ismerőseit. Az ott a szekrény, kicsit mogorva, de nem barátságtalan, az ott az ágy, szép sejmes hangja van, és szeret sokat beszélni, az ott a szék, igaz, hogy alszik, meg van a csillár is. Most sötét. Kicsit fölágaskodott, hogy hát, ha meglátna a másikat. De az nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta magában. Nem baj, majd holnap megkerese. És a kis csacsi elmosolyodott örömében, és egy picit a virágtartónak támaszkodva elaludt.
1: Ma este Csukás István Mir Móra Kandúr című mesének első részét hallottátok, melyet Rudolf Péter olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Közölték a szervezők a távirati irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbínye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirati irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat. Rétvári Bence felidézte, hogy az útravaló ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar oktatási program iránt Csángóföldön. Évről évre nő a résztvevők száma, de a budapesti állami támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a hálózatot, mondta el a távirati irodának Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora. Az őshonos moldvai csángó kisebbség magyar identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzését, a beolvadási folyamat megfékezését célzó magyar oktatási program jelenleg 37 településen zajlik, ezek közül 36 Csángóföldön van. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. további 500 más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható. Nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Sinkovics Andra a hírszerkesztő, Karkus István technikus. A mikrofonnál a bemondót, Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk. A mai összeállításban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként az Országos Könyvtári Napok Miskolci és Egri programjairól, valamint a Könyves Vasárnap rendezvényeiről beszélgetünk. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, Senki Evics Kóvádis című előadásáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel. A 21 órai híreket követően Kapcsolat című műsorunkban bemutatjuk a Massa Múzeumot és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. Ajánlunkban dr. Harcsik Bélát, a Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményének múzeológusát hallják.
1: Itt megláthatjuk azok, hogy egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett, ilyen rétegen, ilyen kévézett acélgyártással készült sínt is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájusin, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a síneket, amik egyáltalán vasúton közlekedtek.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Beszélgetést hallanak Zámné Zsukával, az Eger csillagadíj kitüntetettjével. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében folytatjuk a beszélgetést Olá Miklós egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral. 22 óra 5 perckor meghallgathatják a napversét, majd Andante című műsorunkban Sosztakovics D-moll szimfóniájából csendülnek fel részletek. A 23 órai hírek után a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban az élet szépségéről beszélget tanítványaival Béres Gyula hittanár. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
2: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal is egy programot. Programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen itt van az ősz, itt van újra, és ha ősz, akkor országos könyvtári napok, amelyekből nem hiányozhatnak a miskolci programok sem. Nos, idén milyen programokkal is készül a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban itt van az ősz, és újra itt vannak az országos könyvtári napok programjai. Idén már 20. alkalommal rendezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az őszi könyvtári napokat. Ugyanis az Országos Könyvtári Napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik. A könyvtári napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak szerepére, a könyvtárak társadalomban betöltött szerepére. Minden évben választanak egy jeligét, egy szlogent a könyvtári napok programsorozatához,

0: könyvtárunkban nyitvatartási időben. Ez a jövő hét péntek, szombat és vasárnapi napjára vonatkozik, ugyanis az Országos Könyvtári Napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik, és október 11-én vasárnap zárul, ami egy rendkívüli esemény, de már megszokott, hogy vasárnap a II. Rákóczi Ferenc könyvtár nyitva tart, és elsősorban a fiatalabb korosztályt várja különféle programokkal. Úgyhogy ezen a napon is lehet kedvezményesen beiratkozni. Ez azt jelenti, hogy a beiratkozási díj 50%-át kell csak kifizetni. A részletekről a honlapunkon, illetve a közösségi oldalainkon, valamint a könyvtárainkban kaphatnak tájékoztatást. Mindemellett most már szintén hagyománnyá kezd válni, hogy használt könyvekből könyvvásárt tartunk. Ez is egész héten zajlik. Gyakorlatilag a készlet erejéig 500 forintos darabáron itt a Rákóczi Ferenc könyvtárban vásárolhatnak használt könyveket a látogatók. Tavaly került be a programjaink közé, ekkor fordult a Informatika a látássérültekért alapítvány, az a Könyvinformatikai és Könyvtári Szövetséghez, és egy felolvasó versenyt kezdeményeztek. Egy Lapról Hangra nevű oldalon lehet olyan szövegeket találni, amelyeket vakok és gyengénlátók számára civil személyek felolvasnak, és így tudják a szövegeket a vak és gyengénlátó személyek is használni. És az Országos Könyvtári Napok hetén a könyvtárak, köztük a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és várjuk azokat a lelkes önkénteseket, akik vállalják azt, hogy valamilyen rövidebb, hosszabb szöveget, elsősorban folyóiratcikkekre gondolnak, felolvasnak, és ezt a honlapon, a Lapról Hangra oldalon közzé teszik a vakok és gyengénlátók számára. Minden technikai feltételt a könyvtárak biztosítanak, az önkénteseknek csak felolvasni kell, sőt, akár a szövegek kiválasztásában is tudunk segíteni. Úgyhogy a nyitvatartási időben minden tagkönyvtárunkban szeretettel várjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnének ennek az oldalnak a tartalmához hozzájárulni. Megszokott programelemek, az író-olvasó találkozók, amelyek egy könyvtárból nem maradhatnak el. Idén is minden tagkönyvtárunkban találkozhatnak írókkal, költőkkel az idősebb és a fiatalabb korosztály. És itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban Kemény István lesz a vendégünk október 8-án csütörtökön. A szerzővel Zemlényi Attila beszélget. A József Attila könyvtárban Smölc Margit írónő látogat el. Igaz, ő már az OKN után egy nappal, október 12-én, de két előadást is tart, egyet a fiatal korosztálynak délelőtt, és egyet pedig a felnőtt olvasóinak délután. A Kafka Margit könyvtárban Sándor Petra várja a gyerekeket október 7-én, a Móra Ferenc könyvtárban pedig Takács Viktóriával találkozhatnak szintén a gyerekek október 5-én. Október 7-én pedig Bábel Antóniával találkozhatnak a Petőfi Sándor könyvtárban az érdeklődők. A Szabó Lőrinc könyvtár egy zenés eseménnyel készül, dalba szőtt verseket hallhatnak az érdeklődők, Lajos András színművész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész előadásában. A Tompa Mihály könyvtárban pedig Tomor Anita írónő látogat el, hogy találkozzon olvasóival. Ezek mellett számos könyvtárban lesz még kiállítás, gyerekeknek kézműves foglalkozás, kreatív bemutatók, különféle találkozók, még ahol a felnőtt és gyereklátogatók is részt vehetnek.
1: És végül mondjuk el a legfontosabb információkat az idei Országos Könyvtári Napokkal kapcsolatban.
0: Az idei Országos Könyvtári Napok október 5 és 11-e között kerül megrendezésre, amelyhez a II. Rákóczi Ferenc könyvtár valamennyi könyvtára csatlakozott. Számos programmal, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal várjuk az érdeklődőket. A részletekről a könyvtár honlapján lehet információt találni, illetve közösségi oldalainkon is lehet követni az eseményeket, és a könyvtárakban is személyesen lehet információt kapni a pontos részletekről, hogy melyik program pontosan, melyik napon és mikor kerül megrendezésre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, nem csak az októberi könyvtári napokon, hanem mindig a könyvtárainkban.

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan sűrű a program kínálat most a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, hogy minden héten találkozunk, hála jó Istennek. Most is, mert hogy újabb programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Egészen pontosan az országos könyvtári napokkal kapcsolatos októberi gyermekkönyvtári programokat, melyek is ezek.
1: Igen, hát én is nagyon örülök neki ennek a gyakori találkozásnak, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ezek a programok rögtön október 5-én hétfőn a Nyitottság napja elnevezése van ennek a napnak, ugye az Informatika és Könyvtári Szövetség elnevezése ez, de egyébként mi azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk azért minden napjában, de talán a nyitottság jelzőt azt úgy határozták meg, hogy ezen a napon délután 2-re hirdettük ezt a programot, iskolai csoportot várunk, hogy tehát a nyitottság jegyében bemutatjuk az egész hatalmas nagy intézményt, mert ugye a II. Rákóczi Ferenc könyvtár több szintje van, alaksora is van, pincéje is van, és az alaksorban van például a központi raktár. Ezen a nyitottság napján azt is megmutatjuk a kedves érdeklődő gyerekeknek, osztályoknak, mert hogy ugye a hétköznapokban az a látogatóktól elzárt terület, és már látom is a lelki szemeim előtt, hogy biztos nagyon-nagyon fogják élvezni például a raktárnak a kormánnyal irányítható polcainak a kipróbálását például, de megismerkedünk a helyismereti gyűjteménnyel, a médiai zeneműtárral, szóval minden, az egész pincétől a padlásig bejárjuk a könyvtárat, és nyilván ennek a programnak is az a célja, hogy az egész intézményt megismerjék, mert ugye a hétköznapokban a gyermekkönyvtárba találkozunk, hál' Istennek a gyerekekkel.
0: Mikor lesz ez?
1: Ez október 5-én hétfőn délután 14 órai kezdett el. És a másik napra, kedre is, hát azt kell mondjam, hogy mindig, hogyha sajtóval beszélek, és ez nagyon nagy öröm számunkra, nem tudjuk elégszer kihangsúlyozni, hogy a könyvtári programoknak a célja persze az, hogy jól érezzék magukat, igényes programon vegyenek részt, ugye persze ez is szubjektív, de mégiscsak a könyvtár, és leginkább ezt hatványozottan mondom, és nyomtatott félkövér betűkkel, hogy az olvasás népszerűsítése. És hosszú tapasztalatok mutatják azt, hogy az olvasás népszerűsítésének meg a legjobb eszköze a élő, azaz kortárs gyerekíróval való találkozás, olyan íróval, akinek a műveit szeretik a gyerekek, tapasztaljuk, hogy kölcsönzik. Úgyhogy így lesz ez október 6-án, délután szintén 14 órai kezdettel, amikor Fini Petra író-költő látogat el hozzánk. Őt lehet megismerni, magát a író személyiségét, a műveibe bepillantást nyerni. Olyanokat is várunk, akik még esetleg nem tudják, hogy ki az a Fini Petra, meg olyanokat is, akiknek nagy kedvence, mert az utóbbiak vannak nagyobb számban. És aznapra délután 3-ra még, ha úgy tetszik, kinyitjuk a generációk hídját, mert hogy a okos eszközökről, ugye ezt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjas korosztálynál az okos eszközök használata néha problémát okoz, és már hosszú ideje a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban nagy létszámban részt vesznek középiskolások a iskolai közösségi szolgálat keretében, és ők annyira kedvesek, nyitottak, hogy vállalják azt, hogy a nyugdíjas korosztálynak segítenek az okos eszközök, a leginkább a telefon használatában. Ez délután 3 órára hirdettük kedre, hogy már ugye az iskolából is kijönnek a középiskolások, és a nyugdíjasok is egészen biztosan, hogy ide tudnak érkezni 3 órára, tehát ez szintén október 6-án kedden, tehát 15 órakor kezdődik ez a program. Máskor is volt már ilyen, és nagyon kedves kis beszélgetések tudnak, amit én félfüllel hallok a nagymama és idézőjelesen könyvtári unoka között, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz meg egy kedves kis beszélgetés is. Hát szombaton is, ugye minden szombaton nyitva van a könyvtár, ezt azt gondolom, hogy országos szinten is a nyitvatartási ideje jónak számít nagy intervallumban, hiszen délelőtt 10 órától egész 4 óráig várjuk a látogatókat minden szombaton, és szombaton ugye jobban ráérnek a kisgyerekes családok, a kis babácskák, úgyhogy ezért is hirdetjük, tehát október 10-e szombatra a már 20 éve működő Babusgató klubunknak a foglalkozását Barnószkibe, a népzenész, kiváló népzenész és pedagógus fogja ezt a foglalkozást tartani, tehát az Ölbe babáknak.
0: Mindez tehát október 10-én szombaton 10 órakor a gyermekkönyvtárban. Az országos könyvtári napok záró napján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szószoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. A részleteket pedig elárulja nekünk ön, milyen programokkal is várják ezen a bizonyos könyves vasárnapon a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, szóval a családokat.
1: Igen, így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családokat várjuk, kicsit nagyot, közepest, mindenfélét. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, és hogyha a hét programjánál mondtam azt, hogy mennyire fontos a olvasás népszerűsítés, és annak is az írókkal való találkozás, hát bizonyíték erre a könyves vasárnap programja is, mert hogy 10 órakor már meghirdetjük a családi vetélkedőt, de nem kell nagy előkészületekre gondolni. Itt is a családi vetélkedőn az egyik állomásán Gívai Csilla aranyvackor díjas író lesz a vendégünk, az állomás vezetője. Amíg utazunk, amíg repülünk, ezt a címet adtuk ennek a programnak, nem véletlen, hiszen akik ismeri Gívai Csilla költészetét, illetve meséit, történeteit, közben ugye ő még illusztrátor is, tehát nem csak ír, hanem rajzol is, kiválóan természetesen. Szóval akik ismerik, tudják, hogy ilyen sorozatban könyvei megjelentek, amíg kirándulunk, amíg stb. Különböző darabjai vannak ennek a sorozatnak, és vele találkozhatnak a családok. Tehát én ezt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, amikor anya, apa, gyerekek egy kortárs íróval találkozhatnak, olyannal, akiknek a műveit ismerik, szeretik, kedvelik, közben Csilla játékos feladatokat is kitalál majd, azzal készül, tehát 10 órakor már megkezdődik ez a program, de nem csak Csilla lesz egy állomás, ha mondhatom így, ugye, hanem a könyvtárnak itt is az egész tereit megnyitjuk, tehát a helyismereti gyűjteményben, a zenemű és médiatárban, akkor természetesen a gyermekkönyvtárban is lesznek játékos állomások, ahol a családok részt tudnak ezen venni, mindenféle, azt gondolom, ötletes feladatokkal készülünk most is, és még ajándék is jár azoknak, akik az összes állomást teljesítik, a menetlevelükbe, vagy ha úgy tetszik, az útlevelükbe pecsétet is kapnak, hogy az, ha azt az adott állomáson a feladatokat teljesítik, és tényleg egészen biztos, hogy mindenki fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a gyerek számára legyen az kisebb, nagyobb a különböző képesség és képességfejlesztő játékoknak a kipróbálási lehetősége, úgyhogy itt az első emelet egy ilyen játéktárrá, vagy játékeszközök kipróbálásává alakul át, úgyhogy a Borka játéktár is vendégünk lesz, és azokat a játékokat természetesen tetszőlegesen már az időpontot értem, hogy 10 óra és 1 óra között bármikor ki lehet próbálni. Nagyon tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek egyszerűen szeretnek alkotni, annyira ügyesek, tovább gondolják, létrehozzák, és akkor nap mint nap beszélek olyan szülővel, hogy amikor kicsi volt a gyerek, még azóta is megvan, amit a könyvtárba csináltunk, a teknős békát, vagy a nem tudom én, kis cicát, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is így lesz, hogy olyan örök darabokat készíthetnek el itt a gyerekek. Fábián Ágnes, nyugdíjas pedagógus, kézműves megnyitja a kézműves sarkát a gyermekkönyvtárban, és ott mindenféle az ősszel kapcsolatos dolgokat lehet készíteni. Természetesen ugye a könyvtár terei nyitva vannak, tehát kölcsönözni lehet egész nap gyereknek, felnőttnek egyaránt, azt mindig tapasztaljuk is, hogy közben ugye egy füst alatt program, plusz kölcsönzés is, úgyhogy hogy úgy mondjam, nagy rohamra számítunk a gyermekkönyvtárban is, de már nagy roham van most, jelen pillanatban, mert hogy mától kezdjük el a ingyenes regisztrációs jegyeket osztani a 11 órakor kezdődik Grillus Vilmos gyermekkoncertre. Hát Grillus Vilmos szülőnek, nagyszülőnek és mostani gyereknek egyaránt nagy kedvence, és mindig szívesen jön hozzánk, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy mindenképp nagy élmény lesz ebben az évben is Grillus Vilmos gyermekkoncertje. És hogyha lemennek a programok, akkor 13:30-kor ünnepélyes pillanatok következnek, nem is egy pillanat, hanem több is, mert hogy egyrészt a hűséges olvasóinkat, a legfiatalabb olvasókat, hát nagyon sok hűséges olvasója és nagyon sok szorgalmas gyereklátogatója van a könyvtárnak, de abból kiválasztottunk egyet-egyet, hogy érezzék az olvasók, hogy mennyire fontos az ő jelenlétük, hiszen ezt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire, szóval őket fogjuk köszönteni. A legfiatalabb olvasó esetében meg a számok, azok makacs tények, tehát ott is attól, hogy úgy mondjam, a Korvin a rendszer megmondta, hogy ki a legfiatalabb olvasó, egy pár hónapos csecsemőről van szó, de hát ugye már ő is Montessori fejlesztő könyveket kölcsönöz anyukája, apukája neki, úgyhogy kiskorban, tehát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. És hát a másik ünnepélyes, nagyon-nagyon ünnepélyes pillanat, gondoljuk, hogy ebben az évben is nagyon sok pályázunk lesz, az Olvasók királya, királynője pályázat, amikor is a legjobb pályamunkákat értékeljük, a koronák már készen állnak, ajándékokat tervezzük, illetve részben megvannak, mert hogy ajándék is jár, dicsőség is jár, korona is jár, és hát a non plus ultra, hogy Gévai Csilla teszi fel majd a koronát az illető királynőnek, királynak, hercegnek és hercegnőnek a fejére, ugye a ismert gyermekíró, akinek a művét kellett elolvasni ebben az évben, úgyhogy egy füst alatt ajándékozás, íróval való találkozás, és hát reméljük örömteli pillanat, és senki nem lesz csalódott, és a végén a tényleg haba tortán a szó szerinti torta, ez is már mindig hagyomány, hogy egy tűzijátékos tortát tolunk be, és ünnepeljük az olvasókat, mert hát az előbb is utaltam rá, hogy nekünk ők az ünnep, ha itt vannak, velünk vannak a hétköznapokban is, de a könyves vasárnapon is, úgyhogy egy közös tortázással zárul a nap.
0: Nem utolsó sorban, ha már önnel beszélgetek, egy kérdés erejéig meg kell említenünk azokat a bizonyos társas játékokat, amelyekkel kapcsolatban szerintem még mi is olyan szép és jó emlékeket őrzünk gyermekkorunkból. Bizony már ilyenre is van lehetőség, erről már beszámoltunk a Szent István Rádió hullámhosszain, hogy lehet társas játékokat is kölcsönözni a könyvtárból, de gondolom, hogy ezen könyves vasárnap és az országos könyvtári napok alkalmával is ismételten főszerephez juthatnak akár a társas játékok is.
1: Hát úgy van, nagyon köszönöm a kérdést, mert a népszerűsítésnek ezen eszköze nagyon fontos számunkra. Igen, vannak társas játékok, amelyeket itt helyben ugye lehet használni. Jó kis tini sarka van a könyvtárnak, ahol ugye beszélgetni is lehet kisebbnek, nagyobb gyerekeknek egyaránt ezeket a társas játékokat használni és játszani, de van ugye egy, hogy mondjam, egy társas játék állományunk is, amit meg kölcsönözni is lehet. Úgyhogy nem csak könyvet, diafilmet, papírszínház, CD-t, DVD-t, stb. Lehet kölcsönözni, hanem bizony már társas játékokat is, azt itt az első emeleten, és a kollégáktól tudom, hogy nagy keletje van a társas játékoknak, mert tényleg szuperebbnél, érdekesebbnél érdekesebb játékok találhatók meg itt a első emeleti szekrényben, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy társas játékot is kölcsönözzön.
0: És ha már úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy hab lesz a tortán, ön is megemlítette azt a bizonyos olvasók tortán, akkor javaslom, hogy beszélgetésünk végén most mi is képzeletben tegyük fel a habot a tortára, és ismételjük el a legfontosabb információkat az önök programjaival kapcsolatosan, és nem utolsó sorban a könyves vasárnappal kapcsolatban.
1: Hát igen, szóval, hogy már október 5-én várjuk programokkal a gyerekeket, amikor is pincétől a padlásig vezetjük a csoportokat, érdeklődőket. Íróvendégünk október 6-án érkezik délután 2-re, Fini Petra, kortárs gyermekíró, ugye, akinek már rendkívül nagy a repertoárja, hogy úgy mondjam, több mint 30 gyermekregénye jelent meg. Ő lesz a vendégünk, a Generációk Hídja programsorozat keretében középiskolai diákok nyugdíjasoknak tartanak kis okos eszközokítást, úgyhogy reméljük, hogy az is sikeres lesz. Szombaton a legkisebbeket várjuk, a pár hónapos, egyéves, kétéves gyerekeket a babusgatóklubunkba, és akkor vasárnap 10-kor meg már mindenki jöhet egyrészt a családi vetélkedőre, a kézműves foglalkozásra, a játékokkal való játékra, tehát a társasjátékklubunkba, a kézműves foglalkozásra, a borka játéktérre, és 11-kor senki se felejtje, hogy Grillus Vilmos megkezdi a koncertjét, délután pedig a királynő királyválasztás, akkor a leghűségesebb, legszorgalmasabb olvasók köszöntése, akkor a családi vetélkedő résztvevőinek köszöntése, illetve a torta a végén.
0: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag program kínálatot is, és azt pedig külön köszönöm, hogy még meg is ismételte a legfontosabb információkat, hogy mindenkiben valóban sikerüljön felkeltenünk az érdeklődést a jövő heti programok iránt. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
1: Nagyon köszönöm az érdeklődést.

0: Brézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával ezúttal nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódó szavaló versenyről beszélgetünk, amely annak idején hagyományteremtő céllal jött létre, és sikerült ezt a tervüket, ezt az ötletüket beváltani, hiszen, ha jól gondolom, minden évben meghirdetésre és megrendezésre kerül ez a versmondó verseny. Így lesz ez idén is.
1: Igen, emlékezetem szerint talán a Covid idején volt valami online jellegű, tehát nem jelenléti, de utána már beindult szépen, te is zsűriztél Böbe az egyik alkalommal, és nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek, de szeretnénk, hogy még többen jelentkezzenek, és nem csak az általános iskolás korosztálya, 7.-8-osok, és itt mondom el, hogy akik 8 meg 6 osztályos gimnazisták, és mondjuk 7-esek, 8-osok itt indulnak ebben a korcsoportban attól függetlenül, hogy középiskolában tanulnak, a korosztály az, ami számít. És a másik korosztály pedig a 9-től 12. osztályos fiatalokat jelent. Itt a honlapunkon megtalálnak mindenféle információt a híreknél, mégpedig azt, hogy mi az ajánlott irodalom, hogy kiktől lehet elmondani különböző verseket. Itt ugye nem sorolom, hogy Tollas Tibornak számtalan olyan verse van, ami ehhez a korhoz kapcsolódik, vagy Illyés Gyulának, és lehetne folytatni a sort, és biztos van olyan költő, akinek a verse nincs ebben a listában, de mondjuk kapcsolódik az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz, és most ugye 70. évfordulóról beszélünk, lehet, hogy születnek is, vagy születtek is az elmúlt időszakban, mondjuk pont ebben az évben versek, ezeket is elmondhatják, majd annyi, hogy ugye ezeket a szövegeket el kell szépen küldeni, meg a jelentkezési lapot ki kell tölteni. Hol találják a jelentkezési lapot, mert ezek hasznos technikai információk. www.rfmlib.hu a honlapunk, aki esetleg nem ismerné, és itt lesznek a különböző adatok, és a szavaló verseny @rfmlib.hu címre kell elküldeni majd a jelentkezési lapot. És rá kell írni mindenféle adatot, ki kell tölteni, és a határidő október 12-e hétfő délután 4 óra. A döntő egy héttel később lesz, 19-én, 1 órától a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár előadó termében, mostanában az utóbbi időszakban egy terem elfoglaltság miatt általában ott volt. Volt olyan, hogy váltva volt egyik évben itt a központi könyvtárban, másik évben a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárban, de nagyon szépen feldíszítik a termet, kimondottan készülnek még meglepetéssel is, itt talán a díszítés miatt és a zsűriben is azért olyas valaki fog ülni, még nem árulom el, aki azért nem minden nap néz szembe versmondó fiatalokkal, de hát otthonosan mozog ezen a területen. Annyit elárulok, mert hogy ne legyek már teljesen titokzatos, hogy egy színművészről van szó természetesen. Ugye az elmúlt években már volt Mikita Dorka, Mésző Janna tavaly előtt Lajos András, és egy férfi színész fog most ott ülni a zsűriben. Olyan férfi színész ebből szerintem, akik ismerik a színház világát, már fogják tudni, aki nagyon magas állami kitüntetést kapott ebben az évben. És szerintem ezzel akár ki is mondhatnánk a nevét, de azért nem mondjuk ki, hogy legyen meglepetés azoknak, akik a híreket mondjuk nem figyelték, vagy nyomozzanak utána, hogy ki volt az a valaki. Miskolci iskolák nevezhetnek, ez egy fontos, mert ugye a Szent István rádiót hallgathatják itt a megyében is, meg a szomszédos megyében is, de ez miskolci iskolásoknak van meghirdetve, ez a verseny, és hát ilyenkor mindig megkérdezik, jó, de mit lehet nyerni, mi az, amit kapnak? Hát az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészetnapi ünnepségen Lillafüreden. Ha fiatal ember nyeri meg a középiskolások versenyét, akkor azt szoktuk felajánlani, hogy akár az ódát is mondja elő. Nagyon sokszor így volt például, egy blátis diák mondta, nem a mostani évben, mert most pont nem fiatal ember nyerte meg a középiskolás kategóriát, hanem az általános iskolás korosztálynál nyert. Így nem ő mondta el az ódát, de egy-egy vers, amivel készül, vannak visszatérő versenyzőink, ez nagy dolog. És nem csak ezen mondhatják el a kedvenc versüket, vagy az általuk választott verset, nem kell, amit itt mondtak el, természetesen lehet más is, hanem mondjuk a könyvtár más rendezvényén. Itt lesz most az országos könyvtári napok is, de ott van a könyves vasárnap, ugye az OKN záró akkordja, vagy a könyvtári majál is, nem sorolom, számtalan olyan rendezvény van, most kettőt is mondtam a programajánlóba, a Petőfi napokat és a Tompa napot, ahol szintén közreműködhet majd az a fiatal, de hát különböző apró nyeremények biztosan lesznek, meg hát ott a meglepetés is. Egyébként a honlapon a híreknél nem csak a versösszállítás van, hanem irodalomjegyzék is, hát ha abban is találnak valami olyan írást, ami egyik verset megszeretteti. Mert fontos, hogy szeressék azt a verset, amit hoznak majd erre a bizonyos megmérettetésre, és szeretettel olvassák, ne kényszerként éljék meg. Olyan fiatalok versenyeztek az elmúlt években, akik átérezték ennek a bizonyos dátumnak a súlyát, a fontosságát, és nehéz azért, én azt mondom, megérteni, egy 18 éves, vagy sőt, ugye még fiatalabbakról beszélünk, de hogyha utána olvasnak, ha van történelmi ismeretük, akkor már mindjárt másabb lesz az egész. Úgyhogy várjuk a jelentkezést, tehát október 12-e hétfő délután 4 óráig, és 19-én rá egy hétre a verseny. szavalóverseny@rfmlib.hu, és ugye honlapunk www.rfmlib.hu, olvassák, figyeljék az ottani dokumentumokat, pedig küldjék vissza a megadott e-mail címre.
0: Köszönöm szépen a riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársának, akikben felkeltettük az érdeklődést, jelentkezzenek az idei 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos szavalóversenyre. A kerek évforduló, a 70. évforduló alkalmából is.

0: Széchenyi Orsolyával, a Bródy Sándor Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetővel beszámolunk az október elejé programokról, különös tekintettel az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amelyhez évek óta csatlakozik az EGRI könyvtár is. Mik lesznek ezek a könyvtári napoknak, illetve az intézménynek a saját programjai?
1: A következő hét, az október 5-i hét pedig már egy egész különleges hét, nem csak a Bródy Sándor könyvtár életében, hanem a magyarországi könyvtárak életében egyaránt, hiszen az Országos Könyvtári Napok, amely idén 20 éve kerül megrendezésre, egy olyan országos rendezvény, amely abszolút ráirányítja a könyvtárakra a figyelmet, és az előző évek tapasztalataiból azt látjuk, hogy ez valóban így is történik, hiszen olyanok is fölkeresnek minket, akik egyébként nem járnak könyvtárba, de ilyenkor olyan programokat, kedvezményeket és akciókat kínálunk, amely azt gondolom, hogy a nagy közönség széles rétegét is megszólítja. Az idei téma, mert hogy ezeknek a könyvtári napoknak mindig van valamilyen témája, idén az optimizmus a téma, és hogy itt ez az optimizmus szó itt nem azt jelenti, hogy mi nem látjuk a nehézségeket, hanem pontosan az ellenkezőjét, hogy tudjuk, hogy van, viszont van eszközünk a megoldáshoz. Egy könyvtárnak mi lehet az eszköze ehhez? Az nem más, mint ugye maga a könyvtár és a könyv. És hogy azt is gondoljuk, és magunkról is, Bródyról is ezt gondoljuk, a Bródy Sándor könyvtárról, hogy mi egy úgynevezett világító torony vagyunk, és ebben a változó világban mi vagyunk az a hely, ahol a tudás elérhetősége biztosított, ez biztonságot is ad, illetve itt olyan közösségi élményekre tehetnek szert az emberek, amelyek a további mindennapokban erőt adnak nekik. Hát lássuk is a programjainkat. Ugye megfoghatták már, kedves hallgatóink, hogy ilyenkor mindig valamilyen akciókkal is készülünk, ez idén is így lesz. Tehát október 5-től 11-ig egész héten féláras beiratkozást kínálunk az érdeklődőknek, illetve ha esetleg otthon maradt egy-két könyv, és vagy költözés volt, és véletlenül nem hozták nekünk vissza, akkor ezen a héten késedelmi díj nélkül veszük vissza a könyveket. Október 9-én, 10-én és 11-én, tehát a hétvégén pedig a Bródy játékház tagságot is féláron lehet megváltani. Ugye 3 éve már, hogy a könyvtárunkban társasjátékokat lehet kölcsönözni, közel 1000 darabos gyűjteményünkből tudnak választani a játékos kedvek, és itt most a 3 nap folyamán ezt féláron megtehetik. Illetve kezdődik a Bródy Antikvár, amelyet mindenki annyira vár. Ilyenkor ősszel ugye a leselejtezett könyveinkből, felajánlásokból kínáljuk a rengeteg olvasnivalót az Egészségház utcai lejáratunknál. Valamint a digitalizálási szolgáltatásunkat is ilyenkor kedvezménnyel biztosítjuk. Tehát, hogyha régi családi felvétel van még valamilyen régi, ma már nem lejátszható adathordozón, akkor azt várjuk szeretettel és most kedvezménnyel digitalizáljuk bárkinek. A programjainkat tekintve több kiállítással is várjuk az érdeklődőket. Egyrészt a természetfotó kiállítás, ami hamarosan nyílik, lesz látható majd az Országos Könyvtári Napok hetében Jakab Sándor gyönyörű fotói, gyönyörű természetfotóit tekinthetik meg az érdeklődők. A Felsővárosi Fiók Könyvtárban pedig a Bükk járatlan útjain című saját készítési tablókiállítás lesz majd látható, a gyermekkönyvtárban pedig Táborszka Janának a gyönyörű illusztrációi, levelek és szirmok címmel. A hét során várjuk a kedves érdeklődőket hadtörténeti előadásra, kötet bemutatóra is, Jarmati Paul Zoltán legújabb kötetét mutatjuk be, illetve Remetszki Imre Tököli a Felföld üstököse című kötetét. És ami különlegessége mindig ennek a hétnek, az a szombati és a vasárnapi program. Szombaton egy nagyon izgalmas programmal várjuk az érdeklődőket. Ugye egy éve már, hogy lehet a könyvtárban zongorázni, egy nagyszerű Yamaha digitális zongoránk van, amelyet nyitvatartási időben fejhallgatóval tudnak kipróbálni az érdeklődők. Most viszont szeretnénk ezt a szolgáltatásunkat úgy népszerűsíteni, hogy akinek van kedve egy rövid darabot eljátszani, szombaton, október 10-én fél 11-től délig várjuk szeretettel, és eljátszhatja nekünk ezt a zongora darabot. A könyves vasárnap pedig az Országos Könyvtári Napok utolsó napja, pedig mindig valamilyen izgalmas, érdekes témával készülünk, hiszen vasárnap nem nagyon szoktunk nyitva lenni, de ezen a héten mindig kivételt teszünk. Október 11-én, vasárnap, növény és magbőrzével várjuk az érdeklődőket. Hozhatnak be növényeket, magokat, ehhez regisztrálni kell, aki szeretne ilyet hozni, de az se csalódjon, akinek esetleg nincs otthon, mert hogy magonc kuponok megvételével lehet növényeket vásárolni, illetve magokat. Ezt a napot természetesen kiegészítjük olyan programokkal, amelyeket a Pródi Könyvtár zöld munkacsoportja szervezett. Lesz mese és kézműves foglalkozás, illetve a kreatív sarkunkban pedig a saját ágyás jelölőnket el tudjuk készíteni, ha már vásároltunk magokat. Ami még ezt kiegészíti, a természetfotó kiállításhoz pedig vezetést és filmvetítést is kínálunk ezen a napon. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
0: Ha valaki bővebb, tartalmasabb felvilágosítást szeretne, akár az Országos Könyvtári Napok honlapján települést kiválasztva megtalálhatja, vagy akár a Bródinak a saját honlapján megtalálhatja ugyanezeket a programokat, amiket te elmondtál, és még részletesebben, még pontosabban. Én köszönöm szépen, és kívánok sok látogatót nektek, nem csak az Országos Könyvtári Napokra, hanem egyébként is az intézményben. Széchenyi Orsolya, köszönöm.

0: De nagyon különleges esemény kapcsán találkoztam a Kóvádisz egyik szereplőjével, Bari Istvánnal, de tulajdonképpen én belecsöppentem ebbe a mai nyílt nap egyik programjába, amikor is villámrandezvú van veletek színészekkel, és akkor én így, ahogy lehetőség adódott, mondtam, hogy akkor Istvánnak, hogyha már szereplője vagy, akkor ne a randevú kérdéseket oldjuk meg, hanem egy picit a darabról beszéljünk, meg a darab előtt még egy pár mondatot arról, hogy te honnan kerültél ide, te végzett színművész vagy, egyetemi hallgató vagy, tehát hogy kerültél a Gárdonyi Géza Színházba.
1: Köszöntelek téged is, meg a hallgatókat, és én 2025-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten. Horváth Csaba és Rábor Roland osztályban végeztem. Ez alapvetően egy fizikai színházi rendező és koreográfus szak, de nagyon sokat...
0: A Pankával
1: a Kóvádisznak a koreográfusával, és a színháznak a táncvezetőjével. Vele egy osztályba végeztem, és ezután töltöttem egy évadot Székesfehérváron, a Vörös Marti Színházban, és onnan szerződtem most ide, erre az évadra.
0: Eddig még ugye próba folyamatok zajlanak, mi a tapasztalatod a városról, a színházról, a kollégákról?
1: A város még nem volt alkalmam kellőképpen körbejárni, de gyönyörűnek tartom. A bazilika körül szoktam járkálni, ott is szoktam ebédelni, illetve a bazilika melletti esztermező könyvtárban jártam, de még igazából nem nagyon volt idő. Most nagyon intenzív ez a próba folyamat, úgyhogy próbálom minden időmet és energiámat arra fordítani, hogy minél többet kihozzunk ebből az anyagból, meg magamnál ennél a szerepből. Úgyhogy jelenleg ezzel tartom a legtöbb, de gyönyörűen tartom ezt a várost.
0: És a Kóvádisz, hát egy nagyon híresen kijelent sikerült darab, egy Nobel-díjas írónak a regényéből született, most már nem tudom, hogyadik színház játssza ezt a színpadi adaptációt. Neked mi volt az első találkozásod? Regényként olvastad, vagy szinte itt szembesültél először ezzel a történettel?
1: Regényként kezdtem el olvasni, még nyár elején, és abszolút beszippantott a mű, úgyhogy egy nagy szerelem és nagy találkozás lett ez az epikus regény. Utána néztem egy lengyel filmváltozatot, illetve utána néztem egy későbbi sorozatváltozatot, amik másféleképpen próbáltak feldolgozni, nem illusztrálva, de mégis ugyanezt a témát felhasználva ezt a művet. És alapvetően az egész kor és az egésznek az atmoszférája és a Nero világa Caligula után egy hihetetlen izgalmas esettanulmány és korrajz, és nagyon jó ebbe belecsöppenni, ennek a szavát picit érezni, és ezeket a mondatokat mondani, amik ezen belehangoznak, ezekkel a helyzetekkel dolgozni, úgyhogy nagyon
0: jó. Főleg, hogy említetted Caligulát, Nero Caligula, hát azért tudjuk a történelmi tanulmányokból, azért mind a ketten bőven az őrület határán mozgották ugye ott a szálakat, de ugye itt ez egy...
1: Tele van szeretetiséggel, és vágyal arra, hogy elismerjék, de ez teljes mértékben elképzelhetetlen abban a millióban és abban a helyzetben, amiben ő van. És közben itt ez az hihetetlen sok elfolytott érzelem és agresszív. Itt ez a represszív egyén, aki nem tudja magát kifejezni, ha kifejezi magát, nem tudja pontosan, hogy ez mit jelent, soha nem érheti őszinte visszacsatolás semmiről, amit ő alkot, vagy tesz, vagy mond. Egy teljesen kétségbejtő figura, és hihetetlen magányos ember. Nagyon zavarbejtő és szomorú.
0: Ez olyan érdekes, hogy te pont Nérót játszott, hiszen ugye Néróról, ahogy említettem, ugye mindenki azt tudja, hogy hát ő milyen egyébként gyűrűt ember volt, de így, hogy az ember hogy belül, tehát hogy játsza, így érti meg igazán, hogy tulajdonképpen milyen nem is kifejeztetett szeretetések. Megjegyzem, hogy a legutóbbi történelmi kutatások azt mondják, hogy azért nagyon sok minden csak rá lett aggatva, tehát azért annyi kegyetlenséget nem követett el, na, de nyilván kell mindenkornak egy bűnbakot keresni, szóval hogy azért te megérted az ő pszichológiáját, meg az ő
1: igyekszem ezzel minél többet foglalkozni, talán ez foglalkoztatni leginkább. Illetve még nyáron olvastam hozzá Kosztolányi Dezsőnek a Véres Költő címművét, és ott meg pont az a kiindulás csalnak a regénynek, hogy ahogy ő felnő, felcseperedik, és ebből a teljesen általános, szép, tiszta lelki emberből hogyan válik meg nélő. És ott pontosan látszik az, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül egy ilyen agresszorrá válik. És hogy mihez vezetnek ezek amit akár sok esetben ez a fajta társadalmi berendezkedés, illetve az édesanyja is hoz, mint helyzet a grupban. Azt igyekszem vendégszövegekkel is, meg igyekszem másfajta módokon is behozni ezt a fajta oldalát is nyilván. Az emberi oldalát, a sebezhető gyenge oldalát, amit próbál minél jobban elfedni.
0: Már az előbb csengettek nekünk, úgyhogy én átadlak mások, hiszen itt, hogy ez egy villámrandevú program, de Barisán örülök, hogy megismertek, és sok sikert kívánok!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint a kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Naszladi Attila egészségfejlesztési programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. A 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A tájékoztatás szerint az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi kihelyezett kormányülés fő témái, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A tanácskozás helyszíne Erdőbínye, a honvédség központja lesz. Magyar Péter múlt szombaton országjárásának szolnoki állomásán jelentette be, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsodabói-Zemplén megyei településen. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirati irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat. Rétvári Bence felidézte, hogy az útravaló ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar oktatási program iránt Csángóföldön. Évről évre nő a résztvevők száma, de a budapesti állami támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a hálózatot, mondta el a távirati irodának Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora. Az őshonos moldvai csángó kisebbség magyar identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzését, a beolvadási folyamat megfékezését célzó magyar oktatási program jelenleg 37 településen zajlik, ezek közül 36 Csángóföldön van. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. további fél száz más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, még a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránk mottója egy ima részlet a Paraklisz szertartásából. Így hangzik, a keresztények megszigyenületetlen pártfogója. A teremtő előtt, ami változhatatlan közben járunk, Isten szülő szűz. Nevesd meg a mi bűnös ajkainkról eredő imádságunkat, de mint jóságos, előzd meg minket segítségeddel. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: A Magyar Olvasás Társaság felhívására szeptember 30-án Benedekelek születésnapján ünnepeljük a Magyar Népmese napját. A Népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. Őseinktől kincsekkel teri tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbeszorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő mesebeli kincseket. Olvasható a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásában. A következő percekben Laskai Anna a mesélés hagyományairól beszélget Luzsi Margóval, a kiváló egri mesemondóval és meseterapeutával. Beszélgetésükből választ kaphatunk arra is, hogy hogyan kezdjük szülőként, nagyszülőként kialakítani a lehetőségét annak, hogy természetessé váljon otthonunkban a mese.
1: Többféle korosztály, egészen a nyugdíjasokig megszólítható és általad meg is szólított a mesével. A legkézenfekvőbb talán a gyerekeknek való mesélés, neked természetes, hál' Istennek nekem is, de azt gondolom, hogy akár a mai korosztály számára is nem feltétlenül kell, hogy természetes legyen. Mik a tapasztalataid a legkisebbekkel?
2: A legkisebbeknél a legmegdöbbentőbb tapasztalatom az volt, amikor kiscsoportos ovisokat hoztak, nem olyan túl régen, fél évvel ezelőtt, ide a könyvtárba, és amikor megkérdeztem tőlük, hogy szeretitek-e a meséket, hát nyilván azt gondoltam, hogy erre azt mondják, hogy igen. A gyerekek egy részének a szemében rémületet láttam, és azt mondták, hogy nem. És ez többször előfordult. Igazából nem sok idő kellett ahhoz, hogy fölismerjem, hogy ezek a gyerekek nem a mesére mondanak nemet, mert nem is ismerik. A nemet azért mondják, mert amit ők meseként ismernek, az a képernyőkön látható, teljesen mindegy, hogy milyen mesejelenet, amit mesének neveznek, az nem mese, ami a képernyőn van, az film. A gyerekek, ha ki tudják mondani így, hogy nem szeretik a mesét, az tulajdonképpen azért jó jel, mert meg tudja fogalmazni a félelmét. Nagyon sok gyerek nem is tudja ezt megfogalmazni, csak félelem és szorongás, nem is félelem, szorongás van benne egy megnevezhetetlen valamitől. És akkor, amikor azt mondtam a gyerekeknek, hogy jó, akkor most nem mesét mondok, de elmondok nektek egy történetet egy nyulacskáról, és elkezdtem mesélni, hát úgy figyeltek, és úgy itták a mese szavait, mint azok, akik szeretik a mesét, és mire a végére értünk, addigra megszületett ezekben az icipici kis gyerekekben a fölismerés, ha nem is szavakban, hogy a mese az mégiscsak jó dolog. Egyrészt van ma valamiféle kultusza a mesének, ez egy bizonyos rétegre jellemző. Másrészt viszont van egy nagy tévedés, amikor a filmeket, a különféle képeket tekintik mesének. Harmadrészt meg van egy veszély,

0: belül is az ilyen-olyan évesek szét vannak válogatva, és nem együtt vannak. Akkor együtt voltak, és éppen ezért bármilyen mesét hallottak, egyrészt ott volt a felnőttek védőszerepe, a puszta tudat, hogy együtt vannak, másrészt meg egy gyerek a hallott szövegből úgyis csak annyit enged be, amennyit képes felfogni. Szemben azzal, amikor a képernyő, mint egy boxmeccsen a teli találat a fejre, az úgy működik, ha akarja, ha nem, az bemegy és bent is marad.
1: Erre szokták az én gyerekeim például mindig felhívni a figyelmem, bár nagyon ritkán ülnek képernyő elé és néznek mesét, de ők a legelején, amikor így ezzel szembesültek, akkor mindig mondták nekem, hogy mama, mit jelent az, hogy csak felnőtt felügyelete mellett lehet nézni, és hogy ők maguk igényelték azt valahogy ösztönösen, amit mondtál, ami még a régi világban, a generációk, ahogy együtt ültek, hallgatták a történetmondást, és valahogy minden sokkal természetesebben működött, és valóban ott volt a segítség, akár az idősnek, akár a fiatalnak, akár a gyereknek, hogy van, aki megvéd, vagy akár segít dolgokat értelmezni. Úgyhogy mi például így szembesülünk ezzel az egésszel, amikor mondjuk nekem a legkisebbek mesét látnak, mesét néznek, abban az értelemben, amikor valóban egy dobozból a nagyon gyors és sokszor nagyon szélsőséges érzelmeket felvonultató történet szól.
0: Igen, ez így van. Most két dologra reagálok ebből. Az egyik az, hogy ott van a felnőtt, még ha nem is értelmezi. Mert az egy dolog, hogy a felnőtt értelmezi a dolgokat a maga módján, aztán az általa legjobbnak vélt értelmezés is a gyerekben nem úgy fog megjelenni, mert ő egy kisgyerek. De az a tudat, az a tény, hogy ott van a felnőtt, akihez hozzá lehet bújni, ott van az édesanyja, édesapja, a nagyszülők, vagy bárki más felnőtt, az egy védelmező biztonságot jelent a kisgyereknek. A másik pedig az az együttlét, a másikkal való együttlét, az annyit veszek be ebből az egészből, amennyit látok. Ami meg az egész mesemondásban a legfontosabb, az, hogy a mesehallgatót is, meg a mesemondót is olyasmire tanítja meg, amit ma nem sokan tekintenek értéknek, bár már vannak olyan mozgalmak is, amik erre alapoznak. Ez pedig a lassúság dicsérete. Most azért a nagy többség úgy gondolja, hogy folyton pörögni kell, ami nem rossz dolog, de azért tudni kell lassúnak is lenni. A csönd és a szünet, a dolgok közötti szünet, hogy megszülethessenek bennünk a felismerések. A mesemondás, a mesehallgatás, a történetmondás, ebbe beletartoznak a családi legendáriumoknak a sokszoros elmondása, ismétlése, az pont ezekre tanít meg, anélkül, hogy mesterséges mozgalmakat kellene kialakítani, hogy most ezt megtanuljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is nagyon-nagyon-nagyon fontos a mesemondás, mesehallgatás. És itt hangsúlyozom, hogy én elsősorban népmesékről beszélek, meg a családi történetekről, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt napközben, hogy anya milyen volt, amikor kislány volt, hogy erről meséljen a nagymama is, erről.

0: Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én döntött arról, hogy október 1-jét az idősek világnapjának nyilvánítja. 1991-től ezen a napon is köszöntjük az időseket, kifejezzük tiszteletünket és megbecsülésünket mindazért, amit életük hosszú évei alatt tettek családjukért, egyházukért, hazánkért. Isten szerint való dolog emlékezni. Az egész Biblia egy nagy emlékezés a múltra, mégis aktuális a jelenben és jövőbe mutató. A szeretteinkhez fűződő emlékek felidézése jelentős szerepet játszik a mentális egészség megőrzésében, ami közvetetten a testi egészségünkre is kihat. Jászter Beáta most következő gondolatai vezessék el hallgatóinkat is saját kincses ládájukhoz, emlékeikhez.
1: Szia, Nagyi! Képzeld, a héten harmadszor van a kezemben a dereje vágód. Régi darab, igaz, de nagyon szeretem. Kecses kis jószág, kézre áll. Épp úgy csiklik az anyagban, mint annó neked. No, nem derejét készítek. Nem tudok olyan finomat, mint te. Így hát felhagytam bele.

Láttam egy új kertészta receptet a neten, azzal bíbelődöm. Mindent úgy csinálok, ahogy tőled láttam. Dagasztom a tésztát nagy mozdulatokkal, alulról felfelé, hogy minél több levegő kerüljön bele, és közben gondolatban veled beszélgetek. Pereg a film a fejemben rólad, rólam. Az ezerszer hallott és soha meg nem mondt történetek megelevenednek. Kislány voltál, a szomszédban rántott békacombot készített a háziasszony, és megkínáltak vele. Jó étkű, jól nevelt kislány voltál, azért is hordtak a faluban a sok kákabélű gyerekhez, mert a te társaságodban az étvágyuk is megjött. Szóval ott illatozott a rántott békacomb az asztalon, s a te szádban összefutott a nyál. Ínyenc voltál, szívesen kóstoltál új ízeket. De akkor eszedbe jutott, hogy édesapád azt mondta, hogy a szegény béka, mielőtt lenyisztantják a két hátsó izmos lábát, az előső lábait összeteszi, mintha könyörögne. Kegyetlenség megölni és megenni, de ha te mégis békát eszel, akkor ő soha többé nem fog megcsókolni. És te szépen megköszönted, és nem fogadtad el. Más gyerek megette volna, majd otthon letagadja. Te nem. Annyira szeretted az apukádat, hogy lemondtál érte a vágyott finomságról. Kész a tésztám. A recept szerint sok vajat kell beletenni, attól könnyű, szinte habos lesz. Az áldást is úgy teszem bele, ahogyan te. Ugyanazokkal a mozdulatokkal, ugyanazokkal a szavakkal. Istenem, kelezd meg, növezd meg, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mehet kelni. Várakozom. Közben eszembe jut, hányszor elmeséltettem veled a nagyapával való megismerkedésed történetét. Tudod, amikor határvadászként ott állomásozott a falutokban. Szép, fes férfi volt, s más társaival együtt bejáratos a postamester asszonyhoz. Ti éppen disznót vágtatok, és vitted az asszonynak a kóstolót, de már az úton morogtál, mert a magatok keveséből hoztál, és tudtad, hogy nem ő fogja megenni, hanem odaadja a katonáknak. Ahogy benyitottál, nagyapa beugrott az ajtó mögé, hogy meg ne lásd. Nem is mentél beljebb. Ott az ajtóban állva határozottan azt mondtad a postamester asszonynak, hogy édesanyád kóstolót küldött, de ha ezt is azokkal a piszok bakákkal fogja megetetni, nem állsz többé szóba vele. Majd sarkon fordultál, és elindultál haza. Nagyapám pedig az ablakon át leste, hogy merre mégy, mert meg akarta ismerni ezt a hegyke lányt. Azt mondtad, ez volt életedben az egyetlen határozott fellépésed, nem is tudod, mi ütött beléd, de végül ezzel találtál férjet, és támaszt egész életedre. Nyújtom a tésztát, olyan gyönyörű, és milyen könnyen lehet vele dolgozni. Szabályos kör alakúra dolgozom. Te kakaóval szórnád meg, én modern nő vagyok, nutellát kenek rá. Most eszembe jutott, hogy amikor anyuval elmentetek Jugóba, a kis nyugatra, én ott maradtam két férfival, apuval és nagyapával. Hát mit mondjak, nem esett semmi bajom. Eljutottam az óvodába, tiszta ruha is volt, ételt is kaptam, de ti borzasztóan hiányoztatok. Délutánonként a fürdőszobában sírtam. Később elmesélted, hogy te meg engem sirattál a távolban, mert érezted, hogy senki nem tudja úgy a gondomat viselni, mint ti, a két legfontosabb nő az életemben. Téged az útitársait teremtettek le, hogy miért itatod az egereket, nem hal meg a gyerek 4 nap alatt, én pedig azt lódítottam a miért sírsz kérdésre otthon, hogy fáj a hasam. Majd elmúlik, mondták. Volt nagy öröm, mikor megjöttetek, és milyen finom mogyorókrémet hoztatok nekem. Szóval kenem a nutellát, a végén lenyalom a kanalat. Keresem azt a régi ízt, de nem találom. Siklik a dereje vágó, 16 háromszöget metél a körből. Felcsavarom a kifliket. Mennyi kiflit sütöttünk a Rákóczi utcai kis házikóban. Az utánozhatatlan csoda kiflidet azzal a habkönnyű diókrémmel. Nagyon szerettem ott lakni. 1954. januárjában költöztetek oda. Fagyos télben indultatok el gyalog, Végartóról. Karodban egy 6-7-es fiúcskával, melletted egy 4 éves és egy 2 éves kislánnyal. Önkényes lakásfoglalók voltatok. Legjobb barátotok és komátok szólt, hogy meghalt az édesanyja, és mielőtt kiutalnák valakinek a lakást, ti költözzetek be. Azt mondták, hogy ne féljetek, 3 gyerekkel nem mernek kitenni télvíz idején. Így is lett. Végül nektek utalták ki a lakást. Nehéz idők jártak. Amikor 1956 őszén a forradalom híre Újhelybe is eljutott, nagyapa késő estig kimaradt. Amikor hazajött, elővett egy nagy táskát, és elkezdett pakolni. Te értetlenül nézted. Amikor befejezte a pakolást, azt mondta, hogy elmegy Amerikába, mert itt nem lehet élni. Átszökik a határon, és amint a szabad világba ér, értetek küld. Kérlelted, próbáltad jobb belátásra téríteni, de mintha nem is hallotta volna a hangodat.
akkor hirtelen ötlettől vezérelve az alvó gyerekeket kirántottad az ágyból, és az ajtó előtt a férjed elé vágtál. Azt mondtad, hogy nézze meg alaposan őket, és eredjen, ha tud. Maradt. Kenem a csinos kiflicskék tetejét a tojássárgájával. Látod, milyen szépek formásak? De szerettem a te libatol kencéződet, szinte énekelt a tészta tetején. Az enyém már modern, szilikonos, nem énekel. Legalábbis nem ismerem ezt a dallamot. Térülök, fordulok a konyhában, mehet a sütemény a sütőbe. Képzeld, még mindig az a függöny van az ablakomon, amit te vettél nekem, amikor ide költöztünk. Nagyon szép, egyszerű darab, soha nem megy ki a divatból. Erről az jutott eszembe, hogy amikor megszületett a második dédunokád, és mi hazahoztuk ide, az új lakásunkba, már itt vártál minket. Örömmel jártad végig a helyiségeket, hogy minden milyen szép és kényelmes. Te a háború után a szabad kéményes, trágyával tapasztott házba vitted haza a gyerekeidet. Úgy mesélted, hogy a bölcsőben tanultak meg járni. Víz a kútban, a villanyvilágítás csak álom. Mi meg azon aggódtunk, hogy is lesz majd két gyerekkel. És akkor kimondtad a legnagyobb bölcsességet. Ha a jóisten adott nyulacskát, ad hozzá bokrocskát is. És tényleg adott. Honnan volt benned annyi bölcsesség, ami két életre is elég? Lám, én is abból élek. Gondoltad volna, hogy ilyen erős lesz közöttünk a kötelék, te, aki nem is ismerted a nagymamáidat, mert elhaltak még a születésed előtt. És mitől lett ez a szeretet ilyen múlhatatlan, hogy több mint két évtizede nem vagy már itt, és én mégis mindig benned mérem meg magam. Mit tennél? Hogy tennéd? Mit választanál? Mérce vagy, pedig nem készültél erre a szerepre. Nem okítottál, nem tanítottál, mégis mindent úgy akarok csinálni, ahogy te. Lélek, szeretet, odaadás volt minden rezdülésedben. Már elmúltam annyi idős, mint te, amikor megszülettem. Furcsa érzés. Látod, minden történetet a szívembe véstem. És mennyi van még? Regényt lehetne belőle írni. Tudom, most azt mondod, hogy nem szeretsz a középpontban lenni. Inkább meghúzódnál a háttérben, és hallgatnál, szolgálnál, szeretnél. Azt is megkérdeznéd, hogy minek mondom el ezt a sok mindent. Nem olyan érdekes, és különben is sok-sok ember elmesélhetné, hiszen mindenkinek hasonló emlékei vannak. De hát éppen ezért, mert most sokan érzik úgy, hogy az ő történetüket meséltem el, hisz ők is erős szeretettel kötődnek a nagymamához, édesanyához, édesapához. Ők is véget nem érő beszélgetéseket folytatnak velük, mint én, amikor a tésztát dagasztom, és a régi dereje vágóddal ügyeskedem, hogy a nyomodba érjek a konyhában, a családban, a munkában, az életben. Kész a kifli, mennyei az illata, hívom a gyerekeket. Szia, Nagyi! Holnap is beszélünk.

0: Néhány nap múlva emlékezünk meg a Magyar Szabadságharc 13 honvéd tábornokáról, akiket 1849. október 6-án Aradon végezte ki. Pesten pedig ugyanezen a napon Batthyány Lajos grófnak, az első magyar felelős kormány miniszterelnökének életét oltották ki. Az évforduló kapcsán dr. Janka György görögkatolikus áldozópaptól, egyháztörténésztől kérdeztük. Milyen szerepet vállaltak a magyar görögkatolikusok az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, és mi történt velük?
1: Görögkatolikusként büszkék lehetünk egyházunknak a szabadságharcban és a forradalomban való részvételére. Anyaegyházmegyénk, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye különösen is szépen és példamutatóan vett részt hazánk történetének a jeles eseményeiben. Elsőként említhetnénk Popovics Vazul, Munkácsi Görögkatolikus püspököt, aki buzdította papjait a hazafias magatartásra, a híveket bátorította a nemzetőrségben való részvételre, megengedte azt, hogy hálaadó istentiszteleteket tartsanak a templomokban. Kossuth Lajos kormányzó levélben fejezte ki a püspök iránti tiszteletét és megbecsülését, hogy a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye hívei nem vettek részt a nemzetiségi megmozdulásokban, a szabadságharc végső eseményeiben, hanem mindvégig kitartottak a magyar szabadság ügyéért. A püspök a szabadságharc leverése után 13 hónapig fel volt függesztve püspöki funkciói gyakorlása alól, és szobafogságra ítélték, és ezt olyan komolyan vették, hogy még a bérmaolajat sem szentelhette meg az ungvári székesegyházba, hanem Eperjesről kellett elhívni a görögkatolikus püspököt, hogy ezt a szertartást elvégezhesse. A papság is tevékeny szerepet vállalt a szabadságharc eseményeiben. 82 papot tudunk név szerint, akik aktívan részt vettek az eseményekben. Ebből 59-en nemzetőrtisztként szolgáltak, a többiek pedig hazafias, buzdító beszédeik, magatartásukért lettek aztán később elítélve. A kispapjaink közül is többen részt vettek a honvédő harcokban. Az 1848-49-es tanévben 121 papnövendék tanult az ungvári szemináriumban, és közülük 51 kispap öltötte föl magára a honvéd egyenruhát. Először 1848 júniusában lépett be az első kispap, majd 1848 decemberében került sor arra a híres eseményre, hogy Palkai Partén fődoktor a reverendája fölé kardot kötött a többi társa kitörő lelkesedése közepette, és még decemberben többen léptek az ormai vadászezred sorai közé. Később ezekből a kispapokból csak 11 juthatott el a papságig, nem azért, mintha a hivatásukat veszítették volna el, hanem azért, mert a hatalom nagyon ügyelt arra, hogy ne lehessenek papok ezek a papnövendékek. A szabadságharc vége felé 1849. júniusában mintegy 25 ezer görögkatolikus honvédről van tudomásunk, akik részére tábori lelkészi szolgálatot is szerettek volna szervezni, de erre már a világosi katasztrófa miatt nem került sor.
0: A szabadságharc történetéhez szorosan kapcsolódik egy név, Vasvári Pálé.
1: Vasvári Pál eredeti nevén Fejér Pál, Tiszabűdön, a mai Tiszavasváriban született 1826. július 14-én. Édesapja, idős Fejér Pál, görögkatolikus lelkész volt itt, édesanyját Méhai Erzsébetnek hívták. A család 1827-ben Böszörménybe, 1836-ban pedig Nyírvasváriba került át. Később az ifjabb Pál Nyírvasváriról vette fel új nevét. Szülővárosa viszont valamikor az ő nevét választja, majd helységnévül Tiszavasvári. Ifjabb Fejér Pál az elemi iskolát Hajdúböszörményben végezte. 1837-ben került a nagykárolyi piarista gimnáziumba. A kegyes atyáknál töltött 8 esztendő alapozta meg széles látókörű műveltségét. 1843-ban Pesten a bölcsészkaron kezdte meg tanulmányait, először a jogtudománnyal, de érdeklődése később a történelem felé sodorta. 1846-tól kezdett tanítani Teleki Blanka Leány Líceumában. A fiatal lányok kitörő lelkesedéssel fogadták, és mint egy eszményképnek tekintették Vasvári Pált. Tudomásunk van arról, hogy ők készítették el Barabás Miklóssal Vasvári Pálnak a portréját, és ők is fizették ki. És az egyik leány növendéke később úgy fogalmazott, hogy abban az időben Vasvári Pál az ő tanítójuk volt, később pedig az egész nemzetnek lett a tanítója. És olyan eszméket ültetett el a szívükbe, amelyek nyomán többen később kérték azt, hogy a lányok is tanulhassanak egyetemen, és hogy a nők is szavazó joghoz jussanak. 1848. márciusában az ellenzéki kör egyik vezetője lett Petőfi Sándor mellett, a Pilvax kávéház egyik hangadó vezére. Március 14-én az egész pesti ifjúság egyik mozgatója, 15-én pedig egész sor híres beszédet mondott az egyetemnél, a nyomdánál és a múzeumnál is. A 12 pont és a kiáltvány egyik megfogalmazója lett Vasvári Pál. Részt vett a nemzetőrség megszervezésében is, és híres szónokként több helyen is buzdító beszédeket mondott. 1849-ben ő szervezte meg Magyarország keleti részén a Rákóczi Szabadcsapatot. Azt is tudjuk, hogy Nagyváradon volt a zászlószentelés, Teleki Blanka volt a zászlóanya, és ő maga hímezte a zászlóra hazádnak rendületlenül. Július 6-án az erdélyi havasokban egy ütközetben hunyt el Vasvári Pál, és tömegsírba temették a többi harcostársaival együtt. 23 éves volt ekkor.

Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszonthallásra, dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban bemutatjuk a Massa Múzeumot és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. A hétvégén újra életre kelt történelem Miskolc Újmassán, ahol sikeresen megrendezték a térség egyik legjelentősebb ipartörténeti és kulturális seregszemléjét, a Fazola napokat. A Massa Múzeum és az ikonikus újmassai őskohó környéke igazi családi fesztivál színhelyé alakult, ahol a látogatók közelebbről is megismerhették a Diósgyőrhámori vasgyártás gyökereit és a legendás Fazola család örökségét. Erről az örökségről tart most tárlatvezetés dr. Harcsik Béla, a Műszaki és Közlekedési Múzeum kohászati gyűjteményének muzeológusa.
2: Az alapító okirat 1770. július 28-án került aláírása. Mária Terézia akkor írta alá azt az alapító okiratnak tekintett királyi feljegyzést, királyi leíratot, amiben engedélyezte Fazola Henriknek, hogy megalapítassa a Diósgyőrhámori szentélyeki vasművet. Bár Fazola Henrik már nem élhette meg ennek az épületnek az átadását, mivel 1779. áprilisában meghalt, maga az épület 1779. júniusától 1871-ig látta el a Diósgyőrhámori vasmű hivatalházának kancellárián funkcióját. Amikor beköltözött a mai helyére a diósgyőri kohászat, akkor is megmaradt továbbra is gyári tulajdonban ez az épület. Mikor 1970-ben 200 éves volt a Diósgyőrhámori vasmű, akkor ide telepítették a vasgyári vendégházban működő központi kohászati múzeumot, immár 50 éve ebbe az épületben működik. Ebbe az épületbe jön el az a évi több száz, alkalmanként több ezer ember, aki kíváncsi arra, hogy végül is mi is a kohászatnak a története. Honnan eredeztethető, hiszen itt összefoglalja az ókortól egészen az 1980-as évek végéig azokat a technikai eljárásokat, berendezéseket, amikkel az ember megtanulta, hogy hogyan lehet a fémet elállítani érceiből, hulladékából, és hogyan lehet feldolgozni olyan anyagokká, olyan alapanyagokká, amivel később gépek, berendezések készülnek. Igazából magukat a bemutatott anyagokat már csak apránként tudjuk módosítani, viszont kaptunk egy olyan tévét, amin olyan filmfelvételeken tudjuk bemutatni a kohászatot, ami akár a régmúltat, akár a közelmúltat, akár a jelen időszakban a legmodernebb technológiáit is be tudjuk mutatni. Hiszen, hogyha valaki kért állatvezetést, meg tudjuk mutatni, hogy az ősidőkben, ha nem is az ősember, de az ókori ember egészen az 1600-as évekig hogy állította elő bucavas eljárással a gyepvasércből a vasat, de be tudjuk mutatni a legmodernebb acélgyártási technológiákat is. Itt az első emelet előtérben a Fazola időkre emlékezünk. Itt mutatjuk be, hogy honnan indult el Fazola Henrik 1730-ban Würzburgból, hogy érkezett meg Magyarországra. Láthatjuk a első, egyik legkomolyabb magyar művét, az Egri Vármegyeháza díszkapuját. Láthatjuk ugyanakkor annak a második kohónak is, az újmassai kohónak a gyufaszából készült modelljét, amit már a fia épített. Fazola Henrik 1770-ben kapta az engedélyt Mária Teréziától, hogy megalapíthassa a vasművét. Ennek egy fotómásolatát is láthatjuk a falon. Ennek a vasműnek az első vasolvasztója a szentélyeki elágazásnál a mai Ómassa területén épült föl. A második kohót, az újmassait, ezt már a Frigyes nevű fia építette, de a Frigyesnek köszöntjük a Hámori tavat is, hiszen ő kezdeményezte egy olyan víztározónak a felépítését, amivel a mai felső hámor, illetve alsó hámorba felépült hámori vasműhelyeket, vasverő műhelyeket folyamatos vízellátással és zsilipen keresztül el tudták látni. Valamikor azt mondta nekem egy muzeológus ismerős, hogy ez a múzeumok múzeuma, hiszen egyrészt bemutatjuk diorámák segítségével a múltat. A diorámák az 19. században, illetve a 20. század első felében voltak nagyon divatosak, mára minimálisan találhatók már csak múzeumokban, hiszen a modern múzeumok inkább a terekben, a tágas terekben hisznek, nem kell az embereket túl erőltetni a sok kiállított tárgyal. Szerencsére nálunk ezek megvannak, nem bontották le, és éppen ezért unikális, hiszen a legtöbb helyen úgy gondolkodnak, hogy legyenek nagy képek, legyen egy-két működő modell és kész. Hát nálunk egyszerre minden megvan, hiszen egyrészt üvegképeken mutatják be a múltat, ott érzékeltetik, hogy hogyan is éltek régen az emberek, hogyan működtek ezek az üzemek, hogyan működtek az egyes eljárások. De ugyanakkor diorámák, például az egyiptomi dioráma hieroglifák alapján készült, mutatja az aranyolvasztást, hogy lábbal hajtották a fújtatót, elszennyesített náddal olvasztották meg az aranyat. Alatta egy középső szinten, harmadik szinten mutatjuk be egy ilyen üvegvitrínbe korabeli feltárásokból származó például bronzkori tokot, bal fejszet okot, alatta pedig legalsó szinten pedig mindenféle reprodukciók láthatók, például ókori, középkori fegyverekről, illetve eszközökről. Maga a vasgyártás sokan nem hiszik, de egészen az 1600-as évek másik feléig olvadékig nem tudott eljutni, csak később fejlődött ki, amikor egyre nagyobb és nagyobb vasolvasztókat építettek. Egy egyszerű eljárás, ugyanakkor roppant fárasztó eljárással gyártottak. 5 óra alatt 5 kiló vasércből 50 dekányi úgynevezett vasbucát nyertek ki. Egy olyan vasbucát, amiben még a salak be volt záródva, volt tiszta vas, salakkal keveredve, gyakorlatilag egy olyan cipójuk volt, ami mai szemmel nézve használhatatlan, de odaadták a kovásnak, ő megtüzesítette, meglágyult ez a vassalak keverék, addig-addig püfölték, amíg ki nem verték belőle a salakot. Úgy keveredett Miskolcra, Diózsérbe, Fazala Henrik, hogy a Uponyi hegységben talált vasércbányát. Az első vasércbányát Tapolcsány, Nekészgyenyben, Horvátiban voltak, majd később, amikor ezek kimerültek, akkor már jöttek a jobb minőségű vasércet kerestek, például ilyen volt a Rudabányai, de Erdélyben, Felvidéken, Rozsnyó környékén elég sok vasércbánya volt, majd amikor Trianon követően elcsatolták a vasércbányáknak a túlnyomó részét, akkor először még az akkori jugoszláv királyságból importáltak, majd a szocialista időkben jöttek a szovjet ércek. Majd amikor véget ért az a rendszer is, akkor pedig már igazán világpiaci lett. Hoznak a mai napig még Ukrajnából, Oroszországból, de inkább a jobb minőségeket hozzák Brazíliából, Indiából, Dél-Amerikából. Manapság már minden piac. Mindent a piac dönt el. Maga a vasgyártásnak a fő első lépése a nyersvasgyártás. A vasércből itt olvasztják ki a vasat. Ez úgy történik, hogy elégetnek mellette kokszot. A kokszból képződött szénmonoxid első körben egyrészt elvonja az oxigént a vasércről, a vasoxidtől tiszta vasat képez, illetve a koksznak a széntartalma beoldódik, a égésője pedig meg is olvasztja a nyersvasat. Így a folyékony nyersvas 1400 fok körüli hőmérsékleten távozik a kohóval. Naponta két részletbe csapolnak. Egyszer a nyersvasat és a salakot. Ez a modell is nagyon jól illusztrálja, hogy ez hogy történik. A mai napig kohász hagyomány, hogy harangozással, úgynevezett harangozással jelzik a csapolást. Ez a csörgés is azt szimbolizálja, hogy harangoznak. Az acélgyártásteremben folytatjuk. Itt bemutatjuk a legegyszerűbb acélgyártástól kezdődően, ami itt működött Diózsőrben, az úgynevezett kavarókemence. Ezek a kavarókemencék az 1800-as évek közepétől már működtek Diózsőrben. Gyakorlatilag az első kemencék, amik 1868-ban áttelepített gyárnak, még ilyenek voltak. Elég hamar bebizonyosodott, hogy ez egy nem a legszerencsésebb elavult technológia volt, de szerencsére voltak olyan nagy formátumú emberek, mint például Tétsei Ferenc, akik ezeket felismerték, és nagyon hamar javasolták, hogy új, modern technológiákat vezessenek be. Ilyen volt a Bessemer acélgyártó, illetve Martin Kemence, Siemens Martin eljárással. Tétsei Ferencnek nem véletlenül van meg a szobra itt a múzeumunkban, hiszen ő volt az, aki egyébként egy pár évig működő gyár, már elég hamar, ez egy tisztán állami tulajdonú gyár volt már 1868-tól, elég hamar a nagy veszteségei miatt már a politikai támadások keresztüzébe került, mivel veszteséges volt. Azt mondták, mindenki egy államnak gyár, mindenki egy államnak pont egy kohászat, majd a magánszfére megoldja. De szerencsére ő megtalálta azt a technológiai módosítást, azt a technológiai javaslatokat, fejlesztést, amivel sikeresítette a gyárat, sőt nem csak sikeres, hanem nélkülözhetetlenné. Hiszen az első terméke a diózsőri új gyárnak, a mai helyén működő kohászatnak, a sín és sínszerek voltak. Hiszen ebben az időszakban, amire a kiegyezés követően kellett Magyarországon a vasutat kiépíteni. Csak olyan síneket találunk, ami 1920 előtt készült. Találunk az 1890-es évekből, 1900-as, 1910-es évekből származott. Diózsőrben működött Magyarország legnagyobb öntödéje. Vas és acél öntödés létezett. Miskolcon rengeteg aknafedő a mai napig még a diózsőri kohászatnak a különböző neveit megőrzi, hiszen van dimávagos, van LKMS, van DAF Kft-s, van DÖM Kft-s, különböző feliratok, ez mind-mind diózsőri termék volt. Sajnos ezek az öntödék is már megszűntek, a vasöntöde még a 2000-es évek előtt, de az acélöntöde is 2009-ben befejezte működését. Sajnos ezeket is most már vagy az ország másik feléről, vagy egyenesen importálni szükséges. Itt ebben az acélgyártás teremben ez a legrészletesebb termünk, hiszen itt egyszerre mutatjuk be az 1860-as évek technológiáit, a 70-es, az 1870-es, 90-es, de még a 2000-es évekét is, hiszen egy modern tévén tudjuk bemutatni tálatvezetése jelentkezőknek a mai acélgyártás technológiákat Dunaújvárosi, Ózdi, de akár világ különböző részéről származó felvételeken. Itt megláthatjuk azokat egyrészt olyan régmúltba készült gyönyörű kályhákat, amiket általában a hölgyek itt szoktak a leginkább leállni. Nagyon szeretik ezeket a öntött vaskályhákat, de ugyanakkor az uraknak, aki középiskolában, műszaki középiskolában végzett, mind-mind megtalálhatja azokat a különböző anyagvizsgáló berendezéseket, amikkel mi még tanultuk még 14 éves koromtól kezdődően, hogy hogy is határozhatják meg az a fémeknek különböző tulajdonságait. Azért van köztük olyan, ami még a mai napig hasonló berendezések működnek, csak annyi most már számítógépen vannak vezérelve. Tehát például a Brinell keménység mérőhez nagyon hasonlók a maiak is, csak most már számítógép használja, működteti. Persze ezt a mikroszkópot, ami még eléggé vicces manapság már ez a harmonikás fényképezési megoldás, de ugyanakkor még ma is tetszetős, a mai műszerek hasonlóképpen működnek, ugyan az elvük többnyire ugyanaz, csak modernebb. A diózsíri gyár mi teljes egészében gondoskodott a dolgozó életéről, hiszen tartoztak hozzá szénbányák, tartozott hozzá mészkőbánya, dolomitbányák, erdők, és a dolgozóknak felépített lakótelepen minden szempontból gondoskodtak az életéről. Tehát egyrészt tüzelőre is jogosultak voltak, szolgálati lakásokban laktak, működött egy vasgyári fogyasztói szövetkezet, munkásétkezde, egy 1000 fős munkásétkezde, a teljes életüket segítette a gyár, hiszen működtetett orvosi rendelőt, gyógyszertárat, kórházat, kisdedolgot, tehát óvodát, zeneiskolájuk volt, szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum, de még a Miskolci Egyetem is jó részt a Diózsőri Kovásznak köszönhette, hogy pont ide költözött Diózsőrbe. Ez a kovácsolás terem. Ugye itt egyrészt bemutatjuk, hogy hogyan lesz a vasérzből nyersos, nyersosból acél, továbbá a feldolgozását is. A legősibb feldolgozási mód természetesen a legegyszerűbb a kovácsolás, hiszen már az ókori egyiptomiak megtanulták, hogy az aranyat lehet nyújtani akár egy kővel, de később is, amikor már jött a középkor, a különböző eszközöket kovácsolásra állították elő, ami bár nem volt túl produktív, nem volt túl nagy hatékonyságú, de ugyanakkor nagyon változatos formákat lehetett csinálni. Kisfiúk nagyon szeretik, hiszen itt láthatják, hogy hogyan készültek el a középkori páncélok, hogyan készültek ehhez a lemezek, de van egy nagyon szép modellünk, egy nagyon szép diorámánk, nekem a kedvencem a hámor. Egy ugyanilyen hámor műhelyünk van kint Újmassán, és ez a hámor műhely a mai napig működőképes. Évente néhány alkalommal szoktuk beüzemelni, valóságban is, akkor hívjuk a kovács barátunkat, Nics Rászlót, ő újra begyűjtje a kovács tűzhelyet, és elkezd kalapálni. Az a vízikeres kalapáccsal, ami a Szent Gotthárdi kaszagyárból származik, de az országban már ez egyetlen működőképes ilyen jellegű kalapács. Ebben a kovácsolás teremben egyrészt különböző kalapácsoknak láthatjuk a modelljét, de láthatjuk ennek az újmassai szélesítő kalapácsnak, vízikeres kalapácsnak is a működő modelljét. De láthatunk itt olyan kalapácsnak a mokettjét, modelljét, amiket a valamikori szintén diózsőri kovászatban gyártottak. Annak idején, ahogy létrejött a diózsőri kohászat a mai helyén, először a vasutat kellett felfejleszteni, majd pedig a következő, mikor már kielégítették a hazai vasút igényeit, tehát már nem kellett annyi új sín, akkor az új téma a fegyver lett. A győri ágyúgyárnak gyártottak először még ágyúcsöveket, hiszen állami gyárként tudott gondoskodni a megfelelő minőséggel. A diózsőri kohászat kielégítette a magyar vasútnak a fejlesztését, akkor az új terméke a fegyver lett. A fegyvergyárból lett a későbbi digép. Gyártottak nagy kalapácsokat, ez például egy 1000 tonnás préstömegű nagy kalapácsnak a modellje, még dimávak felirattal. De itt készítettek targoncákat, ágyúcsövek mellett természetesen már nehéz fegyverzetet, de gyártottak nagyipari hűtőket, húzógépeket, élhajlítókat, forgácsológépeket, hidakat, például a Eskütéri új híd, új Eskütéri híd, a későbbi Erzsébet híd, az első Erzsébet hídat is itt Diózsőrbe gyártották. Ezek az emlékek mára már szépen lassan elenyésztek, már egyre kevesebben tartják számon. Hát gyakorlatilag Ausztráliát leszámítva bárhol, mindenhova. Tehát például Dél-Amerikában, de Észak-Amerikában is egész biztosan találnánk. Más kollega egy nyugat-németországi bányában talált diózsőri sínt. Azt mondhatnánk, hogy kevesebb az olyan hely, ahol nem találnánk. Megyünk tovább, megnézzük a hengerlést. A hengerlés teremnek az a exkluzivitása, hogy itt nem csak a legősibb hengerlési technológiákat mutatjuk be, hanem a drótgyártást is, hiszen Miskolcnak a drótgyártásban is igazán komoly hagyományai vannak. De itt megláthatjuk azok egy olyan sín kiállításunkat is, amikor 1871-ből származó öntött vassín, 1875-ből még egy ilyen kezdetleges úgynevezett ilyen rétege, ilyen kévézett acélgyártással készült sínt is bemutatunk 1875-ből, de vannak 1890-es, 1910-es évekből származó sínek, de megtalálhatók az a vájusin, amit itt Diózsérben gyártottak a villamosok részére. De itt Diózsérben gyártották a metrónak, a fogaskerekűnek, minden egyes olyan helynek a síneket, amik egyáltalán a vasúton közlekedtek.

0: Bekecsen rendezték meg a 25. Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőr napot, amely idén a 12. őszi bekecsi vigassággal közösen várta a látogatókat. A helyi sportpályán tartott nagyszabású ünnepségen a vármegye rendvédelmi vezetői mellett a térség polgárőrei is szép számmal képviseltették magukat. Az esemény hivatalos megnyitóján elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő teljesítmény nyújtó önkéntes bűnmegelőzőknek. A délután és esti órákban változatos koncertek és kulturális produkciók szórakoztatták az egybegyűlteket. A szervezők tájékoztatása szerint a közös rendezvény idén is sikeresen erősítette a helyi közösségi összefogást és a polgárőrség társadalmi elismertségét. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez már a 25. Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei. 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsadennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni. Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retro gépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkben a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének, és hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt köteleztük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk. Miután a polgárőrség önkéntesen, térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint más, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.

0: A rendezvényen jelen volt Zsupi Róbert, szerencsirendőr kapitány is.
1: Ugye gyakorlatilag rengeteg polgári egyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat erejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet. Ugye ezt 27 település tartozik a Szerencsi rendőrkapitánysághoz, a Szerencsi, illetve a Tokaji járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban, természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos. A héten egyébként, sőt, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből. Volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket. Gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással. És tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni. Sőt, egy vasúti átkelő helyen egy mellékvonalon ment át, lerobbant az autó, lefulladt a sofőr, és úgy még egyszer lefulladt, úgy próbált átmenni, de sajnos jött a vonat, és az utasa meghalt. A négy sávosítása szerencség a 37-esnek nagyon nagy előny volt, gyakorlatilag drasztikusan csökkent a balesetek száma.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban bemutattuk a Massa Múzeumot, és ellátogatunk a Bekecsi polgárőrnapra is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta, és a műsor szerkesztője Grunda János, dicsértessék a Jézus Krisztus. Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Bodó Marianna kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. Az ügyészség tudomásul vette a végzést. A fellebbezésről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntető tanácsa dönt. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirati irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat. Rétvári Bence felidézte, hogy az útravaló ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar oktatási program iránt Csángóföldön. Évről évre nő a résztvevők száma, de a budapesti állami támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a hálózatot, mondta el a távirati irodának Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora. az őshonos moldvai csángó kisebbség magyar identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzését, a beolvadási folyamat megfékezését célzó magyar oktatási program jelenleg 37 településen zajlik, ezek közül 36 csángóföldön van. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. További 500 más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható. Nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: A napverse.

0: Radnóti Miklós, október. Hűvös aranyszél lobog, leülnek a vándorok. Kamra mélyén egérrág, aranylik fenn a faág. Minden aranysárga itt, csapzott sárga zászlait eldobni még nem meri. Hát lengeti a tengeri.
1: Radnóti Miklós október című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, és bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, sőt, állandó munkahelyesen volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 40-ben és 42-ben, majd 44-ben harmadjára hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1906. szeptember 25-én 120 évvel ezelőtt született Dmitrij Sosztakovics, a 20. század zenei életének egyik legmeghatározóbb alakja. A zeneszerző leginkább 15 szimfóniájáról ismert, de ezen kívül a nevéhez fűződik még szintén 15 vonós négyes, 7 opera, 5 balett, számos kamara és szólódarab, valamint több mint 50 film zenei anyaga. Mai műsorunkban a zeneszerző 5. D-moll szimfóniáját mutatjuk be. Sosztakovics 5-je egyike a leggyakrabban előadott 20. századi szimfóniáknak, valódi modern klasszikus. Drámai ereje és dallamgazdagsága rendkívül népszerűvé tette, de a mű eredeti kontextusa nem mentes az ellentmondásoktól. Nem túlzás azt mondani, hogy csak mostanában kezdjük mélyebben érteni ezt a darabot. Sosztakovics élete legnehezebb évében írta az 5. szimfóniát. 1936. január 28-án a Pravda névtelen szerkesztőségi cikke durva támadást intézett a Kisvárosi Lady Macbeth című opera ellen, zene helyett zagyvaságnak titulálva azt. A cikk hatására Sosztakovics műveit a következő évben szinte egyáltalán nem adták elő, de ami még sokkal rosszabb volt, Sosztakovicsnak, aki az év májusában apa lett, a legsúlyosabb retorzióktól kellett tartania. Ám a párt hamar rájött, hogy az ország zenei élete nem nélkülözheti legtehetségesebb fiatal zeneszerzőjét, és így megbocsátottak Sosztakovicsnak. Alig egy évvel azután, hogy a zeneszerző kénytelen volt visszavonni 4. szimfóniáját, az 5-et óriási sikerrel mutatták be Leningrádban 1937. november 21-én. Nem sokkal korábban kezdődött el a nagy terror, politikai kirakatperek sorozata, mely halálos ítéletek és a hírhet munkatáborokba való deportálások egész tömegét vonta maga után. Az ország legnagyobb művészei közül nem egy esett áldozatul a nagy terrornak. Sosztakovics csodával határos módon megmenekült. Lehetséges-e, hogy a zeneszerző életét az 5. szimfóniának ugyanazon jellemvonásai mentették meg, amelyeket annyira csodálunk manapság? Sosztakovics kétségtelenül mindent megtett, hogy olyan klasszikus művet írjon, amelyet a hivatalos közegek elfogadnak majd, és amely annyira különbözik az avantgárdista 4-től, amennyire csak lehet. Az ötödikettől persze még nem lesz feltétlenül egy szovjet művész válasza a jogos kritikára, mint ahogy Sosztakovicssal mondatták akkoriban. A mű mélysége és őszintessége messze túlmutat mindenféle politikai machináción. Annyi biztos, hogy a szimfónia válasz valamire, de nem abban az értelemben, hogy egy megfélemlített iskolás gyerek jobb útra tér, inkább egy nagy művész reagál korának kegyetlenségére és őrültségére. Sok tintát pazaroltak a szimfónia jelentésének felfedésére. Az nem kétséges, hogy Csosztakovicsnak konkrét üzenete volt közönsége számára, máskülönben nem írt volna a szokásos allegro helyett olyan első tételt, amelynek mintegy a fele tűnődő lassú tempóban halad. Az ötödik szimfónia kezdetének energikus, pontozott ritmusában nagy drámai erő rejlik. A második téma, mely a hegedűk magas fekvésében jelenik meg, lírai hangulatú, ugyanakkor van benne valami hátborzongató, mintha habozna a zene, de egyszer csak a kürtök új induló dallamba kezdenek, mely nagy arányú motivikus fejlesztést indít el, a tempó is felgyorsul. Kissé már

Részletet hallottak Sosztakovics 5. D-moll szimfóniájának első tételéből, a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével. Az 5. szimfónia második tételeként rövid szkercót hallunk, mely egyfajta enyhülést hoz a megelőző dráma után. A Lendler-szerű dallamok ismét Mahler hatását mutatják, mind a szkercóban magában, mind pedig a középrészként felhangzó hegedű és fuvola szólós trió szakaszban. A harmadik tétel terjedelmes largójában a rezek hallgatnak, és a hegedűk a szokásos két szólam helyett háromra oszlanak. Az espresszívó nyitódallamot csak a vonósok játsszák, a következő téma a fuvoláké és a hárfáé, az első tétel induló ritmusait egyértelműen siratóvá változik. Az oboa, a klarinét és a fuvola vigasztalan szólódallamai közé egy ortodox gyászének vonósokon felcsendülő részletei keverednek. A feszültség nőttön nő, míg végül a tétel utolsó harmadában kitör. A csellók magas fekvésben nagy szenvedéllyel hozzák vissza a nyitódallamot. A tétel a korábbi fafúvós állások sirató hangulatával zárul. A lassú tételt közmegegyezéssel az egész szimfónia tetőpontjának szokás tartani. A sirató szájhagyomány szerint Mihail Tuhacsevszki marsalnak, Sosztakovics pártfogójának és személyes jóbarátjának szól, aki 1937-ben a szimfónia komponálásának idején esett áldozatul a sztálinista terrornak. Az ősbemutatón sokan sírva fakadtak a largó közben, talán saját elvesztett szeretteikre gondolva. Hallgassuk most meg Sosztakovics 5. D-moll szimfóniájának harmadik tételét, a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével.

Elhangzott Sosztakovics 5. d-moll szimfóniájának 3. tétele a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével. Az 5. szimfónia utolsó tétele, legalábbis látszólag, végre feloldja az első 3 alatt felhalmozódott feszültségeket. Az új induló dallam sokkal egyszerűbb, mint a korábbi témák legtöbbje. Ám az izgalmas fejlesztés végpontján a zene hirtelen megszakad egy erőteljes fortissimo akkordsor után, és a szólókürt egy lassabb tempójú, befelé forduló szakaszt vezet be. Richard Taruskin zenetudós megmutatta, hogy ez a szakasz Sosztakovics egy dalát idézi, melyet a zeneszerző nem sokkal az 5. szimfónia előtt komponált. A Puskin szövegére írott dal címe Újjászületés. Fáradt lelkemből elszáll a káprázat, és megjelenik a régmúlt, tiszta napok látomása, írta a szó szerinti fordításban a költő. A békés intermezzót hirtelen félbeszakítja az üsdob és a kisdob belépése, amely az induló dallam visszatérését készíti elő. Érdekes módon azonban a dallamot fele tempóban halljuk viszont, mintha csak önmaga árnyéka volna. Ellenpontos fejlesztés vezet végül is a váratlanul kirobbanó, összzenekari D-dur záróakkordhoz, amely több mint egy percig ismétlődik minden változtatás nélkül. Az 5. szimfónia hivatalos magyarázatát Alekszej Tolsztoj regényíró adta meg, aki bár grófi család sarja volt, lojális volt a szovjet rendszerhez. Nagyhatású cikkében a Vörös gróf a szimfóniát egyfajta zenei bildungsrománként jellemezte, olyan műként, amely egy hős fejlődését, tanulmányait, tapasztalatait, társadalmi öntudatra ébredését írja le. Ezt a felfogást tükrözi az a gyakran idézett cikk, amely Sosztakovics neve alatt jelent meg, de valószínűleg nem ő fogalmazta. Szimfóniám témája egy személyiség kialakulása, a mű koncepciójának középpontjában egy ember áll, minden szenvedésével. A szimfónia fináléja örömteli, optimista módon oldja fel az előző tételek feszült és tragikus pillanatait. Ennek ellenére a kritikusoknak meglehetősen nehezükre esett összeegyeztetni ezt az ideológiát azzal, amit hallottak. Voltak éppen mind a szovjet, mind pedig a nyugati interpretáció kételkedett a finálé optimizmusának valódiságában. Az előbbi számára ez hibája volt a műnek, az utóbbi szemében legnagyobb erénye és titkos üzenete. Mindkét oldalon úgy érezték azonban, hogy a finálé nem tudott igazi vigaszt nyújtani a largó, lesújtó gyászéneke után. Hallgassuk most meg a D-moll szimfónia befejező tételét a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével.

0: Elhangzott Sosztakovics 5. D-moll szimfóniájának befejező tétele a New Yorki filharmonikusok előadásában Leonard Bernstein vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Bodó Marianna kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. Az ügyészség tudomásul vette a végzést. A fellebbezésről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntető tanácsa dönt. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirati irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat. Rétvári Bence felidézte, hogy az útravaló ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar oktatási program iránt Csángóföldön. Évről évre nő a résztvevők száma, de a budapesti állami támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a hálózatot, mondta el a távirati irodának Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora. Az őshonos moldvai csángó kisebbség magyar identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzését, a beolvadási folyamat megfékezését célzó magyar oktatási program jelenleg 37 településen zajlik, ezek közül 36 Csángóföldön van. A moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. További fél száz más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült idő várható. Nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. A hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái: Leó pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a domonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt 9:30-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabin Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a luteránus küldöttség megbeszélés folytatott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pace érsek titkárral. Pálapostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya: a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves fivéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stubkjaér püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
1: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
0: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi utak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségét intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket. Legyőzi a rugalmatlanságot,
1: overcomes attitudes of inflexibility,
0: és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozdonattá válhat, hangsúlyozta a pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt,
1: the unity of the Western Church was imperiled,
0: de még nem volt széttörve. az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt, az águstai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állítatta a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem vállalt idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismerkedik.

0: választotta meg a Lutheránus Világszövetség elnökévé.
1: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Mária Petrá Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinói Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét, és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
2: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
1: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, s ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására. Tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
0: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szent Atya csütörtökön délben az apostoli palota kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szent Atya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát.
2: Nostra responsabilità nella tutela del creato.
0: A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy el

0: kerüljük, hogy minden használattárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
1: Memory del comandamento di Dio.
0: Keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre. Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra Környezetvédelmi Csoporthoz intézett beszédét Leó pápa. Ebben egy címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
2: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki: hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdekszeretet van-e kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. És amikor ezt gondolom, magamban nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott: nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlős kertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kelemetlenni a példabeszéd, mert egy idő után úgy viselkednek, mintha az övék lenne. Talán minden bűn egyik gyökere ez, amikor az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe, nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből is, megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szegletkővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz is, közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
0: Sajgó Balázs atya emlékezését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival az élet szépségéről beszélget.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az élet egyetlen esély, vedd komolyan. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld meg. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet, élet, éljed. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai beszélgetésünknek a témája az élet szépsége lenne. Rögtön egy meghatározással kezdeném, egy nagy filozófustól, Immanuel Kantól, aki imígyen definiálta a szépnek a fogalmát. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Mi most ezt megpróbálnánk az egész életre kivetíteni, ezt az érdek nélküli tetszést, és megvizsgálnánk a beszélgetésünk során, hogy ti hogyan látjátok, miben és hogyan jelenik meg az élet szépsége. Szerintetek az emberek zöme egyetért velünk abban, hogy szép az élet?
3: Szerintem igen. Aki boldog és aki olyan környezetben él, ahol szeret élni, azok szerintem úgy gondolják, hogy szép.
4: Szerintem is, hogy aki tényleg, meg hogy úgy viszonyul az egész élethez, hogy tényleg szereti, és nem azon töri, hogy most jaj, már megint csak a baj van, akkor szerintem ő is úgy látja, hogy szép az élet, és próbál tenni érte, ha még nem is nagyon annyira.
2: Nagyon fontos, hogy próbál is tenni érte, Réka.
5: Szerintem is, hogy az optimista emberek azok szerint szép, és a kicsibé is meglátják a jót, de viszont aki nem, annak biztos nem szép az élet.
2: A pessimista ember, aki ugye borulátóbb, neki nem lehet szép az élet?
5: De csak nem veszi észre.
2: Csak nem veszi észre. Biztos ti is tudjátok ezt, hogy amikor elhangzik ez sokszor, sok helyen és sok helyről, hogy szép az élet. Az emberek emellett, a kijelentés mellett ugye úgy elmennek. Olyan közhelyesnek hangzik, ugye? És legyintenek rá, és azt mondják, hogy jaj, jó, hallottuk ezt már ezerszer. Közben nem is így van. Tehát, hogy itt fogható meg a problémának a gyökere, hogy talán nem is vesszük komolyan, hogy szép az élet. Vagy magát, az életet nem vesszük komolyan. Ti hogyan látjátok ezt?
4: Hát sok mindenki az életet nem veszi komolyan, hogy maga, hogy magát az életet sem úgy kezeli, hogy most akkor ez egy komoly dolog. Egyszer élünk, akkor mindent megtehetünk, és akkor úgy nem azon van, hogy minél jobb legyen, meg hogy olyan, nem olyan komolyan viszonyul a dolgokhoz. Jó, nem mindig kell komolyan, természetesen, de hogy a fontosabb témákban azt is úgy elanyagolja, vagy úgy elvicceli.
2: Tehát, hogy a lényeg fölött elsikkad?
4: Igen.
2: És mi lenne a lényeg az életben? Vagy?
5: Hát szerintem az is, hogy határok között éljünk, és még jól is érezzük magunkat. És persze szeressünk, és szeretve legyünk. Ez is ugyanúgy fontos. És szerintem nagyon szép, vagy sok szép dolog van az életben. Család, barátság, meg ilyenek, szórakozás.
2: Erre majd részletesebben is kitérnénk a beszélgetés során, de a következő kérdésem az lenne, hogy mit élünk át mi emberek, amikor találkozunk a széppel?
3: Örülünk.
2: Örömet
3: csodáljuk.
2: Okoz. Csodáljuk. Nagyon jó gondolat.
4: És ilyen teljesen egy ilyen kerek dolognak tekintjük, hogy nagyon minden egyben van.
2: Kerek dolog, egyben van.
5: Igen, és nem akarjuk, hogy vége legyen.
2: Nagyon szép gondolatok. Igen, tehát, hogy nem akarom, hogy a látvány az megszűnjön. vagy hogyha meg is szűnök, akkor elviszem magammal, ugye megőrzöm magamban. És most csatlakoznék ahhoz a gondolatodhoz, Réka, amit mondtál, hogy ugye átéljük magát a szépséget már gyermekkorunktól fogva, az életszakaszunk minden egyes állomásában. Honnan tudnátok elkezdeni saját példátokon keresztül, hogy mi az a legkorábbi szép érzés, ami úgy megmaradt bennetek?
5: Hát kicsiként, amikor gyerekek voltunk, és akkor ott volt anya, meg apa, meg ilyenek, meg a játékok.
2: Na ugye a gyerek ugye nagyon tud örülni a játéknak, ugye? Pontosan. Aztán?
3: Amikor karácsony volt, akkor igen. Együtt volt a család, és akkor... Na akkor is az olyan jó emlékek voltak.
2: Nagyon jó, tehát egy eseménynek
3: igen.
2: is, ugye?
3: Összejövetelek.
2: Így van, egy esemény, egy családi összejövetel.
3: Amikor óvodában játszottunk az udvaron.
2: Nagyon jó, így igaz.
5: Hogy eleinte még félelemmel léptük át a kaput, utána meg barátságokat szereztünk. Azokat mai napig is néhányan ápoljuk. Az első szerelem.
2: Nagyon jó, így van. Tehát amikor ugye először szerelmes az ember.
4: Az első az mindig olyan nyomaték. És szerintem nekem mindig olyan nyomot hagy bennem még mindig.
3: Most jött tanulmányi eredmények, hogy annak örülünk.
2: Ugye a művészetben, ha szemlélünk egy képzőművészeti alkotást, lehet, hogy igazában véve nem is pontosan olyan az a kompozíció, hogy mindenkinek tetszik, viszont ha ránézek, akkor hordoz valami értéket, valami mélyebb dolgot, ami engem megérint, és mégis tetszik a kép. Így vagyunk ugye az életünkben is, hogy vannak olyan események, vagy helyzetek az életünkben, amelyek komoly és nehéz dolgokat is hordoznak, de önmagában véve szép. Szépé teszik, megszépítik a mindennapjainkat, sőt, nyomot hagynak az életünkben, Evelin utaltál erre, ugye, hogy igen. nyomot hagynak az életünkben, és megmaradnak ilyen útjelző tábláknak, amihez vissza tudunk mindig nyúlni. Ha az életre vonatkoztatjuk ugyanígy, miért lehet szép az életünk? Egy ember élete miért lehet szép? Olyan egyszerű példákat is hozhatunk rá akár.
4: Nekem mindig az jut eszembe, hogyha szép az élet, hogy a családommal lehetek, és hogy tényleg az van, hogy nincsen semmi gond, együtt vagyunk, és akkor szeretjük egymást, meg hogyha bármi van, akkor segítünk, meg ugye a barátok körülvesznek, és akkor tényleg úgy szeretve érzem magamat, meg hogy
2: nagyon
4: én is
2: fontos,
4: viszont.
2: Hogy szeretve érzem magam. Igen?
5: Szerintem az is, hogy például kitűzünk magunk elé egy célt, és például kapunk jó jeleket vissza, és néha még el is érjük, amiről álmodozunk, és az nagyon jó érzés tud lenni.
3: Nekem a szépségről mindig a természet üt eszembe. Nem tudom miért, meg hogy az a világnak a csodái. Ezek a állatok is, amikor születnek, meg úgy maguktól szól, nem segít nekik senki. Meg úgy az egész természet, amikor a virágok kinyílnak.
2: Aztán?
3: Hát az ember születése is.
2: Az ember születése is, igen. Nehéz, és mégis milyen szép.
3: Igen.
2: Talán az egyik legszebb dolog, ugye amikor új élet fakad. Tehát amikor azt mondjuk valakire, hogy milyen szép ez a nő, vagy ez a férfi, ugye? Tehát akkor nem pusztán csak a külsőségeket szemléljük, hanem hogy látom, ahogy fogalmazott Evelin az előbb, hogy kerek, egybe van. Tehát a szépség az nem csak a külsőséget, hanem a belső értéket is meg tudja jeleníteni. Mit gondoltok erről?
5: És valamelyik nap azon gondolkoztam, hogy például megkérdeznék, hogy az ismerőseink közül kitartunk a legszebbnek, és akkor nem is a külsejét néznék, hanem egybe a belsejét is. A mosolya is sokkal szebb, mint például egy mogorva emberi, és még a szeme is csillog, és az szépé teszi a boldogságtól.
4: Igen, meg hogyha valaki mosolyog, például egy boldog ember, akkor neki olyan, mintha a szeme is mosolyogna. Úgy teljesen azt tükrözi, mintha úgy tényleg minden jó.
3: És hogyha mondjuk valaki tényleg belül is boldog, meg kívül is szép, akkor az más a sugárzása, mint egy olyan, aki kívül meg nagyon szép, de már belülről így teljesen el van.

0: szerintetek ez a belső szépség, vagy nevezhetnénk, ugye, hogy ha már magasabb szinten gondolkodunk, ez a lelki szépség, ez ragályos lehet? Át tudjuk ezt adni? Vagy át tudjuk ezt venni mi más emberektől, szerintetek?
1: Szerintem a társaságtól is függ, hogyha sokat vagyunk boldog emberekkel, akkor elgondolkozunk, hogy miért is vagyunk, mi szomorúak.
2: Meg teljesen megváltozik a világról alkotott képünk is, szerintem.
0: Hogyha sok szépet látok,
2: szép lesz.
0: Szép lesz a világ, ugye?
2: Igen.
0: Nem véletlen az, hogy amikor fejlődünk, még picik vagyunk, hogy azt szokták javasolni a szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy ingergazdag és esztétikus környezetben nőjünk fel, mert ez nagyon jó hatással van a szellemi fejlődésünkre, meg természetesen a személyiség fejlődésünkre is, és valóban, hogyha sok szép dolog vesz körül bennünket, ugye a szépség az a rendezetlenséggel jár együtt?
2: Nem.
0: Ugye a szépség az valahol egy rendet is megkíván maga körül. És hogyha sok szép dologgal találkozunk, akkor kialakul az életünkben a rend, a rendszer, és egy tökéletes szépség, egy ilyen esztétika, hogy mondjam, tökéletesség valósul meg az életünkben. Amitől viszont nem szeretnénk elszakadni. Hogyha az emberek nem nagyon érzik ezt, akkor milyen okok miatt nem érzik szépnek az életet? Egy-két konkrét példával, hogyha megvilágítanátok ezt.
2: Szerintem a kudarcok.
0: Kudarc élmények. Nagyon jó.
3: Magányosság.
0: A magányosság. A magányosság az mit tesz az arcra, ha már a szépségről beszélünk, meg a külső megjelenésről?
3: Ráncokat.
0: Milyen arckifejezése van egy magányos, szomorú embernek?
3: Hát ilyen lehajlik a szája,
0: így
3: vagy lefelfordul.
0: Van. Pontosan így van, tehát a száj általában lehajlik, bús.
1: Szemöldökét össze.
0: Így van, tehát egy kicsit össze van húzódva a szemöldöke, vagy ráncolja. Ugye? Ki lehet ezt az embert mozdítani ebből az állapotából, szerintetek?
3: Hát nagyon-nagyon nehezen. Neki is kell tennie azért.
0: Miért tekintjük az életünkben természetesnek a jó dolgokat, és a szép dolgokat, és miért tekintjük természetellenesnek a rossz dolgokat? Mert általában úgy vagyunk vele, nem? Hogyha jó dolog történik velem, az természetes. Ha viszont valami rossz történik velem, hát annak nem lett volna szabad megtörténnie. Gondolkodtatok már ezen?
3: Tényleg így van.
0: De miért van ez így? Nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre.
2: Például, hogyha én rossz egyet kapok,
0: igen?
2: Én mindig magamat okolom. Hogy ez biztos azért van, mert hogy nem tanultam eleget, meg úgy én akkor nem érzem, hogy olyan, én nagyon maximalista vagyok, és hogy tényleg, hogy én mindig a legjobbra törekszem, és hogyha már valami egy kicsit is rossz, az már tényleg nekem a világfájdalmam, az élem akkor.
3: Lehet, hogy azért nem, mert hogy sok mindenkivel történnek jó dolgok, de hogyha valaki vagy olyan rossz dolog történik, ami mondjuk a másikkal nem, akkor az úgy nagyobb hírnek tekinti, hogy másikkal még nem történt meg, és így elmondja neki, hogy...
0: Tehát mint egy kivételes eset?
3: Igen.
0: Értem.
1: Hát én mostanában próbálkozok úgy gondolkozni, hogy ha történik valami rossz, akkor nem mindig azt lássam, hogy csak jó dolognak azok állandóak, és azok mindig szépek. Nem próbálom egy kicsit, hogy például, hát igen, ilyen dolgok, hogy a család és egészséges, meg ilyenek, hogy azok megvannak, és azok jók, és akkor a rosszakat meg azok így helyettesítik. Mert nem olyan sok rossz történik.
0: Inkább kevesebb rossz dolog történik, és több jó dolog, ezt akarod ezzel mondani?
1: Igen.
0: Nektek egyenként miért szép az élet? Erre nagyon kíváncsi lennék.
1: A testvérem. Mert jó. Ő szépé teszi.
0: Nagyon jó.
1: Meg a család.
0: Ugye egy ikertestvéred van.
1: Igen. Meg a barátok és a család. Meg a kicsi céljaim, amiket szeretek, és azokat úgy szeretem titokba tartani, mondjuk mostanában. Ugye középiskolás, akkor vannak kedves barátaim, és nekik elmondom is, és találtam hasonlóságot, például Evelinbe, Dóri. Próbálok sportolni, és sikerült lefutnom azt a távot, amit a tesítanárnő kért, és ez tök jól esett.
0: És ez neked bearanyozta a napod.
1: Igen.
0: És hogy... azóta is nagyon örülsz neki, és szépé tett az élet.
1: Igen. Mindig
0: emlegettem.
3: És a lányok között csak ő futott el.
0: És neked személy szerint például mondjuk a hited, az mennyire tudja szépé tenni az életed?
1: az is nagyon befolyásoló tényező, szerintem.
0: Mit találsz meg benne?
1: Erőt.
0: Evelyn?
2: Hát nekem is ugye, ahogy mondtadik, hogy a család, hogy tényleg ott vannak velem, és hogyha bármi van, akkor segítenek, együtt vagyunk, akkor a barátok, meg hogy ugye mindig lefekvés, hogy mindig szoktam imádkozni, és hogy nekem az tényleg olyan megnyugvás, vagy hogy mindig megköszönöm neki a mai napot, hogy segített, meg hogy végig velem volt, meg hogy vigyázott a szeretteimre is, és akkor, hogy úgy, nem tudom, úgy nekem az olyan megnyugtató, hogyha elimádkozom magam, és akkor utána úgy nyugodtan tudok aludni.
0: Ez is hozzájárul neked ahhoz, hogy te az életed szépnek tud be?
2: Igen.
0: Hogy te állandó kapcsolatban, vagy például mondjuk lefekvés előtt ez igen. A rendszeres ima, ez hozzátartozik igen. Ahhoz, hogy te szépnek érezd az életet.
2: Igen, mert úgy akkor utána ugyan tisztának érzem magam, vagy nem is tudom, olyan nyugodtnak.
0: Nagyon jó. Olyan. Tehát, hogy ki tudod üresíteni magadból igen. A sok fölösleges ballasztot, ugye?
2: Igen.
0: Dóra?
3: Olyan emberekkel vagyok körülbelül, akiket szeretek, és elmondhatom nekik bármit, meg annak is nagyon örülök, hogy apummal mindketten nem szeretünk túrázni, meg úgy még a családban többen is, de hogy így ketten, és így szoktunk menni túrázni, és úgy szeretek, így meg szeretem fotózni a tájakat, és olyan nagyon jó, amikor így látok egy szép ilyen tájat, és akkor lefotózhatom, és azon boldogsággal tölt, hogy olyan szép lett meg minden.
0: Szerintetek ti szépek vagytok? Ez egy kényes kérdés.
1: Sokszor látom a rosszat, de próbálok javulni, és így majd szeretnék fejlődni. És úgy majd szépnek látom magam.
0: Jó.
2: Én sok mindennel nem vagyok kibékülve magamon, de annyi mindig azt mondja, hogy pozitívan gondolkodjak már, nem negatívan, mert mindig csak a hibákat, mindig a negatívakat látom úgymond magamon, és a jót meg nem. És akkor mindig mondja, hogy pozitívan, és most próbálok úgy hozzáállni, hogy tényleg, hogy ne az legyen.
0: Szerintetek Isten szépnek lát minket?
3: Igen. Mindenkit.
1: Igen.
0: Mindenkit. És bizony tanulnunk kellene tőle, mert ha ő szépnek lát minket, akkor mi is lássuk szépnek magunkat, ha pedig kevésbé látjuk szépnek magunkat, törekedjünk arra, hogy szépüljünk, és láttassuk is magunkat szépnek, de ez ugye először belülről kell, hogy fakadjon, és lássuk szépnek a minket körül vevő embereket is, és a világot. Nem azt mondom, hogy erőszakkal, tehát ami csúnya, azt is szépnek lássam, mert ugye meg kell látnom a jót is mindenben, de hogyha az igazi értékeket fölfedezzük önmagunkban, akkor a másikban is könnyebben föl fogom tudni fedezni. Vagy amit fölfedezek a másikban, ugyanúgy fölfedezhetem magamon is, hogy jé, ez bennem is bennem van. A maga a teremtett világ is, az embertársaink is, bizonyos helyzeteink, a művészet, az mind-mind Istennek a tökéletes szépségét sugározza felénk. És ennek célja van az életünkben. Istennek a szépséggel célja van. Az is, hogy esztétikailag is szépek legyünk mi, és az is, hogy szépé tegyük mind az önmagunk és a mások életét. Evelyn, megkérnélek, hogy olvasd fel a műsor végéimát.
2: Uram, Jézusom, add, hadd legyek a föld súlya, a világ világossága. Akkor is ezt kérem, ha tűzön vizen kell átmennem, hogy sóvá váljak. Ne engedd, hogy olyan legyek, mint a látványpékség, a hamis ízesség kedvéért, vagyis a világ divatjáért lemondjak a valódi értékekről. A valóban ízes élet önmagáért beszél, a jó ízű víz itatja magát. De vajon mitől jó ízű az emberi élet? Hiszem, hogy csak valami nagy-nagy szeretettől. Segíts, Uram, hogy a föld súlyaként éljen meg szeretetedet. Hiszem, hogy csak akkor lesz elviselhető ez a világ, ha szolgáljuk egymást, ha lehajolunk egymást gyöngeségeihez, poros lábaihoz, ha elhajlunk a másik nyígös gondjaihoz, bűneihez, emberi rúdságához. Add, hogy keresztény magatartásom sugározzék, átterjedjen minden körülöttem lévő emberre. Legyen meg bennem a keresztény ízesség, a belső öröm és a jó akarat, és ez kifelé is hitelesen látszódjék rajtam. Ezt kérem tőled, Uram. Amen.
4: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki.
5: Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
6: Napbúcsúztató.
5: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal szótejtünk az Országos Könyvtári Napok miskolci és egri programjairól, valamint a Könyves Vasárnap rendezvényeiről is beszélgetünk. Ezt követően a második Rákóczi Ferenc könyvtár által meghirdetett október 23-ával kapcsolatos versmondó verseny felhívását is ismertetjük önökkel, végül pedig a Gárdonyi Géza Színház idei évadának első bemutatójáról, Senkijevics Kóvádisszáról beszélgetünk a főbb szereplőkkel. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3 órakor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek elején a cigány pasztoráció aktualitásairól beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével, és Németh Péterrel, az intézet szakmai asszisztensével. Majd a Megelőzés faktor a mozgásban a bűnmegelőzés című sport és eseménynap megnyitójára látogatunk a Miskolci Factory Arénába. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Vércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

megbocsát az Úr és hűséges. Megmutatja az utat a bűnösnek. Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire. Olvasom a 24. Zsoltárban. Egy bizonyos engedékenység és józan higgadtság áldásosabb lelki állapot, mint a lázas reménykedés és a gyors eredmények hajszolása. Ez a lelki állapot egészségesebb és jobban összhangban van gyarló természetünkkel. Éppen ezért képes szívünket megnemesíteni. A jó célokért való lelkes munkánktól nagy eredményeket várni önmagában természetes és ártatlan dolog ugyan, de tapasztalatlanságra mutat. Sokkal értékesebb magatartás úgy dolgozni, hogy nem reméljük munkánk eredményének megtapasztalását, s mégis fáradozunk kötelességtudatból és azzal a bizalommal, hogy ha mi nem látjuk is meg a munkánkból fakadó jót, az mégis meg fog teremni. Egy tudós megkérdezett egyszer egy bölcset: hogy van az, hogy hozzá olyan sokan tódulnak? Pedig én sokkal többet tudok, mint te, és engem mégsem keresnek fel. A bölcs így felelt: én magam is csodálkozom, hogy ilyen csekély emberhez, mint amilyen vagyok, ennyien jönnek, hogy tőlem hallják Isten tanítását, ahelyett, hogy hozzád mennének, akinek tudása a hegyeket képes megmozgatni. De talán azért jönnek hozzám, mert én csodálkozom ezen. Hozzád pedig azért nem mennek, mert te azon csodálkozol, hogy miért nem mennek. Istenünk, te vagy minden bölcsesség forrása. Add meg nekünk a szellem tágasságát, hogy tudásunk növekedése segítsen minket abban, hogy téged mindig mélyebben megismerjünk, és hozzád közelebb jussunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntető eljárásban. Bodó Marianna kifejtette, a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, osztva az ügyészség álláspontját, amely szerint a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása más kényszerintézkedéssel nem érhető el. Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását, közölte a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. Az ügyészség tudomásul vette a végzést. A fellebbezésről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntető tanácsa dönt. Oroszországi misszióinak működése továbbra is folyamatosan biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad, közölte a külügyminisztérium a közösségi oldalán tett bejegyzésében, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be. A külügyminisztérium bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésekre adott válaszlépésként értékel. Kiemelték, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség eszkalációjában, ugyanakkor fenntartja korábban meghozott nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését. Az orosz külügyi tárca lépését azt követően jelentette be, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az útra való ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. A politikus a távirat irodához eljuttatott közleményében rámutatott. 20 éve nem történt olyan, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok ne kapják meg a nekik járó ösztöndíjat. Rétvári Bence felidézte, hogy az útravaló ösztöndíj program 2005 óta működik. Ennek keretében hátrányos helyzetű diákok kapnak ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatásban részesülnek. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. Egyre nagyobb az érdeklődés a magyar oktatási program iránt Csángóföldön. Évről évre nő a résztvevők száma, de a budapesti állami támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a hálózatot, mondta el a távirati irodának Hegyeli Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora. Az őshonos moldvai csángó kisebbség magyar identitásának, nyelvének és kultúrájának megőrzését, a beolvadási folyamat megfékezését célzó magyar oktatási program jelenleg 37 településen zajlik, ezek közül 36 Csángóföldön van. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége Csíkszeredában is működtet egy kollégiumot 66 magyar tanuló moldvai középiskolás számára. További 500 más városban magyarul tanuló középiskolást ösztöndíjjal támogatnak, mert a Kárpátokon túli régióban nincs magyar középiskola, ahol anyanyelven folytathatnák a csángóföldi alapképzést. Végül az időjárásról. nagyrészt derült idő várható, nyugaton fátyol felhők lehetnek az égen, csapadékra továbbra sincs kilátás, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz, kora reggelre általában 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, még a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értéket is mérhetünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal is egy programot, programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hiszen itt van az ősz, itt van újra, és ha ősz, akkor országos könyvtári napok, amelyekből nem hiányozhatnak a miskolci programok sem. Nos, idén milyen programokkal is készül a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban itt van az ősz, és újra itt vannak az országos könyvtári napok programjai. Idén már 20. alkalommal rendezi meg az Informatikai és Könyvtári Szövetség az őszi könyvtári napokat. Ugyanis az Országos Könyvtári Napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik. A könyvtári napok célja az, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak szerepére, a könyvtárak társadalomban betöltött szerepére. Minden évben választanak egy jeligét, egy szlogent a könyvtári napok programsorozatához. Idén az optimizmust választották, amit talán a legfontosabb most a könyvtáros szakmában. Az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik, szól a programsorozat jeligéje, és valójában a könyvtár segít abban, hogy optimisták maradjunk, optimisták legyünk, és egy eszköz arra, hogy bármilyen problémát meg tudjunk oldani, szembe tudjunk nézni. És a programsorozat erre a könyvtári szerepre hívja föl a figyelmet. Vannak megszokott programelemek a könyvtárban, illetve mindig szolgálunk újdonságokkal is a látogatóknak. A megszokott könyvtári program a kedvezményes beiratkozás, amit október 9-10 és 11-én kínálunk a látogatóknak, minden tagkönyvtárunkban, nyitvatartási időben. Ez a jövő hét péntek, szombat és vasárnapi napjára vonatkozik, ugyanis az Országos Könyvtári Napok program sorozata október 5 és október 11-e között zajlik, és október 11-én vasárnap zárul. Ami egy rendkívüli esemény, de már megszokott, hogy vasárnap a II. Rákóczi Ferenc könyvtár nyitva tart, és elsősorban a fiatalabb korosztályt várja különféle programokkal. Úgyhogy ezen a napon is lehet kedvezményesen beiratkozni. Ez azt jelenti, hogy a beiratkozási díj 50%-át kell csak kifizetni. A részletekről a honlapunkon, illetve a közösségi oldalainkon, valamint a könyvtárainkban kaphatnak tájékoztatást. Mindemellett most már szintén hagyománnyá kezd válni, hogy használt könyvekből könyvvásárt tartunk. Ez is egész héten zajlik. Gyakorlatilag a készlet erejéig 500 forintos darabáron itt a Rákóczi Ferenc könyvtárban vásárolhatnak használt könyveket a látogatók. Tavaly került be a programjaink közé, ekkor fordult a Informatika a látássérültekért alapítvány, az a Informatikai és Könyvtári Szövetséghez, és egy felolvasó versenyt kezdeményeztek. Egy Lapról Hangra nevű oldalon lehet olyan szövegeket találni, amelyeket vakok és gyengénlátók számára civil személyek felolvasnak, és így tudják a szövegeket a vak és gyengénlátó személyek is használni. És az Országos Könyvtári Napok hetén a könyvtárak, köztük a II. Rákóczi Ferenc könyvtár is csatlakozott ehhez a felhíváshoz, és várjuk azokat a lelkes önkénteseket, akik vállalják azt, hogy valamilyen rövidebb, hosszabb szöveget, elsősorban folyóiratcikkekre gondolnak, felolvasnak, és ezt a honlapon, a Lapról Hangra oldalon közzé teszik a vakok és gyengénlátók számára. Minden technikai feltételt a könyvtárak biztosítanak, az önkénteseknek csak felolvasni kell, sőt, akár a szövegek kiválasztásában is tudunk segíteni. Úgyhogy a nyitvatartási időben minden tagkönyvtárunkban szeretettel várjuk azokat az önkénteseket, akik szeretnének ennek az oldalnak a tartalmához hozzájárulni. Megszokott programelemek, az író-olvasó találkozók, amelyek egy könyvtárból nem maradhatnak el. Idén is minden tagkönyvtárunkban találkozhatnak írókkal, költőkkel az idősebb és a fiatalabb korosztály. És itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban Kemény István lesz a vendégünk október 8-án csütörtökön. A szerző

0: művész, Viola Barbara fuvola művész és Füvesi Norbert gitárművész előadásában. A Tompa Mihály könyvtárban pedig Tomor Anita írónő látogat el, hogy találkozzon olvasóival. Ezek mellett számos könyvtárban lesz még kiállítás, gyerekeknek kézműves foglalkozás, kreatív bemutatók, különféle találkozók még, ahol a felnőtt és gyereklátogatók is részt vehetnek.
1: És végül mondjuk el a legfontosabb információkat az idei országos könyvtári napokkal kapcsolatban.
0: Az idei országos könyvtári napok október 5 és 11-e között kerül megrendezésre, amelyhez a II. Rákóczi Ferenc könyvtár valamennyi könyvtára csatlakozott. Számos programmal, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, író-olvasó találkozókkal várjuk az érdeklődőket. A részletekről a könyvtár honlapján lehet információt találni, illetve közösségi oldalainkon is lehet követni az eseményeket, és a könyvtárakban is személyesen lehet információt kapni a pontos részletekről, hogy melyik program pontosan, melyik napon és mikor kerül megrendezésre.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
0: Köszönöm szépen, és szeretettel várjuk az érdeklődőket, nem csak az októberi könyvtári napokon, hanem mindig a könyvtárainkban.

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan sűrű a program kínálat most a könyvtárban és a gyermekkönyvtárban, hogy minden héten találkozunk, hála jó Istennek. Most is, mert hogy újabb programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Egészen pontosan az országos könyvtári napokkal kapcsolatos októberi gyermekkönyvtári programokat. Melyek is ezek?
1: Igen, hát én is nagyon örülök neki ennek a gyakori találkozásnak, és természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát ezek a programok rögtön október 5-én hétfőn a nyitottság napja elnevezése van ennek a napnak, ugye az Informatika és Könyvtári Szövetség elnevezése ez, de egyébként mi azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk azért minden napjában, de talán a nyitottság jelzőt azt úgy határozták meg, hogy ezen a napon délután 2-re hirdettük ezt a programot, iskolai csoportot várunk, hogy tehát a nyitottság jegyében bemutatjuk az egész hatalmas nagy intézményt, mert ugye a II. Rákóczi Ferenc könyvtár több szintje van, alaksora is van, pincéje is van, és az alaksorban van például a központi raktár, ezen a nyitottság napján azt is megmutatjuk a kedves érdeklődő gyerekeknek, osztályoknak, mert hogy ugye a hétköznapokban az a látogatóktól elzárt terület, és már látom is a lelki szemeim előtt, hogy biztos nagyon-nagyon fogják élvezni például a raktárnak a kormánnyal irányítható polcainak a kipróbálását például, de megismerkedünk a helyismereti gyűjteménnyel, a médiai zeneműtárral, szóval minden, az egész pincétől a padlásig bejárjuk a könyvtárat, és nyilván ennek a programnak is az a célja, hogy az egész intézményt megismerjék, mert ugye a hétköznapokban a gyermekkönyvtárba találkozunk, hál' Istennek, a gyerekekkel.
0: Mikor lesz ez?
1: Ez október 5-én, hétfőn délután 14 órai kezdettel. És a másik napra, keddre is, hát azt kell mondjam, hogy mindig, hogyha sajtóval beszélek, és ez nagyon nagy öröm számunkra, nem tudjuk elégszer kihangsúlyozni, hogy a könyvtári programoknak a célja persze az, hogy jól érezzék magukat, igényes programon vegyenek részt, ugye persze ez is szubjektív, de mégiscsak a könyvtár, és leginkább ezt hatványozott

0: nyugodtan mondom, és nyomtatott félkövér betűkkel, hogy az olvasás népszerűsítése. És hosszú tapasztalatok mutatják azt, hogy az olvasás népszerűsítésének meg a legjobb eszköze a élő, azaz kortárs gyerekíróval való találkozás, olyan íróval, akinek a műveit szeretik a gyerekek, tapasztaljuk, hogy kölcsönzik. Úgyhogy így lesz ez október 6-án, délután szintén 14 órai kezdettel, amikor Fini Petra író-költő látogat el hozzánk. Őt lehet megismerni, magát, a író személyiségét, a műveibe bepillantást nyerni. Olyanokat is várunk, akik még esetleg nem tudják, hogy ki az a Fini Petra, meg olyanokat is, akiknek nagy kedvence, mert az utóbbiak vannak nagyobb számban. És aznapra délután 3-ra még, ha úgy tetszik, kinyitjuk a generációk hídját, mert hogy a okos eszközökről, ugye ezt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjas korosztálynál az okos eszközök használata néha problémát okoz, és már hosszú ideje a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban nagy létszámban részt vesznek középiskolások a iskolai közösségi szolgálat keretében, és ők annyira kedvesek, nyitottak, hogy vállalják azt, hogy a nyugdíjas korosztálynak segítenek az okos eszközöket, leginkább a telefon használatában. Ezt délután 3 órára hirdettük kedre, hogy már ugye az iskolából is kijönnek a középiskolások, és a nyugdíjasok is egészen biztosan, hogy ide tudnak érkezni 3 órára, tehát ez szintén október 6-án kedden, tehát 15 órakor kezdődik ez a program. Máskor is volt már ilyen, és nagyon kedves kis beszélgetések tudnak, amit én félfüllel hallok a nagymama és idézőjelesen könyvtári unoka között, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz meg egy kedves kis beszélgetés is. Hát szombaton is, ugye minden szombaton nyitva van a könyvtár, ezt azt gondolom, hogy országos szinten is a nyitvatartási ideje jónak számít nagy intervallumban, hiszen délelőtt 10 órától egészen 4 óráig várjuk a látogatókat minden szombaton, és szombaton ugye jobban ráérnek a kisgyerekes családok, a kis babácskák, úgyhogy ezért is hirdetjük, tehát október 10-e szombatra a már 20 éve működő Babusgató klubunknak a foglalkozását Barnószkibe a népzenész, kiváló népzenész és pedagógus fogja ezt a foglalkozást tartani, tehát az Ölbe babáknak.
1: Mindez tehát október 10-én szombaton 10 órakor a gyermekkönyvtárban. Az országos könyvtári napok záró napján október 11-én rendezik meg már hagyományosan a könyves vasárnapot, amely a szó szoros és átvitt értelmében is hab lesz a tortán. A részleteket pedig elárulja nekünk ön, milyen programokkal is várják ezen a bizonyos könyves vasárnapon a gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, szóval a családokat.
0: Igen, így van, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családokat várjuk, kicsit nagyot, közepest, mindenfélét. Igyekeztünk úgy összeállítani a programot, és hogyha a hét programjánál mondtam azt, hogy mennyire fontos a olvasás népszerűsítés, és annak is az írókkal való találkozás, hát bizonyíték erre a könyves vasárnap programja is, mert hogy 10 órakor már meghirdetjük a családi vetélkedőt, de nem kell nagy előkészületekre gondolni. Itt is a családi vetélkedőnek az egyik állomásán Gívai Csilla aranyvaszkor díjas író lesz a vendégünk, az állomás vezetője. Amíg utazunk, amíg repülünk, ezt a címet adtuk ennek a programnak, nem véletlen, hiszen akik ismerik Gívai Csilla költészetét, illetve meséit, történeteit, közben ugye ő még illusztrátor is, tehát nem csak ír, hanem rajzol is, kiválóan természetesen. Szóval akik ismerik, tudják, hogy ilyen sorozatban könyvei megjelentek, amíg kirándulunk, amíg stb. Különböző darabjai vannak ennek a sorozatnak, és vele találkozhatnak a családok. Tehát én ezt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, amikor anya, apa, gyerekek egy kortárs íróval találkozhatnak, olyannal, akiknek a műveit ismerik, szeretik, kedvelik. Közben Csilla játékos feladatokat is kitalál majd, azzal készül, tehát 10 órakor már megkezdődik ez a program, de nem csak Csilla lesz egy állomás, ha mondhatom így, ugye, hanem a könyvtárnak itt is az egész tereit megnyitjuk, tehát a helyismereti gyűjteményben, a zenemű és médiatárban, akkor természetesen a gyermekkönyvtárban is lesznek játékos állomások, ahol a családok részt tudnak ezen venni, mindenféle, azt gondolom, ötletes feladatokkal készülünk most is, és még ajándék is jár azoknak, akik az összes állomást teljesítik, a menetlevelükbe, vagy ha úgy tetszik, az útlevelükbe pecsétet is kapnak, hogy az, ha azt az adott állomáson a feladatokat teljesítik, és tényleg egészen biztos, hogy mindenki fogja tudni teljesíteni ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a gyerek számára legyen az kisebb, nagyobb a különböző képesség és képességfejlesztő játékoknak a kipróbálási lehetősége, úgyhogy itt az első emelet egy ilyen játéktárrá, vagy játékeszközök kipróbálásává alakul át, úgyhogy a Borka játéktár is vendégünk lesz, és azokat a játékokat természetesen tetszőlegesen már az időpontot értem, hogy 10 óra és 1 óra között bármikor ki lehet próbálni. Nagyon tapasztaljuk azt is, hogy a gyerekek egyszerűen szeretnek alkotni, annyira ügyesek, tovább gondolják, létrehozzák, és akkor nap mint nap beszélek olyan szülővel, hogy amikor kicsi volt a gyerek, még azóta is megvan, amit a könyvtárban csináltunk, a teknős békát, vagy a nem tudom én kis cicát, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben is így lesz, hogy olyan örök darabokat készíthetnek el itt a gyerekek. Fábián Ágnes, nyugdíjas pedagógus, kézműves megnyitja a kézműves sarkát a gyermekkönyvtárban, és ott mindenféle az ősszel kapcsolatos dolgokat lehet készíteni. Természetesen ugye a könyvtár terei nyitva vannak, tehát kölcsönözni lehet egész nap gyereknek, felnőttnek egyaránt, azt mindig tapasztaljuk is, hogy közben ugye egy füst alatt program, plusz kölcsönzés is, úgyhogy, hogy úgy mondjam, nagy rohamra számítunk a gyermekkönyvtárban is, de már nagy roham van most, jelen pillanatban, mert hogy mától kezdjük el a ingyenes regisztrációs jegyeket osztani a 11 órakor kezdődő Grillus Vilmos gyermekkoncertre. Hát Grillus Vilmos szülőnek, nagyszülőnek és mostani gyereknek egyaránt nagy kedvence, és mindig szívesen jön hozzánk, úgyhogy nagy-nagy szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy mindenképp nagy élmény lesz ebben az évben is Grillus Vilmos gyermekkoncertje. És hogyha lemennek a programok, akkor 13:30-kor ünnepélyes pillanatok következnek, nem is egy pillanat, hanem több is, mert hogy egyrészt a hűséges olvasóinkat, a legfiatalabb olvasókat, hát nagyon sok hűséges olvasója és nagyon sok szorgalmas gyereklátogatója van a könyvtárnak, de abból kiválasztottunk egyet-egyet, hogy érezzék az olvasók, hogy mennyire fontos az ő jelenlétük, hiszen ezt nem kell hangsúlyozni, hogy mennyire, szóval őket fogjuk köszönteni. A legfiatalabb olvasó esetében meg a számok azok makacs tények, tehát ott is, hogy úgy mondjam, a Korvin a rendszer megmondta, hogy ki a legfiatalabb olvasó, egy pár hónapos csecsemőről van szó, de hát ugye már ő is Montessori ilyen fejlesztő könyveket kölcsönöz anyukája, apukája neki, úgyhogy kiskorban, tehát nem lehet elég korán elkezdeni a könyvtárba járást. És hát a másik ünnepélyes, nagyon-nagyon ünnepélyes pillanat, gondoljuk, hogy ebben az évben is nagyon sok pályázónk lesz, az olvasók királya, királynője pályázat, amikor is a legjobb pályamunkákat értékeljük, a koronák már készen állnak, ajándékokat tervezzük, illetve részben megvannak, mert hogy ajándék is jár, dicsőség is jár, korona is jár, és hát a non plus ultra, hogy Gévai Csilla teszi fel majd a koronát az élet királynőnek, királynak, hercegnek és hercegnőnek a fejére, ugye a ismert gyermekíró, akinek a művét kellett elolvasni ebben az évben, úgyhogy egy füst alatt ajándékozás, íróval való találkozás, és hát reméljük örömteli pillanat, és senki nem lesz csalódott, és a végén a tényleg haba tortán a szó szerinti torta, ez is már mindig hagyomány, hogy egy tűzijátékos tortát tolunk be, és ünnepeljük az olvasókat, mert hát az előbb is utaltam rá, hogy nekünk ők az ünnep, ha itt vannak, velünk vannak a hétköznapokban is, de a könyves vasárnapon is, úgyhogy egy közös tortázással zárul a nap.
1: Nem utolsó sorban, ha már önnel beszélgetek, egy kérdés erejéig meg kell említenünk azokat a bizonyos társas játékokat, amelyekkel kapcsolatban szerintem még mi is olyan szép és jó emlékeket őrzünk gyermekkorunkból. Bizony már ilyenre is van lehetőség, erről már beszámoltunk a Szent István Rádió hullámhosszain, hogy lehet társas játékokat is kölcsönözni a könyvtárból, de gondolom, hogy ezen könyves vasárnap és az országos könyvtári napok alkalmával is ismételten főszerephez juthatnak akár a társas játékok is.
0: Hát úgy van, nagyon köszönöm a kérdést, mert a népszerűsítésnek ezen eszköze nagyon fontos számunkra. Igen, vannak társas játékok, amelyeket itt helyben ugye lehet használni. Jó kis tini sarka van a könyvtárnak, ahol ugye beszélgetni is lehet kisebbnek, nagyobb gyerekeknek egyaránt ezeket a társas játékokat használni és játszani, de van ugye egy, hogy mondjam, egy társas játék állományunk is, amit meg kölcsönözni is lehet. Úgyhogy nem csak könyvet, diafilmet, papírszínház, CD-t, DVD-t, stb. Lehet kölcsönözni, hanem bizony már társas játékokat is, azt itt az első emeleten, és a kollégáktól tudom, hogy nagy keletje van a társas játékoknak, mert tényleg szuperebbnél, érdekesebbnél érdekesebb játékok találhatók meg itt a első emeleti szekrényben, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy társas játékot is kölcsönözzön.
1: És ha már úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy hab lesz a tortán, ön is megemlítette azt a bizonyos olvasók tortáját, akkor javaslom, hogy beszélgetésünk végén most mi is képzeletben tegyük fel a habot a tortára, és ismételjük el a legfontosabb információkat az önök programjaival kapcsolatosan, és nem utolsó sorban a könyves vasárnappal kapcsolatban.
0: Hát igen, szóval, hogy már október 5-én várjuk programokkal a gyerekeket, amikor is pincétől a padlásig vezetjük a csoportokat, érdeklődőket. Író vendégünk október 6-án érkezik délután 2-re, Fini Petra, kortárs gyermekíró, ugye, akinek már rendkívül nagy a repertoárja, hogy úgy mondjam, több mint 30 gyermekregénye jelent meg. Ő lesz a vendégünk, a Generációk Hídja programsorozat keretében középiskolai diákok nyugdíjasoknak tartanak kis okos eszközokítást, úgyhogy reméljük, hogy az is sikeres lesz. Szombaton a legeslegkisebbeket várjuk, a pár hónapos, egyéves, kétéves gyerekeket a Babusgatóklubunkba, és akkor vasárnap 10-kor meg már mindenki jöhet egyrészt a családi vetélkedőre, a kézműves foglalkozásra, a játékokkal való játékra, tehát a társasjátékklubunkba, a kézműves foglalkozásra, a borka játéktérre, és 11-kor senki se felejtje, hogy Grílus Vilmos megkezdi a koncertjét, délután pedig a királynő királyválasztás, akkor a leghűségesebb, legszorgalmasabb olvasók köszöntése, akkor a családi vetélkedő résztvevőinek köszöntése, illetve a torta a végén.
1: Köszönöm szépen Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének, hogy figyelmünkbe ajánlotta az idei gazdag programkínálatot is, és azt pedig külön köszönöm, hogy még meg is ismételte a legfontosabb információkat, hogy mindenkiben valóban sikerüljön felkeltenünk az érdeklődést a jövő heti programok iránt. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
0: Nagyon köszönöm az érdeklődést.

0: Brézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársával ezúttal nemzeti ünnepünkhöz, október 23-ához kapcsolódó szavaló versenyről beszélgetünk, amely annak idején hagyományteremtő céllal jött létre, és sikerült ezt a tervüket, ezt az ötletüket beváltani, hiszen, ha jól gondolom, minden évben meghirdetésre és megrendezésre kerül ez a versmondó verseny. Így lesz ez idén is.
1: Igen, emlékezetem szerint talán a Covid idején volt valami online jellegű, tehát nem jelenléti, de utána már beindult szépen, te is zsűriztél Böbe az egyik alkalommal, és nagyon népszerű, nagyon sokan jelentkeznek, de szeretnénk, hogy még többen jelentkezzenek, és nem csak az általános iskolás korosztálya, 7.-8-osok, és itt mondom el, hogy akik 8 meg 6 osztályos gimnazisták, és mondjuk 7-esek, 8-osok itt indulnak ebben a korcsoportban, attól függetlenül, hogy középiskolában tanulnak, a korosztály az, ami számít. És a másik korosztály pedig a 9-től 12. osztályos fiatalokat jelent. Itt a honlapunkon megtalálnak mindenféle információt a híreknél, mégpedig azt, hogy mi az ajánlott irodalom, hogy kiktől lehet elmondani különböző verseket. Itt ugye nem sorolom, hogy Tollas Tibornak számtalan olyan verse van, ami ehhez a korhoz kapcsolódik, vagy Illyés Gyulának, és lehetne folytatni a sort, és biztos van olyan költő, akinek a verse nincs ebben a listában, de mondjuk kapcsolódik az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz, és most ugye 70. évfordulóról beszélünk, lehet, hogy születnek is, vagy születtek is az elmúlt időszakban, mondjuk pont ebben az évben versek, ezeket is elmondhatják, majd annyi, hogy ugye ezeket a szövegeket el kell szépen küldeni, meg a jelentkezési lapot ki kell tölteni. Hol találják a jelentkezési lapot, mert ezek hasznos technikai információk. www.rfmlib.hu a honlapunk, aki esetleg nem ismerné, és itt lesznek a különböző adatok, és a szavalóverseny@rfmlib.hu címre kell elküldeni majd a jelentkezési lapot. És rá kell írni mindenféle adatot, ki kell tölteni, és a határidő október 12-e, hétfő délután 4 óra. A döntő egy héttel később lesz, 19-én, 1 órától a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtár előadó termében, mostanában az utóbbi időszakban egy teremelfoglaltság miatt általában ott volt. Volt olyan, hogy váltva volt egyik évben itt a központi könyvtárban, másik évben a Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárban, de nagyon szépen feldíszítik a termet, kimondottan készülnek még meglepetéssel is, itt talán a díszítés miatt, és a zsűriben is azért olyas valaki fog ülni, még nem árulom el, aki azért nem minden nap néz szembe versmondó fiatalokkal, de hát otthonosan mozog ezen a területen. Annyit elárulok, mert hogy ne legyek már teljesen titokzatos, hogy egy színművészről van szó természetesen. Ugye az elmúlt években már volt Mikita Dorka, Mészöly Anna tavaly előtt Lajos András, és egy férfi színész fog most ott ülni a zsűriben. Olyan férfi színész ebből szerintem, akik ismerik a színház világát, már fogják tudni, aki nagyon magas állami kitüntetést kapott ebben az évben. És szerintem ezzel akár ki is mondhatnák a nevét, de azért nem mondjuk ki, hogy legyen meglepetés azoknak, akik a híreket mondjuk nem figyelték, vagy nyomozzanak utána, hogy ki volt az a valaki. Miskolci iskolák nevezhetnek, ez egy fontos, mert ugye a Szent István Rádiót hallgathatják itt a megyében is, meg a szomszédos megyében is, de ez miskolci iskolásoknak van meghirdetve, ez a verseny, és hát ilyenkor mindig megkérdezik, jó, de mit lehet nyerni, mi az, amit kapnak? Hát az első helyezettek felkérést kapnak a jövő évi városi költészetnapi ünnepségen Lillafüreden. Ha fiatal ember nyeri meg a középiskolások versenyét, akkor azt szoktuk felajánlani, hogy akár az ódát is mondja elő. Nagyon sokszor így volt például, egy Blátis diák mondta, nem a mostani évben, mert most pont nem fiatal ember nyerte meg a középiskolás kategóriát, hanem az általános iskolás korosztálynál nyert. Így nem ő mondta el az ódát, de egy-egy vers, amivel készül, vannak visszatérő versenyzőink, ez nagy dolog. És nem csak ezen mondhatják el a kedvenc versüket, vagy az általuk választott verset, nem kell, amit itt mondtak el, természetesen lehet más is, hanem mondjuk a könyvtár más rendezvényén. Itt lesz most az országos könyvtári napok is, de ott van a könyves vasárnap, ugye az OKN záróakkordja, vagy a könyvtári majál is, nem sorolom, számtalan olyan rendezvény van, most kettőt is mondtam a programajánlóba, a Petőfi napokat és a Tompa napot, ahol szintén közreműködhet majd az a fiatal, de hát különböző apró nyeremények biztosan lesznek, meg hát ott a meglepetés is. Egyébként a honlapon a híreknél nem csak a versösszállítás van, hanem irodalomjegyzék is, hát ha abban is találnak valami olyan írást, ami egyik verset megszeretteti. Mert fontos, hogy szeressék azt a verset, amit hoznak majd erre a bizonyos megmérettetésre, és szeretettel olvassák, ne kényszerként éljék meg. Olyan fiatalok versenyeztek az elmúlt években, akik átérezték ennek a bizonyos dátumnak a súlyát, a fontosságát, és nehéz azért, én azt mondom, megérteni, egy 18 éves, vagy sőt, ugye még fiatalabbakról beszélünk, de hogyha utána olvasnak, ha van történelmi ismeretük, akkor már mindjárt másabb lesz az egész. Úgyhogy várjuk a jelentkezést, tehát október 12-e hétfő délután 4 óráig, és 19-én rá egy hétre a verseny. szavalóverseny@rfmlib.hu, és ugye honlapunk www.rfmlib.hu, olvassák, figyeljék az ottani dokumentumokat, pedig küldjék vissza a megadott e-mail címre.
0: Köszönöm szépen a riportot Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársának, akikben felkeltettük az érdeklődést, jelentkezzenek az idei 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos szavalóversenyre. A kerek évforduló, a 70. évforduló alkalmából is.

0: Széchenyi Orsolyával, a Bródy Sándor Könyvtár olvasószolgálati osztályvezetővel beszámolunk az október elejé programokról, különös tekintettel az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, amelyhez évek óta csatlakozik az EGRI Könyvtár is. Mik lesznek ezek a könyvtári napoknak, illetve az intézménynek a saját programjai?
1: A következő hét, az október 5-i hét pedig már egy egész különleges hét, nem csak a Bródy Sándor Könyvtár életében, hanem a magyarországi könyvtárak életében egyaránt, hiszen az Országos Könyvtári Napok, amely idén 20 éve kerül megrendezésre, egy olyan országos rendezvény, amely abszolút ráirányítja a könyvtárakra a figyelmet, és az előző évek tapasztalataiból azt látjuk, hogy ez valóban így is történik, hiszen olyanok is fölkeresnek minket, akik egyébként nem járnak könyvtárba, de ilyenkor olyan programokat, kedvezményeket és akciókat kínálunk, amely azt gondolom, hogy a nagy közönség széles rétegét is megszólítja. Az idei téma, mert hogy ezeknek a könyvtári napoknak mindig van valamilyen témája, idén az optimizmus a téma, és hogy itt ez az optimizmus szó itt nem azt jelenti, hogy mi nem látjuk a nehézségeket, hanem pontosan az ellenkezőjét, hogy tudjuk, hogy van, viszont van eszközünk a megoldáshoz. Egy könyvtárnak mi lehet az eszköze ehhez? Az nem más, mint ugye maga a könyvtár és a könyv. És hogy azt is gondoljuk, és magunkról is, Bródyról is ezt gondoljuk, a Bródy Sándor könyvtárról, hogy mi egy úgynevezett világító torony vagyunk, és ebben a változó világban mi vagyunk az a hely, ahol a tudás elérhetősége biztosított, ez biztonságot is ad, illetve itt olyan közösségi élményekre tehetnek szert az emberek, amelyek a további mindennapokban erőt adnak nekik. Hát lássuk is a programjainkat. Ugye megszokhatták már, kedves hallgatóink, hogy ilyenkor mindig valamilyen akciókkal is készülünk, ez idén is így lesz. Tehát október 5-től 11-ig egész héten féláras beiratkozást kínálunk az érdeklődőknek, illetve ha esetleg otthon maradt egy-két könyv, és vagy költözés volt, és véletlenül nem hozták nekünk vissza, akkor ezen a héten a késedelmi díj nélkül veszük vissza a könyveket. Október 9-én, 10-én és 11-én, tehát a hétvégén pedig a Bródy játékpár tagságot is féláron lehet megváltani. Ugye 3 éve már, hogy a könyvtárunkban társasjátékokat lehet kölcsönözni, közel 1000 darabos gyűjteményünkből tudnak választani a játékos kedvek, és itt most a 3 nap folyamán ezt féláron megtehetik. Illetve kezdődik a Bródy Antikvár, amelyet mindenki annyira vár. Ilyenkor ősszel ugye a leselejtezett könyveinkből, felajánlásokból kínáljuk a rengeteg olvasnivalót az Egészségház utcai lejáratunknál. Valamint a digitalizálási szolgáltatásunkat is ilyenkor kedvezménnyel biztosítjuk. Tehát, hogyha régi családi felvétel van még valamilyen régi, ma már nem lejátszható adathordozón, akkor azt várjuk szeretettel és most kedvezménnyel digitalizáljuk bárkinek. A programjainkat tekintve több kiállítással is várjuk az érdeklődőket. Egyrészt egy természetfotó kiállítás, ami hamarosan nyílik, lesz látható majd az Országos Könyvtári Napok hetében Jakab Sándor gyönyörű fotói, gyönyörű természetfotóit tekinthetik meg az érdeklődők. A Felsővárosi Fiók Könyvtárban pedig a Bükk járatlan útjain című saját készítési tablókiállítás lesz majd látható, a gyermekkönyvtárban pedig Táborszka Janának a gyönyörű illusztrációi, levelek és szirmok címmel. A hét során várjuk a kedves érdeklődőket hadtörténeti előadásra, kötetbemutatóra is, Jarmati Paul Zoltán legújabb kötetét mutatjuk be, illetve Remetszki Imre Tököli a Felföld üstököse című kötetét. És ami különlegessége mindig ennek a hétnek, az a szombati és a vasárnapi program. Szombaton egy nagyon izgalmas programmal várjuk az érdeklődőket. Ugye egy éve már, hogy lehet a könyvtárban zongorázni, egy nagyszerű Yamaha digitális zongoránk van, amelyet nyitvatartási időben fejhallgatóval tudnak kipróbálni az érdeklődők. Most viszont szeretnénk ezt a szolgáltatásunkat úgy népszerűsíteni, hogy akinek van kedve egy rövid darabot eljátszani, szombaton, október 10-én fél 11-től délig várjuk szeretettel, és eljátszhatja nekünk ezt a zongora darabot. A könyves vasárnap pedig az Országos Könyvtári Napok utolsó napja, pedig mindig valamilyen izgalmas, érdekes témával készülünk, hiszen vasárnap nem nagyon szoktunk nyitva lenni, de ezen a héten mindig kivételt teszünk. Október 11-én, vasárnap, növény- és magbőrzével várjuk az érdeklődőket. Hozhatnak be növényeket, magokat, ehhez regisztrálni kell, aki szeretne ilyet hozni, de az se csalódjon, akinek esetleg nincs otthon, mert hogy magonc kuponok megvételével lehet növényeket vásárolni, illetve magokat. Ezt a napot természetesen kiegészítjük olyan programokkal, amelyeket a Ródi Könyvtár zöld munkacsoportja szervezett. Lesz mese és kézműves foglalkozás, illetve a kreatív sarkunkban pedig a saját ágyás jelölőnket el tudjuk készíteni, ha már vásároltunk magokat. Ami még ezt kiegészíti, a természetfotó kiállításhoz pedig vezetést és filmvetítést is kínálunk ezen a napon. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket.
0: Ha valaki bővebb, tartalmasabb felvilágosítást szeretne, akár az Országos Könyvtári Napok honlapján települést kiválasztva megtalálhatja, vagy akár a Bródinak a saját honlapján megtalálhatja ugyanezeket a programokat, amiket te elmondtál, és még részletesebben, még pontosabban. Én köszönöm szépen, és kívánok sok látogatót nektek, nem csak az Országos Könyvtári Napokra, hanem egyébként is az intézményben. Széchenyi Orsolya, köszönöm.

0: Hát én nagyon különleges esemény kapcsán találkoztam a Kóvádisz egyik szereplőjével, Bari Istvánnal, mert tulajdonképpen én belecsöppentem ebbe a mai Nyílt Nap egyik programjába, amikor is villámrandezunk van veletek színészekkel, és akkor én így, ahogy lehetőség adódott, mondtam, hogy akkor Istvánnak, hogyha már szereplője vagy, akkor ne a randevú kérdéseket oldjuk meg, hanem egy picit a darabról beszéljünk, meg a darab előtt még egy pár mondatot arról, hogy te honnan kerültél ide, te végzett színművész vagy, egyetemi hallgató vagy, tehát hogy kerültél a Gárdonyi Géza Színházba.
1: Köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is. Én 2025-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen Budapesten. Horváth Csaba és Rábor Roland osztályban végeztem. Ez alapvetően egy fizikai színházi rendező és koreográfus szak, de nagyon sokat...
0: A Pankával együtt végeztél?
1: Igen. Szerintem voltunk, Kondákor Pankával, a Kóvádisznak a koreográfusával, és a színháznak a tánckar vezetőjével. Bele egy osztályba végeztem, és ezután töltöttem egy évadot Székesfehérváron, a Más Marti Színházban, és onnan szerződtem most ide, ahol ez már évad.
0: Eddig még ugye próba folyamatok zajlanak, mi a tapasztalatod a városról, a színházról, a kollégákról?
1: A város még nem volt alkalmam kellőképpen körbejárni, de gyönyörűnek tartom. A bazilika körül szoktam lekelni, ott is szoktam ebédelni, illetve a bazilika melletti esztemezőkönyvtárban jártam, de még igazából nem nagyon volt idő. Most nagyon intenzív ez a próba folyamat, úgyhogy próbálom minden időmet és energiámat arra fordítani, hogy minél többet kihozzunk ebből az anyagból, meg magamnak ennél a szerepből. Úgyhogy jelenleg ezzel tartom a legtöbb időt, de gyönyörűen tartom ezt a várost.
0: És akkor Kóvádisz, hát egy nagyon híresen kijelölt darab, egy Nobel-díjas írónak a regényéből született, most már nem tudom, hogyadik színházjátsz ezt a színpadi adaptációt. Neked mi volt az első találkozásod? Regényként olvastad, vagy szinte itt szembesültél először ezzel a történettel?
1: Regényként kezdtem el olvasni, még nyár elején, és abszolút beszippantott a mű, úgyhogy egy nagy szerelem és nagy találkozás lett ez az epikus regény. Utána néztem egy lengyel filmváltozatot, illetve utána néztem egy későbbi sorozatváltozatot, amik másféleképpen próbáltak feldolgozni, nem illusztrálva, de mégis ugyanezt a témát felhasználva ezt a művet. És alapvetően az egész kor és az egésznek az atmoszférája és a Nero világa Caligula után egy hihetetlen izgalmas esettanulmány és korrajz, és nagyon jó ebbe belecsöppenni, ennek a szagát picit érezni, és ezeket a mondatokat mondani, amik ezekben elhangoznak, ezekkel a helyzetekkel dolgozni, úgyhogy
0: nagyon jó. Főleg, hogy említetted Caligulát, Nero Caligula, hát azért tudjuk a történelmi tanulmányokból, azért mind a ketten bőven az őrület határán mozgatták ugye ott a szálakat, de ugye itt ez egy...
1: Tele van szeretetéséggel és vágyal arra, hogy elismerjék, de ez teljes mértékben elképzelhetetlen abban a millióban és abban a helyzetben, amiben ő van. És közben itt ez az hihetetlen sok elfolytott érzelem és agresszív. Itt ez a represszív egyén, aki nem tudja magát kifejezni, ha kifejezi magát, nem tudja pontosan, hogy az mit jelent, soha nem érheti őszinte visszacsatolás semmiről, amit ő alkot, vagy tesz, vagy jön. Egy teljesen kétségbejtő figura, és hihetetlen magányos ember. Nagyon zavarbejtő és szomorú.
0: Ez olyan érdekes, hogy te pont Nérót játszott, hiszen ugye Néróról, ahogy én említettem, ugye mindenki azt tudja, hogy hát ő milyen egy őrült ember volt, de így, hogy az ember őt belül, tehát hogy játsza, így érti meg igazán, hogy tulajdonképpen milyen a most kifejeztet, hogy szeretet. És megjegyzem, hogy a legutóbbi történelmi kutatások azt mondják, hogy azért nagyon sok minden csak rá lett aggatva, tehát azért annyi kegyetlenséget nem követett el. Na de nyilván kell mindenkornak egy bűnbakot keresni, szóval hogy azért te most megérted az ő pszichológiáját, meg az ő érzékáját.
1: Igyekszem ezzel minél többet foglalkozni, talán ez foglalkoztam leginkább. Illetve még nyáron olvastam hozzá Kosztolányi Dezsőnek a Édesköltő című művét, és ott meg pont az a kiindulás kulcsa annak a regénynek, hogy, hogy ő felnő, felcseperedik, és ebből a teljesen általános, szép, tiszta lelki emberből hogyan válik majd nélkül. És ott pontosan látszik az, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül egy ilyen agresszorrá válik. És hogy mihez vezetnek ezek amit akár sok esetben ez a fajta társadalmi berendezkedés, illetve az édesanyja is ahhoz, mint helyzet a grupban. Igyekszem vendégszövegekkel is, meg igyekszem másfajta módokon is behozni ezt a fajta oldalát is nyilván. Az emberi oldalát, a sebezhető gyenge oldalát, amit próbál minél jobban elfedni.
0: Már az előbb csengettek nekünk, úgyhogy én átadlak mások, hiszen itt ez egy villámrendezvú program, de Barisán örülök, hogy megismertek, és sok sikert kívánok!

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új funkcióval és új üzemeltetővel nyitja meg kapuit a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Jelentős fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen és bemutatóhelyen. A munkajog aktualitásairól tartanak online előadásokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Új funkciókkal és új üzemeltetővel nyitja meg kapuit a Sátoraljaújhelyi bortemplom. Az épület a jövőben nem csak turisztikai látványosságként, hanem vendéglátóhelyként is szolgálhatja az érkezőket, amire különösen nagy szükség van a vasútállomás közelében. A különleges épület és a hozzá kapcsolódó panoráma új találkozóhelyet is teremthet a városban. A tervekről Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere nyilatkozik.
2: Meghirdettük önbérbeadásra a bortemplomot, jött be érvényes pályázat, el is nyerte a cég, aki az üzemeltetésre pályázott, és bizony-bizony eljött az idő, hogy megnyisson. Étterem lesz, borkostolóhely lesz, program lehetőségek lesznek benne, ha minden jól megy, büfé is, teraszon, tehát minden, amit bele álmodtunk, bele gondoltunk, az megvalósul. És hát itt is már mondhatom, hogy ez a reklámhelye. Várjuk, és én magam is várom azt, hogy minél inkább belakja elsősorban az újhelyi polgárság, aztán persze várjuk a máshonnan érkező, távolabbra jövő vendégeket is, mert hogy az épület önmagában is már megtekinthető, a kiállítás benne van. Tehát igazából ez továbbra is látogatható, megtekinthető, körbejárható, de most azok a funkciók, amelyeket szerettünk volna benne, ezek rendelkezésre állnak majd. Ott leszek, nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz a fogadtatás, kíváncsian várom, hogy mit tudnak ajánlani lehetőségként a bejövő vendégeknek. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó helye lesz ez a vidéknek, és itt túllépünk Sátoraljaújhely határain, hiszen ez valaha is, mint a borforgalmi vállalatnak, vagy majd később a kereskedőháznak a intézménye volt, amíg el nem adták, és akkor sem csak új helyé volt, hiszen a bor előállítása, tárolása, majd szállítása ugye vasúton keresztül, az innen indult, ebből az épületből. A Művelődési Központ az üzemeltetője a kiállításnak. Lehet tárlatvezetés teljesen természetes, de hát rendelkezésre állnak azok a eszközök, amelyekkel végig lehet menni, és minden szobánál, minden teremnél, minden látnivalónál az információt ugye megkapja az ember fülhallgatón keresztül, tehát igazából ez adott esetben tárlatvezetés nélkül is teljes mértékig megtekinthető, és mindent megkap a vendég, amit tudnia kell a kiállítással kapcsolatosan, tehát szerintem ez egy megfelelő kiszolgálást biztosít a vendégnek természetesen. Egyébként pedig csak hozzáteszem, hogy a vasútállomási épületén belül büfé nem áll rendelkezésre jelen pillanatban, a legközelebbi pont viszont itt a bortemplom, ami mondjuk 50 méterre vagy 60 méterre van az állomás épületének a kijáratától. Tehát igazából, hogyha valaki csak gyorsan szeretne enni valamit, vagy meginni egy kólát, vagy egy kávét, arra is ott van a lehetőség. Tehát szerintem ott nagyon sok ember fordul meg. Hát ugye a buszok onnan indulnak, ugye ez evidens, oda is érkeznek a vonatoknál, ugyanez a helyzet. Tehát nagyon-nagyon sok, szerintem több ezer ember fordul meg egy adott napon a vasútállomáson, bármelyik okból. És igen, ott van egy lehetőség, hogy ha várakoznia kell, vagy vár valakit, akkor is le tud ülni normális, gyönyörű körülmények között.
1: Jelentős nemzetközi hátterű fejlesztések indulnak 2027-ben az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen és bemutatóhelyen. A határon átnyúló uniós projekt keretében teljesen korszerűsítik a látogatóközpontot, átfogó szerkezeti felújítást kap a világhírű Ipoly-Tarnóci ősfa védelmét szolgáló föld alatti csarnok, valamint tájépítészeti szempontból is teljesen rendezik a bemutatóhely melletti látványtó környezetét. A nagyszabású beruházás a Bükki Nemzeti Park igazgatóság kezelésében lévő területeket érinti. A részletekről Juhász Tamás, az ősmaradványok természetvédelmi terület és bemutatóhely vezetője tájékoztat.
3: A fejlesztések egyrészt érintik a külső területeket, másrészt pedig a látogatóközpont belső tereit és az egyéb bemutató helyeinket. A kültéri fejlesztések, attrakciók, egyrészt a látogatóközpont mellett található tűzvíztározó újjáépítésével, egy vízimalom létrehozásával, ami egyrészt folyamatos áramoltatást biztosít a látogatók segítségével a víz felszínnek, a víz területnek. Ez egy mechanikusan működő vízimalom lesz, vízimalomkerék szivattyúval. A látogatóközpont melletti szabadtéri nagy tavunk fejlesztésére is irányulnak dolgok. Ez például egy gejzír imitáció. A tó közepébe egy szivattyú segítségével úgy alakítják ki, mintha időnként gejzír törne föl. Ezek a megvalósítások, főleg a gejzír, az utal a valamikori vulkanizmusra, ami ezen a területen, vagy ennek a környéken zajlott le. Ennek egy része Magyarországon, a másik része Szlovákiában található, a legfiatalabbak Szlovákia területére esnek. Tehát egy vulkanizmusban, földtani értékekben, de kulturális értékekben is nagyon gazdag nemzetközi geopark, a Novográd Globális Geopark. A 4D technológiának a segítségével, ami a földrengéseket illeti, a vulkánkitöréseket illeti, ugye Ipoly-Tarnócot egy nagy vulkánkitörés pusztította el, és egyben őrizte is meg. Itt a látogatók az egyik attrakciók segítségével, a földrengés szimulátorral megtapasztalhatják azt, hogy milyen egy földrengés, ez pedig képi illusztrációk, a vulkánkitörés, áramló vulkáni áradat teszi színesebbé. A másik ilyen fejlesztésünk a geoparki felfedezőterem, ami pont arra helyez hangsúlyt, hogy egy érintő fal segítségével az érintő falon a Novográd-Nógrád geopark geológiai és vulkáni örökségének a részei vannak elhelyezve, és a látogatók 15 pontra érintve ablakokat nyithatnak meg, amiből rövid információkat, képi és szöveges információkat kaphatnak ezekről a kiemelkedő földtani helyekről. Hogy ez jobban el tudják képzelni, a földtani korok bemutatója is használható lesz, ahol maguk a látogatók egy félgömb körül mozgatható karikával irányíthatják különböző sebességgel, hogy mi is történt itt az elmúlt 20 millió évvel ezelőtti Ipoly-Tarnócon. És ez mellett még lesz egy olyan érintő falunk is, ami azt teszi lehetővé, hogy a látogatók, vagy a gyerekek képeket színezhetnek ki, ezeket a képeket föl lehet tölteni egy falra, ahol az általuk készített, kiszínezett állatok megjelennek, és erről akár képeslapot is lehet készíteni, amit el tudnak vinni magukkal.
1: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2025-2026 évi vállalkozásfejlesztési programja keretében online előadássorozatot rendeznek elsősorban munkáltatók részére. A Csináljuk Együtt munkajoga gyakorlatban projekt célja segíteni a munkáltatókat a munkajogi szabályok útvesztőjében. a prezentációk számos nagyobb témakört fednek le, mint például a munkaviszony létesítése, a munkaszerződés teljesítése, a munkadíjazása, a munkaviszony megszüntetése, valamint a pihenőidő és a munkaidő jogi háttere. A soron következő előadás a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségéről fog szólni, október 7-én szerdán 9 órától. Emelte ki Nagy Mihály János, munkajogi szakokleveles tanácsadó.
4: Én például a magyar közönt szoktam nézni, hogy milyen munkajoggal kapcsolatos változások vannak. Az utóbbi időszakban nem nagyon volt. Évelején azért mindig vannak, vagy év végén. A kötelező bérek azok általában változnak, ezek a magyar közönyben megjelennek, de ezek már szokásosak. Érdemes jogtárba megnézni, mert ott is meg lehet találni változásokat. A munkajogi szabályok most, hogyha az utóbbi fél évre gondolok vissza, akkor nem nagyon voltak, de lehet szakcikkekből is erről értesülni. Lehet különböző szakmai tárgyú előadásokon is erről tájékozódni, például a kamarák által rendezett munkajogi tárgyú előadásokon is, hiszen aktualitásukat illetően az én szerint, tudomásom szerint, hogyha változás történik, akkor itt munkajogi tárgyú előadások kerülnek megtartása. Amikor átfogóan egy év elején például az év indítással kapcsolatos tájékoztatások, ilyen témájú előadások minden évben év elején megtartásra kerültek. Én jó szívvel tudnám javasolni a munkáltatóknak azt, hogy a dokumentációjukat mindenféleképpen gondoskodjanak róla, hogy azok aktuálisak legyenek, megfeleljenek a cégnek. Higgyék el nekem, hogy nem jó az, hogy levadászok egy munkaszerződést az internetről. Számtalan van, rengeteg van, de azt munkakörre kéne szabni, a cég tevékenységére kell szabni. Tehát, hogy védjék a cégüket a munkajogi szabályok betartásával is, és bástyázzák körül. Úgy gondolom, hogy van egy tartózkodás, van egy téves elképzelés is, hogy nem fordulnak szakemberekhez, mert az nagyon drága. Ez mondjuk én szerintem nézőpont kérdése, de töredéke, higgyék el nekem, hogy töredéke annak, mint hogy bírságra mit fognak kifizetni akkor, hogyha valamilyen szabálytalanságot követnek el, és nem elsősorban a munkaügyi hatóságra gondoltam. Az is hátrány a cégnek, hogyha munkavállalók azért nem fognak ott elhelyezkedni, mert ott szabálytalan foglalkoztatás folyik. Nincsenek rendben a cégnél ezek a dolgok. Nem szabályozott a cég. Ez már óriási veszteség. Nem elsősorban azért kell rendet rakni, hogy a munkaügyi hatóság ne csináljon rossz intézkedéseket, hanem elsősorban azért, hogy rendezett legyen a cégem.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken általában felhőtlen, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég. Többnyire mérsékelt marad a keleti eszél, de Sopron körül lehetnek élénk széllökések is. Pénteken általában 24 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. október 1-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egerben és Gyöngyösen is köszöntötték a szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki képtár. Ezek a mai adásunk témái, következzenek a részletek. A város szépkorú lakóit köszöntött egy Gyöngyösváros önkormányzata az idősek világnapja alkalmából a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepi rendezvényen Szókovács Péter polgármester mondott köszöntőt, majd az Operett Musical Voices társulat nyújtotta az ünnepi műsort. A következő percekben a városvezető gondolataiból idézünk.
2: Örülök, hogy ezen a különleges napon együtt lehetünk. Az idősek világnapja számomra nem egy egyszerű ünnep a naptárban. Ez egy olyan nap, amikor egy kicsit megállunk, és kimondjuk azt, amire talán a hétköznapok rohanásában nem mindig jut elég idő. Köszönjük. Köszönjük mindazt, amit egy életen keresztül adnak a családjuknak, a környezetüknek és ennek a városnak. A munkát, a törődést, a tapasztalatot, a sokszor csendben meghozott áldozatokat. Mindazt, amit talán észre sem vettünk akkor, amikor megtörtént, de ma már pontosan tudjuk, milyen sokat jelentett. Gyermekként még egészen másképp tettünk és látunk rá az életre. Sok mindent természetesnek veszünk. Természetesnek, hogy a szüleink ott vannak mellettünk. Hogy a nagyszüleink és nagyszüleinknek mindig van egy jó történetük, egy tanácsuk. Vagy éppen egy olyan mondatuk, amit akkor talán nem értünk. Évekkel később viszont eszünkbe jut. Ahogy telnek az évek, egyre inkább megértjük, hogy ezekből a történetekből, mondatokból és példákból épül fel az, akik vagyunk. Én személy szerint

0: Nagyon sokat kaptam a szüleimtől és a nagyszüleimtől. Nem csak szeretetet és biztonságot, hanem olyan értéket is, amelyek ma is elkísérnek. Tőlük tanultam meg, hogy a munkának van becsülete. Hogy a nehézségek ellenére is érdemes tovább menni, és hogy az ember értékét nem az mutatja meg, hogy mit birtokol, hanem az is, hogyan bánik másokkal. A családi történetek, amelyeket gyermekként hallottam, ma már egészen más jelentenek, és más jelentéssel bírnak számomra is.
1: Az Idősek Világnapja alkalmából rendeztek ünnepséget Egerben a Kemény Ferenc sportcsarnokban. Az esemény a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége szervezésében valósult meg. Számos Heves Vármegyei településről érkeztek szépkorú vendégek, valamint jubiláló házaspárok, akiknek életútját, illetve kitartó munkáját, sikereit méltatták. A következőkben Csuhány Bence, Heves Vármegyei Önkormányzata közgyűlésének elnöke köszönti a rendezvényen megjelent nyugdíjasokat.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Napja alkalmából. Mindig öröm számomra, amikor egy olyan rendezvényre érkezem, ahol ennyi tapasztalat, életbölcsesség, élettörténet gyűlik össze egy helyen. Ilyen közönség előtt azért kétszer is meggondolja az ember, hogy mit is mondjon, hiszen önök már nagyon sok mindent hallottak és láttak. Láttak már jó beszédet, rossz beszédet, hosszú beszédet, még hosszabb beszédet. Igyekszem helytállni itt most önök előtt. Fiatalon az ember alig várja, hogy felnőtt legyen. 16 évesen nagyon szerettem volna 18 éves lenni már. 20 évesen 30. Aztán egyszer csak eljön az a pont, amikor már nem akarjuk annyira gyorsítani az időt. Sőt, inkább azt szeretnénk, ha egy kicsit megállna. És talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit az élet megtanít nekünk, hogy soha nem az időből van kevés, hanem sokszor mi adunk neki túl kevés figyelmet. Mert mit csinálunk mi? Rohanunk, dolgozunk, intézzük a gyerekeket, segítünk a szülőknek, építjük a házunkat, fizetjük a számlákat, és eközben sokszor elfelejtünk megállni egy pillanatra. És aztán egyszer csak eljön az az életszakasz, amikor talán több lehetőségünk van erre, és azt mondjuk, hogy most már nem csak túlélni szeretnénk a mindennapokat, hanem szeretnénk azt megélni. És talán ezért különleges az időskor, a nyugdíjaskor. Persze ennek is megvannak a maga kihívásai. Látom is ezt a szüleimen, akik mind a ketten most léptek nyugdíjas korba. Azt gondolták, hogy végre most már lesz időm mindenre. Aztán kiderült néhány hét múlva, hogy tévedtek.
1: A Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetségének elnöke méltatta az Idősek Világnapja fontosságát, most Farkas Attila szavaiból idézünk.
3: Amikor visszagondolunk ezekre az évekre, eszünkbe jutnak a mindennapok, amelyek hoztak sok örömet, de bizony voltak nehézségek is, megoldásra váró feladatok. Örömet adott a boldog házasság, a gyerekek születése, az unokák sikerei és eredményei. Őszinte közös öröm, ha munkaközösségeink, lakóhelyeink, csoportjai elismeréseket kapnak. Közös öröm, ami a legfontosabb. A közösség tart életben sok-sok embert most is. Itt van odafigyelés, meghallgatás, elismerés, új lehetőségek felfedezése. És itt van a szeretet. A szeretet pedig végtelen, határtalan és legfőképpen kortalan. Minden ember tudja, hogy szeretetet adni, és örömet kapni, örömet adni. Őszinte szívvel kívánom, hogy jó egészségben maradjon együtt ez a képességünk még hosszú éveken át.
1: Mozgalmas nyarat zárt a Sárospataki Képtár. A fesztiválok idején nagy népszerűségnek örvendett a jazz terasz, emellett múzeumpedagógiai foglalkozások és táborok is várták a látogatókat. Különleges színfoltja volt a szezonnak a Textil Plus című kortárs magyar textilművészetet bemutató tárlat is. Közben már az őszi programok is formálódnak, köztük egy Lego, valamint egy képregényes pályázat meghirdetése. Jaskó Beatrixot, a Sárospataki Képtár vezetőjét hallják.
4: Nyár egyik legsikeresebb, egyik sikeres programja volt a jazz teraszunk. És azt mondanám, hogy a Zempléni Fesztiválnak nem veszem el a dicsőségét, nagyon jó koncertek voltak, de utána mi még jazz zene mellett kellemes kis borozás a hűs fák alatt a templom árnyékában, hát hajnalig maradtak az emberek, tehát éjfél előtt sose mentek haza, úgyhogy 10 napon keresztül biztosítottunk effektíve egy szórakozási lehetőséget az embereknek. A kiállítás kapcsán nagy sikere volt, mert az emberek nem gondolták volna, hogy a textilből ennyit ki lehet hozni, vagy hogy ilyen sokoldalú. Ami még érdekes, hogy múzeumpedagógus természetesen mindig kapcsolódott hozzá, vagy kapcsolódik hozzá, és minden nap jönnek gyerekcsoportok ezen a héten is. Viszont a másik nagyon jó nyári programunk, és ezzel szeretnék dicsekedni, ez a múzeumi táborunk. És azért ugyan hagyományosnak mondható, de szeretünk megújulni, úgyhogy az egyik újításunk a képregénytábor volt, ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg, és a rajzold újra a történelmet, tehát effektíve Sárospatak és a régiónak a kulturális örökségét próbáltuk a mai nyelv, vizuális nyelvre, a képregény nyelvére leformázni. Ez volt az egyik sikeres. Akkor a Nemzeti Tehetség Programmal pedig a képzőművészeti táborunk valósult meg, és a harmadik táborunk pedig a digitális alkotóművészet. Nagyon érdekes dolog, hogy szintén a régióból több helyről, városból, faluból is jöttek. Egy évestől 99 éves korig hirdettük meg a LEGO alkotó pályázatunkat, Vásd valóra az álmaidat építőkockákból, és a beérkezett LEGO pályaműveket a művelődési házában fogjuk kiállítani, úgyhogy ennek október 30-a beérkezési határideje, és biztatok mindenkit, nem csak egyénileg, hanem csapatban is lehet pályázni. Családok, iskolás gyerekek fogjanak össze, és tényleg szó szerint mondom, váltsátok valóra az álmotokat, és legózzatok egy kicsit. A másik alkotó pályázat az pedig az Elképzelem képregény pályázat, és történeteket, meséket, vagy pedig bármi mást meg lehet jeleníteni képregény formátumban, és ezeket október 20-áig várjuk.
5: Kora esti hírmondó.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor, Kolesszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
5: Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Mónus József hajdunánási távlövő íjász újabb nemzetközi versenyen diadalmaskodott. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NYSC kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Extrém sportnapot tartottak a napokban Ózdon. Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg anesteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Mónus József újabb nemzetközi győzelmet aratott. A hajdunánási születésű távlövő íjász a bulgáriai Várnában megrendezett 7. nemzetközi tradicionális íjászversenyen indult. Az 50 fontosra korlátozott íjak kategóriájában 478 méteres lövéssel végzett az első helyen, 77 méterrel megelőzve a második helyezettet. Mónus József a győztes fegyvert és a nyílveszőket is maga készítette. Az íjat Hunyadinak, a Várnai csata oroszlánjának nevezte el, utalva a verseny történelmi helyszínére. 26 arany, 14 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői a 4. Masters NYSC kupa nemzetközi szenior úszó versenyen. Urbin Tamást, a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzőjét hallják.
2: Nyíregyháza ugye mindig nagy hagyományai voltak a szenior úszásnak. Ugye amióta megalakult az Eiszman Városi Sportusztoda, azóta nekünk is szívügyünk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumnak szenior szakága legyen. Idén 120-an neveztek a versenyre, ami azt mondom, hogy egy nagyon szép szám, körülbelül 500 nevezéssel. Amiben bízunk, hogy az évek során mi a 4. évben rendezzük, egyre szélesebb körben tudjuk ezt megrendezni. A szenioroknál van egy kis gond mindig az időpont kijelölésével, hiszen most is Európa-bajnokság volt, illetve nemzetközi verseny várható Debrecenben, ehhez próbáltuk igazítani a mi dátumunkat is.
1: A hazaiakon kívül 33 csapat több mint 100 úszója állt rajtkőre. Az egyéni számok mellett váltókat is rendeztek, és mind a 4 váltószámban a Nyíregyházi Sportcentrum csapata végzett az élen. A szervezők 50, 100, 200 és 400 méteres távokat írtak ki, emellett 4x50 méteres váltókban is összemérhették gyorsaságukat a csapatok. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum 12 versenyzője állt rajtkőre, a mezőnyben pedig a szlovákiai és romániai szenior úszók is voltak. A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének alelnöke, Pujáné Téli Éva a Szentesi Delfin SC színeiben ugrott medencébe. Mint elmondta, az augusztusi Somorjai Európa-bajnokságon egy bronzérmet szerzett, nem is akármilyen előzmények után. Most őt hallják.
3: Nekem ez egy érdekes felkészülési szakasz volt. Az sem volt biztos, hogy ezen a versenyen részt vehetek, hiszen közvetlen az Európa-bajnokság előtt 10 héttel volt egy komolyabb tüdőműtétem. A tüdőmnek egy elég nagy százalékát eltávolították, egy olyan 10-12%-ra oda lett. És hát ezután nem igazából lehet semmit se csinálni. 4 hétig nyilván én sem csinálhattam abszolút semmit. Utána kezdtem el lassan a felkészülést. Hát picit mindig túltoltam a dolgokat, de csak annyira, hogy ne legyen semmi komolyabb probléma. És így végül is a verseny időszakára oda jutottam, hogy akkor el fogok indulni. Igaz, hogy visszafogottan és nem úgy versenyzek, ahogy egyébként előtte, hiszen az arra még nem ért meg a szervezetem, de boldog vagyok, mert le tudtam úszni a 100 méter mellúszást, 50 mert és a 100 pillangót. Ebben a 100 pillangóban még olyan örömért, hogy mindamellett, hogy pillangót leúztam, ilyen előzmények után egy bronzéremmel is jutalmazták a teljesítményemet, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy ott 3. lehettem, és felállhattam ismét a dobogóra Európa-bajnokságon.
1: Extrém sportnapot tartottak Ózdon. A részletekről Szaka Attila, köznevelési, művelődési és projektügyi intézőt hallják.
4: Nagyon sok izgalmas sporteseményen vagyunk túl, és én azt gondolom, hogy a helyi humánfejlesztések Ózdon projekt keretében újraélesztett extrém sportnap elérte a célját. Egy igazi ünnep volt a mai délután, nagyon sok sportszerető, fiatal, felnőtt, gyerekként volt itt velünk a multisport pályán, illetve a környezetében, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok izgalmas program volt eddig is, és még lesz ezután is.
1: A gyerekek nagyon élvezték a felfújható akadálypályát. Volt, aki gyorsaságával, más ügyességével próbált minél hamarabb végigjutni az elemeken. A pálya előtt hosszú sor alakult ki, sokan pedig nem is elégedtek meg egyetlen körrel. néhány méterrel arrébb már az egyensúlyérzék került előtérbe. A rekesztorony építésénél a résztvevők saját maguk alatt helyezték el egymásra a ládákat. A cél az volt, hogy minél magasabbra jussanak, mielőbb elfogyjanak az elemek, vagy ledől az építmény. A futás is helyet kapott a kínálatban. Az Ózdi Teknőci és Diáksport Szabadidő Egyesület atlétikai rajtgéppel várta az érdeklődőket, így a vállalkozó kedvűek egy versenyszerű indulást is kipróbálhattak. Később közös kocogásra is várták a résztvevőket a rekordtámpályán. A kisebbek több állomást is végigjárhattak a délután folyamán. A foci ketrec, a mini kalandpark és a különböző ügyességi állomások egész délután lehetőséget adtak a mozgásra. A kitelepült szervezetek közben saját tevékenységüket is bemutatták, így az érdeklődők akár olyan sportágakkal is találkozhattak, amelyeket korábban még nem próbáltak. A nap végére is maradt látványosság, a multisport pályán görkorcsolyások, rolleresek és BMX-esek futották meg tudásukat a közönségnek. A délután egyben sportágválasztóként is szolgált, több helyi egyesület települt ki a stadion területére, ahol játékos és ügyességi feladatokkal igyekeztek közelebb hozni a saját mozgásformájukat a fiatalokhoz. Az Ózdi Kerékpáros Egyesület például külön pályát alakított ki számukra. A teljesítés során nem csak a gyorsaság számított. A kijelölt szakaszon több technikai feladat várta a bringásokat, az elkövetett hibák pedig időbüntetéssel jártak. Frőlik Tamást, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnökét hallják.
2: Kezdésnek egy fékezést kellett bemutatni, majd egy szlalompálya, aztán két kulacsát helyezés volt, egyik karóról a másikra, aztán egy kapu alatt való átbújás, a végén pedig volt egy kosárba labdát kellett belehelyezni, és akkor ezzel véget is ért a pálya. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok egyébként, és kiemelném a lányokat, akik tényleg nagyon felvették a versenyt a fiúkkal is.
1: Sikeresen zárult az a jótékonysági futónap, amelyet a Debreceni Egyetem klinikai központjának súlyos beteg aneszteziológus szakorvosa, dr. Subec Levente gyógyulásáért szerveztek. A sikeres gyűjtésnek köszönhetően a debreceni orvos elutazhatott Kínába, hogy megkapja az életmentő beavatkozást. A részletekről dr. Nagy Edit, a Debreceni Egyetem klinikai központ aneszteziológiai és intenzív terápiás klinikájának szakorvosa adott tájékoztatást.
0: Felvettem a kapcsolatot a Rőfi Mónikával, aki nagyon, nagyon készségesen válaszolt nekem és segített, és én azt gondolom, hogy fogtuk egymás kezét végig, pedig egyébként nem ismerjük egymást. Tehát a telefonon keresztül beszéltünk, és most ezen a futáson találkoztunk először. A neve már ismerős volt, mert korábban is részt vett már a Debrecen Egyetem részéről rászorulóknak gyűjtésre, és belevettem fel a kapcsolatot. Voltak kérdések, mert ugye minden kollégám jött, hogy ezt így, hogy fogjuk, megkapják-e a pénzt, mikor kapják meg, ha hamarabb összegyűlik, akkor megkapják-e a pénzt, és ezeket a kérdéseket megbeszéltük a Mónikával együtt, és gyakorlatilag a harmadik napon én megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, hogyha az összeget kiírhatnánk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó motiváció az embereknek, hogy hol tartunk, és hogy minél hamarabb összegyűjön ez a pénz, mert így a Levi sokkal hamarabb ki tudott utazni, és az ő esetében minden perc számít, én azt gondolom, a kezelését illetően, hogy minél hamarabb megkapja, és Mónika ebben benne volt, az egyetem vezetősége is igazából áldását adta rá, hogy ezt közölhetjük, és innen indultak el. Nekem voltak közös képeim a Levivel, pontosan a gyerek anesztéziával kapcsolatosan, és ezeket próbáltam egy kicsit így bevetni, hogy lássák az emberek, hogy mennyire jó ember és mennyire jó kollega, és hogy nagyon szeretnénk még vele dolgozni sokáig. Nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljon. És innen indult el, aztán csináltam egy Facebook oldalt a nagyfiam segítségével, tehát nekem is a családom, mindenki segített ebben, hogy ez sikerüljön, és az annyira aranyos pillanat volt, amikor a Mónika azt mondta nekem a telefonban, hogy hát ne reménykedjek abban, hogy ez összegyűlik, ez a 70 millió forint, mert hogy eddig a Debreceni Egyetemnek a történetében a legtöbb összeg, ami összegyűlt, az 11 millió forint volt. És én akkor annyit mondtam neki a telefonban, szerintem ő is emlékszik erre, hogy erre ne fogadjon, mert ha rajta múlik, akkor össze fog gyűlni. És a segítségemre volt igazából ez a nagy média, úgymond a Facebook oldal, ahol mint a vírus úgy terjedt széllyel. A maga a Leventének készített oldal, ugye nekem körülbelül 1000 ismerősöm van, minden ismerősömnek meghívót küldtem erre az oldalra, és gyakorlatilag így sikerült tovább küldeni ezeket a posztokat, és tényleg az ország minden részéről, minden részéről kaptunk megosztásokat, visszajelzéseket, Szeged, Pécs, Sziget-Szent Miklós, Esztergom.
5: Meg ha jól tudom, külföldről is.
0: Románia, Szlovákia, ahol láttam még posztolni ezeket a képeket. Próbáltam azért egy-két naponta feltenni az állást, és gyakorlatilag egy hét alatt összegyűjtöttük ezt a pénzt. Tehát hatalmas az embereknek az összefogása, és mindenkinek én nagyon-nagyon hálás vagyok, aki ebben segített, vagy megosztással, vagy gondolattal, vagy utalással, vagy ugye a Debreceni Egyetem részéről nagyon jó kezdeményezés volt a PET palackoknak a gyűjtése, és ott is olvastam olyan posztot, ahol egy 11 gyerekes család Szegedről kiposztolta, hogy ők a üres flakonokat azt Leventének küldik. Úgyhogy hatalmas összefogás van, tehát én azt gondolom, hogy az emberség és az empátia még létező dolgok ebben a felgyorsult világban is, és ez nagyon jó így.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.